0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és tőzs be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas, szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
6: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!
3: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
6: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: dicsőségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen.
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
3: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szizanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekinnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki

0: Szentlélekre. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Élővíz folyói műsorban már sokféle hittel kapcsolatos témáról volt szó, és hát lehet, hogy a hallgatók észrevették, hogy azon vagyok, hogy mindaz, amiről beszélünk, valahogyan a Szentírásból legyen megalapozva. Ezt azért teszem elsősorban, mert eddig életem során

sosem fog a világ szájíze szerint és a jelenlegi irányzatok szerint változni, hanem mindig biztos sziklát jelent számunkra, amire építkezhetünk. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ma és talán a következő alkalommal egy bevezetőt tartanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a Szentírást használni, hogyan értelmezzük. Mert az történik, hogy olvassuk a Szentírást, sokan, sok keresztény, talán a legtöbben már megpróbálták elolvasni a Szentírást, de nagyon kevésnek sikerült is. És ez egy szomorú dolog, mert valahogy úgy állunk, hogy a keresztények többsége nem ismeri Isten igéjét. De valahol érthető is, mert elkezded olvasni a Szentírást, és legkésőbb ott a Mózes törvényeinél valahogy beleakadsz, mert úgy érzed, hogy mintha egy dzsungelben eltévedtél volna a sok fa között, a sok előírás között, és valahogy nem látod az értelmét. Ott van a Szentírásunk, egy 1400 oldalas mű, olyan, valóban a Szentírás olyan tud lenni, mint egy dzsungel, mivel hogy sokféle könyv van benne, sokféle írás van, vannak történeti írások, vannak van bölcsességi irodalom, vannak imák, vannak proféciák. Azon kívül a Szentírás úgy több mint 1000 éven keresztül íródott, olyan 1100 éven keresztül írod, vagy még, talán még annál is több, 1400-1500 éven keresztül íródott különböző korokban, és az emberi szerzőjük is nagyon különböző. Elkezdve, ha a hagyománynak hitelt adunk, Mózestől egészen az apostolokig, különböző emberek, akiket ugyanaz a Szentlélek indított mindig és vezetett, de mégis az ő személyiségüknek a keze nyoma is ott van minden egyes könyvön. Tehát különböző stílusok, ezért mindenféle szempontból nehézséget okoz a Szentírás megértése. Nem beszélve arról, hogy ugye a legkésőbbi könyv is Krisztus után úgy 100 körül írodhatott, vagy a 90-es években, tehát majdnem 2000 év választ el tőlük, egy másik kultúrában írottak, és azóta annyi sok minden történt, a gondolkodás oly nagy mértékben változott, úgyhogy valóban nehézségünk van sokszor megérteni a Szentírást. Ezért szeretnék, hogyha ezzel a dzsungelképpel élünk, szeretnék egy ilyen egy vagy két vágást nyitni ebben a dzsungelben. Ha eltévedünk egy erdőbe, de van egy vágás, egy út, akkor az nagyban segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az irányt. És most hát nincs arra lehetőségem, hogy mindent megmagyarázzak, nem beszélve arról, hogy én magam sem értem teljesen a Szentírás, nem értem minden egyes részét, már sok mindent megtanultam, sok mindent megértettem, de azért messze menően nem vagyok én ezzel kész. Viszont egy kis segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akik eldöntik esetleg újból, hogy olvasni fogják a Szentírást, hogy táplálkoznak Isten igéjéből, hogy amikor úgy érzik, hogy már tévednek el, hogy megint visszataláljanak, és úgy tiszta legyen nekik legalább nagy vonalakban, hogy hol tartanak, hogy miről szól az, amit olvasnak. A Bibliában, tehát akár melyik könyvet olvassuk, tulajdonképpen ami segíthet az az, hogy úgy tekinthetünk a Szentírásra, hogy lényegében, nagy vonalakban két fő téma van a Szentírásban. Az első fő témának azt a címet adhatjuk, hogy Isten népe. Isten egy népet választ magának, akit szeretne maga körül tartani. És amikor ez a téma van terítéken, akkor tulajdonképpen arról szólnak a szövegek, hogy Isten hogy teszi ezt. Tulajdonképpen Isten története az ő népével. Az üdv történet. Vehetjük így. A másik téma, ami különösen olyan könyvekben jelenik meg, ahol nem annyira történetek vannak, annak a címe körülbelül így hangozhatna, hogy Isten kinyilatkoztatja az érzelmeit.

0: Tehát egyrészt egy történet, egy hosszú történet, több évezreden keresztül, másrészt Isten megmutatja, hogy benne milyen érzelmek vannak, hogy ő hogy érez, hogyan gondolkozik, milyen ő. És minden könyvet besorakoztathatunk súlypontja szerint a két téma közül valamelyikbe. Most persze mindenhol mindkét téma megjelenik, többé-kevésbé, tehát azért keverednek, de ahogy mondtam, súlypont szerint besorakoztathatjuk. És így akkor az Ószövetséget tekintve, ma különösen az Ószövetséggel fogunk foglalkozni következő alkalommal, majd az Új Szövetségben is ugyanezt megnézzük. Az Ószövetséget tekintve, hát a történeti könyvek, az úgynevezett történeti könyvek, a Teremtés könyvétől kezdve, tehát Mózes 5 könyve, aztán Józsué könyve, a Bírák könyve, Rút, Sámuel könyvei, a Királyok könyvei, Nehemiás könyve, Ezrás könyve, egészen a Makkabeusok könyveig ezek a történeteket leíró, elbeszélő könyvek, ezek tulajdonképpen Isten népe címszó alatt, Isten története az ön népével címszó alatt sorolhatók be. A másik téma, Isten kinyilatkoztatja érzelmeit, ide tartoznak az úgynevezett bölcsességi irodalom, a Zsoltárok könyve, a bölcsesség könyvei, a példabeszédek, prédikátor könyve, énekek éneke és a proféták. Ha a zsidó szentírást vennénk, akkor a zsidó szentírást úgy nevezik, hogy Tanakh, ami lényegében egy rövidítésekből áll össze, a Tanakh Torah, ami a Mózes könyveit fejezi ki, Nebiim, ami a profétai irodalmat, és a Ketubim a többi írás, vagyis a bölcsességi irodalmat. De most, hogyha a két témánkra tekintünk, akkor a Tórák, vagyis a Mózes könyvei egyértelműen Isten népe témához tartozik. A Nebiim, a proféták, azok ketté oszlanak, mert a zsidó szentírás szerint vannak a korábbi proféták, ahol inkább elbeszélés formájában találjuk meg az anyagot, így például a Sámuel könyveiben, ezeket a zsidó szentírás profétáknak tekinti, de a Józsué könyvét is, és a Bírák könyvét is a profétákhoz sorolják, hogy miért ezt most ne tárgyaljuk. Tehát a korábbi profétákat mi a történeti könyvekhez soroljuk, és a Isten népe, Isten története a népével címszó alatt olvasnánk, míg a későbbi proféták azok, amiket mi a keresztények valóban profétáknak tekintünk, ahol valóban proféciák vannak leírva, így Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel és a kis proféták, a 12 kis proféta. Tehát még egyszer, hogy tiszta legyen, a zsidó szentírás egy kicsit másképp osztaná fel, de a témát tekintve mi azt mondjuk, hogy vannak történeti írások, ami lényegében arról szól, hogy Isten hogyan váltja meg az ő népét, és az Ószövetségben kimondottan a zsidó népről van szó, majd az Új Szövetségben ez kiterjeszkedik mindazokra, akik Jézust elfogadják, mint megváltójuk. És aztán van a Isten érzelmei, ami a prófétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban nyilvánul meg. Tehát ez lenne a két téma, és lényegében így olvashatjuk a teljes szentírást, kezdettől fogva egészen végig, és akkor tudom, hogy körülbelül hol tartok. Tehát ha Sámuel könyveit olvasom, akkor nyilvánvalóan a történeti könyveket olvasom. Ha valamelyik prófétát olvasom, akkor nyilvánvalóan inkább Isten érzelmeit találom meg benne. Most persze például Jeremiás könyvében is van olyan rész, ahol leír valamit, vagy Izajásnál is, amikor Izajás megy, és elmondja Hiszkia királynak, hogy ne féljen, mert győzni fognak az asszírokkal szemben, és aztán valóban megtörténik, utána pedig Hiszkia, amikor megbetegedik, és jön Izajás, és elmondja, hogy sajnos meg kell halnod, de Hiszkia elkeseredik, és Isten megváltoztatja a véleményét, és visszaküldi Izajást, hogy kap még 15 évet a király. Ezek elbeszélő részek, tehát amint mondtam, egy kicsit keveredhetnek a témák, de a nagy vonalakat tekintve történeti könyvek és Isten érzelmei, a bölcsességi irodalom, illetve a profétai könyvek. Most ezek alól egy kicsit kivétel a legeleje a Szentírásnak, ahol a teremtés könyvének az első fejezete, ahol maga a teremtés történik, ott ennyire nem választható szét, ott mindkettő benne van, illetve az utolsó könyve a Szentírásnak, a Jelenések könyve, az szól a történetről is, de nagyon erőteljesen szól Isten érzelmeiről is. Jó. Az Új Szövetségben is viszont a többi könyvben a két téma nagyon egyértelműen szétválasztható, a történeti könyvnek tekinthető, vagyis Isten története az ő népével, oda tartoznak az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, míg a levelek, a páli levelek és a katolikus levelek Isten érzelmei alá sorolhatók. Tehát sokkal inkább kifejezik Isten lényét, azt, ahogyan ő érez, és tanítást tartalmaznak. És akkor most egy kicsit belemegyünk egyenként a témákba, most, amint mondtam, az Ószövetségre tekintve elsősorban. Isten népe az Ószövetségben. Az egész ott kezdődik, hogy Isten megteremti a világot, és akkor felmerül rögtön az a kérdés, hogy miért tette Isten ezt, miért csinálta ezt. A válasz, az egyszerű válasz az, mert szeretné az örömét megosztani. Isten boldog volt már mindig, és ezt a boldogság, ezt a végtelen boldogságát, Isten nem volt magányos, mivel hogy már Szent Háromság, tehát nem hiányzott neki semmi, mégis szeretné megosztani az ő boldogságát, és ezért megteremti a világot, és abban az embert, akit a saját hasonlatosságára teremt, aki tud válaszolni a szeretetre, ezért teremti meg az embert, és vele akarja megosztani az ő életét, tehát Isten közösséget akar. Aztán jön a bűnbeesés, és minden rosszul megy, egy pár fejezeten keresztül egyre rosszabbul megy, a vízözön, a Bábel tornya, de Isten megváltoztatja a történelem irányát azáltal, hogy kiválasztja Ábrahámot, kiválaszt egy népet, hogy újból közösségre lépjen az emberrel. Hogy miért csinálja ezt így Isten, ezt nem tudjuk. Egyszerűen Isten így dönt. A kivonulás könyve 19-ben olvassuk, hogy nem azért választotta ki Isten a zsidó népet, hogy szolgái legyenek, és teljesítsék akaratát, hanem valahogy Isten kiválasztott egy népet, az Ószövetség erről, kiválasztott egy népet, amelyen megmutatja azt, amit később minden népre érvényes lesz, hogy Isten közösséget akar, Isten akarja, hogy az emberrel együtt éljen. És a törvények lényege, hogy Isten elkülönít magának egy népet, amit kadosnak, szentnek nevez. És tulajdonképpen azért van az a nagyon-nagyon sok törvény, mert sokszor úgy feltesszük a kérdést, hogy jó, de most mi köze a hitnek ahhoz, hogy egy házon, ha megjelenik a penisz, akkor mit kell tenni? Hát az a köze, hogy az Ószövetségben Isten azt akarja kifejezni, hogy nincsen profán, hogy őt minden érdekel, hogy ő valóban velünk akar lenni, és ezért életünk minden egyes részlete érdekli őt. És amikor kiválasztotta a zsidó népet, akkor ő beléjük akarta írni, hogy ők mások. És ezért van az a sok törvény, hogy sokszor nem arról van szó, hogy itt most bűn vagy nem bűn, hanem arról van szó, hogy nektek másképp kell élnetek, ahogy benne van a Szentírásban, legyetek szentek, ahogyan Isten is szent. Mert egy új életformáról van szó. A bűn annyira eltávolította Istentől a népet, az embereket, hogy ahhoz vissza kell szokni valahogyan, hogy Istennel együtt élni, és általában nem szokjuk meg az új életforma gondolatát, hanem sokkal inkább az új gondolkodás módot kezdjük megélni. Tehát ez a sok törvény arra segítette volna a zsidó népet, hogyha követik azokat a törvényeket, hogy újból úgy gondolkozzanak, mint egy szent nép, mint az Istennel közösségben levő nép. Vagyis Isten nem azzal kezdő teológiai tanítást ad, hanem megtanítja a népet, hogy másképp éljenek. Például az, hogy ne keveredjenek más népekkel, akik nem ismerik Istent. Ez az isteni pedagógia, hogy egy olyan korbanról beszélünk, amikor nehéz lett volna felfogni, hogy milyen Isten. Ezért csodálkozhatunk, hogy miért van az Ószövetségben, hogy ki kell nyírni népeket, miért egy csomó olyan kérdés lép fel, amiről majd még később, egy későbbi műsorban fogunk beszélni, ami most számunkra olyan idegen és talán kegyetlennek is tűnik, de bele kell gondoljunk, hogy ez az isteni pedagógia, ő annak megfelelően kellett közeledjen az emberiséghez, amilyen szinten volt az emberiség abban az időben. Amikor Mózes a törvényt hirdette, az a törvény, amit a zsidók éltek meg, amit ők kaptak, a leghumánusabb és legirgalmasabb és legistenibb törvény volt, ami egyáltalán elképzelhetetlen volt abban a korban. Tehát egy olyan korban, ahol például, hogyha te kiütöd az én szememet, akkor én kinyírom a teljes családodat, ez volt az általános, egy olyan törvény egy ilyen korban, amely azt mondja, hogy szemet szemét, fogad fogét, nagyon is emberséges és nagyon irgalmas. Persze az új szövetségben már teljesen más, de Isten úgy, ahogy egy gyermeknek előbb meg kell magyarázni, mikor kicsi, hogy neki van saját tulajdona, ezt kell felfogja előbb, hogy vannak dolgok, amik hozzá tartoznak, és amihez jogai vannak. Először egy gyermek megtanulja, hogy mihez van joga, és csak utána jöhetünk azzal, hogy erről le is lehet mondani. Tehát, hogyha azzal kezdünk egy 2 éves gyereket nevelni, hogy adod a játékodat, minden legyen a másoké is, és szeresd a többieket, persze, hogy egy kicsit ebbe az irányba is mozdulunk, de hogyha állandóan ezt nyújtjuk neki, ezt súlykoljuk, a gyermek nem tanulja meg, hogy neki vannak jogai. És hogyha nem tanulja meg, hogy vannak jogai, akkor nem is lesz amiről lemondjon szeretetből. Úgy, ahogy mi szülőként a gyermek felfogó képességéhez mérten neveljük és tanítunk meg dolgokat, úgy Isten is az Ószövetségben a megfelelő, nem csak értelmi, hanem lelki szintnek megfelelően adta a törvényeket. Ezt kell megértsük. És az utasításukat. Éppen ezért van az, hogy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amit az Új Szövetség fényében már másképp kell értelmeznünk. De abban a korban nagyon is irgalmas és humánus előírások voltak. Az Ószövetség csak a kezdete a nevelésnek, annak, amit Isten akar. Ezért mindig az Ószövetséget az Új Szövetség fényében kell olvasni. Olyan, mint a számítógépnél, mikor megjelenik egy újabb program, egy update-et kell csinálni, és akkor már másképp működik a számítógép, mint az előtt. Előbb meg kellett értse a zsidó nép, tehát az első lépés az volt, hogy a zsidó nép tanulja meg, hogy ők Isten népe és szentek, és ezért el kell különüljenek a más népektől, és nem szabad kövessék a más népek nagyon bűnös életformáját. Ahhoz, hogy eljussanak majd az Új Szövetségben, ahhoz az üzenethez is, hogy Isten minden népet meghív, hogy a gyermeke legyen. És igen, vannak furcsa helyek az Ószövetségben, például leölni mindenkit, de azért azt meg kell értsük, hogy az is egy szempont, hogy van egy nagy terve Istennek, és egy olyan környezetben, ahol minden más nép veszélyt jelent erre a nagy tervre, az üdv történetre, Isten nagyon is meg kell védje ezt az ő tervét, és az ő népét fel kell készítse arra, hogy megvédje magát. Mert ez a nagy terv csak akkor valósulhat meg, ha Izrael megmarad. És ezért ennek a nagy tervnek az érdekében háborúkat is meg kell kockáztatni. És akkor jövünk mi az Új Szövetség, és azt mondjuk, igen, de Isten békeszerető. Igen, Isten békeszerető, ez igaz, de vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan fontos jót kell megvédeni, hogy akár háborút kell indítani. Ha csak a második világháborúra gondolunk, helyes volt, hogy Anglia és a szövetségesek Németország ellen háborúra indultak. Azt kell mondjuk, hogy helyes volt, mert egy annyira igazságtalan és annyira igazságtalan rendszer uralkodott Németországba, amely más népeket leigázott, és akkora veszélynek tette ki Európát ez a rendszer, nem beszélve arról, hogy mit tett ez a rendszer a zsidó néppel, illetve a cigányokkal és még más nemzetekkel, vagy népcsoportokkal, hogy abban a helyzetben az egyetlen helyes magatartás az volt, hogy háborúban megvédeni a demokráciát, illetve a helyes dolgokat, a helyes szemléletet. Tehát Isten béke szerető, de voltak olyan helyzetek, amikor hajszálon múlott, hogy az ő terve tovább tud-e menni. Volt olyan helyzet, amikor a zsidó népet majdnem kiirtották, vagy a nagy veszélyben volt a zsidó nép, és ilyenkor az, hogy 2000 ember meghaljon, sokak üdvössége érdekében talán egy olyan ár, amit nem is muszáj most teljesen ezt elfogadni, vagy nem muszáj teljesen megérteni, de mégiscsak azért van ebben valami, hogy van az az ár, amit számításba kell venni. Nem beszélve arról, hogy az, hogy Isten milyen esélyt adott azoknak az embereknek az üdvösségre, ezt mi nem tudhatjuk, ez Istennek a titka, és nem beszélve arról, hogy több helyen is Isten elmondja, hogy tulajdonképpen azoknak a népeknek, amiket ki kellett írtani, a bűnei oly mértékűek voltak, nem? Tehát általában ezek a népek gyerekeket áldoztak fel az isteneiknek, és szörnyű dolgokat követtek el, és Isten azt mondja, hogy betelt a pohár, és ez egy ítélet is azokra a népekre nézve. Most, hogyha ez nem teljesen elfogadható, én ezt megértem, mégis arra hívlak meg, drága testvérem, hogy kicsit elmélkedj el ezeken a dolgokon. Tehát, hogy isteni pedagógia egyrészt, hogy egy más korról beszélünk, másrészt Isten terve, amely meg kell valósuljon, harmadszor az ítélet, ami éri azokat a népeket, amelyek szörnyű dolgokat követtek el, akár vallásuk nevében. És egy olyan hozzáállást is követel ez tőlünk, hogy ha 99 helyen olvasuk Istenről, hogy jó, és a Szentírásban nagyon sok helyen azt olvasuk, hogy Isten jó és békeszerető, ha találunk mégis egy olyan helyet, amely nem passzol bele ebbe a képbe, akkor mégiscsak higgyünk annak a 99 helynek. És azt kell mondjuk, hogy Isten kártyáiban nem láthatunk bele, és mi nem kérhetjük számon Istent. Olyan a Szentírás, mintha egy hasonlattal élve, mint a sült csirke, a grillezett csirke, amit megveszünk bizonyos helyeken, és én, hogyha megveszem a grillezett csirkét, akkor lehet, hogy elkezdem enni, és aztán visszaviszem, és azt mondja, ez nem jó ez a csirke. Hát mi a baj? Hát csontok vannak benne, hát ezt nem lehet megenni. És erre a válasz mi? Hát meg kell enni a húst, és a csontokat félretenni. A Szentírással is körülbelül így kell hozzáálljunk. Megenni a húst, a csontokat félretenni. Vagyis ott vannak azok a részek, amiket értünk, azt egyszerűen fogadjuk be, és építsük az életünkbe. És fogadjuk el azt is, hogy vannak csontos részek, vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Kezd azzal, amit értesz. És olvasd el azt is, amit nem értesz, és hagyd, hogy Isten majd győzön meg erről. És lassanként egyre többet fogsz megérteni. Nagyon sok mindent nem értettem, mikor először olvastam a Szentírást. Most már sokkal többet értek. Még mindig vannak csontos részek számomra, de ez nem akadályoz meg engem attól, hogy olvassam továbbra is a Szentírást. Ez egy alapelv. Csak akkor fogsz többet megérteni a Bibliából, ha kész vagy annak engedelmeskedni, amit már megértettél. És az bőven elég. Ha jól tudom, Mark Twain volt az, aki azt mondta, engem nem az aggaszt, amit nem értek a Szentírásból, hanem sokkal inkább az, amit értek, mert az feladat elé állít engem. És valóban így álljunk hozzá, olvassuk a Szentírást, amit nem értünk, azt egyszerűen mondhatjuk Istennek, Uram, ezt nem értem, tedd félre, elmélkedj rajta, de ott van az a sok minden, amit értesz, és az feladat elé állít téged. Na, most vissza a történethez, mire való az a sok törvény, amit nem lehet teljesíteni? Hát arra való, hogy meglássuk, hogy Isten annyira szent, hogy mi a saját erőmből nem tudunk megszentelődni. A más vallásoknál ez nem így van. Például az iszlámban megvan 5 pillér, amit minden muszlim kell teljesítsen, és azt lehet is teljesíteni, nem könnyek azok sem, de lehet teljesíteni, például naponta 5-ször imádkozzál, vagy hogy látogass el Mekkába, de az az igazság, drága testvérek, ha belegondolunk, ez az 5 pillére az iszlámnak nem méltó egy olyan Istenhez, aki végtelenül szent. Egy végtelenül szent, tökéletes Istenhez egy olyan törvény méltó, amit ember saját erejéből nem tud teljesíteni. És a törvény arról is szól, az ószövetségi törvény, hogy Isten kapcsolatot akar, de előbb meg kell értenünk, hogy csak ő szentelhet meg, hogy színe elé állhassunk, hogy nincs önmegváltás, hogy nem úgy van, hogy nekem jogom van Isten elé menni, úgy, ahogy mi gondoljuk az a 21. század, hogy nekem bizonyos jogaim vannak Isten előtt is, nem nekünk jogunk van hallgatni Isten előtt, és csak ő az, aki minket megszentelhet, és méltókká tehet arra, hogy az ő színe elé állhassunk. Amikor majd a mennyországba kerülünk, akkor nem az lesz, hogy mi majd azt mondjuk, hát persze, hát olyan szuperek voltunk, nem, azt kell mondjuk, mi nem voltunk szuperek, de Isten tökéletesített minket, az ő kegyelméből lettünk megváltva. És az Ószövetség története, és most látom már, hogy ma nem fér bele még az teljes Ószövetség sem, csupán ez a történeti rész, hogy az, ha végigolvassuk a történetét az Ószövetségnek, akkor a fácit, a következtetés, hogy Isten terve csődöt mond. Isten akar a néppel találkozni, de a nép nem tud méltó lenni Istenhez. A kivonulás 33.5-ben az áll, azt mondja Isten, kemény nyakú nép vagy, ha csak egy kis ideig is veled járnék, eltörélnének. Nem azért, mert Isten rossz, hanem azért, mert Isten szentségéje előtt nem állhat meg az ember bűnössége. Egy hasonlattal élve, a nap nem rossz, amiatt, hogy forró. Én nem tudom elviselni az ő forróságát. És Isten nem rossz azért, mert ő annyira szent, és a bűn nem állhat meg előtte. Mi bűnös emberek nem tudunk megállni az ő szentsége előtt. Ezért az az út, amit az Ószövetségben megpróbáltak, hogy Isten törvényt ad, ez, itt zárójelben jelzem, Isten eredetileg nem törvényt akar. Csak el kell olvasni a kivonulás könyvében, hogy Isten azt mondja, hogy találkozni akarok veletek. És amikor a nép oda megy, hogy találkozzon Istennel, és Isten jön, és mennydörög, és villámlik, mert ilyen Isten, ilyen is, a nép megijed, és azt mondja, inkább adjál törvényeket, és mi teljesítjük. Tehát Isten ezek után ad olyan törvényt a népnek, hogy lássák, hogy ez nem út, ez nem a megfelelő hozzáállás, hogy mi akarunk teljesíteni bizonyos törvényeket, különben minden vallásban ez van, hogy mit kell én nekem tennem? Ezt el kell végezni, és akkor megfelelek az isteneknek. Na, a mi vallásunk, a zsidó és a keresztény vallás nem ilyen. Mert láthatjuk az Ószövetségből, és ez az Ószövetségnek a tanulsága, hogy megpróbálhatjuk, hogy megfeleljünk Istennek a saját tetteinkkel, hogy teljesítünk néhány törvényt, de ez nem fog működni. Mert nem tudunk felemelkedni arra a szentségi szintre, ami megfeleljen Isten szentségének. Úgyhogy azzal fejeződik be az Ószövetség, hogy egy másik megoldás kell. Hogy Isten kell újból a kezébe vegye a dolgokat, és ő kell találja egy megoldást, hogy mi méltókká tegyen minket arra, hogy vele éljünk, mert Isten erre vágyik. Törvényt nem lehet teljesíteni. Isten terve, hogy népe körében lakjon, nem működik egyáltalán. Ez a történeti része az Ószövetségnek erről szól. Persze erről szólnak a profétai könyvek is, de ott egy kicsit más megközelítésből, amiről majd a következő alkalommal beszélünk. Dicsértessük Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatója, az ezen a szép szerda estén. Imára hívjuk a hallgatókat, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, a tehetik tartsanak velünk, ma este is imádkozzunk együtt.

Szerető atyánk, szent színed elé járulok, a szerető Istenem színe elé, a világ alkotója elé, hogy hálát adjak ennek a valóságnak, ennek a világnak alkotásáért, amelynek részese vagyok én is nap mint nap. Atyánk Istenünk, te alkottad az eget és a földet, és benne mindent. A te szeretetednek minden jósága, formája, ereje benne van a te alkotásodban, amelyet felkínálsz nap mint nap nekem, gyermekednek, azért, hogy a te gyermeked lehessek. Köszönöm Istenem, hogy nem eltaszítasz engemet, hanem részesítesz a te alkotásodnak minden kegyelméből, akár a mai napon is, Istenem, hiszen ennek részese vagyok. Ebben születtem, ebben élek, és ebben akarok meghalni, a te atyai szeretetedben, Istenem. Neked tetsző módon, igazi, szelid és alázatos gyermekként, aki mindenben az atya akaratát teljesíti. Köszönöm, hogy ebben segítesz. Köszönöm, hogy megmutattad, hogy milyen hatalmas és szerető Isten vagy. Szeretetedet kinyilvánítottad a világnak egy szülött szent fiad által. És köszönöm, hogy én is ezt megismerhettem. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap. Reggel, délbe és este, jel és nappal te kelted fel a napodat. Minden nap a te fényedben kelhetek, és a te napnyugtádban pihenhetek nyugovóra, mert hiszem és hallom, hogy te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap, aki gondomat viseled, aki vigyázol ránk, aki éltetsz és megáldasz, hogy a teremtett világnak áldott gyermeke legyek. Amen.

Igen, drága Jézus, szükségünk van rád. Dicsérlek és dicsőítelek, drága mennyei atyám. Hálás szívemet hoztam eléd, teremtő atyánk, hisz te hívtál életre, te formáltál anyánk méhében, elküldted szent fiadat, hogy életünk legyen, és az bőségben legyen. Árasztod ránk a szent lelket, szüntelenül, atyám, csak mi gyarló emberek, nem figyelünk rád, elfordulunk tőled, és nem te vagy a fontos. Szívembe hozom, atyám, azokat, akikért imádkozni tartozom, azokat, atyám, akik ismeretlenül is rágalmaznak téged, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Küldj, kérlek, a te szőlősödből munkásokat eléjük, melléjük. Nyisd meg a szívüket, hogy megtapasztalják a te végtelen szeretetedet. Hálás vagyok, atyám, ezért az ima közösségért. Minden emberért, akit az utamba vezet. Minden jóért és minden kegyelemért, amivel elárasztasz. De minden szenvedésért és fájdalomért is. Mert tudom, atyám, most már tudom, hogy mindent a javunkra fordítasz. Hálát adok neked, atyám, életem minden pillanatáért. Áldj meg, kérlek, minket, hisz te a saját képmásodra teremtetted az embert, és minden embert a te hasonlatosságodra, kivétel nélkül. Vezess minket hozzád, áldj meg, hogy minden ember megtapasztalja ott az isteni szeretetedet, és ne szűnjünk meg soha hálásak lenni és dicsérni téged. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, Jézusom, hogy a te szent véredet feláldoztad mindannyiunkért, bűnösökért, azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy szabadok legyünk a gonosz fogságából. Köszönöm, Jézusom, hogy ezt a szabadságot végtelen szeretetből adtad meg nekünk. Nem azért, mert megérdemeltük, hanem a mennyei atyának a végtelen szeretete és irgalma kiárat mindjárunkra, hogy el ne vesszünk, de köszönjünk, Urunk Istenünk, a mi szabadságunkat. Köszönjük a szabad akaratot, amit adtál nekünk, hogy nem rabként és rabszolgaként élünk és élhetünk, hanem szabadon választhatunk és dönthetünk. De bocsásd meg nekünk azt a sok elhamarkodott és rossz döntést, amit nem a te szent lelked vezetésében tettünk, hanem önerőből, a mi makacságunkból és nagyfejűségünkből, meggondolatlanságunkból és nem hitből, és nem szeretetből, oly nagyon sokszor. És mégis megmutatod a te végtelen szereteted és irgalmadat, mennyei atyám, mindezek ellenére is, hogy nem hagysz minket elveszni. De bocsásd meg nekünk, hogy a mi tévedéseink és bűneink következtében, amikor szenvedünk, amikor mindenféle nehézségbe ütközünk, amikor a szeretetlenség és az önzés háborúkat szít ezen a földön, és meg annyi szenvedést, akkor bocsásd meg azoknak, akik téged hibáztatnak mindezen nehézségekért, szenvedésekért. Bocsásd meg azoknak az embereknek, akik a félre sikerült életüket, a boldogtalanságukat neked tulajdonítják, atyám. Légy irgalmas hozzájuk, mert te irgalmas és szerető Isten vagy, aki nem büntetsz minket, mert nem az érdemeink szerint jutalmazol minket, hanem azért, mert nagyon szeretsz. De bocsásd meg nekünk, hogyha ezt nem ismerjük fel oly sokszor, és neheztelés, és aggodalom, és félelem van a szívünkben, nem rád figyelünk, nem kérjük a szent lelket, nem is imádkozunk eleget, nem tiszta szívből fordulunk hozzád. És amikor gondunk van, akkor azt mondjuk, akik mondják, hogy hát az Isten megbüntetett. Jöjj segítségükre mindezen testvéremnek, hogy felismerjék tévedéseiket. Jöjj segítségükre, hogy megismerjenek téged, hogy megismerjék a szent lelket, annak éltető erejét, hogy be tudjanak töltekezni vele, hogy ezáltal megismerjék az igazságot, téged az egy és igaz élő Istent, és ezáltal szabaddá váljanak a béklyóiktól, a gonosz fogságától. És köszönöm, Uram, hogy mindezt megadod mindnyájunknak, akik ezt hittel kérjük, és tiszta szívvel vágyunk rá. Amen.

Hálás szívvel térdelek most szent színed előtt, Jézus Krisztusom, és megköszönöm az életemet. Köszönöm, Uram, hogy felvállaltad, értem is, hogy megváltottál, felvállaltad azt a szenvedést, amelyet a keresztúton elhordoztál, hogy a bűneimtől szabaddá váljak. Uram Jézus, sokáig nem értettem meg, hogy mi is az a megváltás, de te, Uram, megmutattad nekem, hogy felvitted a keresztre az én bűneimet, hogy te elszenvedted helyettem azt a sok szenvedést. És Uram, azt is engedted, hogy megtapasztaljam, hogy milyen, hogyha a gonoszság rabságában kerültem, hogy mennyi szenvedésen kellett átmennem. És amikor felismertelek, megismertelek téged, és te meghívtál, hogy még jobban megismerjelek, akkor megszabadítottál engem, és arra biztattál, hogy szakadjak el minden bűntől, a bűnös életemtől, és azóta békesség van a szívemben. Köszönöm, Uram, hogy eljöttél és megváltottál, és most szent színed elé hozom mindazokat, akik még nem ismernek téged, akik még nem tapasztalták meg a te megváltói szeretetedet, hogy érints meg a szent lelked által a szíveket, az elméket, hogy hozzád forduljanak, Uram, hogy ne a rabság láncai között a szenvedésben éljék napjaikat, hanem a te örömödbe, szeretetedbe és békédbe. Ó, Uram, mély hála van az én szívembe, és köszönöm neked, hogy hordozhatlak. Köszönöm, hogy minden nap a szent misében ezt a hatalmas nagy áldozatot, amit hoztál, értem, felismerhetem és megköszönhetem. Áldott légy Jézus Krisztus mindannyiunk életében, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Jézusom, hallatát szívvel borulok előttbe, és megköszönöm elsősorban a te szent jelenlétedet az én életemben. Megköszönöm azt, hogy itt vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, és hála tölti be az én szívemet azért, hogy meghallhattam a te hangodat. Valóban így van, hogy én nem is kiáltottam, de meghallottam, Uram, a te szent hangodat, amikor megszólítottál, a nevemen szólítottál, és elvezettél ide hozzád, hogy mélyen megtapasztaljam a te jelenlétednek erejét és mélységét, hogy megtapasztaljam a megváltás kegyelmét, hogy mekkora áldozatot hoztál. Értem, értünk emberekért, a bűnösökért, hiszen te a bűnösökért jöttél, hiszen te mondottad, Jézusom, hogy a betegeknek van szüksége orvosra. Igen, Uram, beteg volt a lelkem, és azért jöttem hozzád, hogy meggyógyítsad elsősorban a lelkemet, hogy azáltal meggyógyuljon a testem is. És olyan nagy hála van a szívemben, Jézusom, azért a megváltás kegyelmét, és azért, hogy a te drága szent véredet kiontottad értünk, értem, bűnösökért, meghaltál a kereszten, te feltámadtál, élő valóság vagy az életemben, és az életünkben, hiszen annyi ajándékot adtál, annyi mindent megmutattál az életemben, hogy mi az, ami nem volt jó, mi az, ami a bűn volt az életemben, és átadhattam neked, és te szabaddá tettél, megnyilvánultál az életemben. Uram Jézusom, most hozom elődbe mindazon gyermekeidet, akik megkötözöttségben, fogságban vannak, rabságban. Látod, olyan, Uram, olyanok is vannak, akik nem is akarják elfogadni a te segítségedet, mert annyira meg vannak kötözve az alkohol fogságában. Kérve kérlek, Jézusom, küldd el a te szent lelkedet nekik is számukra, hogy ők is a lélek erejéből, a szent lélek jelenlétéből teljesen szabaddá tudjanak válni, hogy elfogadják a segítséget, a tőled való segítséget, Jézusom, és minket rendelj arra, hogy tudjunk embertársainknak segítségükre lenni, tudjunk téged odavinni, ahol bajok vannak, ahol szükség van rád, Jézusom, mert látod ezt a világot, látod, Jézusom, hogy mennyire megkötözettségben, mennyi bűn van az életükben, és nem tudják a megváltás kegyelmét elfogadni, mert teljesen, de teljesen elszakadtak tőled, és nem is akarnak hallani rólad. Ezért kérlek, Szentlélek Úristen, hogy szálljál a járdát őket most a mi szerető szívünkön keresztül, kit-kit szüksége szerint, akiket csak a szívünkben tudtunk idehozni. Vannak olyanok is, akik most hallgatnak a rádión keresztül, és azoknak is a hozzátartozóit szabadítsd meg a szent lelked által, hogy teljesen szabaduk legyenek, hogy neved megdicsőjön most és mindörökké. Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Hálát adok, Uram, hogy bejárásunk van a te színed elé, az élő jelenlétedben, és ez egy igazi találkozás veled. Köszönöm, Uram, az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy ebben a szabadságban minden benne van. A tőled kapott öröm, a szeretet, amit felszítasz a szívemben, ha hagyom. A tőled kapott nyugalom és béke, és Isten gyermeki hatalom is. Köszönöm, Uram, hogy semmi egyébre nincs szükségem. És köszönöm, Uram, hogy ez megerősít abban, hogy ne befolyásoljon senkinek a véleménye, sem a viszonyulása, sem az épp adott élethelyzet vagy körülményeim. De te tudod, Uram, hogy ezt a szabadságot olyan sokszor apró pénzzel váltom, és legtöbbször a magam igazáért adom oda, és az magam igazának a felerősítése hozza maga utána az ítélkezést és a neheztelést is. És akkor ma oda is van az Isten gyermeki szabadság. De én most azt köszönöm meg, hogy mindig úgy jöhetek, úgy jöhetünk hozzád, ahogy vagyunk. És te soha nem küldesz el. És a te élő jelenlétedben átlényegül minden. És mindig tükröt tartasz. És mindig megmutatod, hogy mennyi hiába valóságra fecsérelem el a te kegyelmedet. És az Isten gyermeki szabadságomat. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy, hogy itt vagyok, hogy megerősítesz a te élő jelenlétedben, és a vágyat is felszítod, hogy vágyjak utánad, és csak utánad, hogy eljöjjön a te országod közöttünk, és meg tudjuk kívántatni másokat.

tőled kapott szabadságnak az örömét, a szeretetét, békéjét és kiteljesedését. Hála, áldás és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.

nagy vagy te, Uram, mély nagy vagy te, a szívem áld, és valóban hálát tölti be, hogy színed előtt térdelhetek. És megköszönhetem neked, Uram, hogy végtelen a te hatalmas szereteted irántunk. Megköszönöm neked, Uram, hogy mennybe meneteled után nem hagytál magunkra, hanem elküldted nekünk a vigasztalót. Elküldted nekünk az igazság lelkét, hogy ne tudatlanságba kelljen éljünk, hanem megismerhessünk által a tégedet. Köszönöm neked, Uram, hogy megadtad nekünk azt a kegyelmet, hogy különbséget tehetünk jó és rossz között, és megadtad azt a szabadságot, hogy választhatunk jól. Áldott vagy, Uram, áldott vagy az első és az összes többi pünkösdért, hiszen tudjuk, Uram, hogy valahányszor kérjük, te készségesen örömmel árasztod ránk a te szent lelkedet, és annak minden kegyelmi ajándékát. Köszönjük, Uram, hogy akár naponta többször is pünkös lehet a mi életünkben, mert ilyen szerető Isten vagy te. Köszönjük neked, Uram, azt is, hogy a te szent lelked sugallatára közösségé formáltál bennünket, hogy belőled, általad élünk. És a nevünk is az, hogy élet a lélekben, hiszen valóban lélek nélkül hogy lehetne élni, Uram? Csak veled, csak benned, csak általad. Köszönjük, Uram, hogy minden nap megvilágosítasz bennünket, hogy mutatod a jó irányt, hogy a te szereteted tüze lobbantja lángra a mi szíveinket, és táplálja bennünk a vágyat, hogy akarjunk mindig a te közelségedben, a te jelenlétedben lenni. Áldott vagy, Úr Jézus Krisztus. Áldott vagy, hogy nem vonod meg tőlünk a szent lelket, az a gyógyító kegyelmét. Áldott vagy, Uram, hogy itt és most még teljesebben kiárasztod ránk lelkedet, hogy segítesz nekünk megújulni, levetni a régi embert és magunkra ölteni az újat. És mindezt csak a te lelked kegyelmében, erejében és hatalmában. Ezért légy áldott, dicsőítve és magasztalva, mindörökkön örökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, a Te neved áldott és szent. Hálát adunk neked egy szív, egy lélekkel, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Az egyházunkért, egyházközösségeinkért, ima csoportunkért. Hálát adunk, hogy a Te szent lelked által formáltad, és tartod meg, és tartottad meg a mai napig. Hálát adunk, Urunk, a Te szent lelked ajándékaidért, amellyel minket egyénenként és közösségünket elárasztod és elárasztottad. Köszönjük a hitet, a békét, a szeretetet, a bölcsességet, mindaz, Uram, amivel napról napra elárasztasz és segítesz, hogy a Te szent lelked ajándékaid által még közelebb kerülhessünk hozzád, és veled és benned egységben tudjunk élni. Köszönjük neked ezt az ajándékot, és azt, Urunk, hogy elődbe jöhetünk és jöhettünk ezen a mai estén is. Amen. Amen.

Hálát adok, Uram Jézus, hogy itt lehetek szent színed előtt, és köszönetet mondok a te szent lelkedért, amellyel nap mint nap betöltesz és vezetsz. Köszönöm, Uram, hogy új emberé formáltál engemet a te szent lelked által, és általad béke van az én szívemben, általad másképp nézek embertársaimra, a körülöttem levő dolgokra, minden emberre. Hálát adok, Uram, hogy teljesen átadhatom magamot, hogy a te lelked vezessen. Köszönöm, Uram, hogy ezt te bőséggel adod nekem, mert erre vágyik az én szívem. Add, hogy minél többen megkívánják, hogy be tud tölteni, hogy valóban örömteli és boldog életünk legyen te benned, és te általad.

0: kenyeret adtál nekik a menny.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben kint szenvedésednek emlékét adtad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkod,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetik, válasszák társukul a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. Viszont hallásra, a mikrofonnál Majoros Attilát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenkkel, add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, mentsd meg minket a pokol tüzétől, vidd amennybe a lelkeket, különösen azokat,

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Jelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja.

0: Örömmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket,

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban be.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászolgálnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária.

0: találtál.
1: Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.

0: Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: Áltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

Menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi urunk által. Amen. Rózsafűzét ki.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa szombat délutáni programja Riminiben. A Szent Atya a betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt Riminiben otthon vagytok. A pápa beszéde a Rimini Meeting résztvevőihez. A jövő ígéret, nem pedig fenyegetés. A Szent Atya homíliája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székesegyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini Székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette: akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladni a másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 14. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leó pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leó megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leó pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leó rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése, hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a meetingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, Soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leo a Communione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la Chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét, Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leo. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leo pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leo pápa homiliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leo pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 ezer hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leo pápa nagy örömmel celebrált a szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. 2000 után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örökfia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lealjul, hogy megmossa a tanítványai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa, ad ogni livello, l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt egy olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn is annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bízott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, prébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásra beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mint sem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel Papbácsi, Józsa Ferenc és Dávid Gyöngyi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus 24-e van hétfő. Ma ünnepeljük a Bertalanokat és az Alizokat, a Jóisten éltesse őket mindazokkal, akik ma születésnapot, házassági évfordulót, vagy egyéb szép családi ünnepet ülnek. És Önökre is gondoltunk, kedves hallgatók, akik már ilyenkora reggel a Mária Rádióval vannak. Elmondjuk műsorismertetésünket, hogy tudják, hogy a délelőtt folyamán mire számíthatnak. És bizony lesz egy kis változás is a műsor szerkezetében, hiszen 7:30-tól lesz ma a Szent Mise. De ne menjünk ennyire a dolgok elejébe, egyszer még hagyjuk, hogy egy kicsit csendességbe legyenek. Ebben nekünk Kertész Marika segít, hiszen ő beszélget, és mi szépen hallgathatjuk a szép gondolatait. 6:10-kor már együtt imádkozzuk a reggeli imákat, aztán a Zsolozsma reggeli dicsérete következik a Kármelita nővérekkel, és Veres Judit Mária számít a figyelmünkre 6:40-kor, minden napunk ajándék Istentől. Ez a címe a műsorának, mi pedig próbáljuk megélni. 6:45-kor velünk találkozhatnak, kezdetét veszi az Ébredjen a Mária Rádióval című műsorunk, de megszakítjuk 7:30-kor, hiszen szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston templomból. A hét plébániáját Gábor Anna fogja ismertetni velünk úgy 8:15 körül, és 8:25-kor térünk mi vissza. Itt a székelyudvarhelyi stúdióban tovább ébrezgetjük Önöket, ha még nem ébredtek volna meg, egészen 8:55-ig, amikor egy szép tanúságtételt hallhatnak az igézőbe. 9:00-kor már az Önök ima szándékait fogadjuk, és az örvendetes rózsafűzért is a Mária királynő kápolnából fogjuk imádkozni. 10:00-kor egy újabb szentmisére hívjuk Önöket, ekkor Komáromból fogjuk közvetíteni, azaz a Felvidéki Mária Rádió segítségével fogjuk közvetíteni. 10:30-kor a Lélek tüzében dr. Sávai János szerkesztésében, 11:00-kor Gyógyír dr. Reikli Istvánnal, majd 11:30-kor Életképek Karácson Tibor atya műsora. 12:00-kor az Úrangyalát együtt imádkozhatjuk, majd a Zsolozsma napközi imaóráját is, és a Déli magazint hallgathatjuk úgy 12:45 körül, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Kedves hallgatóink, igaz, hogy nagyjából a műsorokat már ismerik, hiszen az utóbbi időben nem sokat változtak, de tudják Önök is, hogy szép, értékes műsorok. Így hát maradjanak a Mária Rádióval, és hallgassák őket. Most egy pici csendességre még visszaengedjük.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Amikor Jézus meglátta a közeledő Nátánaelt, azt mondta róla: íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság.

Figyelemre méltó az, ahogyan Jézus viszonyult Natanaelhez. Mindenek előtt megdicsérte a jót, amit észrevett benne. Igazi izraelita, akiben nincs hamisság. Azt is tehette volna, hogy megszégyeníti őt a hiányosságai miatt, vagy kioktatja. Netán elküldi magától, mert még nem elég szent és igaz. De ő nem ezt tette. Tamás apostolhoz is hasonlóképpen viszonyult. Elfogadta őt a kételjeivel együtt. Magához hívta és ezt mondta neki. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Lehetőséget adott neki arra is, hogy ha szeretné, akár be is dughatja ujjait a sebébe. De erre nem volt szükség. Tamás ennélkül is felismerte a feltámadottban az Istent. Ugyanígy történt ez Natanael esetében is. Ő is rádöbbent arra, hogy Jézus az Isten fia. Te hogyan viszonyulsz a környezetedben élő, kételkedő, kereső emberekhez? Vajon érzik-e a magatartásodból, hogy elfogadod és szereted őket? Vagy inkább lekicsinlést, lenézést tapasztalnak részedről?

Jézus ma azt kéri tőled, hogy hozzá hasonlóan te is gyöngéd szeretettel fordulj a kétkedőkhöz, és türelmesen várd ki, míg a kételyeik eloszlanak, és eljutnak az igazság ismeretére. Hiszen hozzád is így viszonyul az Úr. Ha megengeded, tovább visz onnan, ahol most tartasz. Megerősít hitedben, és betölti javaival az életed. Ezáltal képessé tesz arra, hogy te is megerősíts másokat.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kivontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely Szűzi miettben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: A rádió egy fénysugár a lelkednek.

Már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem az Isten országának polgárai és családjának tagjai. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, a szegletkő maga Krisztus Jézus. Ő tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe, a lélek közreműködésével, az Isten hajlékává.

0: Kedves testvéreim, az apostoloktól ránk hagyományozott mennyei örökség birtokában adjunk hálát atyánknak minden ajándékáért, és mondjuk, téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara. Dicséret neked Krisztus testének és vérének asztaláért, amelyet az apostolok adtak tovább nekünk, hogy tápláljon és éltessen minket.
1: Téged dicsér egen ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked igéd asztaláért, amelyet az apostolok terítettek meg nekünk, hogy ott világosságot és örömet találjunk.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked az apostolokra épített egyházatért, amelyben Krisztus titokzatos testének tagjaivá leszünk.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.
0: Dicséret és hála neked a keresztség és a bűnbocsánat megtisztító fürdőjéért, amelyet az apostolokra bíztál, hogy lemossák minden bűnünket.
1: Téged dicsér egek ura, apostolok boldog kara.

0: Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amelyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiadhoz. Közben járására add, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. A jóság gyümölcse mindig jóság, mondta Szofoklész.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Szeretettel hívom a kedves hallgatóinkat, hogy hallgassuk meg most a nap örömhírét és a hozzáfűzött gondolatokat Ambrus István Ábel szombatfalvi plébánostól.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátanaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak. A názáreti Jézust, József fiát. Jöhet valami jó Názáretből? Kérdezte Nátanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátanael erre elismerte,

0: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátanaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak. A názáreti Jézust, József fiát. Jöhet valami jó Názáretből? Kérdezte Nátanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Jöjj, nézd meg! Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban Fülöp nagy örömmel keresi fel Nátanaelt, és ezt mondja neki. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Nátanael azonban kételkedik. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezi. Milyen emberi ez a kérdés? Hányszor történik meg velünk is, hogy valami vagy valaki fölött már előre ítéletet mondunk. Azt gondoljuk, ebből már nem lehet semmi jó. Ezt az embert már nem lehet megváltoztatni. Az én életemben már nem történhet semmi szép, vélekedünk nagyon sokszor. Fülöp azonban nem vitatkozik Nátanaellel, nem akarja mindenáron meggyőzni, csak egyetlen mondatot mond. Jöjj, nézd meg! Ez a mondat ma nekünk is szól. Jöjj közelebb Jézushoz, és lásd meg, mit tud tenni az életedben. Eszembe jut egy egyszerű történet egy emberről, akinek nagyon nehéz időszaka volt, sok gondja volt, és úgy érezte, már nem bírja tovább. Egyik este bement egy templomba, miközben a munkából hazafele tartott. Nem tudott szépen imádkozni, nem voltak nagy szavai. Leült a tabernákulum előtt, és csak ennyit mondott. Jézusom, én már nem tudom, mit tegyek, de te tudod. Rád bízom magamat. Néhány perc múlva semmi különös nem történt, a problémái nem tűntek el, a körülményei nem változtak meg, végis amikor felállt, békésebb lett a szíve. Később így fogalmazott, nem az történt, hogy Isten elvette tőlem a nehézséget, hanem az, hogy többi nem egyedül hordozom. Kedves rádió hallgatók, talán ez az egyik legszebb titka hitünknek. Jézus nem mindig azt ígéri, hogy nem lesz kereszt az életünkben, azt ígéri, hogy a keresztünket nem kell egyedül hordozzunk. A mai evangélium másik gyönyörű mondata Jézus ajkáról hangzik el, amikor Nátanael megérkezik hozzá. Jézus ezt mondja róla. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátanael csodálkozik. Honnan ismersz engem? Jézus pedig megmutatja neki, hogy már azelőtt ismerte őt, mielőtt találkozott volna. Kedves rádió hallgató, ez neked is szól. Jézus ismer téged, ismeri a szívedet, ismeri a küzdelmeidet, a könnyeidet, a kimondott és kimondatlan imáidat. Ismeri mindazt a jót is benned, amit talán mások nem vesznek észre, és ami a legfontosabb, ismer téged, mégis szeret. Nem kell tökéletesnek lenned, ahhoz, hogy Jézushoz menj. Nem kell előbb mindent rendbe tenned az életedben. Indulj el hozzá úgy, ahogy vagy. A hit nem azt jelenti, hogy mindig mindenre tudjuk a választ. A hit azt jelenti, hogy akkor is Jézus kezébe kapaszkodunk, amikor még nem látjuk az utat. Fülöp azt mondja, jöjj, nézd meg! Ez ma számunkra is meghívás. Jöjj közelebb Jézushoz az imádságban. Jöjj hozzá az Eukarisztiában. Jöjj hozzá az evangéliumon keresztül, és amikor meghallod a szavát, ne csak hallgass, hanem válaszolj rá az életeddel. Mert Jézus követése nem csupán szép gondolat. Azt jelenti, hogy szeretünk akkor is, amikor nehéz, megbocsátunk akkor is, amikor fáj, segítünk akkor is, amikor nem kapunk érte köszönetet. Hűségesek maradunk akkor is, amikor könnyebb lenne feladni. Így válik láthatóvá Jézus bennünk. Kedves rádió hallgatók, Nathanael a találkozás után már nem ugyanaz az ember, mint előtte. Elindult Jézus felé és találkozott vele. Ez a keresztény élet lényege is, elindulni Jézus felé, találkozni vele, megismerni őt, megszeretni őt, és egyre hűségesebben követni. Ne engedjük, hogy a félelmeink, a csalódásaink, vagy a múltunk visszatartsanak bennünket. Isten mindig tud újat kezdeni velünk. Ahol mi csak lezárást látunk, ott ő új kezdetet készített. Ahol mi csak gyengeséget látunk, ott ő kegyelmet ad. Ahol mi elveszettnek érezzük magunkat, ott ő utat tud mutatni. Ezért ma vigyük magunkkal Fülöp egyszerű, de csodálatos meghívását. Jöjj, nézd meg! Jöjj közelebb, testvérem, és nézd meg az Urat. Gyere, találkozz vele! És tanul meg tőle a szeretetet. Mert aki Jézusra tekint, az soha nincs egyedül. Aki Krisztust követi, annak az útján mindig ott van Isten szeretete, kegyelme és reménye. Kérjük a boldogságos szűzanyát, hogy tanítson bennünket úgy szeretni és követni Jézust, ahogyan ő egész életében tette. Mária édesanyánk, vezess bennünket Jézushoz, taníts minket hinni akkor is, amikor nem látunk, remélni akkor is, amikor nehéz, és szeretni akkor is, amikor áldozatot kíván. Amen.
1: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Ábel pap bácsi gondolatait hallhattuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 24-én a Székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 10 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a Széki Nepomuki Szent János temploma tartanak örökös szentségimádási napot. Járjunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

A szatmári székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelték. A szatmári római katolikus egyház megye augusztus 21-én ünnepelte a székesegyház felszentelésének évfordulóját. Az ünnepi szentmisét délelőtt 9 órakor Schönberger Jenő szatmári megyés püspök mutatta be. A szentmisében a főpásztor arra emlékezett és emlékeztetett, hogy a templom évfordulóján nem falakat ünnepelünk, hanem egy olyan helyet, ahonnan a kegyelem árad. Rámutatott, a székesegyházban számtalan keresztelés történt, s ezekből mindig új meghívás született a keresztény életre. Ugyanitt szenteltek pappá az egyházmegye papjainak sokasságát is, akik a papszentelés szentségével indultak útnak, hogy Krisztusról tanúságot tegyenek, és a szentségek vigaszát elvigyék az egyházmegye különböző településeinek közösségeibe. Zárszavában hálát adott mindazért az imádságért, áldozatvállalásért és munkáért, amellyel a hívek közel 2 évszázada gondját viselik a templomnak, és arra kérte a jelenlevőket, hogy a jövőben is őrizzék és éltessék tovább ezt az örökséget.

Gyalogos zarándoklat Csíksomlyóra a békeösvényén. 13. alkalommal rendezte meg a romániai Mária út egyesület az Egy úton zarándoklatot augusztus 22-én. A központi eseményének idén is a csíksomlyói kegyhely adott otthont, melynek kiemelkedő pontja a közös keresztút és az ünnepi szentmise volt. A zarándokok Kerekes László segédpüspök áldásával járták végig a Jézus hágója stációit. Az esti ünnepi szentmisét a csíksomlyói kegytemplomban szintén Kerekes László püspök mutatta be. Szentbeszédében kiemelte, hogy idén a Gyulafehérvári Főegyházmegye meghirdette a keresztség évét. Ezért választottuk mottónak, Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Jó arra gondolni, hogy nem megszokásból, nem csak úgy erőltetve, hanem mint gyermek, ahogy szereti a szüleit, azzal az őszinte szeretettel, ragaszkodással, lelkesedéssel éljük meg a keresztény életünket, fogalmazott a főpásztor, majd rávilágított arra, hogy idén szintén Mártonáron 130 címen emlékezik a Főegyházmegye nagy püspökének 130 évvel ezelőtti születésére. A zarándokok jelentős része a templom hűvös falai között maradt, hogy a hagyományos egész éjszakás szentségimádás keretében imádkozzon tovább egész vasárnap reggelig.

Ezüst Akadémia Csíkszeredában. Az Ezüst Akadémia következő előadására holnap déli 12 órakor kerül sor a szakszervezetek művelődési házában, melynek keretében Lukács Eszter, klinikai pszichológus, a Hallgatlak, erdélyi telefonos és internetes lelkisegélyszolgálat csíkszeredai stábjának vezetője tart előadást, Hallgatlak, amikor egy beszélgetés is segítség lehet címmel. Az előadás során bepillantást engednek a Hallgatlak erdélyi telefonos és internetes lelkisegélyszolgálat működésébe, és arról beszélgetnek, mi segíti a valódi meghallgatást, és hogyan támogathatjuk egymást a nehéz élethelyzetekben.

Könyvbemutató Maros-Szentgyörgyön. Holnap délután 6 órakor a Maros-Szentgyörgyi plébánia tanács termében Nagy Miklós Kund bemutatja Baricz Lajos, a Hajnal pírja és az Életről beszélnek köteteit. Közreműködik a Szentgyörgy egyházközségi kórus, a Kolping család énekkara, Solideo, Glória, Vegyeskar, Pataki Ágnes és Szántó Árpád. Műsorvezető Moldován Irén.

Kétnapos ünnepséggel emlékeznek Márton Áron születésének 130. évfordulójára. A Csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület és Múzeum a gyulafehérvári római katolikus érsekséggel, Csíkszentdomokos polgármesteri hivatalával és a helyi római katolikus plébániával közösen idén a megszokottnál nagyobb szabású kétnapos rendezvénnyel emlékezik Márton Áron püspök születésének évfordulójára. Pénteken a püspök születésnapján tartják az idén 15. alkalommal megszervezett Márton Áron konferenciát, szombaton pedig ünnepélyes zarándoknapra, szentmisére, előadásokra és kulturális programokra várják a püspök hiteles életpályája és máig érvényes tanítása iránt érdeklődőket. Az esemény vendége lesz Gianpiero Gloder, romániai apostoli nunciusa, aki jelenlétével megtiszteli a fiatal kutatókat, felvonultató konferenciát, illetve szentbeszédet mond az ünnepi szentmisén szombaton, melyet 10 órától élőben közvetítünk. Az ünnepi szentmise fő celebránsa akárcsak a korábbi években Kovács Gergely érsek lesz. A részletes program megtalálható a Márton Áron Múzeum.eu oldalon.

Most pedig az időjárásról. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap kiadott sárga jelzésű hőségriasztása szerint ma 10 és 22 óra között a Bánság déli részén, Olténia déli és nyugati tájain, valamint Munténia déli részén kánikula is fokozott hőterhelés várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 37 Celsius fok körül alakul, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet. A hőségriasztás a fővárosra, valamint Krassószörény, Mehedinc, Dolzs, Olt, Teleormán, Gyurgyu, Kalarás és Ilfov megyére érvényes. Az ország déli területein és a hegyvidéken ugyanekkor záporok, zivatarok fordulhatnak elő. És most lássuk, hogy ma reggel 6 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Páciumban és a Bánságban. Aradról 16 fokot jelentettek, Baróton 14 fok volt, Besztercén 10, Brassóban 16. Csíkszeredából 12 fokot, Vésről 9 fokot, Déváról 13 fokot, Dicsőszentmártonról 16 fokot, Fogarasról 10 fokot jelentettek. Gyergyóalfaluban 11 fok volt, Gyulafehérváron 16, Kézdivásárhelyen 19 fokot mértek. Kolozsváron 12-t, Máramaros-szigeten 11-et, Maroshévízen csupán 9 fok volt, Marosvásárhelyen 14 és Nagysármáson is, Nagybányán pedig 13 fok volt. Nagyszebenben 16, Nagyváradon és Sepsiszentgyörgyön 15 fokot mértek, míg Resicabányán 13-at, Szatmárnémetiben 11 fok volt, itt nálunk Székelyudvarhelyen 14 fokot mértünk, Temesváron 20 fok volt a hőmérséklet, itt volt a legmelegebb, Tordán 15 fokot és Zilahon 13 fokot mértek ma reggel 6 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják, és ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

Kedves hallgatóink, itt most egy kis időre elbúcsúzunk önöktől, hiszen nem sokára a Csíkszeredából szentmisét közvetítünk a Szent Ágoston templomból. Majd 8:30 előtt néhány perccel ide visszakapcsolunk Székelyudvarhelyre, és itt fogjuk folytatni a műsorunkat, ahol abba hagytuk. Tehát most készüljünk mindannyian a szentmisére.

És dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Székely Csilla önkéntest hallják. Szentmisét közvetítünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, melyet Simon Sándor segédlelkész mutat benn. A kántori szolgálatot Kacso Arnold kántor végzi. Meghívjuk a kedves hallgatókat, hogy lélekbe kapcsolódjanak be a Szentmisénkben.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ma Szent Bertalan ünnepét ünnepeljük, akit János evangéliuma Nátánaelnek nevez. Egyike a 12 apostolnak, akiknek tanúságtételén nyugszik a mi hitünk. Ebben a szent misében, amelyet elhunyt kedves és Sándor család elhunytjaiért ajánlunk fel, szemléljük az ő életpéldáját, hogy megerősítsen bennünket a Krisztusba vetett hitünkben és a mindennapos tanúságtételben. És hogy méltóképpen ünnepelhessük Krisztus Urunk szent titkait, szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

0: gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos minden górsz.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol, mint halálig ragaszkodott fiadhoz, közben járására ad, hogy egy házat híven szolgálja minden nép üdvösségét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad.

0: Szent Leckám a jelenések könyvéből. János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta. Jöjj, megmutatom neked a menyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Bertalan apostol meghívás történetét láthatjuk, és van benne egy mozzanat, amit fontosnak tartok kiemelni. Bertalan Fülöp tanúsága miatt keresi fel Jézust. Szent Bertalan meghívás története nem Jézussal kezdődik, hanem Fülöp tanúság tételével. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, mondja Fülöp apostol. És amikor Bertalan kételkedve válaszol, Fülöp nem állt le vitatkozni vele, vagy érveket felsorakoztatni, hogy neki miért van igaza, hanem egyszerűen csak ennyit mondott: jöjj és nézd meg. Ez a tanúságtevés, ez a tanúságtevést követő meghívás vezette el Bertalant a Jézussal való találkozásra, amely mindent megváltoztatott, és amelyben maga Bertalan is megvallotta Jézust Krisztusnak, akiről Mózes és a próféták írtak, akire maga Bertalan is várakozott. És milyen titokzatos ez a találkozás, hisz nem derül ki, hogy miről beszél Jézus és Bertalan. Nem derül ki, hogy mi történt a fügefa alatt Bertalannal. Az a kettejük titka marad, amit mi talán nem is érthetünk meg, hisz annyira személyes. De a lényeg igazából nem is az, hogy mi történt a fügefa alatt, hanem inkább az, hogy Bertalan megtapasztalta ebben a találkozásban, hogy Jézus a szívébe lát, ismeri őt és szereti. Bertalant nem a tanítványok érvelései győzték meg, nem is Jézus csodáinak a káprázata, hanem az Istennel való mély találkozás Krisztusban. Kedves testvérek, Bertalan meghívás történetében Fülöpnek kulcsfontosságú szerepe volt, de igazából az, ami mindent megváltoztatott, ami Bertalant meggyőzte, az az Istennek a műve volt, a Jézussal való találkozás. Mi mindannyian lehetünk úgy Bertalanok, mint Fülöpök a mindennapjaink során. Lehetünk Krisztusra szomjazó, a megváltóra várakozó, kereső Bertalanok. De lehetünk a Krisztussal való találkozás örömétől fellelkesített, tanúságtevő Fülöpök. Mindkettőnek van helye az életünkben, és ez a két mozzanat igazából kölcsönösen kiegészíti egymást. Hisz mindig is szükségünk lesz a Krisztussal való találkozásra, legfőként az oltári szentségben, hogy befogadhassuk szívünkbe az evangéliumot, és megerősödhessünk benne. Ugyanakkor a befogadott evangélium öröme embertársainkhoz fog vezetni, hogy tanúságot tegyek arról, aki már bennem él, életem megváltójáról, Jézus Krisztusról. Engedjük hát, hogy Jézus tekintete átformálja a szívünket, hogy a mi életünk is az örömhírről tanúskodjék. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közben járására hallgassa meg kéréseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Küld, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hiszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egészen szent egyházára.

0: akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk előtted, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

Szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert megadtad egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, a te szentséged örök jeleként,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem hisz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíved, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyán,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Bocsássatok meg szívből egymásnak.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen. A Szent Mise véget ért, járjatok békével.
0: Istennek legyen hála. Istenünk,
1: te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanításai és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Kedves hallgatók, Szent Misét közvetítettünk Csíkszeredából, a Szent Ágoston plébánia templomból, melyet Simon Sándor segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Kacso Arnold kántor látta el. Köszönjük, hogy lélekbe bekapcsolódtak a Szent Mise áldozatban. A mikrofonnál Székely Csilla önkéntest hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíkszeredai Szent Ágoston plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszereda Erdély keleti felében helyezkedik el, a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő csíki medence középső részén. A város az Olt mentén haladó észak-dél irányú, a tolvajos és gyímesi hágókon áthaladó nyugat-kelet irányú közlekedési útvonalak kereszteződésénél alakult ki. A város az Olt folyó teraszain és a Somlyó-patak kavicsos hordalék kupjainak a peremén fekszik az 1033 méter magas Nagy-Somlyó lábánál. Tengerszint feletti magassága 655 és 730 méter között változik. A város legfontosabb ásványvíz lelőhelyei Somlyón, a Szeredai és a Zsögödfürdőn vannak. Csíkszereda a korábban már létező Somlyó, Taploca és Zsögöd települések szomszédságában a szerdanapi vásárhely színhelyén alakult ki. Az első ismert hiteles okirat, amely Csíkszereda mezővárosi létét igazolja, 1558. augusztus 5-én keltezett kibocsájtója, János Zsigmond fejedelem édesanyja, Izabella királyné volt, mentesítette a város lakosságát az adófizetés alól. Csíkszereda az 1968-as területi átrendezés következtében az addig 6-7 ezres kizárólag magyar lakta város közel 50 ezer lélekszámú megyeszékhelyé duzzadt, amelynek ma is több mint 40 ezer magyar katolikus híve van. Ez természetszerű kihatással volt az egyház életére is. A 17. században épült 200-300 hívő befogadására alkalmas templom kicsinek bizonyult, és az újváros negyedik is távol kerültek az egyházközség szívétől. Ennek az égető kérdésnek a megoldására már dr. Jakab Antal püspök, majd Bálint Lajos érsek tett lépéseket. A város pasztorációs szempontból oly fontos és sürgető megosztása dr. Jakobinyi György érsekre hárult, aki létrehozta a Szent Ágoston plébániát, Pénzes Józsefet nevezte ki annak plébánossává. Azóta élő kövek, élő lelkek, égisze alatt felépült az 1200 személy befogadására alkalmas, a már katedrális méretű Szent Ágoston plébánia templom. 1995-ben Jakobinyi György érseki rendelkezésével két részre osztotta Csíkszeredát, a belső Szentkereszt plébániára és a Szent Ágoston plébániára. Az építkezés kezdete azonban a plébániák szétválasztása előttre tehető, ennek kivitelezése Borbély Gábor főesperes úr nevéhez fűződik. Pénzes József 1995. január 1-jei plébánosi kinevezése után pedig elkezdődött a tervezési folyamat. A Szent Ágoston templom végül Albert Homonnai Márton csíkszeredai tervező révén nyerte el a mai formáját. A templomot övező keresztúti stációk körül zöld övezetet, több mint 1000 facsemetével, élősövényt, sziklakertet és virágágyásokat alakítottak ki. A 233 méter magas fémszerkezetes 4 harangnak helyet adó torony között, a templom tetején pedig lángoló szív emlékeztet a Szent Ágostoni gondolatra. Idézem, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, ami meg nem nyugszunk te benned. Idézet zárva. Az altemplomban egy kisebb kápolna kapott helyet, a déli oldalon alakították ki a plébánia hivatalt, irodákkal, tanásteremmel és irattárral. Ugyancsak az alaksor egyik terme ad otthont a fogyatékkal élő fiatalok számára. Az altemplom termeit összekötő folyosó oldalát úgy építették ki, hogy azt majd idővel urnatemetőként lehessen használni. Az első és második emeletén találhatóak a szolgálati lakások, a plébános lakása mellett még két kápláni lakosztály, illetve vendégszobák is helyet kaptak. Az épületben méretes konyhát, ebédlőt is kialakítottak. A földszinti rész foglalja magába a bejárati előteret, a templom nagy termét, amelyet már a nagy ünnepek alkalmával többször is benépesítettek a hívek. A Szent Ágoston templom apszisában egy keresztet láthatunk a korpusszal, valamint Szent Ágoston és Szent Mónika szobrait, Szántusz Géza csíkszeredai képzőművész alkotásai. A Budakeszin élő és alkotó Majzik Mária művésznő két nagyméretű kerámia domborművet és egy bronz keresztelő kutat ajándékozott a templom részére. A két dombormű, a himnusz és az angyali üdvözlet ugyancsak a templom apszisába kerültek elhelyezésre. A himnusz dombormű a magyarok kereszténységéhez való kapcsolatát, míg az angyali üdvözlet a szűzanya oltalmát és egyben a születés szimbolizálja. A kettőt, a születést és a keresztséget a kompozícióban a keresztelőkút kapcsolja össze. Ezzel válik teljessé a szimbólum. Csíkszeredában a magyarság összetartozásáért, megmaradásáért megalapító nemzeti imahely arra hivatott, hogy jelezze az utat Magyarország azon törekvésének, hogy polgárai maguk oldják meg a nemzet fennmaradásának problémáját. A himnusz a dicsőséges keresztény múltat, a szűzanya Magyarország védelmezője, a jelent és a keresztelőkút a jövőt jelképezi, mely három jelkép együtt van jelen a megszentelt térben. A Szent Ágoston templomot 2009. augusztus 29-én a fő egyházmegye fennállásának ezredik évfordulóján a templom búcsú ünnepén szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek és Tamás József püspök. A Szent Ágoston templom és plébánia épülete 2021-2022-ben külső átalakulásokon esett át, a magyar kormány hathatós közreműködésével és támogatásával kicserélték a plébánia templom egyes nyílászáróit és óriási méretű üvegfelületeit, valamint sor került a templom ikonikus tornyainak felújítására is a román kormány, a megyei önkormányzat és a városháza anyagi támogatásával. A Szent Ágoston plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Templombúcsút augusztus 28-án tartanak. Örökös szentségimádási nap november 22. A műsor szerkesztette Gábor Anna a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvön helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Bertalan apostol. Szent Bertalan az Úr 12 apostolának egyike. Galileában született 10 körül, de nagyon keveset tudunk róla. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert a 4 apostol név sorban Fülöp mellett szerepel, mint Bertalan. Ugyanakkor Szent János evangéliumában ugyancsak Fülöppel együtt jelenik meg, de Natánael néven. Apokrif iratok tudósítása szerint Bertalan először Itáliában, majd Örményországban hirdette az evangéliumot. Itt lett Krisztus vértanúja, mégpedig úgy, hogy megnyúzták, majd lefejezték. A Sixtusi kápolnában Michelangelo úgy ábrázolja az utolsó ítélet című képen, hogy egyik kezében kést, a másikban a tulajdon bőrét tartja. Azt is mondják, hogy Michelangelo erre a bőrre az önarc képét festette rá. A színes történetekkel teli legenda szerint Bertalan az apostolok szétoszlása után Indiába, egyes legendák szerint Örményországba is ment. Itt talált egy templomot, amelyben egy gyógyító bálvány volt. Ez a bálvány beszélt, és minden hozzáfolyamodó betegnek gyógyulást ígért. Mikor Bertalan belépett a templomba, nagyon sok beteg tartózkodott ott, és áldozatot akartak bemutatni a bálvány előtt. Ám a bálvány egyszer csak felkiáltott. Ti szegények, hagyjátok az áldozatot, és ne ajánljátok fel nekem, nehogy az én szenvedésemből is részt kapjatok, mivel Bertalan lánca megkötöz engem. És e szavak után 1000 darabra tört. Az apostol pedig imádságával meggyógyította az összes jelenlévő beteget. Útja közben elért Polónius királyhoz is, akinek a leánya lelkibeteg volt. Meggyógyította, majd hirdette a királynak az evangéliumot, úgyhogy az megtért, egész házanépivel együtt megkeresztelkedett, sőt, később püspöki tisztséget is viselt az egyházban. Meghallotta ezt Astragesz király, Polónius testvére, és haragosan elfogadta Bertalant. Ezekkel a szavakkal támad rá. Te vagy az, aki megtévesztette a testvéremet? Isten embere így válaszolt. Én nem megtévesztettem, hanem megtérítettem. Akkor a király esküvel fogadta, hogy kényszeríteni fogja. Áldozzon baldag bálványának. Bertalan azonban így tagadta meg a parancsot. Én megkötöztem a te istenedet. Ha te megteszed ugyanezt az én istenemmel, akkor teljesítem parancsodat. Ha nem, akkor összetöröm baldak képét. Nem sokkal ezután jött egy hírnök, és jelentette, hogy baldak képe összetörve fekszik a templomban. Erre a király megszaggatta ruháját, Bertalant megvesszőztette, majd megparancsolta, hogy nyúzzák meg. Mikor megtörtént, keresztre feszítették, majd lefejezték. Miután meghalt, hogy végleg megszabaduljanak az apostoltól, koporsóba zárták a testét, majd 4 másik vértanú koporsójával együtt a tengerre tették, hogy a víz sodorja el őket. Később Teodor apát így beszélt az apostolokról. Az apostolok felosztották maguk között a világot, és a királyok királyának helytartói lettek. Bertalanra Örményország jutott, Ott látod őt, amint nyelvének ekéjével felszántja a lelkek földjét. Elveti Isten igéjének magvát a szívek barázdáiba, s telepíti az Úr szőlőjét és paradicsomát.

De Vialár Szent Emília, apáca, rendalapító nő. 1797. szeptember 12-én született Franciaországban. Emilian Marguerite Adelaide de Vialár olyan alapításra nyújt példát, amely egyedülállóan eredeti eszmén alapszik, és amelyet minden ellenállással szemben rettenthetetlen szívósággal valósított meg. A gazdag és tekintélyes család, amelyben Emília megszületett, nem volt mélyen vallásos. Édesanyja a király 10. Károly udvari orvosának volt a leánya. 1810 őszén a 13 éves Emíliát szülei Párizsba kísérték, hogy az Abbé-Aubois nevelőintézetbe adják. December 17-én utazásuk közben meghalt az édesanyja. Két évvel később Emília visszatért apjához, Gályákba. A közbeeső időben csak nagyon elemi képzést kapott, de már ebben az időben mély jámborságot tanúsított, és úgy tűnik, hogy rendkívüli kegyelmekben részesült, belső hangokat hallott és látomásokat látott. Gályákban azonban, mert nem talált megfelelő lelki vezetőt, lelki élete lassan elsorvadt, de 1816-ban egy misszió alkalmával régi mélységeiben élett újjá, és megsokasodtak misztikus élményei. Ebben az időben Emília jó tanácsadóra talált, a Szent Péter templom nyílt és éles elméjű plébánosában. Arra nem gondolt, hogy férhez menjen, sőt szüzességi fogadalmat tett, de úgy látszik egyetlen rend sem vonzotta. Kereste az útját és megelégedett azzal, hogy megossza apja meglehetősen világias életét. Másrészt viszont szabadon kibontakoztatta jótékonyságát, és házuk hamarosan a város szükséget szenvedőinek és szegényeinek gyülekező helye lett. Lassanként megerősödött benne egy szegényeket támogató szerzetesi kongregáció eszméje. Ilyen értelmű első megnyilatkozásai heves ellenkezést váltottak ki apjából, és emiatt kettőjük kapcsolata hosszú időre nagyon feszülté vált. Emília 1832-ben nagyapjától 300 000 frankot örökölt. Megvett egy házat a Szent Péter templom közelében, és 1832 karácsonyán itt telepedett meg három társnőjével együtt. Új jelentkezők is csatlakoztak hozzájuk, és 1833-ban megtörtént az első beöltözés. Mivel Emília különlegesen tisztelte Szent Józsefet, kongregációját az ő oltalma alá helyezte, és a megjelenés emlékére, amelyben az angyal Szent Józsefnek fölfedte a megtestesülés titkát, kis közösségét a megjelenésről nevezett Szent József nővéreinek nevezte el. A nővérek a szegény gondozás mindenféle módjának és az oktatásnak szentelték magukat. Az új intézmény számára az apostolkodásnak csak hamar rendkívül tág területe nyílt meg. Emília egyik testvére Ágoston, Algír közelében telepedett le, és ott a városi tanács tagja lett. Ágoston közvetítésével 1835. augusztusának elején három nővértársával együtt Algírba hajózott. A nővérek már az első napokban bizonyságot tehettek munkakészségükről és önátadásukról, amikor veszélyes kolera járvány tört ki. Franciaországba való visszatérése után Emília anya Párizsban megkísérelte felkelteni Amélia királyné érdeklődését alapítása iránt. 1836-ban visszatért Algírba, 1837 elején a nővérek átvették a kórházat. Egyidejűleg megnyitottak több iskolai osztályt, járóbetegellátó állomást és menhelyet a hajléktalanok számára. A Szent József nővérek azt hitték, hogy gyökeret vertek Algériában, valójában azonban nehéz válság előtt álltak. 1838-ban Algír megkapta első püspökét Dupuk személyében, aki buzgó és jámbor férfi volt, de nem tudott szervezni, és oktalan vezetése csak hamar súlyos nehézségeket okozott. Új alapítások történtek Tuniszban,

kórházat, és 1847. októberében át kellett helyeznie Tulumba. Sajnos az egyházmegyei igazgatás eleve bizalmatlansággal fogadta. 1852. augusztusában a novíciátust Marseille-ben állította föl. Új alapítások jöttek létre Görögországban, Palesztinában, Indiában és Ausztráliában. Emília anya 1856. augusztus 24-én halt meg.

Köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik időközben kapcsolódtak be a műsorunkba. 8 óra 37 perc a pontos idő, a nap eseményeinek ismertetése következik. 2026. augusztus 24-e van, hétfő, az esztendő 236. napja, és ebből az évből még hátra maradt 129. Amint hallottuk, Szent Bertalan napja van, Bertalan apostol napja, aki a csizmadiák és a szűcsök védőszentje. Sokfelé ezt a napot tartják őszkezdő napnak, ugyanis amilyen ennek a napnak az időjárása, olyan lesz az őszi időjárás, amint Szent Bertalan magát mutogatja, az őszi idő is magát, mint az szerint tartja, az ivatar sok jeget és havat jelez előre. Ha ezen a napon esik az eső, jó káposzta termés is lesz. Az ezen a napon köpült vajról pedig azt mondják, hogy gyógyító hatású, s úgy vélték, ha egy kanállal a búzába tesznek, nem esik bele a féreg. A betakarítás, a szüret kezdet, a szántásvetés előkészítésének kezdete, ez a nap sok helyen vígan telik, a szántás és vetés után nyári mulatság veszi kezdetét. Kígyómaráskor is szokták az ő segítségét kérni, és így imádkoznak szentséges Szűz Mária Istennek, Szent Anyja és Isten minden szentjei, különösen pedig Szent Bertalan, támogassátok könyörgésemet közbenjárásotok által, hogy az irgalmas Isten ezen embert, asszony gyermeket, jószágot, a kígyő csípésének mérgétől és annak minden káros következményeitől megmenteni kegyeskedjék a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Tehát ezt az imát mondták kígyómaráskor. Szent Bertalan éjszakája is van, ez a tegnap éjszakáról már a víradó éjszaka volt, tehát 23-át ról 24-ére. Szent Bertalan véres éjszakájának előidézéséhez nem sok köze volt a vallásnak, legfeljebb ürügy volt, lobogó, amellyel a két párt, a Katalin köré gyülekezett katolikus liga és a navarrai Henrik vezetése alatt álló hugenották hatalmi vetélkedése bújt meg, sajnos rengeteg ember életét vesztette Párizs és Franciaország szintjén. A történelembe pedig nagyon-nagyon sokat megyünk vissza, 1947 évet, mert hogy 79-ben a Vezúv kitörése elpusztította Pompei városát. Pompei még a 63. évi földrengés után nem is építette fel teljesen önmagát, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzet törmelék és ízóláva után hatalmas hamufelhő borította be a várost. Nagyon kevesen menekültek meg a város 20 ezer lakósából. Életét veszítette a legnagyobb római természettudós is, idős Pilinius is. És 188 évvel ezelőtt, 1838-ban meghalt Kölcsey Ferenc, költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkör egyik kor, egyik vezér egyénisége, persze az ő nevéhez fűződik a magyar himnusz is. 1842-ben 184 éve József Nándor,

elhelyezte a pest-budai Széchenyi Lánchíd alapkövét, és 1950-ben, 76 éve meghalt Ernst Wickert, német író, aki az első között számolt be a koncentrációs táborok borzalmairól a halál erdőben, olvashattuk. És a mai nap bizony nagy ünnep a bertalanoknak és az alizoknak, akik névnapjukat ülik. A bertalan Arameus, görög-latin eredetű bibliai név jelentése Ptolemaiosz fia, a Alice Héber germán, francia-angol eredetű, az Alice névből származik, amely az Adelheid, Alexandra, Alioza, Elizabeth nevek önállósult francia és angol becézője, jelentése nemes, harcos, bölcs. És mindazokat is nagy szeretettel köszöntjük, akik születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb szép családi ünnepet ülnek. Tegyék meg önök is általunk, még van egy pár perc, és hívjanak bennünket, mi segítünk, hogy felköszönthessék szeretteiket. Tegyék ezt a következő telefonszámokra: 0259 420 555 vagy a 0359 420 555, és írhatnak szöveges üzenetet a 07 58 420 555-ös telefonszámra. Mi pedig nagyon várjuk.

0: Halló, halló.
1: Kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Szeretnék köszönteni a mennyünköt Csíkszeredalbokon, Lédát, Aliszkat, kinek ma a neve napja van. A Jóisten értesse őt nagyon-nagyon sokáig erőbe, egészségbe, békességbe, szeretetbe, a kicsi családjával együtt. Köszönöm szépen a lehetőséget, kicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, egyben üdvözöljük az ünnepeltet mi is, és a csíkszeredaiakat és környékbelieket is.

0: Halló! Halló, itt a Mária Rádió, hallgatjuk, ön van vonalban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel!
1: Szeretném köszönteni húgomat és sógoromnak, sógorommal, Prozsorador, keresztes, Zsiga és keresztes, Mária Sándornak 50. évfordulója alkalmából. Adjon a Jóisten nekik jó egészséget, hosszú életet, szeretettel az egész családja körébe. Köszönöm szépen. Nővére voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Biztos, hogy nagyon örül a köszöntésnek, mi is nagy szeretettel köszöntjük, hiszen 50 év házasság, hát egy jó vizsga, a Jóisten éltesse egészségben őket, és várjuk, hogy továbbra is telefonáljanak, hiszen 8 óra 45 perc van még, néhány percünk erre.

0: Halló, halló.
1: Halló.
0: Hallgatom.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Én is szeretném köszönteni Bodor Márgyi Martikát, középrokon a Bodorok utcájába, születésnapja alkalmára. Egy kicsit megkésve, de fogadja szeretettel. A Jóisten áldja meg őt sok egészséggel, szeretettel, de sok-sok egészséggel, hogy az édesanyját tudja rendezni, és adjon a Jóisten neki kitartás mindenbe. Adja meg a Jóisten Martika mindig sok egészséggel és szeretettel. Ezt kívánja Gyimesből egy állandó hallgató rokonok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ezt köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Én mi is nagyon szépen köszönjük, hogy a műsorunkat hallgatja és be is kapcsolódik. Martikának, ha bár későn, korábban volt a névnapja, de mindig jól jön a jó kívánság, úgyhogy biztos ma is nagyon örült neki, a Jóisten éltesse, mint ahogy a következő betelefonálónkat is éltesse a Jóisten, és nagyon örülünk neki. Halló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Udvarhelyi Stúdió munkaközösségét, és minden hallgatóját a Mária Rádiónak. A mai napon szeretném köszönteni először is a Csíkszentdomkos Egyházközség minden egyes lakója, kívánva mindenkinek jó egészséget, a betegeknek gyógyulást, és külön szeretném köszönteni Feceg utcába Bod Dombi Attilát, 58. születésnapja alkalmával. Nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kívánunk neki, feszegi szomszédok, akiken nagyon sokat segít. A Jóisten áldja meg a jóságáért, adjon jó egészséget neki a családja körében. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és egy kegyelmekben gazdag hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Halló? Halló, hallgatjuk. Mindenki.
1: Kívánok jó reggelt önöknek és mindenkinek. Köszönöm a drága Szuzannának, hogy még egy napot adott, és a többit is megköszönöm. És köszöntöm Szent Mártonom, Bandi Bertalan, a Jóisten étesse sokáig, adjon özvegységébe. Segítsék egy elmettebbe, feladjál a gyerekeivel együtt. Isten étessen Bertalan sokáig. És minden Bertalan nevét, mindenkit, öreget, beteget, özveget, a családomot, unokáimot, a Jóisten segélyemet, az unokáim, az önvére mentek. Érezem egy bolytól, és egy kicsit dédunokához. Mindenkit kívánok további segítő kegyelmet, áldásos, áld napot, Isten fizesse. Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen, és minden jó kívánság szálljon vissza önre, ezt kívánjuk mi innen a Székelyudvarhelyi stúdióból.

0: Halló, halló. Itt a Mária Rádió, hallgatjuk.
1: Hello! Mit értették az Úr Jézus Krisztus? Szigperedávó László Margit néni vagyok. Gyönyike, nagy-nagy szeretettel köszöntöm minnyájukat, és szeretném köszönteni, végig hallgattam a Székely udvarhelyi 17 éves megalakulásukat, nagy szeretettel hallgattam. A Jóisten áldja meg minnyájukat, akiket megdicsértek, kitüntettek. Adja a Jóisten, soha ne szűnjön meg, amíg főleg én élek, 84. vagyok. A Mária Rádió, mert az én mindenem a házban, egyedül vagyok 13. éve, de a Mária Rádió éjjel-nappal a mindenem. Minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök, az unokáim indulnak máma a tengerre, a drága Jóisten őrözzen meg minden bajtó balesettő, szűzanya takarja be őket a halássával. Minden Mária Rádió hallgatót, támogatót nagy szeretettel köszöntök, és Anna nénit köszöntöm nagy szeretettel az udvarhelyi kórházba. Békesség Istentől!
0: Dicsértessék Margit néni, és önt is éltesse a Jóisten, és vigyázzon magára. Nagyon szépen köszönjük a 17 éves jó, a szép gondolatokat, hogy 17 éves az udvarhelyi stúdió. Tudja Margit néni és kedves hallgatóink, nekem van egy olyan érzésem, hogy velünk vagy nélkülünk a Mária Rádió élni fog. Míg önök vannak, a Mária Rádió nagy családja, aki élteti igazán a Mária Rádiót, addig a Mária Rádió hangja nem szűnik meg. Imádkozzanak értünk!

0: Halló! Halló, hallgatjuk a mai műsor utolsó betelefonálóját. Nagyon halló, sok szeretettel.
1: Halló, halló, a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Gyöngyikőt, Ferencet és az egész munkaközösséget. Isten áldását kérem az életükre. Én szeretném köszönteni a Csiknákos és Görögsfalu egyházközség minden lakóját, de különösen az öregeket, betegeket, magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki. Az én kicsi családom apraját, nagyját, Mária Rádió nagy családját, de utólagosan szeretném köszönteni Madéfalván Szőcs Kálmán, tegnap előtt volt születésnapja, Jóisten bőséges áldását kérem életére és családjukra. És mindenkinek kívánok egy áldott, békés, csendes, szép hetet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, és mindig örömmel tölt el, amikor egy ismerős hang, akit rég nem hallottunk, annak a hangja csendül fel a telefonba. Anna nénit mi is nagy szeretettel köszöntjük, másik Anna nénit pedig imáinkba hordozzuk, és minden kedves hallgatót, azokat is, akik ma születésnapot, névnapot ültek, a Jóisten a bőséges áldását érezzék minden nap. Nem sokára a Jálics Ferenc gondolatával térek vissza.

Jálics Ferenc gondolata pedig így hangzik, nem azért élek a világban, hogy eljussak Istenhez, hanem mivel Istentől jövök, szeretetet sugárzok szét a világban.

Nem sokára egy tanúságtételt fogunk meghallgatni az igézőben, majd Júlia és Erzsike fogadják az önök ima szándékait, nem sokára 9 órakor, az örvendetes Rózsa Füzért pedig a Mária királynő kápolnából fogjuk imádkozni. 10 órakor szentmisét közvetítünk egy újabbat, Komáromból a Felvidéki Mária Rádió közbenjárásával, aztán a Lélektüzében dr. Sávai Jánossal, gyógyír dr. Rejkli István szerkesztésében, és Életképek 11 óra 30 perckor Karácson Tibor atyával. 12 órakor Úrangyalát imádkozzuk, utána Zsolozsma napközi ima óráját, aztán a Déli magazint hallgathatják kedves hallgatóink, amiben benne lesz a vigasztaló szó is. Minden a székelyudvarhelyi stúdióból kívánunk áldott szép napot, hetet. Önök maradjanak a Mária Rádió társaságába, ha tehetik. Mi Józsa Ferenccel és a Pabácsi nevében is elköszönök. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Kérjetek, és adnak nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és ajtót nyitnak néktek. Sokszor szembe jött már velem ez az ige hely, és tulajdonképpen, amikor belegondoltam, hogy igazából csak kérni kell, és akkor, hogyha a javunkra válik, persze, akkor Isten megadja, csak hogy az ember nehezen kér. Volt egy olyan szituáció, tavaly évvégén szigorlatra készültem, és 10x tételem volt, elég hosszan, 6-7 oldalak, vagy akár 10 oldal is. És akkor úgy szépen tanulgattam, de már nagyon belefáradtam, és arra gondoltam, hogy igazából, hogyha kérem, akkor Isten meg is mutathatja, hogy melyik tételt fogom húzni. És akkor erre kértem a jó Istent, nyitottam rá a Bibliát, meg átimádkoztam előtte, és első alkalommal egy római 3-as számot pillantottam meg először, és akkor ott még egy cím volt, azelőtt állt a római 3-as, szóval arra a 3-asra esett a tekintetem. Másnap is imádkoztam, meg akkor nyitottam Bibliát, akkor meg egy arab 3-asra esett először a tekintetem, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, most ezt én be is képzelhetem, de nagyon örülnék neki, hogyha tényleg a 3-as tételt húznám, akkor ezt kicsit jobban elkezdtem átnézni, de azért tanultam a többit is, mert mi van, ha másikat húzok, és akkor állok ott, hogy hát, nem ezt beszéltük meg. Aztán elmentem vizsgázni, és kihúztam a 3-as tételt. És álltam ott, hogy mi történik, hogy ilyen létezik, zseniális volt. Egyébként nem sikerült olyan jól, de maga ez a tudat, ami történt bennem, az nagyszerű volt, szóval, hogy merjünk kérni.
1: Kolozsi Kamilla egyetemista gondolatait hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az ima meghallgatásokért. Kérjük továbbra is a gondoskodását, imáink meghallgatását, a szűzanya értünk és családjainkért való közbenjárását. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, hallgatóiért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, orvosokért, a daganatos szenvedélybetegek gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, az úton levőkért, az ifjúságért, hitünk növekedéséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a 0259-420-555-ön, vagy a 0359-420-555-ös telefonszámokon. SMS-ben is megszerkezhetik és elküldhetik imakérésüket a 0758-420-555-ös telefonszámra.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel, haló!
2: Dicsértessék az Úr Jézus! A rózsafűzért és a napi szemlésséget fél szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségért, férjem örök nyugodalmáért, valamint Koka Marika halálának hatodik hetén, akinek a szemléséje a csíkszeredai kalásznegyedi temetőben lesz, templomban lesz holnap elnézést. Nyugodjék békességbe az Úr Jézus szennevében. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük, hogy tetszett hívni. Egy szép napot kívánunk.
1: Ezt a rózsafűzét és minden imát fel szeretnék ajánlani testvérem gyógyulásáért, családom egészségért, békességért. Isten fizesse, írja egy édesanya. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen! Felajánlom a rózsafűzért és a szentmisét, a nap minden imádságát gyermekeimért születésnapján, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testet, lelket, oltalmazd meg bajtó veszedelemtől. Isten fizesse!
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló? Mária Rádió.
2: Halló, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért el szeretném ajánlani lányomért, aki a nagyváradi kórházban várja a gyógyulását, és találják meg betegségének okát. És köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom családomért, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, gondjaink megoldásáért. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért fájdalmaim enyhülésért, családi békért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária. Takarjon be védő palástjával a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örök világosság, fényeskedjék nekik ugráról. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világbékért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelki üdvéért, egy fontos szándékért. Köszönöm.
0: Köszöntjük az újabb betelefonálót. Haló? Haló? Mindörökké, amen.
3: Azt a Szent Orvosultam, hogy ezt a sima aját önökkel imádkozzok, felajánlom, majd hát áltemetet. Gyerek Bírmos tanár úr, Szentet háza, lelke üdvét, a Jóisten adjon örök boldogságot, üdvét békébe, Úr Jézus Szent nevébe, az özvegyének, gyerekeinek, rokmusadnak, őszinte részvét, Isten fizessel meg tettetek hallgat is minden betegét, öregét, halottét, az én halottaimért, élőtét, a Jóisten adjon a halottaknak örök nyugdalmat, az életnek segítő kegyelmet, Isten fiasem, mit tettek oldott, a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom Robert fiamért, aki külföldön dolgozik, egészségért ma kezdi az új munkahelyet. Arra kérem a szűzanyát, hogy sikere legyen, és vigyázzon rá mindig, Isten fizesse, egy mindennapos hallgató. A mai imákat Felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, Isten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, Isten fizesse hidegségről.
0: Halló, köszöntjük nagy szeretettel. Halló, Mária Rádió.
4: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségi békességét, testi lelki gyógyulásunkért, az utcaim lelki küdvéért, a világ békéért. Három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgat.
0: Köszönjük, hogy hívott.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: A mai rózsafüzéreket felajánlom hitbe való megerősödésért, családom minden tagjaért, lányom pálya és párválasztásáért, fiam és férjem életért, egy nagyon fontos szándékért. Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafüzér családomért, ellenségeinkért, több fontos szándékért.
0: Halló, újabb telefonálót köszöntünk. Halló. Mária Rádió.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani az egyik szomszédasszonyomért, akik a tegnap ünnepelte születésnapját, csomagközön Prassler Klárát. Kívánok neki egy Istentől megáldott boldog születésnapot erőben, egészségben, családja körében, hogy sokáig ünnepelhesse a születésnapját. Valamint ugyancsak szeretném még megemlékezni a másik szomszédasszonyomról is, Sarlós Máriáról, aki ő is születésnapját ünnepelni, de ő már az égi hazában van. Neki a Jóisten nagyon csendes pihenést az anyaföldben, valamint családom egészségért, békességért, minden hozzám tartozó jószándékú emberért, akik néha-néha felkeresnek, vagy felhívnak, és a Mária Rádió összes dolgozójáért is köszönöm, hogy vannak nekünk. Egy áldott szép napot kívánok önöknek. Egy mindennapos hallgató voltam csoma közül, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mi is áldott napot kívánunk önnek, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A rózsafüzért önökkel imádkozva egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért kérem. Jézusom, bízom benned, emese Csíkszeredából. A mai rózsafüzért is imád és szentmisét felajánlom hálából a szűzanyának, és a testi-lelki gyógyulásomért, türelemért, hogy a beteg férjem tudjam gondozni. A családi békért, a daganatos betegek gyógyulásáért köszönöm szépen, Borbála vagyok, Szatmár németűből egy mindennapos hallgató.
0: Halló, Mária Rádió.
6: Kérdezzék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Én ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani a családomért, a gyermekeimért, unokáimért, a férjem a kórházban van gyógyulásáért, az édesanyám gyógyulásáért felajánlám még Csíkborzói temetőben nyugszik Geréri Lajos édesapámét, Tamás Lajos Csík a Madészfalvi temetőben nyugszik nevelőtapi alkalmában. Imádkozok értik a Jóisten nekik, adjon örök nyugodalmat, és az egész halottunkkal együtt a családunkban legyen szeretet, békesség és egyetértés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csíkszerünkről szólottam Bíró Klára, Isten fizessen meghallgatta, kellemes szép napot kívánok, sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánunk mi is a legjobbakat.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom Tibód Imre lelki üdvért, akit ma van halálának évfordulója, Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a családomért, az idegenbe dolgozó gyermekeimért, a szűzanya takarja be védő palástjával, békért, önökért, egy édesanya. Imád kérek gyermekeimért, a párkapcsolat helyreállításáért, Istenem, segíts meg!
0: Halló, köszöntjük a telefonálót! Halló!
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
7: Ezt a rózsafüzért, a mai nap összes rózsafüzérét és szentmisét, és szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyeljátjának. Továbbá kérem a szüzanyi autalmat, az közbenjárását, a Szent Kivának gyermekén teljesgyógyulásait, az egészségét, az ő munkahely megmaradásait, az ő főnökeiért, kollégáiért, a gonosz távozásait a családunkból, sok-sok szeretetét, türelemét, békét, a családomban a betegek gyógyulásait, a jó magam gyógyulásait, a fontos szándékét is, a párom jó döntéséért, valamint ennekért is, ne figyelsen mindenki segítség, már eltiszteltessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Magukkal együtt imádkozva minden nap a Szent Rózsa füzéreket, imákat felajánlom a család a egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért. Jézusom, bízom benned.
0: Haló, Mária Rádió, nagy szeretettel köszöntjük. Haló.
8: Haló.
0: Hallgatjuk önt.
8: Halló, dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
8: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Szászóval, én vagyok Szeredából. Én szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét saját magam testi-lelki gyógyulásomért, László Miklós férjemért, nyugszik Csíkszeredai új temetőbe, nyugodjon békébe. Szent Egyházán az unokám férjé, Simó Kinga férjét, Simó Lászlóét, Székelyudvarhelyen Bak Mihály bátyámért, édesanyám, édesapámért, minden hozzám tartozó halottaimért, és fel szeretném ajánlani Lőrinc Anna néniét, aki még a kórházban van, hogy a drága jó Isten gyógyítson meg, szizanya takarja vépolástjával. Tegnap tudtam beszélni egy pár szót vele, úgy örvendek ma 3 hete, ugye, hogy benn van. De hát reménykedünk, hiszük, hogy meggyógyítsa a drága jóisten. Oda megy a sok imánk. Minden Mária Rádió hallgatóiét, támogatóiét, felajánlom ezt a rózsafűzét. Békesség Istentől!
0: Maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
1: A Borzondi Darvas Lőrinc Erzsébetre emlékezünk halálának 13. évfordulóján, minden elhangzó szentmisével és rózsafűzérrel. Nyugodjanak békében, a család minden elhunytjáért és szeretteinkért ajánljuk. Ezt a rózsafűzért felajánlom Robert fiamért, aki külföldön dolgozik, egészségért ma kezdi az Úr munkahelyet, és arra kérem a szűzanyát, hogy sikere legyen, és vigyázzon rá mindig. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
0: Halló, újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
9: Dicsőítessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, és egy család ismerőseimért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, mindörökké dicsértessék.
1: Ezt az imát felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg kérésem, enyhítsd a fájdalmam, Csísomjói Szűzanya takarja be védőpalástoddal. A mai rózsafűzét felajánlom egy családapáért, hallgassa meg a Jóisten kérését. A családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a Szent Rózsafűzért egy mindennapos hallgató.
0: Haló, nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
10: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
10: Ezt a rózsafűzét felajánlom a bácsikért, és a betegekért, és magamért is, és a halottaimért, és az egész halottakért, magukért, és háború megszűnésítését. Isten fizesse a végutat.
0: Köszönjük szépen.
10: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ennyi fért ima szándékfogadásunkban, megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt a Szűzanya rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói a kis Szent Teréz plebánia, Mária légi tagjai.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen szentét előtt, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk,

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélek togantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyok!

0: teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszony.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
1: Az.

0: órájának meg.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájának meg.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd be a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak égalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: A kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrté.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrté.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkban.

0: akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál, bemutattál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok között, Mária, Istenemnek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol vizétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalomra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászulnak irgalmadra.
1: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus kéredeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörülj életünk.
1: Béke királynője,
0: könyörülj életünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörülj életünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörülj életünk.
1: Istenünk, te áron püspököd,
0: arra választottad a hogy igazságonak őre, az üdvözleteknek élelmezője, és népetnek jó pásztora legyen, ad, hogy mielőbb szentje

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj értünk!
0: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj értünk!
0: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a gyermek Jézus nevének viselője!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a gyermek Jézus öröme!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz Jézus szívének szépséges virága!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz az egyház szívének szeretett lángja!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz szüleid boldogsága!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz családod kis királynője!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz nővéreid oltárképe!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a családok segítője!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz mosolyával meggyógyított!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz gyermekévé fogadott!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, akit a Szent Szűz skapulárival felruházott!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, akit a Szűz anya fia arájává választott!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, aki az első áldozók dísze voltál!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány!
1: Könyörögj értünk!
0: A Kármel rendért lelkendező Szent Teréz!
1: Könyörögj értünk!
0: A világnak búcsút mondó Szent Teréz!
1: Könyörögj értünk!
0: Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz!
1: Könyörögj értünk!
0: A jámbor életre édesgető Szent Teréz!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a Szeráfi Szent Terézia lánya!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a kereszt titkainak énekese.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz az életszentség mesternője.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a kármelita újoncoknak patronája.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a katolikus missziók pártfogója.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz a kolostorok gyöngét gondozója.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz az árdalakok vonzó példaképe.
1: Könyörögj értünk!
0: A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz.
1: Könyörögj értünk!
0: A papokért áldozattá lett Szent Teréz.
1: Könyörögj értünk!
0: A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz.
1: Könyörögj értünk!
0: A szüzek közt tündöklő Szent Teréz.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz korunk szentje.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, mosolygós vigasztalunk!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, betegségek csodák orvosa!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, haláltusánk békegalambja!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, kísértéseinkben testvéri szabadítunk!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, kételjünkben világosságunk!
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, a szomjas lelkek üdítő forrása.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, a kicsinyek táborának harsonája.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, Jézus keneteinek illatára.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozó gyermek.
1: Könyörögj értünk!
0: Szent Teréz, az égnek rózsásőt hullató szentje.
1: Könyörögj értünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk, szűz Szent Teréz!
1: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreire.
0: Könyörögjünk! Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. Kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük szűz Szent Teréz példáját, amelyet ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök élet jutalmát, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Szűzszülője Istennek,
1: engedd, hogy tiéd legyek, tiéd éles családban, tiéd jó és balsorban, tiéd tűzbe szenvedve, tiéd most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám, benned bízom, semélek, anyám, te utánad repedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas.

szenvedni, anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen ti is segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, hírgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak, vigasztalója.

0: megvarsózsban, azért, hiszen s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben, szűzőrője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd éles halálban, tiéd jó és varsósban, tiéd tűzzel szenvedve, tiéd most és örökre, szűzőrője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, ír!

0: a te erőd nem töri meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kinyalad, mutasd meg, hogy a nagyad. Most segíts meg, Mária, ó, írban a szűzanya.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kilátásaink jussanak előbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és együtt adhatunk hálát a mindenható Atyának, és kérhettük a következő hétre is az Úr segedelmét és a szűzanya oltalmát. Akik önökkel imádkoztak, aki Szent Teréz plébánia Mária régió tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az ima szolgálatot, továbbra is maradjanak a Mária Rádióval. Kívánunk önöktől kegyelmekben gazdag hetet. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: van Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott fiadhoz. Közben járására add, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szentlecke a jelenések könyvéből. János apostol így beszélt látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és ezt mondta: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristálytiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal, a kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keletről 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje.
1: Isten!
0: Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot fölséges dicsőségét. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot fölséges dicsőségét. Magasztaljon téged, Uram, minden műved. Szentjeid áldást mondjanak. Országod dicsőségéről szóljanak. És hatalmadat mindig hirdessék. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot fölséges dicsőségét. Hirdessék az emberek hatalmas tetteid, királyságod fölséges dicsőségét. A te országod örökké való ország, uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságod fölséges dicsőségét. Igazságos az Úr minden útján, és szent minden művében. Közel az Úr mindazokhoz, akik őt hívják, akik hozzá kiáltanak igaz szívvel. Szentjeit hirdetik, Uram, királyságot fönséges dicsőségét. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
2: Evangélium Szent János könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk.
2: Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony, bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves hallgatói, család! Az evangéliumban Nátánaelről hallottunk. János evangéliumában Bertalan apostol Nátánael név alatt szerepel. Máté, Márk és Lukács evangéliuma pedig Bertalannak hívja. Nagy valószínűséggel Bertalana apostolnak az eredeti neve Nátánael volt, ami Isten ajándékát jelent, és Bertalan pedig az arám Bartalmait jelent, ami annyit jelent, hogy Talmainak a fia. Tudjuk róla, hogy a galileai Kánából származott, Fülöp apostol volt a jó barátja, és mindketten várták a Mesiást nagy hittel. És bizonyára ez közöttük is gyakori téma lehetett, sokszor beszéltek erről. És amikor Fülöp megtalálta, fölfedezte, Jézus találkozott vele, akkor az első útja rögtön barátjához, Nátánaelhoz, vagyis Bertalanhoz vezetett, a későbbi apostolhoz, hogy megtaláltam a Mesiást. Azonban Nátánael nem volt valaki olyan, aki egykönnyen rögtön elhitt volna bármit, hanem azért megszeretett volna erről bizonyosodni, és rögtön meg is jegyezte, hogy nem is volt valami nagyon túl jó véleménnyel Názáretről és názáretiekről, amikor azt mondja, hogy jöhet-e valami jó Názáretből. De Fülöp apostol nem érvel, nem bizonyít, nem próbálja meggyőzni, hanem csak annyit mond, jöjj, nézd meg te magad is. És akkor elmentek Jézushoz. És nagyon meglepte Nátánaelt, amikor Jézus úgy fogadta őt, úgy beszélt vele, mintha mindig is ismerték volna egymást. Amikor megmondja neki, hogy egy igazi izraelita, és nincs is benne kétszínűség, ami szívén, az a száján rögtön megmondja, ha valamiben kételkedik, valami számára bizonytalan, vagy nem egyértelmű. És ez meglepte Nátánaelt is, meg is kérdezi tőle, hogy honnan ismeri őt, hiszen eddig még sohasem nem találkozta, és akkor következik a nagyon érdekes mondat, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. És bizonyára nem sokkal ezelőtt tényleg Nátánaelt ott volt a fügefa alatt. És akkor elismeri, megvallja a hitét, úgy, mint Tamás apostol, amikor megjelenik neki a föltámadott, amikor azt mondja, hogy Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Tehát nem tudjuk, mennyi idő telt el a Fülöppel való találkozástól Jézussal való találkozásig, de minden esetre ez egy hosszú lelki út volt. A két mondat között jöhet-e valami jó Názáretből, és a másik megtérés után mondata, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Kedves testvérek, valójában ez a mi utunk is. Jézus nem annyira érvekkel akar meggyőzni bennünket, hanem a személyes találkozással, amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétének az élményét, a közelségét. Sokkal többet tudunk megtapasztalni, mint valami ismeretekkel, vagy valami tudással, mert az nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy Jézussal közelebbről személyesen megismerkedjünk, és vele tudjunk lenni, és vele tudjunk haladni az életünk útján. Nem kell azonnal mindent megértenünk, nem kell azonban azonnal mindent értenünk. Jézus sem kész apostolokat választott, hanem ha vele voltak, a jelenlétével formálta őket. Azt, ahogyan tanított, ahogyan Jézus gondolkodott, amilyen álláspontokat képviselt, ez hatással volt az apostolokra, és ezáltal ők is formálódtak, Krisztusibbá lettek. És valójában ez a mi keresztény élet feladatunk, hogy egyre jobban hordozzuk életünkben, megjelenítsük Krisztust. Hogy akik találkoznak velünk, akik velünk vannak, velünk élnek, azok fölismerjék bennünk Krisztust. Kedves testvérek, ha ez az igyekezet bennünk lesz, akkor bizonyára ránk is fognak vonatkozni azok a szavak, amelyeket Jézus Nátánaelnek mondott. Nagyobb dolgokat is fogsz majd látni ennél. Adja jó Isten, hogy ezt megtapasztaljuk. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
0: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, János főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben.
1: Kérünk téged, hallgass meg őket.
0: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Áraz, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk, Krisztus, ami Urunk által.

0: Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bűkezőségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk Neked, mint a föld terménysét és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott vagy Urunk, Istenem.

0: csomagokat, visszasünkálnak Istenségünket és erőszes emberségünknek.
1: Áldott vagy, Urunk, mindenség Isten, mert a te dőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munkagyümölcsét. Feldöld számunkra a lélek italt.
2: Áldott vagy az Isten.
1: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten erejét.
2: Fogadja el azon kezedben az áldozatot, nevében is értéke és dicsőségére, mindannyian és az egész megszent egyházával.
1: Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, arra kérünk Istenünk, hogy elnyerhessük segítségedet annak közben járására, akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk neked, Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
3: Felemeltük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
3: Méltó és igazságos.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet. Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt Krisztus, ami Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk.
3: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Isten. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hosanna a magasságban.
1: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyattok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsöned be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, János püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Békesség.

0: Isten báránya.
1: Te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmasz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten bárány, íme, aki elveszi a világ bűnei, boldog, akik meghívást kaptak a bárány napomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék, hogy jöjj, hanem csak egy szóval mond, és én meggyógyulászom a

Nektek adom az országot, amit nekem adta atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban, mondja az Úr.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén magunkhoz vettük az örök élet zálogát. Kérünk, legyen ez mind jelen, mind jövő, jövendő életünk segítője, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
2: Az észak-komáromi Szent Anna kápolnában Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatója Szent misét mutatott be, melyet a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közösen közvetített.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. A Szent Anna tónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: A lélek tüzében Szent Pál apostol lelkisége Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek szerinti élet. Valójában a lélek révén úgy élünk, hogy részesülünk a föltámadt Krisztus életerejében, akit ránk árasztott. Ezért rendelkezésünkre áll a föltámadt Krisztus ereje, aki új életet teremt bennünk. Ha következetesek akarunk lenni, akkor a lélek erejével kell járnunk, az ő jelzéseit követve. Itt teljes világosságban tárul föl a húsvéti misztérium. Jézus halálában való részvétel révén legyőzzük önzésünket, a föltámadásában való részvétel révén megkapjuk a lelket, aki ösztönöz minket és arra hangol, hogy Jézus szerint viselkedjünk, tanításait és igazságát pillanatról pillanatra ajándékba kapjuk életünkbe. Rajtunk múlik, hogy a lélek késztetését teljes rendelkezésre állással fogadjuk és kövessük. A rómaiakhoz írt levél

vagyis Isten elutasításaként, miközben nem szünteti meg következetlenségeinket, bizonytalanságainkat és hibáinkat. Nem élhetjük a magunk módján, a magunk feje szerint a keresztény és vallási életünket azzal, hogy a halálos bűn elkerülésére szorítkozunk. Ez elég a keresztség. Biztosan kell lennünk abban, hogy Isten megbocsátja gyengeségeinket, de ha teljes mértékben ragaszkodunk Jézushoz, akkor nem követhetjük el azt a hibát, hogy hátat fordítunk neki a halálos bűn elkövetése érdekében. Ennek az Istenbe vetett merész bizalomnak gyakorlati következménye, hogy rábízzuk magunkat, anélkül, hogy időt és energiát pazarolnánk bűneink gyötrelmes elemzésének. Jézus azt mondja, kelj föl és járj! Pál teljes mértékben az Úrra bízza a megítélését, és nem pazarolja idejét, energiáját annak megértésére, hogy Isten kegyelmében van-e vagy nem. Példája szerint nem csak elkerüljük a halálos bűnök kockázatát, hanem olyan utat választunk, amely a bűnt jelentő árkon túl vezet bennünket. Ez egy minimalista, szomorú keresztény élet lenne, amelyet csak a gonosz elkerülésére fordítunk, és még kevésbé lenne sikeres vallásos élet. A vallási élet, valamint a keresztény élet sokkal igényesebb, egész, teljes, aktív, elkötelezettséget kér tőlünk, nyitottságban és határtalan bizalomban a lélek, Jézus és az Atya iránt. Pál megnyugtat minket. Nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És hozzáteszi, ennél fogva testvérek, nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És ugyanannak a levélnek egy másik fontos része, miután beszélt a keresztségről, amely szilárdan egyé forraszt bennünket Krisztusban, rámutat, ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Aki Krisztussal meghalt, a megigazott bűntől, miután bűn eltűnt, a teljes élet marad hátra, hogy az önfeláldozásban és az ajándékozásban éljünk. Ezt a szemléletet kell magunkévá tenni. Ez a szeretet élete, amely felé a lélek késztet minket. Olyan élet, amely a vele való kapcsolattartásból, a bizalomból, a testvérek javára való elkötelezettségből áll, mert Isten azt mondja nekünk, ha szeretsz engem, szeresd őket, mindenkit, és amikor mindent odaadtál, akkor is van még mit adnod. Add, ami megmarad, mindent szünet nélkül. Az Istennek való teljes ajándék akarása a jelenlét által lehetséges. Jézusnak a lélek ajándéka által ránk gyakorolt befolyása révén. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mi, akik engedjük magunkat a lélektől vezérelni, teljes mértékben Isten gyermekei vagyunk. Félelem nélkül fordulhatunk hozzá, hogy Pál mondja, mert nem vagyunk rabszolgaságban és elnyomásban. Isten szeret minket, elfogadjuk, hogy ő szeret minket. Ez nem mindig könnyű, mert Isten iránti teljes bizalomra és nyitottságra van szükségünk fölszabadító szeretetéhez. Néha, valljuk meg szívesebben, kínozzuk magunkat bűneinkkel. Isten ehelyett apaként akar bánni velünk. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, Atyánk. Az Abba jelentése apuka, apa. A gyermek általánosan használt kifejezése az apa megszólításakor. Izaiás teljessé teszi Pál gondolatát azzal, hogy Isten anya szívű apa. Szent merészség kell ahhoz, hogy ilyen magabiztosan forduljunk Istenhez. Gyakran félünk ettől az annyira bizalmas, eleven családias megnyilvánulástól, amely azonban nem vezethet soha oda, hogy megfeledkezzünk teremtményi mi voltunkról. Másrészt maga Isten az, aki legyőzte ezt a távolságot, és azt akarja, hogy eleven, örömteli, kreatív gyerekek legyünk,
képes

félelem és rettegés nélkül fordulni hozzá. A lélek erre a vonalra visz bennünket. Pál tanítása keresztény életünk további érdekes részét tárja fel előttünk. Például a 8. fejezetben megerősíti, hogy a lélek még imáinkban is beavatkozik. Elfoglalva helyünket, és mint egy orvosolja gyengeségünket. Itt mindenek előtt a kérő imádságra helyezi a hangsúlyt. Gyakran, amikor Istenhez fordulunk, nem tudjuk, mit és hogyan kérjünk. Ha nem ismerjük Isten ránk vonatkozó tervét, vagy inkább az, hogy mi vagyunk Isten terve, nem tudjuk, hogyan kérhetnénk a számunkra a legmegfelelőbbet és a legjobbat. Ehelyett az Isten szerint látó lélek mindig közreműködik imánkban. Amikor megfelel Isten tervének, indítást, impulzust ad neki, ha nem, akkor javítja és tökéletesíti. De a lélek kifejezhetetlen sóhajtásokkal tökéletesíti és javítja, mondja Pál, vagyis úgy cselekszik, hogy nincs tudomásunk róla. A lélek beavatkozása megszilárdul imánkban, és így jobban eljut Istenhez. Mindez nagy bizalmat jelent számunkra, az imánk nem vész el soha, egyetlen morzsája sem. Ezért ragaszkodik az imádsághoz, Jézus szavaira hivatkozva, aki arra hív bennünket, hogy imádkozzunk, anélkül, hogy megállnánk. Pál arra buzdít, hogy megszakítás nélkül imádkozzunk. Az imádsághoz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, hogy bőséges anyagot kínáljunk fel a léleknek, amelyet ki kell dolgoznia értünk és mások számára, folyamatosan kérve Isten válaszát, akinek ugyanis nincs szüksége az imádságra, de imádságunkat a bizalom szeretetének gyakorlásaként akarja. Pál határozottan hangsúlyozza az ima fontosságát, és életével tanúságot tesz róla. Ő a cselekvő ember elsöprő akarattal, fáradhatatlan utazásaiban, bár egészségi állapota igen gyenge, mégis hiperaktív, meglepő módon az imádság embere is. Egyedül és munkatársaival együtt ragaszkodik az imádsághoz. Példamutató a tanúságtétele. Ezért az imának az első helyen kell lennie a keresztény életében, és különösen a vallási életben. Nem engedhetünk a csüggedésnek, amikor érezzük fáradtságot, amikor fölfelé vezető útként éljük meg, amikor úgy tűnik számunkra, hogy imádságban helyben járunk. Ehhez biztosak kell lennünk abban, hogy a lélek mindig tökéletesíti imánkat, és méltóvá teszi az Istennel való kapcsolat fölvételre. Pál további szép és alapvető kijelentésekkel folytatja. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket, akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Az előtte ismert kifejezés nem az idővonalra vonatkozik, hanem Isten természet fölötti szintjére kerül az ember. Ő teremtett minket arra, hogy az ő képmására és hasonlatosságává váljunk. Gyökerében mi vagyunk az ő képmása, de konkrét értelemben hasonlóvá válunk, amikor Krisztus vonásait magunkévá tesszük. Itt Pál levele jól összpontosít Krisztus azon jellemzőire, amelyeket magunkévá kell tennünk. Az imádság gyakorlását, a szeretetet és az Atya akarata iránti készséget. Mindazt, ami Krisztus mint értéket be kell ültetnünk magunkba. Ekkor és csak akkor válik elevenen radikális Isten képünk Krisztus által Istenhez hasonlóvá. Ez az úti célunk, az a cél, amelyre Isten teremt minket, hogy mindannyian Krisztus képévé váljunk. Krisztus tolmácsolja, átéli a levelet, amelyet mi mondtuk, Krisztus vonásait kell, hogy kifejezze a lélek hatása alatt. A rómaiakhoz írt levél ezen pontján Pál Isten nagyon nagy ajándékain meglepődve igazi ünneplésbe és örömhimnuszba tör ki.
Mit mondjunk tehát mindezek után, ha Isten velünk, ki ellenünk? Ne féljünk, minden hátrányos cselekmény, esemény jelentéktelenné válik, mert Isten elkötelezett bennünk, mert velünk van. Pál pedig folytatja, még jobban ragaszkodva ehhez. Ő, aki tulajdonfiát sem kímélte, hanem odaadta értünk mindnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Isten szeretetének ez a megfontolása megfogja Pált, teljesen magával ragadja. Ha az Atya Isten azt adta nekünk, ami neki volt, saját fiát, és még azt is kérte, hogy halljon meg értünk, akkor nem mutathatott nekünk, és nem tudott nagyobb szeretetet megvalósítani. Elfogadjuk az Atya ezen szédítő szeretetét. Ha a keresztény nem érzi magát szeretetnek, ha nem érezzük magunkat igazán szeretve Istenben, szinte állandóan elénk tárul, szinte lefoglal minket ellenállhatatlan szeretete. Aki úgy szeret minket, amilyenek vagyunk, és nem úgy, ahogyan kellene. Ha nem veszünk tudomást erről a szeretetről, akkor nem valósíthatjuk meg önmagunkat, mint az ő, mármint Isten tervét. Nagyon gyakran nincs bátorságunk önmagunkat olyannak szeretni, amilyenek vagyunk, és ez nagy buktató a lelki élet útjában, de Istennek bátorsága ilyen. Szeret minket, amilyenek vagyunk, és a legjobbat nyújtja nekünk, a fiút. Olyan hit szintjén vagyunk, amely megnyílik Isten végtelen jósága előtt. Gyötrő kételj támad bennünk, hogy Francis Jam elbeszéli Istennek imádság egy csillagért. Ó, hadd, én Istenem, hogy egy csillagot letépjek. Ez megbékítené talán beteg szívem, de te nem akarod, hogy egy csillagot letépjek. Te nem akarod, és te azt sem akarod, hogy lelkem idelent kicsit boldog lehessen. Látod, nem panaszkodni akarok, hallgatok magamban. Nincs se gúny, nincs gyűlölet se bennem. Mint egy vérző madár két kő között, ha megbú. Ó, mondd, Uram, ez a csillag tán a halál? Akkor is add nekem, mint koldusnak, ha pár krajcárt vetünk, ki ül az árokparton éhen. Olyan vagyok, akár a törött lábú szamár, amit adtál nekünk, mikor visszavonod, rettenetes. Az ember úgy érzi, mintha mélyen vad vihar zúgna benne, melytől a szív dobog. Mi adhat gyógyulást? Mondd, Istenem, tudod? Emlékszel, Istenem, mennyi fagyöngyöt hordtam jászolothoz, mikor még kicsi gyerek voltam, míg anyám szelíden rakosgatta a gyertyát. Nem adhatsz keveset vissza abból, mit adtam. Ha úgy hiszed, beteg szívem vigaszt le abban. Nem adhatsz, Istenem, egy csillagot nekem, hogy éjszakára a szívem fölé tegyem, szívemre, mely üres, didergő, fénytelen. Pál hangsúlyozza, hogy egy ilyen jóságot értékelve soha nem túlozunk. Isten szeret minket, megteremti bennünk a szeretetének igényét. Ő maga is szeretetet ad nekünk, amiért aránytalan teret teremtett bennünk. Ezért az a kérdés, hogy elfogadjuk ezt a nagyon erős szeretetet, és hiszünk abban, hogy szeret minket, soha nem felejtjük el, hogy bármelyik körülményben Isten mérhetetlen szeretete követ minket. Mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Úgy tűnik, hogy Pál kihívást indít, és küzd minden lehetséges nehézséggel. Nem elég azt mondani, többek vagyunk, mint győztesek. Pál szó szerint ezt mondja, mindenen győzedelmeskedünk. Ez azon keresztül lehetséges, aki szeretett minket, Krisztus. Pál hallgatása segítségünkre lehet ma
a lélek sugallatával, az imádsággal, az Istennek való hálával, mert az ige által belép az életünkbe. A lélek iránti tanulékonyság, az Isten és testvérek iránti szeretet ajándékáinak akarata. Aztán kérdezzük meg magunktól, mennyire vagyunk összhangban a lélekkel, milyen módon halljuk, hogy kopogtat az életünkön, és milyen módon érezzük a bizalom, az ima, a ráhagyatkozás, a konkrét szeretet iránti kérését. Az a fontos, hogy egyikünk se álljon meg, de ahogy Pál mondja a Filippiekhez írt levélben, amire már eljutottunk, aszerint járjuk utunkat. Ez az a vonal, amelyen a lélek vezet minket, hogy teljesen hasonlítson arra az Isten képre, amely Krisztus, és amelyet másolni hivatott bennünk.

0: Gyógyír. Dr. Rejkli István műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai előadásomba szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma legelőször szeretnék önöknek beszélni a gyulladásról. A gyulladás a szervezetnek a sérülésekkel szembeni védekező reakciója. Felhígítja, elszigeteli és elpusztítja a sérülés okozóját, illetve magukat a sérült szöveteket is. A gyulladás leggyakoribb jelei a kivörösödött, meleg bőr, duzzanat, fájdalom és a gyulladt terület működési zavara. A szövetekben ilyenkor bonyolult változások zajlanak le. Leegyszerűsítve a következőképpen mutat. A sejtek károsodása miatt úgynevezett hisztamin szabadul fel, és az erre szakosodott immunsejtek pedig vazoaktív aminóknak nevezett vegyületeket bocsátanak ki. Ezek hatására a legkisebb erek, az úgynevezett arteriolák, a hajszál erek és a venulák kitágulnak, és a faluk áteresztővé válik. Az érintett területen fokozódik a véráramlás, és ez okozza a kivörösödést és a forróságot. Az erekből folyadék jut a szövetekbe, és ez okozza a duzzadást. A folyadékon kívül fehérvérsejtek is jutnak a szövetekbe, hogy megtámadják a fertőző mikroorganizmusokat és idegen anyagokat, majd eltakarítsák a károsodott szöveteket. A gyulladást akkor nevezzük hevenynek, ha hirtelen alakul ki, mint például a körömágy elfertőződése esetén. Az ujjvég kivörösödik, fájdalmassá és duzzadtá válik, így az ujjat nagyon nehéz használni. A hevenygyulladás gyakran jár együtt genképződéssel. A geny élő és elhalt fehérvérsejtekből, valamint baktériumokból és az elhalt szövetek törmelékeiből áll. Ha a fertőzést nem kezelik megfelelően, illetve ha a geny nem tud eltávozni, a szervezet rövid idő alatt falat von köré, úgynevezett tájog alakul ki. Ha a tájogot nem nyitják fel, vagy magától nem fakad ki, fájdalmas csomó marad vissza, amely később hegesen gyógyul. Az időlt gyulladás egy lassan kifejlődő gyulladás, ami jóval tovább eltarthat. Gyakran okoznak hegszövetképződést, ami megnehezíti az érintett testrész használatát. Ilyen például az inn károsodása. Ilyenkor a gyulladás következtében az inn a hüvelyéhez tapad, ami hetekig vagy akár hónapokig tartó fájdalmat és funkcióvesztést okozhat. A következő, amiről önöknek ma szeretnék beszélni, az a hasmenés. A hasmenés híg, vizes széklet gyakori ürítése. Számos betegség kísérő tünete lehet. Az utazók hasmenése az egyik leggyakoribb betegség. A hasmenés, csecsemők és idős emberek esetében a kiszáradás veszélye miatt nagyon súlyos is lehet. Évente több mint 3 millió gyermek halálát okozza, főként a fejlődő országokban. Mik a hasmenés leggyakoribb tünetei? Gyakori híg, vizes széklet, esetenként hasi fájdalom vagy láz, hányinger vagy hányás, néha étvágytalanság vagy kiszáradás, amelyet koncentrált vizelet, a száj és a bőr szárassága, a bőr rugalmasságának elvesztése, beesett szemek és súlyos esetekben szédülés vagy zavartság. Hogyan lehet kezelni a csecsemők és a kisgyermekek hasmenését? Csecsemők esetében a hasmenést általában vírusos fertőzés okozza. Egyéb kórokai közé tartoznak a laktózérzékenység vagy a gluténérzékenység. Mit tehetünk ilyenkor? Legelőször is ellenőrizzük, hogy nincs-e valami irritáló anyag a csecsemő étrendjében, illetve az anyájéban, ha még szoptat. Adjunk a csecsemőknek sok folyadékot, de ne etessük szilárd táplálékkal. Használjunk a gyógyszertárban beszerezhető, szájon átszedhető rehidratálószert, amelyet forralt vízben kell feloldani. A hasmenés elmúltával fokozatosan vezessük be a szilárd ételt a kisgyermek étrendjében. Nagyon fontos az is, hogy alaposan mossunk kezet a gyermekkel való foglalkozás vagy pelenkázás után. Azonnal hívjunk orvost, ha a kiszáradás jeleit észleljük, vagy ha a gyermek hány, fájdalmat érez, a testsúlya nem növekszik, vagy vér van a székletében. Akkor is hívjunk orvost, ha gyermeknek magas láza van, vagy erőtlen. A heveny hasmenés hirtelen jelentkezik, és néhány óráig, olykor tovább, akár 2-3 napig is eltarthat. A krónikus hasmenés több mint 3 hétig is elhúzódhat, és többször kiújulhat. A hasmenés sok betegség tünete lehet. A belek nyálkahártyáját irritáló bakteriális és vírusos fertőzések, amelyek következtében több folyadék jut a vérből a belegbe. Egy másik ok a hasmenésre az is, hogy fertőzött, általában úgynevezett stafilokókusz baktériumokat tartalmazó élelmiszereket fogyasztunk. Egy újabb ok az ételallergia, például a gabonában lévő gluténnal szembeni túlérzékenység, illetve laktóz vagy glukóz érzékenység. Újabb ok lehet a szorongás vagy a stressz. Bizonyos gyógyszerek, például antibiotikumok, vagy egyes savlekötők, vérnyomás vagy izületi gyulladás kezelésére használt gyógyszerek mellékhatása is okozhat hasmenést. Hogyan tudjuk kezelni a hasmenést? A hasmenést recept nélkül kapható készítményekkel többnyire eredményesen lehet kezelni. Hogyan tudunk segíteni magunkon? Legfontosabb, hogy pihenjünk sokat. Fogyasszunk naponta 3-4 liter folyadékot, és ne együnk szilárd ételt, különösen tejtermékeket ne. Szerezzünk be a gyógyszertárból szájon átszedhető rehidratáló készítményt. Otthon is készíthetünk ilyen rehidratáló folyadékot úgy, hogy 4 csapott teáskanál cukrot és 1/2 teáskanál sót feloldunk 1 liter vízben. Szedhetünk recept nélkül kapható hasmenés elleni készítményeket, ha nincs geny vagy vér a székletben. Kérjünk orvosi segítséget, ha a következők fordulnak elő. Ha csecsemő, legyengült vagy idős emberről van szó, és a hasmenés 24 óránál hosszabb ideig tart. Akkor is fontos, hogy forduljunk orvoshoz, ha vér vagy geny van a székletben, ha a tünetek súlyosak, és 3 napon túl sem múlnak el, vagy ha a beteg környezetében lévők közül mások is megkapják a hasmenést. Akkor is nagyon fontos, hogy orvoshoz forduljunk, ha a kiszáradást jelei mutatkoznak. Mit tesz az orvos? Szájon át szedhető rehidratáló sókat ír fel, hasmenés elleni gyógyszert is felírhat, például az úgynevezett loperamidot, vagy kérhet székletvizsgálatot. Hogyan előzhetjük meg a hasmenést? Tartsuk be a higiéniai rendszabályokat. A WC használata után alaposan mossunk kezet, és ügyeljünk arra, hogy a gyermekek is ezt tegyék. Nagyon fontos odafigyelni a kiszáradásra, mivel akár életveszélyes is lehet, különösen csecsemők és idős emberek esetén. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat.

A következő, amiről szeretnék önöknek beszélni, az a HIV vírus és az AIDS. Legelőször szeretném tisztázni ezt a két fogalmat. A HIV egy angol rövidítés és a humán immunhiányt okozó vírust jelöli, amely az AIDS kórokozója. Tehát a HIV az egy vírus, ami az AIDS nevű betegséget okozza. A gyógyszeres kezelések megjelenésének köszönhetően a vírussal fertőzöttek egy részének várható élettartalma jelentősen megnőtt, de még mindig nincs ellene oltóanyag, és változatlanul gyógyíthatatlan betegségnek számít. A HIV fokozatosan elpusztítja az immunrendszer sejtjeit, így a szervezet fogékonnyá válik a különféle fertőzésekkel és rákos daganatokkal szemben. A HIV fertőzöttek általában néhány éven át teljesen tünetmentesek, néha akár 15 éven át sem jelentkeznek a panaszok. Ezután azonban felgyorsul az immunrendszer pusztulása, és a fertőzött személynél különféle betegségek alakulnak ki, amelyek az AIDS betegség egyértelmű jelei. A vírus a leggyakrabban nemi érintkezés útján terjed, de a fertőzött személy vérátömlesztéssel, közösen használt injekciós tűvel, illetve anyatejjel is átadhatja. A fertőzés utáni első 3-5 napban a vírus a nyirokcsomókban szaporodik, majd részecskéi a véráramba kerülve terjednek tovább. Ez az első szakasz könnyen észrevétlen maradhat, bár az érintettek mintegy 70%-ánál átmeneti influenza-szerű tünetek, mint például láz, éjszakai verejtékezés, nyirokcsomó duzzanat, hasmenés jelentkezhet. Az ilyenkor elvégzett vérvizsgálat nagy mennyiségű HIV vírus részecske jelenlétét mutatja ki. A fertőzés után mintegy 3-6 hónappal a szervezet elkezd a vírus ellen ellenanyagokat termelni. Mik a HIV fertőzés tünetei? A fertőződést követő kezdeti tüneteken kívül mintegy 5-7 éven belül különféle enyhe tünetek jelentkezhetnek, mint például kimerültség, fogyás, éjszakai verejtékezés vagy szájpenész. Átlagosan 10 év elteltével az immunrendszer már súlyosan károsodik, és a betegek fogékonnyá válnak egy sor úgynevezett opportunista fertőzéssel szemben. Ezeket olyan baktériumok, gombák, egysejtűek és más fertőző ágensek okozzák, amelyekkel az épp immunrendszer általában könnyen elbánik, de ezeknél a betegeknél kihasználva az immunrendszer legyengülését megtámadják a szervezetet. A HIV-vel összefüggő betegségek a leggyakrabban a tüdőt, a központi idegrendszert vagy a gyomrot és a bélrendszert érintik. Feltehetjük a kérdést, hogy hogyan is terjed a HIV fertőzés. A HIV különféle testnedvekkel adható át, például a fertőzött személy vérével, anyatejjel, hüvelyváladékkal vagy ondóval. Nem bizonyított a nyál vagy a könyv
útján való terjedés. A HIV fertőzés ellen a leghatékonyabb védekezés a gumiószer használata. Az intravénás kábítószereket használók körében is nagy a kockázat a HIV fertőzés terjedésének, mivel ők igen gyakran ugyanazt a tűt használják. A HIV nem adható át a HIV pozitív személlyel való mindennapos társas érintkezéssel. A vírus nem terjed kézfogás, ölelés, köhögés vagy tüsszentés útján. Fontos megemlíteni, hogy a HIV pozitív terhes nők gyermeküknek is átadhatják a fertőzést. Az ilyen anyától született csecsemők vérében megtalálhatók a vírus elleni antitestek, de a többségük nem fertőzött a vírussal, és nagyon sokan 18 hónapos korukra az antitesteket is elvesztik. A HIV pozitív anyák újszülöttjei közül csak mintegy hatodik lesz maga is fertőzött. A HIV fertőzött nő úgy védheti meg magzatát, hogy olyan gyógyszereket szed, amelyek csökkentik a vírus átadásának kockázatát. Csökkenti továbbá a vírus átadásának a veszélyét az is, ha az anya császármetszéssel hozza világra gyermekét, és nem szoptat, mivel a vírus az anyatejben is jelen van. A HIV fertőzöttek általában arra számíthatnak, hogy még hosszú évekig normális életet élhetnek. Egészségesnek érezhetik magukat, és csak időnként kell ellenőriztetniük a betegség előre haladását. Amikor a HIV fertőzésből kialakul az AIDS, igen gondosan meg kell tervezni a további életmódot és a gyógyszeres kezeléseket. Most pedig néhány szót szeretnék szólni a kezelésről. A HIV fertőzöttek kilátásai az utóbbi években sokat javultak, ami az igen aktív, úgynevezett antiretrovírus kezelésnek köszönhető. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek egyszerre két vagy három HIV elleni gyógyszert írnak fel, mivel a kutatások szerint ez hatásosabb, mintha külön szedné őket. A jelenleg rendelkezésre álló gyógyszerek lassítják a vírus szaporodását, és ezáltal csökkentik az immunrendszer károsodását, de fontos megemlíteni, hogy a HIV vagy az AIDS ellen továbbra sincs sem gyógyszer, sem oltóanyag. A HIV vírus rezisztensé válhat a használt szerrel szemben, és ilyenkor más gyógyszerek vagy gyógyszerkombinációra kell átérni. A kutatások szerint a vírus korai, gyors szaporodásának lelassítása visszafoghatja az AIDS kialakulását. Az AIDS betegek fogékonyak a fertőzésekkel szemben, és a haláluk nem annyira a vírus, mint inkább a társult fertőzések okozzák. Előfordul, hogy a beteg felgyógyul az egyik fertőzésből, de aztán a következővel már nem képes megbirkózni. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

holnaptól leszek szomorú. Holnaptól. De ma örülni fogok. Mire jó szomorúnak lenni? Mire jó? Miért fúj a gonosz szél? Miért kell keseregnem ma a holnap miatt? Talán a holnap világos, a holnap jó. Talán holnap sütni fog a nap, és nem lesz okom a szomorúságra. Holnaptól leszek szomorú, holnaptól. De ma? Ma örülni fogok. És minden keserű napnak azt fogom mondani, holnaptól leszek szomorú, ma nem. A fáradt öreg elme zakatol. Körben forog, ismét elszüntelen. A múltak mély kútja fölé hajol, hol békalencsés zöld hínár terem. Egy-egy emléket megragad, motyogja, és újra kezdi tízszer is naponta, mint vén malom, mely már csak szelet őről, s letűnt idők fanyar borhával dőzsöl. Rettent a példa, vigyáznom kell magamra, minden elgondolt, kimondott szavamra, s főkét arra. Érzem, tudom az ember gyöngeségét, ezért mindig szemem előtt a mérték. Hibáimnak én nem kegyelmezek. De te ne bántsd a vént, te fiatal, ha botlik is a lába vagy a nyelve. Így jársz te is, ha véget ér a dal. És minden érdem immár elfeledve.

őket. Megérkezett a harmadik levél, amelyben általánosságban az öregkori akadályokat említik. Kedves öreg barátom, az ember boldogság után vágyik. Minden gondolatának, minden cselekedetének ez a végső mozgató rugója. Még akkor is, ha az egyik az élvezetekben, a másik az Isten szeretetében, a harmadik a hírnévben, ismét más a vagyonban vagy a hatalomban véli megtalálni a boldogságot. Ez a sokféleség emberi természetünk szabadságából fakad. De a tényen, hogy mindenki boldog akar lenni, nem változtat. Ez az akarat azonban sokszor ütközik akadályokba. Mert a láb olykor tövisekre hág, fájdalmas, szúró tövisekre, amelyeket nem igen lehet kikerülni. Nem minden tövis szúrásnak egyforma a fájdalma. Az egyik alig érezhető, a másik majd, hogy halára sem, halára nem sebez. Az egyiket kihúzzuk, és már is rendben van a dolog. A másik szúrás a hónapokon, éveken, néha egy életen át sajog. Sikertelenség, félreértés, rágalmak fájnak egy ideig, azután elfelejtjük őket. Szeretteink váratlan halála, súlyos betegség vagy valamilyen nagy csapás azonban valósággal a földhöz vág. Ilyenkor sűrű sötétség nehezedik a lélekre. Sötétség, amely félelmetesebb a leghosszabb decemberi éjszakánál, mert nem világítják be a csillagok, s úgy tűnik, nem lesz soha vége. Bizonyára éreztél már olyat, mintha nem is te lennél te. Örömöt telt a munkában, családodban, a szórakozásban. Most meg nem tudsz igazán örülni senkinek. Éppen ellenkezőleg izgat és bánt minden. Azelőtt úgy érezted, két ember helyett is tudnál dolgozni. Most ernyedtek az izmait, bénult az akaratod, s képtelen vagy minden munkára. Az ilyen lelki állapotot jól tükrözi Jeremiás próféta síralmainak egy részlete. Ó, ti minnyájan, akik az úton jártok, tekintsetek ide és lássátok, van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? S ahogyan az már lenni szokott, az ember lelki fájdalmát még külső bajok is tetézik. Fiatalokra beállított civilizációnk ugyanis csak nehezíti a szép megöregedést. Sok esetben annak még a lehetőségét is. Az öregedő nő és férfi éppen az öregkorba való átmenet személyes krízisében kap kevés megértést és támogatást. Amikor számodra is elérkezett az idő, amikor végre mondhattad, erre készültem, fiatalkoromban erről a jövőről álmodtam, bizonyára rögtön újra kérdezted, erről a jövőről, ami most a jelenem? Valóban álmodoztál a jövődről, amely elérkezett. De egyáltalán nem mindenben úgy, ahogyan azt elképzelted. És ebben az a tragédia, hogy újabb jövőről már nem álmodhatsz. Igaza van a hindu közmondásnak. Nincsen olyan fa, amelyet a szél meg ne rázott volna. Az évek számával pedig a próbatételek száma is megsokasodik. Olykor úgy érzed, eltávolodik az Isten. Máskor a test gyengülése idegesít. Szeretnél emberek közé menni, hogy megszabadulj nyomasztó magányérzetettől. S ugyanakkor már két-három ember társaságát is elviselhetetlennek érzed. Csak fájdalmak, bajok, akadályok vesznek körül, ezektől aztán végképp nem lesz szép az öregség. Ismét Szent Pált hívom segítségül, korábbi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a megtévesztő kívánság romlásba dönt. Újuljatok meg gondolkodásatok szellemében, öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Le kell hát vetni a régi embert a megtévesztő kívánságokkal együtt, mert az sehova nem vezető zsákutca. Ha leülsz és magad baroskadva sopánkodsz, előszámlálod a rossz napokat és a jelen kosarát keserűséggel töltöd meg.
Ha ilyen kísértésed van, kérdezd meg magadtól.

ki ne járt volna közülünk a szenvedések országútján, amelyen a szív oly könnyen elfárad. Ugyanakkor tudatosítsd magadban, hogy szenvedés születni, szenvedés meghalni, szenvedés együtt lenni azzal, akit nem kedvelünk, szenvedés távol lenni attól, akit szeretünk, és szenvedés mindig a szenvedésre gondolni. Hagyd ezt, és öltsd magadra az új embert, hagyd, hogy Jézus szeretete átjárjon és átformáljon. Ez nem azzal jár, hogy válaszfalat teszel múltad és jövőd közé. A múltba vissza kell nézned, de vizsgálnod kell a jelent, hogy holnap eligazodhass. Az Úr soha nem ad nagyobb megpróbáltatást, mint amit az ember ereje elbír. Mert nem elveszíteni akar minket, hanem magához ölelni. Ezért vigasztal evangéliumával az, aki békességet hozott a jó akaratú embereknek. Aki földi életében, ahol csak megfordult, vigaszt, békét, bátorságot sugárzott a szomorú szívekbe. Amikor az apostolok nagypéntek után elcsüggettek, az üdvözítő feltámadása után így köszöntötte őket: békesség nektek! Miért rémültetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Én vagyok. Ha a sors csapásai próbára tesznek, a életed egét még oly sötét fellegek takarják is, ne félj! Az a Krisztus, aki megvigasztalt a csüggedő apostolait, megvigasztal minket is, ha bizalommal fordulunk hozzá. A keserűség nehéz óráiban hallhatjuk édes, lelket melengető szavait. Békesség nektek!

kegyelmes Istenem és megváltom. Látod, mennyire elcsüggettem, mennyire tehetetlenül, gyámoltalanul és reménység nélkül élek. Mennyire szeretnék hinni, remélni, szeretni, de képtelen vagyok rá. Szeretnék az imádság szárnyain hozzád szállni, de ez nem sikerül. Most ígéretedbe fogóckodom, hogy szent lelked segítsen erőtlenségemen, könyörüljön rajtam, és tanítson meg nagy lelkűen fohászkodni. Hisz éppen az a bajom, hogy nem tudom, hogyan kellene imádkoznom. Ó, Uram, vedd el lelkemből a sötétséget, ha lehet. A teremtésnél parancsodra fény támadt a sötétségből. Add most világosságodat szívembe, hogy láthassam dicsőségedet. Ne engedj elmerülnöm a csüggedés tengerében. Légy türelmes, ha mindig ugyanazzal a kérdéssel fordulok hozzád. Hiszen ismered szívemet. Tudod, mennyire vágyódom utánad, tündöklő világosságod után. Szent Szűzanyám, te megérted a lelki sötétség veszedelmében vergődő gyermeket kiáltozását. Észreveszed, amint feléd, édesanyja felé nyújtja segítségkérő kezét. Emlékezzél meg rólam szent fiadnál, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársam köszönti önöket. Dél van, harangoznak. Kérjük, imádkozzák velünk az Úr angyala imádságát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogad el Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozzék.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kín szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek. Az Úr törvénye szeplőtelen, megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak.
1: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fénygyújt a szemnek.
0: Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos.
1: Kívánatosabb aranynál és drága kőnél, édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél.
0: Szolgád belőlük merít bölcsességet, megtartásuk bőjutalmat ad.
1: A botlásokat kiveszi észre, rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőktől, ne legyen Úr rajtam.
0: Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök.
1: Ajkam szólása, szívem gondolata, legyen kedves előtted. Én, Uram, segítöm és megváltom.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr törvénye megvidámítja a szívet, és fénygyújt a szemnek.
1: Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Uram, én Istenem, te benned remélek. Ments meg minden üldözőmtől, szabadíts meg engem.
0: Mint oroszlánok, el ne ragadják életem. Össze ne tépjenek, mert nincs szabadítom.
1: Uram, én Istenem, hogyha rosszat tettem, és ha gonoszság tapad a kezemhez,
0: hogyha rosszal viszonoztam a rosszat, vagy ha ellenségemet kifosztva engedtem szabadon,
1: akkor haragosom üldözzön és ragadjon meg, életemet tiporja földre, jó híremet tapossa porba.
0: Kelj föl, Uram, haragoddal, szállj szembe ellenségeim dühével.
1: Állj mellém, Istenem, és tarts ítéletet.
0: Gyűjjenek köréd a népek, ülj magas trónra fölöttük. Az Úr ítéli meg a nemzeteket.
1: Ítélj meg, Uram, igazságom szerint, szívem teljes ártatlansága szerint.
0: Legyen már vége a bűnös gazságának, s erősíts meg az igazat. Szívek vesékvizsgálója, igazságos Isten.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölkel az Úr, és igazságban ítéli a népeket. Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt. Oltalmamat én Istennél találom, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Isten igaz bíró, szörnyű haragjától naponta félni kell.
0: Lám az ellenség kardját köszörüli, megfeszíti íját és céloz vele.
1: De fegyvere őt magát teríti le, a tüzes nyílak, melyeket készített.
0: Íme rossz akarat fogamzik meg benne, nyomorúságot hordoz és bűnt hoz a világra.
1: Gödröt ás jó mélyet, ám vermébe maga esik bele.
0: Gonossága visszahull fejére, gazság a saját nyakába szakad.
1: Igazsága miatt dicsérem az Urat, zsoltárt zengek a fölséges nevének.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Isten hatalmas és igaz bíró, megmenti ő a tiszta szívűt.
1: Rövid olvasmány. Az apostolok keze sok jelet és csodát művelt a nép között. A hívők, férfiak és nők egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz.
0: Megőrizték Isten végzéseit
1: és minden parancsát.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott fiathoz. Közbenjárására add, hogy egyházat híven szolgálja minden nép üdvösségét, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük Önöket az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Bíró Éva önkéntes, technikai munkatársam József Ferenc. A Déli Magazin című műsorunk veszi kezdetét. Kérem nagy tisztelettel, maradjanak velünk. Hallgassák meg híreinket, ahol elmélkedést is hallhatnak a nap evangéliumáról, időjárás jelentésről adunk tájékoztatót, és ma a Vigasztaló Szó című műsorunk lesz hallható, melyet Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztett. Műsorainkat ismertetem a Déli Magazin végén. Kérem, maradjanak továbbra is velünk, és további jó rádiózást kívánunk Önöknek!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves hallgató, 2026. augusztus 24-én, Szent Bertalan apostol ünnepén, a székelyudvarhelyi stúdió mikrofonjánál Bíró Éva önkéntes és Zsuzsa Ferenc köszönti önöket. A pontos idő 12 óra 13 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott egy határon túli magyar templom. Szent Istvánhoz kötődő erekéket kapott vasárnap a prágai magyar katolikus plébánia, adta hírül az MTI. Szent István király, Szent Imre herceg és Boldog Gizella hitelesített csonterekéi a magyarországi Tóth Pál Tamás hagyatékából származnak, gyermekei ajándékozták a prágai magyar katolikus közösségnek. Az értékes erekéket a Szent István tiszteletére tartott ünnepi szentmise elején adta át megőrzésre Valga Zoltánnak, a prágai magyar katolikusok plébánosának, a Kárpát-medencei Vitézi rend és a Szent György lovagrend képviselője. Megtiszteltetés számunkra, hogy közösségünk őrizheti ezeket a becses erekéket. Biztosítjuk az adományozó családot, hogy templomunkban méltó helyet kapnak, és hívő közösségünk tisztelettel őrzi, és imádságos lelkülettel veszi körül őket, mondta Balga Zoltán, amikor megköszönte az ajándékot.

A mezőmadarasi alkotótábor 25 éve. A mezőmadarasi képzőművészeti alkotótábor 25 évét foglalja össze az a tárlat, amely holnap délután 6 órakor nyílik meg a Marosvásárhelyi Bernádi házban. A 13. vásárhelyi forgatag rendezvénye az alkotótáborban negyed század alatt tevékenykedett közel fél száz művész munkáiból mutat be válogatást. Az itt megfordult festők, grafikusok, szobrászok, díszítő és fotoművészek 4 ország, Románia, Magyarország, Szlovákia és Szerbia 21 városának alkotó világát képviselik. Művészetük Márton Adrián művészettörténész, Molnár D. Dénes képzőművész és a tábor szervező Cirilik Lajos méltatja. A megnyitón közreműködik Kijén Ilka színművésznő.

Koncert Sepsiszentgyörgyön. Erdélyi turné keretében holnap este 8 órától a sepsiszentgyörgyi Orfeumban lép fel a Hajduklára Quartet Borbély Mihály klarinét és szaxofon művész vendégszereplésével. Az együttes a 2022 tavasszán megjelent Fúvó az énekem című albumának anyagából játszik, melyet Hajduklára kedvenc magyar népdalai hallhatóak a kvartettől megszokott hangzásban. Belépő 50 lei jegyek a koncert előtt a helyszínen kaphatók.

Erdélyi gyermekekre várunk lelki gyakorlata. Második alkalommal kerül megrendezésre Kolozsváron az erdélyi gyermekekre vágyuk lelki gyakorlata szeptember 25 és 27-e között. Szeretettel hívják és várják azon párok jelentkezését, akiknek még nincs gyermeke, valamint legalább egy éve hordozzák a nehezített fogantatás keresztjét. A lelki gyakorlaton nem csak lelki vigaszt, hanem szakmai tanácsokat is igyekeznek nyújtani, több elismert szakember bevonásával. Jelentkezési határidő szeptember 1-e. Részletek az erdélyi gyermekre vágyok @gmail.com e-mail címen kaphatóak. Az e-mail címet megismétlem: erdélyi gyermekre vágyok @gmail.com e-mail cím.

pedagógiai képzés Gyergyó Szent Miklóson. Egyedülálló 120 órás képzés indul Gyergyó Szent Miklóson mindazoknak, akik felelősen szeretnék kísérni a gyermekeket, szülőknek, pároknak és pedagógusoknak egyaránt. A képzés egy keresztény értékrendű, érzelmi intelligenciára építő pedagógiai szemléletet ad át, amely belső megújulást és a mindennapokban is alkalmazható, gyakorlatias eszközöket kínál. A képzés trénere Uzsajni Pécsi Rita neveléskutató. Jelentkezni szeptember 20-áig lehet a www.in-time.hu oldalon keresztül, ahol részletes információkat is kaphatnak az érdeklődők, tehát a www.in-time.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni.

lelki gyakorlat papok és szerzetesek szülei számára Mátra Verebély Szentkúton. A papi vagy szerzetesi hivatás egy család egészének életére hatással van. Nem csak a hívásra igent mondó ember mindennapjait formálja át, hanem a szülőkét, testvérekét, vagy akár a tágabb rokonságét is. A szülők számára kiemelten fontos, hogy lelki támogatást kapjanak, segítséget találjanak gyermekük hivatásának megértésében és megélésében. Ezt a célt szolgálja a Mátra Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely által meghirdetett lelki gyakorlat, melyet szeptember 26 és 28-a között immár második alkalommal szerveznek meg. Szeptember 27-én Székely János püspök tart elmélkedést és mutat be Szent Misét, a program további részében pedig a Szentkuti Ferences atyák és Kornéluk Margit nővér kísérik a résztvevőket. A részvételi díj 23.000 forint, per fő, per éjszaka, amely a Zarándokház saját fürdőszobászobáiban biztosított szállást, a teljes ellátást és a lelki gyakorlat programját is magába foglalja. Jelentkezni a 32-418-029-es telefonszámon, vagy az info@szentkut.hu e-mail címen lehet szeptember 17-éig. Megismétlem a telefonszámot, 32-418-029 info@szentkut.hu e-mail címen.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap kiadott sárga jelzésű hőségriasztása szerint ma este 10 óráig a bánság déli részén, Olténia déli és délnyugati tájain, valamint Monténia déli részén kánikula is fokozott hőterelés, terhelés várható. A nappali csúcshőmérséklet 35 és 37 Celsius fok körül alakul, a hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet. A hőségriasztás a fővárosra, valamint Krasószörény, Mehedinc, Dolzs, Olt, Teleormán, Gyurgyó, Kalárás és Ilfó megyére érvényes. Az ország déli területein és hegyvidéken ugyanakkor záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban: Aradón 28, Baroton 25, Besztercén 24, Brassóban 24, Csíkszeredában 23, Désen 24, Déván 26, Dicsőszentmártonban 22, Fogarason 24 fokot mértek, Gyergyóalfaluban 22, Ülafehérváron 27, Kézdivásárhelyen 25, Kolozsváron 25, Máramarosszigeten 23, Maroshévízen 22, Marosvásárhelyen 25 fokot mértek, Nagybányán 25, Nagysármáson 24, Nagyszebenben 25, Nagyváradon 24, Resicabányán 26, Sepsiszentgyörgyön 26, Szatmárnémetiben 26 fokot mértek, míg Székelyudvarhelyen 24, Temesváron 29, Tordán 26 és Szilahon 26 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangéliumban Jézus Natanael prófétával találkozik. Íme egy igaz izraelita, akiben nincs álnokság, jelenti ki Jézus a találkozás alkalmával. Ez az Istennel való mély találkozásról szól. Kedves Mária Rádió hallgatók, a nap evangéliuma következik Ambrus István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában. Hallgassuk nyitott szívvel az evangéliumhoz fűzött gondolatokat.
1: Most pedig hallgassuk meg az evangéliumot Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Natanaellel, és közölte vele. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak. A názáreti Jézust, József fiát. Jöhet valami jó Názáretből? Kérdezte Natanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natanael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natanael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony, bizony, mondom nektek. Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Jöjj, nézd meg! Kedves rádió hallgatók, a mai evangéliumban Fülöp nagy örömmel keresi fel Natanaelt, és ezt mondja neki. Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Natanael azonban kételkedik. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezi. Milyen emberi ez a kérdés? Hányszor történik meg velünk is, hogy valami vagy valaki fölött már előre ítéletet mondunk. Azt gondoljuk, ebből már nem lehet semmi jó. Ezt az embert már nem lehet megváltoztatni. Az én életemben már nem történhet semmi szép, vélekedünk nagyon sokszor. Fülöp azonban nem vitatkozik Natanaellel. Nem akarja mindenáron meggyőzni, csak egyetlen mondatot mond. Jöjj, nézd meg! Ez a mondat ma nekünk is szól. Jöjj közelebb Jézushoz, és lásd meg, mit tud tenni az életedben. Eszembe jut egy egyszerű történet egy emberről, akinek nagyon nehéz időszaka volt, sok gondja volt, és úgy érezte, már nem bírja tovább. Egyik este bement egy templomba, miközben a munkából hazafele tartott. Nem tudott szépen imádkozni, nem voltak nagy szavai. Leült a tabernákulum előtt, és csak ennyit mondott. Jézusom, én már nem tudom, mit tegyek, de te tudod. Rád bízom magamat. Néhány perc múlva semmi különös nem történt, a problémái nem tűntek el, a körülményei nem változtak meg, mégis amikor felállt, békésebb lett a szíve. Később így fogalmazott. Nem az történt, hogy Isten elvette tőlem a nehézséget, hanem az, hogy többi nem egyedül hordozom. Kedves rádió hallgatók, talán ez az egyik legszebb titka hitünknek. Jézus nem mindig azt ígéri, hogy nem lesz kereszt az életünkben, azt ígéri, hogy a keresztünket nem kell egyedül hordozzunk. A mai evangélium másik gyönyörű mondata Jézus ajkáról hangzik el, amikor Natanael megérkezik hozzá. Jézus ezt mondja róla. Nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Natanael csodálkozik. Honnan ismersz engem? Jézus pedig megmutatja neki, hogy már azelőtt ismerte őt, mielőtt találkozott volna. Kedves rádió hallgató, ez neked is szól. Jézus ismer téged, ismeri a szívedet, ismeri a küzdelmeidet, a könnyeidet, a kimondott és kimondatlan imáidat. Ismeri mindazt a jót is benned, amit talán mások nem vesznek észre, és ami a legfontosabb, ismer téged, mégis szeret. Nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy Jézushoz menj. Nem kell előbb mindent rendbe tenned az életedben. Indulj el hozzá úgy, ahogy vagy. A hit nem azt jelenti, hogy mindig mindenre tudjuk a választ. A hit azt jelenti, hogy akkor is Jézus kezébe kapaszkodunk, amikor még nem látjuk az utat. Fülep azt mondja, jöjj, nézd meg! Ez ma számunkra is meghívás. Jöjj közelebb Jézushoz az imádságban. Jöjj hozzá az eukarisztiában. Jöjj hozzá az evangéliumon keresztül. És amikor meghallod a szavát, ne csak hallgass, hanem válaszolj rá az életeddel. Mert Jézus követése nem csupán szép gondolat. Azt jelenti, hogy szeretünk akkor is, amikor nehéz, megbocsátunk akkor is, amikor fáj, segítünk akkor is, amikor nem kapunk érte köszönetet. Hűségesek maradunk akkor is, amikor könnyebb lenne feladni. Így válik láthatóvá Jézus bennünk. Kedves rádió hallgatók, Nathanael a találkozás után már nem ugyanaz az ember, mint előtte. Elindult Jézus felé és találkozott vele. Ez a keresztény élet lényege is, elindulni Jézus felé, találkozni vele, megismerni őt, megszeretni őt, és egyre hűségesebben követni. Ne engedjük, hogy a félelmeink, a csalódásaink, vagy a múltunk visszatartsanak bennünket. Isten mindig tud újat kezdeni velünk. Ahol mi csak lezárást látunk, ott ő új kezdetet készített. Ahol mi csak gyengeséget látunk, ott ő kegyelmet ad. Ahol mi elveszettnek érezzük magunkat, ott ő utat tud mutatni. Ezért ma vigyük magunkkal Fülöp egyszerű, de csodálatos meghívását. Jöjj, nézd meg! Jöjj közelebb, testvérem, és nézd meg az Urat. Gyere, találkozz vele! És tanuld meg tőle a szeretetet. Mert aki Jézusra tekint, az soha nincs egyedül. Aki Krisztust követi, annak az útján mindig ott van Isten szeretete, kegyelme és reménye. Kérjük a boldogságos szűzanyát, hogy tanítson bennünket úgy szeretni és követni Jézust, ahogyan ő egész életében tette. Mária édesanyánk, vezess bennünket Jézushoz, taníts minket hinni akkor is, amikor nem látunk, remélni akkor is, amikor nehéz, és szeretni akkor is, amikor áldozatot kíván. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a nap evangéliumát és az evangéliumhoz fűzött elmélkedést hallhatták Ambrós István Ábel szombathalvi plébános tolmácsolásában.
2: Déli magazin a Mária Rádióban.

Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkező 20 percben a Vigasztaló szó című műsor lesz hallható, melyet Nagy Zoltán és Bálint Károly szerkesztett. További jó rádiózást kívánunk önöknek!

Vigasztaló szó. Isten segítségével készült elsősorban betegeknek, fogyatékkal élőknek, lelki betegeknek és azoknak, akiket az élet gondjai terhelnek. De tulajdonképpen mindenkié lehet.

0: szeretettel köszöntöm a Vigasztaló Szó kedves hallgatóit.
1: Kovács Tündének hívnak, 4 gyerek anyukája. Történt egy autóbaleset, Máriát elütte az autó, és azzal szeretném vigasztalni az embereket, és azzal szeretnék tanúságot tenni Istenről, amiben nekem részem volt. Mindig azzal volt nekem gondom, hogy olvasom a Bibliát, de nem maradnak meg az igék. Egy-egy kevés rész igen, de a legtöbb rész nem, és ezen volt, mikor bizam érgelődtem. Isten számunk értem, hogy miért nem vagyok olyan, mint más ember, hogy az igét meg tudjam tartani, és ekkor a balesetkor megtapasztaltam Isten nagy szeretetét, mert mikor Máriát a mentőbe betették, én is mehettem vele, és a sürgősségére bevittek, és a vizsgálatok alatt, amíg az osztályokat sorra jártuk, a röggent, az agyát megnézték, hogy sérült-e, a gyerekosztályra vittek, vizsgálatokat vért vettek, ezek alatt azt az igét kaptam végig, körülbelül 2 órán keresztül, csak az a

én autóval mentem be, 3 órás műtétje volt, ami után bevitték a reanimálóba, ahol nagyon-nagyon súlyos betegek voltak, éjjel-nappal őrizték őket. Bekerülve a kórházba egy olyan nagy ürességet és űrt éreztem abból kifolyólag, hogy mi történik velünk, a gyerekkel, a családdal. Az ember sose tudja, hogy mi történik. Reggel felkelek, és nem tudom, hol fekszem le. Én ezt nagyon mélyen megtapasztaltam, mert reggel elmentem munkába, minden normális volt, de már este vásárhelyen a kórházba feküdtem le. Egy nagy ürességet éreztem ott bent. Nem tudtam, mit hova tegyek, csak egybe tudtam kapaszkodni, hogy Uram, bármi történik is, én akarok hinni még ilyen helyzetben is, amikor ez a baleset érte a kislányomat, én ekkor is hinni akarok benned, bevallom, hogy nem tudok, de akarok hinni benned. És ez nekem erőt adott, amiből Isten kiemelt, és 2-3 nap elteltével bemehettem én is, 5 percet, 10 percet, fél órát, így szép lassan jött helyre napról napra Mária. Viszont azt hiszem, hogy a 3. vagy 4. nap egy nagyon mély megélésem volt újra, amikor bementem Máriához, ott voltak az asszisztensnők, az anyukák, ugye meg volt az, hogy mennyi időt lehetett bemenni és mikor, és mindenki ott volt, amikor engem, mintha valaki kiemelt volna, minden elcsendesült mellettem, és újra a Bibliából kaptam egy igerészt, a 91-es Zsoltárból a 7. részt, elesnek mellőled 1000, és jobb kezed felül 10000, és hozzád nem közelít. És nem is tudatosodott annyira bennem, tehát ezt az igerészt megkaptam, és megint újra minden ment, minthogyha valaki visszatett volna oda arra a helyre, és nem is tudatosult akkor nekem, hogy ezt az igét kaptam, nem is gondolkoztam miért, viszont nagyon csodálatos volt az, amikor egy pár nap múlva megéreztem azt, hogy mennyire igazságos Isten, és amit ő megígér, mindegy, hogy én, mint ember, hogy gondolom, ő a szavát betartja. Újra csak a szeretetet éreztem, és köszönöm, hála annak a sok rengeteg embernek, akik imádkoztak Máriáért, akik segítettek imával, akik segítettek anyagilag, és a Jóisten áldja meg azt a 2 orvost is, aki Máriát műtötte, mert mindent megtettek. Ők amit tehettek, mind ember, de Istennek a kegyelme az, hogy Marika ma is élhet, és köztünk lehet. És ezt a 91-es Zsoltár 7. részt pedig úgy éltem meg, hogy nem volt tudatos nálam. Én még a fiúcskáért úgy láttam reményt, hogy Uram, ments meg azt a fiúcskát, gyönyörű kisbaba, és 4. műtét után mondták, hogy nagyon válságos az állapota, egy 3 hónapos babát 4. műteni, nagy dolog, nem adtak sok remény, de én még akkor is könyörögtem az Istenhez. Amikor aztán tudatára ébredtem annak, hogy jobb felőli kislány meghalt. Rá 3-4 napra bal felőli kisfiú meghalt, és Máriát pedig megtartotta. Ekkor megértettem ezt az igerészt, hogy miért kaptam én ekkor Istentől a gondolatomban ezt az igerészt, ami csodálatos, ami erőt adott, ami reményt adott, és talán még az volt egy nagy mértfőkő hitéletemben, amikor át kellett adjam Istennek Máriát a műtét utáni éjszakán, hogy Uram, ha elveszed is, elfogadom a te akaratodat, és ha megtartod is, elfogadom a te akaratodat. Tehát ez volt életem egyik szellemileg a legnehezebb és a engedelmesség Isten felé, amikor ráhagytam, hogy Uram, legyen meg a te akaratod az én gyerekem életében. És úgy érzem, hogy ettől a pillanattól a bátorítások, a gyógyulás folyamata elindult, fizikálisan is és szellemileg is.

alatt sajnos el kellett távolítsák a lépjét teljesen, mert leszakadt. A bal kezét meg kellett szegezzék, a jobb kezét meg kellett szegezzék. A bal veséje zúzódott, és a jobb tüdőbe is víz került. Egy hét után kihozták mellém a kórteremben, és itt is újra megéreztem Isten szeretetét. Egy olyan kórterembe kerültem, ahol újra egy keresztény, kicsi, fiatal asszonnyal egy kórterembe kerültem, aki érdekes módon holland állampolgár, de Romániába ment férhez, vásárhelyre. A férje magyar, ott élnek együtt. A második gyereket várták, ilyen bél problémával küszködött a kisfiú. És ez sem véletlen, tehát tudom, Isten gondoskodása és szeretete szintén megnyilvánult abban is, hogy egy olyan kórterembe kerültem, ahol keresztény asszonykával találkozhattam, hogy minden este és minden olyan helyzetben, amikor hol én voltam kísértésben a kislányom épülésével, vagy hogy valami nem volt rendben, hol ő, együtt imádkoztunk és támogattuk egymást. Itt is Isten szeretetét tapasztalhattam meg ezáltal, hogy mennyire nem egyedül hagy, hanem a társat gondoskodik rólunk, rólam, mindannyiunkról. Aztán két hét után hazakerültünk, Mária abszolút teljes gondozásra szorult, mert be volt gipszelve a keze, és mi, igen, a medencéje is, bocsánat, ezt elfelejtettem, a medencéje is eltörött, a bal medencéje, és ezért a kéz, láb és a medence egybe be volt gipszelve, tehát feküdni kellett, pelenkázni, etetni, nem szabadott üljön, két kerek hónapig volt ebben az állapotban Mária, ahol újra megtapasztalhattam Istennek a szeretetét, az itthoni fogadtatást a gyerekeim és a férjem részéről, amely újra erőt adott a továbbiakban, a gondozásban, és a felépülés elkezdődött. Együtt a család minden este imádkoztunk Máriának a felépüléséért, és köszönöm a Jóistennek újra a gondoskodását és a család szeretetét újra megérezhettem itthon, és a közösségi testvéreimnek is a segítségét és gondoskodását, ami erőt adott a mindennapok harcához, a bibliaolvasás minden nap, és az élő kapcsolat Jézus Krisztussal, ami nagyon-nagyon fontos az ember életében. Ha ez megvan, nincs olyan helyzet, amikor Isten nem tud megoldást adni, vagy segítséget, de ezt meg kell tegyük mindannyian ahhoz, hogy Isten tudjon válaszolni nekünk. Az élő kapcsolat Jézus Krisztussal és a mindennapi bibliaolvasás. Mikor hazakerültünk, akkor ismerkedtem meg tulajdonképpen azzal a fiatal emberrel, aki Máriát elütte, egy nagyon alázatos, szeretetteljes, csendes fiatal ember, akit Istvánnak hívnak, és látszott az az aggódás benne, hogy mi van Marikával, mindegyre telefonált a férjemnek, és kérdezte, hogy milyen állapotban van. Nagyon csodálatos embert ismerhetünk meg általa, aki tudom, hogy nem volt hibás, viszont részese volt ennek a balesetnek, és az is nagyon csodálatos volt, hogy mikor a kórházban voltunk, és Máriától kérdeztem, hogy emlékszel dolgokra, ő azt mondta, hogy igen, anya, jobbra néztem, és balra nem. Soha nem kérdezte meg tőlem azt, hogy miért történt, vagy miért vagyok ebbe a helyzetbe, vagy türelmetlen legyen a betegsége alatt, hanem végig türelemmel és kitartással viselte a betegségét, ami nagyon csodálatos volt az én számomra, mint édesanyjának is. Sokkal könnyebb volt, sokkal meghittebb volt a mi kapcsolatunk, amely mai napig is tart. És köszönöm az Úrnak, hogy ezáltal is tanított minket, jobban összekovácsolt a családunkat, és hogy megismerhettük ezt a csodálatos családot is ezáltal, ezt a sofőrt Istvánt, és az ő családját, az édesanyját és az édesapját, akik nagyon jó emberek. A Jóisten áldja meg őket továbbra is, és ez is annyira jó, hogy nem mint ellenség láttuk azt, hogy ez megtörtént. El kell gondolkozzon ő is, és mi is ezen,
hogy mi az, amin esetleg változtatnunk kell, és megköszönni Istennek még ezt a helyzetet is, és egy barátság alakult ki, nem pedig egy ellenségeskedés. Mai napig tart a kapcsolatunk ezzel a családdal. Ezt is köszönöm a Jóistennek, ez is csak az ő szeretetéről tanúskodik, hogyha kitartunk mellette, minden rosszból jót tud kihozni. Mária felépült, meg kellett újra tanuljon ülni, állni, menni, és dicsőség az Úrnak, hogy mai napon olyan, mint más gyerek, szaladgál, jókedvű, megy, játszik, alszik, eszik, mindent tud csinálni. Dicsőség az Úrnak, az, aki kiemelt ebből a nehéz helyzetből, mert hittünk benne, én is és a családom is, és ezáltal nagyon sokat tanított, faragott, vagdosta a vadhajtásaimat ezáltal, a szeretetével, de mindig gondoskodott rólunk, és mindig mellettünk állt, és ezzel bátorítanám, bárki ilyen helyzetben kerül, ne adja fel, még akkor is, hogyha reménytelen a helyzet, még akkor is, ha szenvedéssel jár, még akkor is, hogyha lemondással jár mindez, mert Isten csodálatos, egyetlen, kifürkészhetetlen útjai vannak, amivel bátorítani tudom a kedves hallgatókat, hogy hálát adok Istennek, hogy ez megtörténhetett az én életemben, hogy kimentett, még jobban hiszek benne, még jobban bízok azóta benne, még jobban tudom, hogy ő egy élő Isten, aki soha nem hagy el, aki mindenkit szeret, akinél nincs reménytelen ember, nincs reménytelen helyzet, minden ember értékes, minden emberben van érték, még az is, amelyik ember esetleg épp az utcán fetreng, vagy le van feküve, vagy iszik, vagy valamilyen megkötözöttségben él, még abban is Isten lát reményt, abban a helyzetben is, mind ahogy a mi helyzetünkben is tanúságot tett, hogy igen, egy élő Isten, és csodálatos ezt megtapasztalni. Köszönet, dicsőség és hála neki mindezekért, amit tett a mi életünkben, családom életében, és különösen Mária életében, hogy sose feledkezzen meg erről a csodáról, hogy ő nekünk egy csoda, és úgy gondolom, hogy minden családban, minden gyerek külön egy csoda az ő világában és az ő helyzetében. Dicsőség és hála a mennyei jó atyának, aki ma is gondoskodik, aki ma is megbocsájt, aki ma is türelmes hozzám, aki ma is pont úgy szeret, mint azelőtt, amikor még nem voltam az övé. Dicsőség és hála neki mindenért, amit értem és értünk tett, most és mindörökké. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorainkat ismertetem. Ezek a csodálatos dallamok után, sőt, az édesanya tanúságtétele után, mely kívánom, hogy erősítsen minket, nőket is és bennünket is a hétben. Műsoraink a következőek lesznek. A Déli Magazin után ima szándékokat fogadunk 13 órától 13 óra 15 perctől rózsahűzért imádkozzuk a békéért munkatársainkkal. 14 órától Bátor Botond Pálos atya műsora Pálosaink a Fehér Barátok címmel. 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől Medjugorjei üzenet Vidikálokodi Tünde műsora lesz hallható. 14 óra 40 perctől ima szándékokat fogadunk, és 15 órától imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét. 15 óra 20 perctől a Hit kapuja, Székely János püspök atya műsora lesz hallható. 16 órától igéző, 16 óra 5 perctől László Rezső műsora, a nap katekézise. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától ima szándékokat fogadunk, és 17 óra 15 perctől az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 18 órától a Szentlélek templomból, Szatmár Németiből szentmisét közvetítünk. 18 óra 50 perctől Gábor Anna műsora a Hét plébániája címmel. 19 órától Úrangyalát imádkozzuk, 9 óra 5 perctől tanúságtételek lesznek hallhatóak Jézus él címmel, 19 óra 30 perctől pedig műsorainkat ismertetjük. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Déli Magazin végére írtunk, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kérjük önöket, hallgassanak továbbra is bennünket. Krisztus előttünk jár, induljunk feléje. Jöjj, nézd meg, hangzik Fülöp apostol felhívása a mai evangéliumban. Uram, itt vagyok, te ismersz és vezess engem egy életen át, hogy hozzád érkezzek. Búcsúzunk önöktől, Bíró Éva önkéntes és Józsa Ferenc technikai munkatársa. Istentől áldott napot és egy áldott szép nyári hetet kívánunk. Ez még tart az augusztusi hónap, reménykedünk a melegben és az esőben is ugyanakkor. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket. Nem sokára együtt a munkatársakkal elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért, ma is felajánlva a békéért. Felajánljuk ugyanakkor Leó pápáért, püspökökért, papokért, kiemelten a beteg papokért, de minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttért, azokért, akik nehéz, megpróbáltatott helyzetben vannak, ugyanakkor hálát adunk Zsolt atya gyógyulásáért, és Orsikáért, akinek megvolt a tegnap a műtétje. Köszönjük a jó Istennek, hogy vezette az orvos kezét, és már itthon is van Orsika, legyen teljes az ő gyógyulása, de minden gyerekért, kisbabáért, azokért a családokért, akik kérték, hogy támogassuk őket imáinkban. Hálával imádkozunk a mai napon is minden kedves önkéntesért. Azokért, akik segítenek bennünket, a támogatókért, akik nélkül nem működhetne zavartalanul ez az intézmény. Hívhatnak, írhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Akinek könnyebb SMS-ben megtenni mindezt, a 0758 420 555-ös számra írhat, vagy a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva. Emlékeztetem a kedves telefonálókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a háttérbe ne feledjék el kikapcsolni, illetve lehalkítani a rádió vagy tévékészüléket. Köszönöm szépen. És már is egy kedves hallgatót köszöntök.
1: Halló.
0: Szeretettel köszöntöm. Élőadásban van. Igen, ön van a vonalban.
1: Mindörökké
0: amen. Köszöntöm, Jóli néni.
1: Én láttam, hogy legyen vége, mert volt olyan nap is, hogy nem lett vége a zenének, és nem tudtam beszélni. Hát, én Jóli néni vagyok.
0: Igen, megismertem a hangját. Igen.
1: Megismerte a hangomat. Hát én az első imámat azért a kis hölgyért imádkozom, aki nagy bajban van, akit mondták. Nem jegyeztem meg a nevét, mert hát öreg vagyok, és hamar felejtek, de én egyedül vagyok itt a házba, és nem látok, már nem igen tudok járni, de önökkel vagyok minden nap, minden egyes nap. Akkor is, ha nem kérek imát, mert nagyon sokan kérnek ugyanazok az emberek, 5-6-7-8-ok, de nem baj, semmi baj, hadd kérjenek, hadd kérjenek, semmi baj. Mert nekem van egy szentképem, Jézus Pál sebére, és én arra imádkozom az izgalmaság rózsafüzérét, azért, hogy ne bosszankodjak, ne mérgelődjek, ne haragudjak meg senkire, aki pusztán csak beszél, hogy ne hallgasson. De én önöknek kívánok minden jót, erőt, egészséges. Kedves Tündike, én önökkel vagyok minden nap, én itt vagyok minden nap egy órától, és fél négyig, vagy akármeddig a tévénél, és hallgatom ezeket a zimákat, és elmondom önökkel együtt hangosan. Hát most akkor egy kicsit sokat beszéltem, többet nem mondok semmit. Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, és higgyék el, hogy mindig önökkel vagyok, amíg csak a Jóisten ad nekem napokat, mert nem látok, és nagy beteg vagyok. Én köszönöm, hogy meghallgattak. A Jóisten áldja meg önöket, és segítsen meg önöket, hogy sokáig tudjanak küldeni üzeneteket, és meghallgatni üzeneteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Köszönjük szépen, Jóli néni. Együtt imádkozunk. Felajánlom az egész heti imákat fiamért, jó barátokért, jó tanulásért, családom minden tagjáért, testi-lelki egészségért, édesapám és a halottaink lelki üdvéért, és hálából mindenért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket. A drága szüzönök fizessem egy áldásos munkáikat a Mária Rádi összes dolgozójának, Pabácsiának. Mindenkinek adjunk segítségedelmet, hogy jó Isten fizesse meg áldásos munkáikat, és felajánlom a családomért, kilánc unokámért, dédunokámért, a távolba lévő unokámért, dédunokámért, tengerén vannak, a Jóisten segélye meg, szerencsésen járják a útkot, és felajánlom a négy testvéremért, családjukért, és sikeres műtétét a Jóisten fizesse meg az orvosnak, és minden egyes szelének, a Jóistennek, az áldásos munkáikat, és felajánlom a szomszédjaimért, jobb betegért, a Jóisten adjon a betegeknek gyógyulást, a gondozóknak segítőkegyelmet, és a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizessel megtettek hallgatni. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívását. Heti rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm szépen az imákat, egy mindennapos hallgató írta Erdélyből. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafüzért, a mindennapért, a sok kegyelemért, és kérem a Szentlélek kiáradását. Hálát adok az udvarhelyi stúdió 17 éves születésnapjáért, de ugyanakkor imádkozom a háború megszűnéséért, a családomért, magam betegségemből való gyógyulásomért, önökért, Gyimesből egy állandó hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Háló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszöntöm Margit
2: néni. Nagy szeretettel köszöntelek. Ászló Margit néni vagyok, ma végig mindig elfelejtem. Én fel szeretném ajánlani ezt a irgalmasságot, hogy ez most nem. Milyen...
0: Örvendetes lesz. Lényeg, így van.
2: A drága unokám, az árvák elmentek négy napra a tengerre, hogy drága jó Isten áldjon, és segítsen meg, ne legyen semmi bajuk. El szeretném ajánlani Anna néniért, még a kórházban van, tegnap tudtam beszélni két-három szót vele. Kér, hogy imádkozzunk érte, várjuk mi is, hogy gyógyuljon meg, hogy jöjjön haza közénk. Mindenkiért felajánlom. Jó tevőm, rossz tevőmért indítként. A halottaimért.
0: Békesség Istentől, Margit néni, együtt imádkozunk önért, szeretteiért, és mindazokért, akiket felsorolt, és természetesen Anna néniért is. Minden imát felajánlok ellenségeimért, gúnyolóimért, a hitetlenekért, nyisd meg, Uram, szívüket az igazságra, hisz a te igéd igazság, köszönöm, hogy megteszed. Egy önkéntes írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, családomért, szeretetért, békességért, egyetértésért, egy fontos szándékért, egy mindennapos hallgató írta. Rózsafűzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Alkalmas időjárásért imádkozunk, hallgass meg, drága Jézusunk!

Ezt a rózsafűzért felajánlom Szőcs Béláért, az ő gyógyulásáért és felépüléséért. Szeretjük őt nagyon, és várjuk haza. A Jóisten segítse meg, Vacsárcsiból egy hallgató írta. Az egész heti rózsafűzért felajánlom a szűzanya szándékára és a bűneink bocsánatáért.

Rózsafüzét felajánlom a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és magam bűnei bocsánatáért. Köszönöm, egy mindennapos hallgató írta. A betegekért és a halottakért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm.

0: Minden imád, szent misét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében, Udvarhelyről írta egy kedves hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért felszedném ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonság barátaim, elhunyt barátaim lelkűdéért, a kezem gyógyulásáért, egy kis unokáért, hogy a Jóisten segítsen meg és áldjon meg egy kis unokával, minden betegért és rászorulóért, akik rá vannak szorulva az imáinkra, kispapokért, az ifjúságért, hogy maradjanak meg Isten leple alatt, és ne hagyják magunkat elcsábítani ebbe a szeleburdi világba. A Mária Rádió nagy családjáért Isten értesen benneteket sokáig, születésbe is a
0: Székelyudvarhelyi stúdiót, igen.
1: A stúdiót, igen. És köszönöm szépen, hogy vattok nekem, mert szinte naponta reggeltől délutáni késő estig veletek vagyok. Sok erőt adtok nekem, pláne a Pobácsik szíves szóló szavai. Szentmisék, a rózsafűzérek nagy segít adnak. Köszönöm, hogy meghallgattál, egy áldott szétapot kívánok neked. Áldjon meg a Jóisten, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Misi. Köszönjük, hogy velünk imádkozol. Ezt a szentmisét felajánlom Tankó László komám lelke üdvéért. Egy másik üzenet, ezt a rózsafüzért felajánlom Sajtos és a Nyika család halottaiért.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Miket teszek az újjós kutyus? Imádfel kéne élő állam tagjémét, különösen konyulónka egy szepicsengyőrön, nénémére, nyugalma legyen csendes, emléke legyen aldott, a lánya éviké, megy örökül is halálval hőt meg, a férjét, azonkül az hézantartó itthon gyűlözik itt a hézantartó hallottaimét, már rád a munkatárs, azoknak hozzátartozóit, nyilvődik ki papbácsik, hogy a jóistenságem minden lépésében őrezzen a gonosz embertől. Imádkül együtt egymás, Isten fizesse bejuthattam, dicsérkezik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Kedves hallgatók, nincs több telefonáló, és az üzeneteket is sikerült beolvasnom, de közben az ima szándékra szánt idő is lejárt. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, az örvendetes rózsafüzért fogjuk elimádkozni együtt a munkatársakkal. Természetesen felajánlva mindazokért, akik nem tudtak betelefonálni, vagy nem sikerült üzenetet küldeni. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsét esik a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor ma az örvendetes rózsafűzét imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról, melyek nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágítanak. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: első szent titok, akit te Szent Szűz a Szent Élektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Álljunk meg egy pillanatra, és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, akik a háborúk következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Második szentitok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét természeti katasztrófák vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutatott.

0: te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: ötödik szenttitok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk megtalálni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzé titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák, a háborúk okozta fájdalom és a veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentsége szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz Mária,
3: könyörögj érettünk.
2: Mária rádió királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, munkatársaknak, hogy együtt imádkozhattunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes formában. A könyv szerzője Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András. 11. lekció. A napok egymás utánja szinte észrevétlenül, fohászkodással, szertartásokkal, munkával, olvasással, egyre sűrűsödő káptalani tárgyalásokkal telt, de mindenkinek feltűnt, hogy egyre gyakrabban érkeznek a követek a felső várba, és a hivatalnokokon, katonákon, de még a király környezetéből való egyházi személyeken is érződött a fokozódó nyugtalanság. A hírek többsége persze nem maradt titokban, sem a közeledő tatárseregről, sem a kunok barbárságáról. A király hitt a beengedésükkor kötött egyesség megtartásában, mellyel a betelepülők elkötelezték magukat az ország tatárok elleni védelmére, sőt, a keresztény, letelepedett életforma vállalására is, cserébe kevesebb adót kellett fizetniük, és a két nagy folyó közti területen saját törvényeik szerint élhettek. A hírnökök viszont éppen nem az egyességben foglaltak megtartásáról hoztak hírt, ezért Béra király egyre keményebb leveleket juttatott el Köttöny kun fejedelemhez, már-már burkolt fenyegetéssel is felérő aggodalmairól, melyek főként a nemesség zúgolódása miatt támadtak lelkében. A nagyurak bár nem sokat törődtek a pornép nyomorúságával és kiszolgáltatottságával, főként, ha azt magyar előkelőségektől kellett elszenvednie, amikor azonban idegenek törtek a magyar népre, önérzetük azonnal haragosan feltámadt. A betelepült kunokról pedig az a hír járta, hogy magyar falvakat fosztogatnak, a szegény és módosabb, de védtelen porták javai egyaránt fogyatkoznak általuk. Asszonyainkat nem csak megbecstelenítik, de barbár gún tárgyává is teszik, a mentésükre igyekvő férfiak közül többen az életükkel fizetnek, vagy megrokkannak, s még gyermekeket is szolgaságba vetnek. A nemesség ezen felül belátott Béla gondolataiba. Pontosan tudta, hogyha egy szerencsés kimenetelő, tatárokkal vívott háborúban a kunok megerősíti királyi hatalmát, az a főnemességgel szemben is megnyilvánul majd, igyekeztek megakadályozni az uralkodó és a betelepültek közti erősebb összefonódást. Ezért a folyamatosan zúduló rossz hírek egyre színezetebbé, döbbenetesebbé váltak, a kunok elleni forrongás éppen a tatárok megállítása miatt nyomasztó gondot jelentett a királynak. A tél beállta előtt Özséb újra járt fenn a remetéknél. Most egyedül volt, senkit sem vitt magával. Gyakran látta a kis sebőköt, de nem akarta ő többször megzavarni a fejlődésében, az iskolai rendben, noha mindenkitől ígéretes minősítéseket hallott a fiú szorgalmáról, fogékonyságáról. Egyszer, ha úgy gondolja, tényleg remete lehet, most viszont fenn kell tartani számára a gyerekkor nyüzsgő varázsát. Bár Özséb sosem volt nyugtalan gyermek, mégis úgy gondolta, jobb, hogy ezt ő alakította így, mintha a felnőttek erőszakolták volna rá. A sebők néha kitombolta magát társaival, a káptalani udvaron torpant meg az éppen arra haladó Özséb kanonok előtt, zavartan törölgette arcát, homlokát. Özséb viszont mosolyogva megnyugtatta. Látom, sebők fiam, dúl benned az élet. Így helyes. Ez azt jelenti, hogy egészséges vagy. Pezsgőbb lesz tőle az értelmed is. Szaladoz csak tovább. Az idő fölötti emberektől mindig egy új, tömör üzenettel érkezett. Amíg lefelé tartott a hegyi ösvényen, igyekezett egy-egy mondatukat szó szerint az emlékezetébe vésni. Lassanként már a szeder is leérett, a kökényt megcsípte a hajnali dér. A vad ízekben egyre nagyobb otthonosságot érzett. Sosem kapott a remetéktől időszerű, hasznos tanácsokat, a királynak szóló földi proféciákat, cserről, kivárásról, titkos szövetségekről. Ehelyett a lélek készen állását erősítették az Isten közelében élő férfiak, s amint hosszú hónapokkal ezelőtt az egy szükséges megtalálásáért minden más elvesztését jövendölték, most is ehhez adott erőt valamelyikük. Ha az ember bűn, vagyis hűtlenség,
cserbenhagyás árán válik vesztessé, az a keserűség az ördögtől való. De ha kívülről a sors hozza a kényszerű elszakadást, azzal Isten ad jelet, bármennyire is fáj. Mit jelenthet ez? Mire mondhatta a két mondatot az idős, újonnan megismert remete, aki már nem jár le a városba, nem is bírná, de talán nem is látná az utat, ezért nem látta őt addig Özséb. Eljött a tél az úr 1240. esztendejében. Híre érkezett, hogy a kemény hidegben az egyik dunamenti földvárból való német katona egy résztálon véres hóval vágtatott Pestig. Ott a palotáig sem jutott, de egészen a közelében saját nyelvén és magyarul ordította. Magyarok vére, kunok ontották ki, a saját hazájukban a hó itta fel a vérüket. Majd bőrkesztyűjével belemarkolt a fagyott vérbe, és a hallgatóság feje fölé a levegőbe szórta. Az indulatok Esztergomig örvény lettek, de a királyi udvarból senki sem tudta már a gyorsan érkező és el is tűnő várőrt kérdőre vonni, hogy hol és mi történhetett, mert valamelyik Pestről kivezető úton elnyelte őt a köd. Özséb egyik visszatérő gondolata volt, hogy vajon merre terjedhet még a hír. Nem csak az ellenségeskedés keltő ármány volt-e a véres hó szétszórása a pesti tereken. Képzelete viszont minduntalan a hegyek közé vitte. A remeték életéről, éjszakáiról, kemény hajnalairól és az ilyenkor kiéhezett, rájuk támadó nagyvadakról tűnődött. A gondokat valamelyest enyhítették a tél eleji egyházi ünnepek. Szent András apostolt, majd a németekkel bejött kalendáriumi napot az egykori keleti püspöknek, Szent Miklósnak tiszteletét ülték meg. A különféle vidékekről érkezett hagyományok e napokon egy kis derűt öntöttek még a legegyszerűbbek életébe is, de ez nem tartott sokáig. Két futár is vágtatott egymás után a palotáig ugyanazzal a vészhírrel. Együk elmondta, hogy lóhalálában, kevés alvással másfél nap alatt tette meg az utat Rusz fővárosától Esztergomig. December hónap 6. napján a szlávokat egységbe vonó kijevi nagyfejedelemség díszes templomairól, palotáiról, híres fővárosát a tatárok elfoglalták és a földbe taposták. Az országon végigfutott a rémület. A tatár tehát már átjött Kijeven, felénk tart. Ezen a karácsonyon is megtelt a Várhegyen épült Szent Adalbert székesegyház, melyet még Szent István király építtetett és a vértanú püspök védelme alá helyezett, mert a Géza fejedelem által állítatott Szent István első vértanú tiszteletére szentelt templom már nem tudta elegendő számban befogadni az ünneplő hívőket. Itt a székesegyház oltára alatt nyugodott az első Szent király halála után nem sokkal őt követő Martírius esztergomi érsek, de harmadik István királyunk is e templomban kapott végső nyugvóhelyet. Úgy jöttek ide az emberek, bármely rangból valók voltak, mint akik a nemzet létét, múltját megtestesítő falak közé térnek erőt és égi pártfogást gyűjteni. A karácsonyi misére érkezők lába alatt ropogott az út, a széllel csak a vár irányából védett hegyen nem kellett küzdeni. Bent az egyszerű nép középen állt, oldalt kissé megemelt, székeken a méltóságok ültek családjaikkal, míg a szentélyben, a misét bemutató érsek körül, a káptalani stallumokban a kanonokok foglaltak helyet. Az oltártól nem messze a vár felüli oldalon helyezkedett el a királyi trónus, kissé előrébb tolva a faltól. Az uralkodói pár is láthatóan áhítattal élte át a szertartást. Az énekben, a szent leborulásokban, a közös imákban, már amennyire az egyszerűbb, latinul nem tudó tömeg is bekapcsolódhatott, mind-mind valami enyhe félelemmel telt kapaszkodás érződött. Mindenki reménykedett, mert karácsony volt, s örülni illett. Sokan talán úgy gondolhatták, hogy annyi erő van még a kereszténységben, olyan lelkesedés, amit senki sehogyan sem tudhat már elsöpörni. Mintha a rengeteg templomi gyertya sok-sok fénye osztott volna szét az ünneplő családok házai között, a kisemberek a királyi város környékén reménykedhettek benne, hogyha ilyen egységben van az ország,
akkor ugyan kibánthatja. Tovább erősítette a gond feletti légkört Szent Szilveszter pápa ősi ünnepe, aki a véglegesen szabaddá vált egyház elsőként megválasztott pápája volt. Özséb szobájába, ablakában magányosan várta meg a székesegyház harangjának éjféli kondulását, hogy az új kalendáriumi esztendőt imádsággal adhassa az Úr kezébe. Legalább az utolsó ünnepeink megvoltak, hogy áldást kérhessünk a sorsunkra, gondolta. A következő, mintegy másfél hónapban a király egyre többször hagyta el a székvárost viszonylag szerény kísérettel, bár Esztergomot is megerősítette katonasággal, szálláshelyüket még az előző őszön bővítették, de úgy hír lett, igazi seregét Pesten gyűjti össze. Kedves hallgatóink, Boldog Özséb atya regényes életrajzát olvastam fel. Könyv címe Özséb, szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvével, a 8. fejezet első 12 vers sorával. Olvassuk tehát együtt. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és egybegyűlt az egész nép, mint egy ember a vízkapu előtt, és felszólították Ezdrás írástudót, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr rendelt Izraelnek. Odahozta tehát Ezdrás papa törvényt a 7. hónap első napján a férfiak, a nők és mindazok gyülekezete elé, akik érteni tudtak belőle. Reggeltől délig felolvasott belőle nyilvánosan a férfiaknak, a nőknek és azoknak, akik érteni tudtak belőle, a vízkapu előtti téren. Az egész nép füle figyelt a törvénykönyvére. Ezdrás írástudó felállt egy felmelvényre, amelyet a felolvasás céljaira készített. Mellette álltak jobb felől Matatiás, Semeja, Anaja, Uria, Helkia és Mászia, balján pedig Fadája, Misael, Melkia, Hásum, Hasbádána, Zakarja és Mesullám. Majd felnyitotta Ezdrás a könyvet, az egész nép előtt, magasabban állt ugyanis az egész népnél, és amikor felnyújtotta, felállt az egész sokaság. Ezdrás áldotta az Urat és a Nagy Istent. Erre az egész nép kiterjesztett kézzel ráfelelte, Amen, Amen. Aztán meghajoltak és arcukkal a földre borulva imádták Istent. Ezután Józsué, Báni, Serebia, Jámi, Nakub, Seftáj, Hodia, Mahaszia, Kelita, Azárja, Jozabát, Hanán, Pelájá és a leviták kifejtették a törvényt a népnek. A nép pedig állva maradt a helyén. Ezután felolvasták az Isten törvényének könyvéből, érthetően, majd megmagyarázták és kifejtették, amit felolvastak. Aztán így szólt Nehemiás a kormányzó, és Ezdrás pap és írástudó meg a leviták, akik tanítgatták őket. Az Úrnak, a mi Istenünknek szentelt nap ez. Ne szomorkodjatok tehát, és ne sírjatok. Sírt ugyanis az egész nép, amikor hallotta a törvény szavát. Azt mondta nekik, menjetek, egyetek zsírosat, igyatok rá édes mustot. Juttassatok egy-egy falatot azoknak is, akik nem készítettek maguknak, mert a mi Urunk szent napja ez. Ne szomorkodjatok, mert az Úr öröme a ti erőtök. Majd csendre intették a leviták az egész népet, ezekkel a szavakkal, hallgassatok el, szent nap ez, ne szomorkodjatok. Erre az egész nép eltávozott, hogy egyék, igyék, falatokat juttasson a szegényeknek, és nagy örömünnepet üljön, mert megértették a szavakat, amelyre oktatta őket. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy nagyon érdekes szentírási rész ez is, Nehemiás könyvének az első 12 vers sora. Tulajdonképpen Isten szavának a hatásáról szeretnék szólni, mert ebben a részben azt olvastuk, hogy az egész nép együtt ott állt a vizek kapuja előtt, és olvasták a törvényt, a nép pedig hallgatta. Nagy hatást gyakorolt a népre az Isten igényének hallgatása. Először is ott kezdeném, hogy a nép nem régen azelőtt tért vissza a babiloni fogságból. Részük volt a fogság nyomorúságában, aztán abban a nehézségben is, amivel akkor találkoztak, amikor visszatértek. Lerombolva az egész város, Jeruzsálem is, a templom is, az oltár is. Már felépítették az oltárt, felépítették a templomot, elkészült a város kőfala, felállították a kapukat, kirendelték az ajtón állókat. Minden készen volt, de a népnek a szíve még nem volt készen. Mert a külső dolgok hiába vannak készen, Isten az embernek a szívét nézi, és semmi örömét nem leli semmiféle külső cselekedeteknek a gyakorlásában, ceremóniákban, vallásosságban, amit csak szív nélkül, a lelkünknek, az egész embernek a részvétele nélkül, csak éppen úgy külsőleg folyik. Adjad, fiam, a te szívedet nekem. A népnek a szíve még nem volt kész. Beleszántott ugyan a nép szívébe a babiloni fogság, és mindaz a nyomorúság, amit átéltek, és láthatták Istennek minden csodáját is, hogy az ellenség minden támadása ellenére isteni gondviselés és csoda folytán minden elkészült. Pedig mindenki ellene volt, de Isten velük volt. Szóval ezt a nép mind láthatta. És
És ennek a felolvasott résznek és a Biblia sok részének a tanúsága az, hogy ez ugyan előkészítheti az ember szívét arra, hogy valami más legyen, de igazán a szívet újjátenni és más alakítani az embert csak Isten igéje tudja. Isten igényének nagy hatása volt a népre, és most is Isten igényének van hatása az emberi szívekre. Nem mondom, hogy nem kellenek olyan külső körülmények, amikor az ember szíve megpuhul, mikor beleszánt Isten, hogy jó talajba hulljon a mag, de csak az ige tesz újjá, csak az ige változtatja meg az embert. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-i üzenetet hallották.

0: A következő 20 percben fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat, felajánlva.
1: Felajánljuk minden háború megszűnéséért, békéért, Leó pápáért, üspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi-lelki betegért, a szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan, egyedül élnek. Imádkozunk a keresztény családokért, az utonlévőkért és a fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezessen minden tevékenységüket. Továbbá imádkozunk Zsolt atya teljes gyógyulásáért. Kedves hallgatók, hívhatnak minket a következő telefonszámokon 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS számunk 0758 420 555, interneten pedig a www.mariaradio.ru honlapon az ima szándékra kattintva vagyunk elérhetőek.
0: És már is köszöntjük az első telefonálót. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy-nagy tiszteletet köszöntöm Önöket. Drága Szűzanya, üvesse meg áldalkozó munkájukat, a Mária Rádió összes dolgozójáért, babácsiáért. A Jóisten segélye meg. Adjon egészséget mindnyájuknak. A Jóisten tizesse meg munkájukat. És felajánlom az álom férjemét, após anyósomét, nagyszülőkét, az én zsávajó szüleimért, a sok betegért, a halottakért, a szomszédjaimért, özvegyekért, arvákért, mindenkiért, a Jóisten adjon segítő kegyelmet az élőknek, a halottaknak örökni budalmat. Isten fizessel nyugtatjátok hallgatni, imába. Önökkel vagyok mindig. Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és azt is köszönjük, hogy mindig velünk tart az imában.
1: Üzenetek érkeztek. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázza és óvja őket. Segítsen munkájukban, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, hidegségről írták, és telefonáló van a vonalban. Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel.
3: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a hazafizét szeretném feladni, hálából a kérdelmetét, a boldogságon Szűzanyát, szeretteire, az egészségem javulásáért, gyógyulásomért, családomért és a szíveim bocsánatáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mi köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Rózsafűzért felajánlom egy családapáért.
1: Mai imákat felajánlom fiam hite megerősödésért, anyagi gondjai megoldásáért és egészségért egy édesanya imádkozik.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamért, Istvánért, aki külföldön dolgozik, egészségért. Arra kérem a Szűzanyát, mindig vigyázzon rá, egy mindennapos hallgató, az édesanyja írta.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, gonosz távozásáért, a testvérem tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapot, a csíksomjai, segítő Szűz Mária takarja be védő palástjával.
0: A Szirgalmasság rózsafüzérét felajánlom azokért, akik ma éjszaka fognak utazni, hogy a drága Szűzanya őrizze meg minden bajtól, Isten fizesse, Margit írta.
1: Ezt a rózsafüzét is az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató.

0: Egy édesanyja írja, Gyergyóból a mai nap imáit felajánlom a fiamért, hogy sikerüljön munkahelyet találni.
1: Eti rózsafüzéreket, szentmiséget felajánlom hálából, kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi lelki nyugalomért, gyógyulásért, családom élő és elhunyt tagjaiért.

0: Ezt a rózsafüzért felajánlom Robert fiamért, aki külföldön dolgozik, egészségért, mert ma kezdi az új munkahelyet, munkát az új munkahelyén, és arra kérem a szűzanyát, hogy sikerrel legyen, és vigyázzon rá mindig. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató.
1: Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire, az minden hozzám tartozó emberekért, akik szeretettel és őszinteséggel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek. Isten áldása legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, a világ békéért és önökért, az egészségükért és sikeres munkájukért, a Jóisten áldása legyen önökön is. Köszönöm, hogy megtetted hallgatni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Rózsafüzért felajánlom testvéreim gyógyulásáért és a férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából mindazokért, akiké imádkozni tartozom.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Csatlakozom én is az elhangzó kérésekhez, a világ békéért, családunk békességéért, háború megszűnéséért, a betegekért, testi-lelki gyógyulás kegyelméért, családomért, Mária Rádióért, mert egy fénysugár a lelkünknek, egy mindennapos hallgató volt a Anikó. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, kedves Anikó, a hívását.
1: Újabb üzenetek érkeztek, felajánlom a rózsafüzért és a nap minden imádságát gyermekemért születésnapján, aki nehéz műtét előtt áll. Szüzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét, a lelkét, oltalmazd meg bajtól, veszedelemtől, egy édesanya imádkozik, és mi is csatlakozunk.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom békéért, a betegek teljes gyógyulásáért.
1: És újabb hallgató van a vonalban. Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Halló, csehetesség az is Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Mai szent olvasokat és szemmiséget felajánlom hálából kapott kegyelmekért a Jóistennek. Tovább a imád kérek, te fontos szándékét. Mária Rádió tagjait, a tetőjét, működését, a világ békét, a háborúk megszűnését. Három nagyon fontos szándékét, a jó munkahely és Svájcban. Munkánkól való előre haladásokért, a rossz és a rossz tevőt átávozásáért, mindazokért, akik bajlódnak, egy tüzetnek emberek udvarára, hogy a hülyeségekkel foglalkoznak. A Jóisten adja a foglalkozás nekik. Isten fizess, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr is.
1: Áldott szép napot!
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a páromért, Attiláért, egészségért, aki külföldön dolgozik, egy jó munka lehetőségért, arra kérem a szűzanyát, vigyázzon rá mindig. Isten fizesse.
1: Gyermekeinkért, az élőhét kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük, Isten akarata szerint, egy édesanya imádkozik.
0: A rózsafüzért az unokáimért ajánlom, segíts meg, találjanak megfelelő munkahelyet. Köszönöm, szűzanya, hogy segítesz.
1: Tamária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Én is felajánlom azt a négy rózsafüzért, a magyar nemzeti, és a szentmisét is, a mámait, és minden, még akkor még felajánlom a családomé, unokáimért, a közös halottjaimért, a világ békéjéért, alkalmas időjárási, s a gyimesi papjainkért,
5: különösen minden papírt is, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel vagyok mindig, önökkel imádkozok.
1: Köszönjük szépen ez
5: egy állandó hallgató.
1: Áldott szép délutánt kívánunk.
0: A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse mindenki imáját.
1: Rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm az imákat.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
6: Halló, tisztelhessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
6: emlőnk. Ezt a Rózsafüzértől szeretném ajánlni a fiamért, máma lenne születése napja. De 32 éve, hogy nyugszik a Szent Miklós hegyi temetőbe, baleset által, még 24 éves korában.
0: Hát a jó Isten nyugtasson.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mai rózsafüzét és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, férjem egészségért, és hogy a fiamnak átalakuljon jól az élete, találja meg a hozzá illő társát, egy édesanyja imádkozik.
0: Rózsafüzért önökkel imádkozom, felajánlom önökért, a fájdalmaim enyhülésért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, ugyanakkor imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, Ugráról írta egy mindennapos hallgató.
1: És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
7: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban családom egészségért, békességért, a szizanya oltalmáért, a keresztény családokért, a világ békéért és a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetékben nyugtalnak, és önökért, hogy vannak nekünk. Egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomagközöl voltam, Erika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Áldott szép napot kívánunk, mi is.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy új munkahelyért. Jézusom, bízom benned, Mónika írta.

0: rózsafüzért az unokáimért ajánlom. Segíts meg, találjanak megfelelő munkahelyet. Egy nagymama imádkozik.
1: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
2: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, a mai szentolgozom az egy személyiséget felajánlom halálból. Éjjel a két Istennek, tovább a bajnót kérek, de fontos szalambékét. Majd erre adjuk a kérdését, a világ békét, a háborút, a kérdését. Egy nagyon fontos szalambékét. A rossz és a rossz tevők átávozásait, egy olyan családét, amely bajlódik velünk, és tizet rakott tudnak be, Isten adja foglalkozást nekik. És minden szükségetikért Isten vizes mindenki a kicsertességét, Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Sajnálom ezt a rózsafüzért, minden beteg gyógyulásáért Péter szovátáról írta.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
2: Dicsérteseik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Neked a szent rózsafűzéreket, a miséket fel szeretném ajánlani a családom halottaiét, valamint az élő tagokét. Köszönöm szépen, dicsérteseik Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Örök hála és dicsőség, imád kérek a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a családunkból anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben.
1: De szeretném ajánlani az irgalmaság rózsafüzét gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekemért, családom összes tagjáért egy mindennapos hallgató imádkozik velünk.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
3: Biztosítok a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a szentolvasót és az esti egésznapi imádkozást felajánlom a szizanyámnak, az irányt való kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét és a család egészségét, a gonosz távozásáit, a hozzám tartozó halottakért, édesanyámnak augusztusban van halálának évfordulója most. Ő is a nagyon megkérdett nyugodalmat, édesapámmal együtt a Győrgyörömetei temetőbe, és önökére Mária Rádió is. Nagyon szépen köszönöm, hogy csetessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
1: Mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, s távolban élő egyetlen gyermekünk és kis családja egészségért, boldogságáért, az Úr áldja és óvja, őrizze őket egész életükben. Áldott szép napot, hetet kíván, Évike Színevár aljáról.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézuson bízom benned, hidegségről egy mindennapos hallgató írta.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
4: Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
4: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani Orsika gyógyulásáért, akit a tegnap ütöttek. A halottaim lelki ügyvéjé, a betegek testi lelki gyógyulásáért, jó magam gyógyulásáért, a gyermekeimét, a világháború megszűnés, a világ békét, a háborúk megszűnését, a testvéreimé, a Mári Rádió fennmaradása és munkaközösségét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Rózsafüzért felajánlom a halottaimért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében.
1: Itt a Mária Rádió, köszöntjük szeretettel.
0: Élő adásban van.
1: Itt a Mária Rádió, igen, itt a Mária Rádió, köszöntjük.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké. A rózsafűzét a szentmisétől ajánlanám a Mária Rádió összes zászlójáért, és a bemondott imákért, a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánat, gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, az úton lévőkért, a betegekért, és minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem
1: együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen.
0: Sajnos lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, hogy minden felajánlott szándékot vigyünk most a Jóisten színe elé, és kérjük Jézus irgalmas szívét, hogy minden bűnünket, minden gyengeségünket lemossa az ő szent vérével, Hívjuk önöket, hogyha tehetik, imádkozzák velünk az irgalmasság rózsafüzérét, melyet itt a Sepsi Szentgyörgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel végzünk, akik az önök imakéréseiket fogadták,
1: Ovácsemese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású, orvos volt, pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írhatta, a legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásban az első fejezetet ismertük meg együtt, ma a második fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! A második fejezet a keresztény egyház indulásának felemelő és szó szerint csodákkal teli pillanatait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelének mikéntjét és annak különleges hatását mutatja be, majd Péter apostol szónoklatával folytatódik, amelynek hatására aznap mintegy 3000 fő tér meg, és az első közösségek működésének fontos és lényeges momentumait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelekor mindenki hallja az erőteljes zúgást, látja a lángnyelveket, és hallják, hogy az egyszerű Galileából származó apostolok hirtelen más nyelveken szólalnak meg. Hol találunk még a Bibliában ehhez fogható jelenséget?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedetei második fejezetében a pünkösd eseményét halljuk. Az egyház születésének a pillanatát, a Szentlélek kiárasztásának a gyönyörű eseményét, amely elindítja a kereszténység történetét. Ennek a leírását találjuk ebben a fejezetben. Keresztelő Szent János megjövendöli azt, hogy ő csak vízzel keresztelt, de utána jön valaki, aki hatalmasabb, akinek a sarusziját sem méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ez teljesedik be pünkösdnapján. Jézus maga is beszél erről az apostoloknak, azt mondja nekik: maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. Vagy másutt azt mondja: jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha majd elmentem, elküldöm a vígasztalót, aki megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Isten megjelenésének jelei a hatalmas hang, a szél és a tűz. Erről a nagy hangról, amely olyan, mint a vizek zúgása, mint a harsona, mint a mennydörgés, nagyon sok helyen hallunk a Bibliában. Például a Sínai hegynél Isten mennydörgésben, tűzben száll alá, az egész hegy remeg. A jelenések könyvében azt halljuk, hogy Isten hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Aztán hallunk a szélviharról is, mint Isten jeléről. Például a teremtés elbeszélésének a legelején azt halljuk, hogy Isten lelke, de a szó szerint fordítjuk, Isten hatalmas vihara lebegett a vizek fölött, az isteni szél. A régi ember mindig elcsodálkozott az emberi lehelleten, amit nem lehet megfogni. Kibeárad az ember szájából, és amikor valaki meghal, egy utolsót lehel, kileheli a lelkét, eltávozik belőle az élet. Ezért lett a lehelet az ember szellemi részének, a lelkének a szimbóluma. Nagyon sok nyelven a két szó hasonlít, mint magyarul is, lélegzet és lélek. A héber nyelven a két szó teljesen azonos. S hasonló módon a régi ember úgy érezte, hogy a szél, a vihar, a Teremtő Isten hatalmas lehelete, szimbóluma Isten erejének. Maga Jézus is beszél erről, azt mondja, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ugyanerről beszél Ezekiel próféta is. Egy hatalmas látomásban egy óriási csontmezőt lát, amely szimbolizálja az élettelen, a halál szélén levő választott népet a babiloni fogságban. És utána azt látja, hogy a négy égtáj felől hatalmas szél támad. Isten lelke négy oldalról előjön, és ezekre a csontokra fúj, amelyek életre kelnek. A népet életre kelti. És végül a tűz. Ott van a Sínai hegyen is. Isten lángokban száll alá. De gondolhatunk Illés prófétára, akit Isten tüzes szekéren ragad az égbe. Vagy a Jelenések könyvében az Isten trónjától hatalmas tűzfolyó indul el. A szél, a zúgás és a tűz, tehát Isten megjelenésének, az ő cselekvésének a jelei. Hogy közelebbről értsük a pünkösd eseményét, fontos tudni ennek az ószövetségi eredetét. A pünkösd nem egy keresztény eredetű ünnep, hanem egy sokkal régebbi. Tulajdonképpen még nem is egyszerűen az Ószövetségben, hanem annál is régebben keletkezett. A húsvét ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az aratás kezdetének az ünnepe volt a kánaánita népeknél. És 50 nappal később, pünköstkor, az aratás végét ünnepelték. Tehát ez egy aratási hálaünnep volt eredetileg. Az Ószövetség ennek ad történelmi jelentést. Húsvét az egyiptomi kivonulás pillanata. És 50 nappal később érnek a Sínai hegy alá, ahol Isten lángokban leszáll. Megjelenik a népnek és adja számukra a 10 parancsolatot. Itt történik a szövetségkötés. A pünkös tehát a törvényadás, a Sínai szövetségkötés ünnepe az Ószövetségben. Erre az ünnepre jön Jeruzsálembe a keresztény pünkösd napján Jézus feltámadása után is a nagyon sok zsidó zarándok. Mit vallott a zsidó hagyomány a pünkösd ünnepéről? Josephus Flavius, aki Krisztus korabeli zsidó történetíró, azt írja, hogy hatalmas hang támadt az égből, és ez behatolt, eljutott mindenkihez, aki a tömegben ott állt. Filon pedig, az egyiptomi zsidó tanító, azt írja, hogy Isten hangja olyan volt, mint a hatalmas harsona. Harsona zúgás. A legtávolabb állók is meghallották világosan. De a legérdekesebb, amit a rabbik tanítanak a pünkösd ünnepéről. Azt állítják, hogy ahogyan a tűz leszáll a Sínai hegyre, a láng nyelvek, ez egy érdekes dolog, magyarul is így van, hogy a láng nyelv és az emberi nyelv, illetőleg a beszélt nyelv ugyanazzal a szóval kerül kifejezésre. Nyelvnek nevezzük a lángoknak az érdekesen mozgó, különleges alakját és az emberi nyelvet is. Héber nyelven is így van. Tehát leszállnak a lángok, és a rabbik azt tanítják, hogy ezek a lángok, mint nyelvek, elkezdenek beszélni, mégpedig 70 nyelven. A zsidó hagyomány így tartja, hogy a világon 70 nép van, és 70 nyelv. Ennek a leírását találjuk meg egyébként a Teremtés könyve 10. fejezetében, ahol a népek tábláját, a 70 népnek a létrejöttét mondja el a Biblia a vízözön története után. 70 nép van tehát a világon, és 70 nyelv. Éppen ezért a Sínai hegyen a lángnyelvek 70 felé oszlanak. És 70 nyelven, a világ minden nyelvén kihirdetik a 10 parancsolatot. Azonban a többi népek, akik szintén hallják ezt, nem fogadják el. És ezek a lángnyelvek visszatérnek az égbe. Egyes egyedül Isten népe, az Ószövetség népe fogadja be a 10 parancsolat üzenetét. Így születik meg az első szövetség a zsidó néppel, az Ószövetség népével. Ami ott a sínai szövetségkötéskor félbe maradt, nem teljesedett be, az itt az új pünkösd ünnepén, a keresztény pünköstkor beteljesedik. Újra lángnyelvek ereszkednek le az égből, és megint csak sok nyelven beszélnek, illetőleg pontosabban sok nyelvből vannak ott emberek, és mindannyian értik, érzik azt, amit az apostolok prédikálnak. Szent Lukács leírja, hogy vannak ott pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kapadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának és Egyiptomnak lakói, Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mindannyian a saját nyelvükön hallják Isten nagy tetteinek az elbeszélését. Valaha a lángok a kőtáblákba vésték bele az isteni parancsokat. Isten írja bele a tűzből, a lángokból a 10 parancs törvényét a kőtáblákra. Most ezek a lángok nem a kőtáblákra szállnak, hanem emberekre. Ember szívekbe írják bele a szeretet új törvényét, Isten igazi, beteljesedett végső törvényét. Így születik meg Isten új népe, most már a világ minden népéből. Erről jövendőlt Joel próféta, amikor azt mondta, hogy a végső időkben kiárasztom lelkemet a magasból, minden testre. És erről beszél Ezekiel próféta is. Azt mondja, új szívet adok nektek, új lelket oltok belétek, kiveszem a kőszívet kebletekből, érző és eleven szívet adok nektek. A szívetekbe írom törvényemet, hogy megtartsátok, s aszerint cselekedjetek. És beteljesedik az is, ami a Bábel tornya történetben, az ellenkező irányban indult el az emberi történelemben. A Bábel tornya történetben arról hallunk, hogy az ember égig érő tornyot akar építeni. Olyan akar lenni, mint Isten, a világ korlátlan ura. Hatalmas felhőkarcolók, torony templomok. Az ember akarja magának megszabni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Korlátlan szabadságot akar. Világhatalmat. Ennek volt az egyik legfőbb megtestesítője az ókorban a hatalmas babiloni birodalom, Bábel, és annak a toronytemploma, az Etemenanki. A babiloni birodalom leigázta a népeket, összekeverte a nyelveket, és azt akarja a Biblia itt a különleges ősi történetben elmondani, hogy ha az egyik nép a többi fölé akarja magát emelni, szinte Istennek gondolja magát, és a többi népeket megszüntetni, eltörölni akarja, akkor az emberiség nem érti többé egymás nyelvét. Az egyik nép nem érti többet a másik nyelvét, és következnek a háborúk. Pünkösd ünnepén az ellenkező dolog történik meg. A Szentlélek kiárad minden emberre, és ők értik egymás nyelvét. Létrejön Istennek az új népe, most már nem egyetlen népből, hanem a világ minden népéből. Isten családja, az egyház. Jézusnak ez a különleges, nem vér szerinti családja, amely egyetlen közös nyelvet beszél, a szeretet nyelvét.
0: A következő részben olvashatjuk részletesen Péter nagyhatású beszédét. Nézzük meg, milyen részekre osztható, és mennyi ószövetségi utalást tartalmaz.
1: Az apostolok cselekedeteiben sok ókeresztény, őskeresztény beszédet hallunk. Az apostolok ige hirdetését Péter ajkáról, aztán István diakónusnak a gyönyörű védőbeszédét és végül Pál apostolnak nagyon sok prédikációját. Ezek tartalmazzák az ősegyház ige hirdetését, kérigma hirdetését, az örömhírt. Azt, ahogyan az első időkben az evangélium lényegét az apostolok átadták. Vannak beszédek, amelyek zsidó hallgatósághoz szólnak, és vannak, amelyek elsősorban pogányokhoz. A zsidóknak szóló beszédek általában öt részből állnak. Az első rész egy bevezető rész, ahol a konkrét helyzetre, illetőleg a hallgatókra utal az apostol. A második rész Jézus életét, keresztelő János keresztségétől kezdve a tetteit, csodáit, szenvedését és föltámadását mondja el röviden. A harmadik az apostolok tanúságtételéről szól, akik tanúi az ő föltámadásának, találkoztak vele. A negyedik rész bibliai igazolás, bibliai idézetek, amelyek mindezt alátámasztják, előrejelzik. És végül az ötödik rész meghívás a megtérésre. A legelső beszéd azonban, a pünkösdi beszéd egy kicsikét eltér ezektől. Péternek a beszéde négy fő részből áll, az első magának a pünkösdi csodának az üzenetét mondja el. Megmagyarázza azt, ami történik. A második meghirdeti Jézus föltámadását. A harmadik világossá teszi, hogy a Szentlélek kiáradása, a megdicsőült Krisztusnak az ajándéka, a föltámadás gyümölcse. És végül a negyedik rész meghívás a megtérésre. Mindegyik részhez Péter apostol bibliai idézetet kapcsol. Az első részhez, ami a pünkösdi csodát magyarázza, Joel prófétának a jövendőlését, amely így hangzik: a végső napokban, mondja az Úristen, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Az ifjak látomásokat látnak. Az öregek álmokat álmodnak. Még szolgálimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban. Prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön. Joel próféta tehát megjövendőli, hogy a végső időkben Isten lelke kiárad a magasból, és leszáll minden testre. Újra lesznek próféták, Szentlélektől ihletett emberek, ahogyan ezt látjuk az apostolok esetében. A második rész Jézus feltámadása. Itt Péter apostol a 16. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A zsoltárok Dávid királynak az énekei. Arról szól ez a zsoltár, hogy nem engedsz át engem a halálnak. Nem engeded, hogy rothadást lásson a te szented. Nem hagyod lelkem az alvilágban. És Péter apostol azt mondja, hogy ez nyilvánvalóan nem Dávid esetében teljesedett be, hiszen az ő sírja ott van Jeruzsálemben. Mindenki ismeri, mindenki tudja. Az ő sírjában ott van Dávid holteste. Van azonban egy másik sír, egy üres sír. Krisztusé, Dávid őróla jövendőlt. Dávid fiáról, az ő késői utódáról, a messiás királyról, akit az Úristen föltámaszt és maga mellé emel a mennyei dicsőségbe. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A beszéd harmadik része Jézus megdicsőléséről szól. Följutott az atyához, és onnan árasztja ki Isten lelkét, a szent lelket. Itt Péter apostol a 110. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úristen szól a messiás királyhoz, Jézushoz. Ülj az én jobbomra. A mennyei atya föltámasztja fiát Jézust, jobbjára ülteti, és onnan a mennyből kiárasztja a szent lelket, Isten lelkét, Jézus tanítványaira, a születő egyházra. És végül a beszéd negyedik része arról szól, hogy engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Ez egy rövid utalás a második törvénykönyv, 32. fejezet 5-ös versére, és a 77. Zsoltár 8. versére a görög fordítás szerint. Kiárad a lélek. Egy lélektől átitatott beszédet hallunk, amelynek a hatására 3000 ember megtér, megszületik az első keresztény közösség, a jeruzsálemi ősegyház.
0: Az első keresztényekről ezt olvassuk ebben a fejezetben, hogy álhatatosak az apostoli tanításban és a közösségben, az imában és a kenyértörésben. Mindenüket szétosztották a szükséget szenvedők között, és minden nap szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban. Azt írják róluk, hogy az egész nép szerette őket. Ezt az erős és hiteles közösséget napjainkban leginkább a szerzetes rendekben élő keresztények hordozzák tovább. Hogyan lehetne laikusok számára is ehhez hasonló, szorosan együttjáró plébániai közösségeket létrehozni? Célja ez a mai egyháznak, és megvalósítható?
1: Szent Lukács leírja az első keresztény közösség életét egy ilyen rövid összefoglalásban, elmondja számunkra, hogy mi volt ennek a közösségnek a titka. Mik voltak a

közösséghez, a kenyértöréshez, az imádsághoz. Hűséges tagjai az Eukarisztia közösségének, amit kezdetben házaknál, titokban végzett az első keresztény közösség, és általában agapéval is társult a közös együttlétnek, ünneplésnek, szeretett közösségnek az átélése is volt. Aztán Szent Lukács említi, hogy az apostolok által sok csoda és sok jel adatott. És azután beszél arról, hogy mindenük közös volt. Nagyon sokan eladták, amiük volt, és oda tették az árát az apostolok lábaihoz, és ebből a szegényeket gondozták, a szegények rendelkezésére bocsátották mindazt, amiük volt. És végül arról hallunk, hogy együtt imádkoztak a templomban, vagyis a jeruzsálemi zsidó templomban jártak föl a szokásos imádságokra, de a kenyeret, vagyis az eukarisztiát házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, az egész nép szerette őket, és az Úr nap mint nap vezetett hozzájuk olyanokat, akik az üdvösség örömhírét befogadták. Az első 300 évben a kereszténységnek egészen különleges, világot átformáló ereje volt. 300 év alatt annak ellenére, hogy üldözték, annak ellenére, hogy nem voltak nyilvános templomok, nyíltan prédikálni nem is lehetett. Mégis a kereszténység, mint kovász, átjárta az egész római birodalmat, meghódította azt. Mi volt ennek a titka? Mi rejtőzik emögött, a döbbenetes történelmi fordulat mögött? A keresztények mások voltak, mint a többiek. Abban az időben kereszténynek lenni nem olyasmit jelentett pusztán, hogy mostantól eljárok a templomba. Mostantól hiszek Istenben. Mert az ókorban nagyjából mindenki hitt Istenben, és mindenki járt valamilyen templomba. Nem ez volt a különlegesség, hanem az volt a különleges, hogy aki keresztény lett, csatlakozott egy olyan közösséghez, amelynek a körében egy új világ, egy másfajta világ volt születőben. Ahogy a mondja Lukács, mindenük közös volt. Adtak a szegénynek. Több olyan esetet is tudunk, ahol egy közösségben az egyik család nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdött. A közösség kihirdette, hogy egész héten mindannyian böjtölünk. És amit a saját gyomrunkon megspóroltunk, az következő héten, vasárnap, amikor összejövünk, ennek a családnak adjuk oda. Egy kicsikét túlléptek azon, hogy enyém és tied. Egy új világ volt születőben, amilyennek Isten valaha a világot megálmodta. A világ javait ő mindenkinek szánta, nem csak a milliárdosoknak, nem csak a dúsgazdagoknak. Tudunk arról, hogy Rómában a 3. század közepén nap mint nap a keresztények kb. 1500 szegénynek, özvegynek, árvának adtak enni. Nem voltak dúsgazdagok, nem voltak sokan, de számukra ez létkérdés volt. Aztán embernek tekintették a rabszolgát is, éppen olyannak, mint bárki mást. Érvényesnek fogadta el például az első keresztény közösség a rabszolgák és szabadok házasságát, amit a rómaiak tiltott és érvénytelennek tartott. Több olyan esetről is tudunk, amikor egy korábbi rabszolga pápa lett. Ilyen volt például Szent Kallixtus. Épp olyan embernek tekintették a rabszolgát, mint akárki mást. Zsidókból és pogányokból egyetlen közösség született, ami akkor már Krisztus korában, vagy 500 éve elképzelhetetlen volt. Zsidót és pogányt hatalmas falak választották el. A pogány ételét a zsidók úgy tekintették, hogy tisztátalan. A pogány házába be sem volt szabad menni, és leginkább pogánnyal összeházasodni. Egy szörnyű vétek volt. Ezek a hatalmas falak, évszázados falak keresztények között leomlottak, és a kettőből egy új nép, Isten népe született meg most már a világ minden népéből és nemzetéből. A keresztények úgy tartották, hogy aki katonának áll,
az nem méltó

0: arra, hogy keresztény legyen. Nem azt jelentette ez, hogy aki katona volt már, az ne lehetett volna keresztényé. Az ókorban, és különlegesen a Római Birodalomban a katonaságot elhagyni szinte lehetetlen volt. A katona szökevényt azonnal kivégezték. De úgy gondolták, hogy aki szabadon, saját döntésével belép a római hadseregbe, az méltatlan arra, hogy keresztény lehessen. A Római Birodalom rettenetes, véres háborúi, nem a kereszténységnek a lelkülete szerint valók. Tudunk egy esetről Alexandriában. Egy hatalmas pestis járvány tör ki a 3. század vége felé. Mindenki menekül a városból. Az orvosok, a város parancsnoka, a gazdagabbak. A keresztények úgy döntenek, hogy ott maradnak. És elkezdik ápolni a betegeket, akiket igen gyakran kitettek az útszélére. Ott haltak éhen szomjan, illetőleg haltak meg a betegség következtében mindenfajta emberi segítség nélkül. A keresztények elkezdték fölszedni a haldoklókat, ápolni őket. A járvány végére meghalt szinte az összes pap és diakónus, és rengetegen a keresztények közül. Másfajta világ volt itt születőben, a szeretett társadalma. Így is nevezik ezt a Biblia tudósok kontraszt társadalom. Megmutatta a világnak, hogy másképpen is lehetne élni. És aztán a 4. század elején, ahogy a keresztény üldözéseknek vége szakad a milánói ediktummal 313-ban, nagyon sok keresztény egy kicsikét visszasírja a vértanúk korának a hősiességét, és keresik ugyanezt a radikalitást. És ilyesfajta módon születnek meg a remete mozgalmak. Először is az egyiptomi remeteség. Remete Szent Pál, Remete Szent Antal, Pakhomiosz és aztán a többiek. Nem sokkal később születik a nyugati szerzetesség is. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston. Aztán hamarosan a nagy szerzetes rendek. Szent Benedek, aki elhagyja kicsit kiábrándulva a feslett római keresztény ifjak életéből, kicsit kiábrándulva elhagyja Rómát, és Szubiákó barlangjában annak a hatalmas csendnek a megtapasztalása által születik meg benne a bencés regula, a bencés rendnek a gyönyörű alaptörvénye, és aztán ennek nyomán születnek a bencés kolostorok. Szent Norbert, a premontrei rendnek a nagy alapítója, Bernát, a ciszterreformnak a nagy hőse, Szent Ferenc, Szent Domonkos, a ferences kolostorok, ahol minden bent élő Istennek szentelt ember testvér, méghozzá kisebb testvér, aki szolgálni akar. Nincs vagyonuk, újra megjelenik az egyszerű, a szegény Krisztus a történelemben. Ma is lehetne ezt a fajta radikalitást élni, és a kereszténységnek ma is ugyanez a küldetése. Amikor fiatalon becsöppentem abba az ifjúsági hittamba, ahol az egész középiskolai időszakot tulajdonképpen átéltem, vagy ahonnan töltekeztem, ugyanezt éltem át. Szombatonként 50-60-an voltunk az ifjúsági hittanon, és nem csak hallgattuk a Bibliát, hanem igyekeztünk úgy élni. Gyakran mentünk kórházakba. Sérülteket hoztunk ki az otthonból, ahol éltek, hogy egy-két boldog órát próbáljunk számukra ajándékozni. Néha hajléktalanok is bejöttek a hittanórára, nem küldtük el őket. Ilyen módon lettem egy hajléktalan bácsinak keresztapja is, ott a gimnazista éveim alatt. A hittan csoportunkból, csak az én korosztályomból 3-an lettünk papok, és lettek közülünk szerzetes nők is. De hasonlót élnek meg a lelkiségi mozgalmak. Egy nagyon eleven élő közösségi életet és karitatív, a szegények felé megnyilvánuló valóságos szeretetet, önátadást. Ilyen például az Új Jeruzsálem közösség, a Kurzió, a Schönstatt, a Semennőf, az Antiókia is lehetne hosszan sorolni, a Focolare közösség. De tulajdonképpen minden plébánia erre kap meghívást, hogy közösségek közössége legyen. Nagyon jó lenne, ha minden plébánia ajtaja nyitva állna, és az emberek ott otthon éreznék magukat. A plébáni épület nem egyszerűen a plébános lakása, hanem a közösségnek a közös otthona. Hála Istennek van sok ilyen plébániánk, ahol a fiatal bármikor bemehet, akkor is, ha épp az atya nincs otthon. Ők otthon vannak, és ott tartják igen gyakran az ünnepeiket, töltik a közös időt, és igen gyakran segítenek. Vannak olyan plébániáink, ahol van ifjúsági karitász, és fiatalok mennek idős otthonokba, kórházakba vagy szegényekhez. Egy élő plébánia tele van közösségekkel. Közösségek közösségeként működik, ahol van házas csoport, bibliakör, karitász, énekkar, imacsoportok, képviselőtestület, babamama klub, ovismise, cserkészet, lelkiségi mozgalmak. 16. Benedek pápa mondta azt, hogy a 21. századnak a tömegtársadalma, ahol igen gyakran a hatalmas városokban az emberek egyre magányosabbak. Ez a tömegtársadalom talán újra fel fogja fedezni a hiteles keresztény közösségeknek az óriási értékét, erejét, és ezek újra vonzani fogják az istenkereső, meg a hiteles értékeket kereső embereket. Tegyünk meg mi is mindent azért, hogy a közösségeink egyre inkább hasonlítsanak ez ideálhoz, amit Szent Lukács leír az apostolok cselekedeteiben, hasonlítsanak a mi közösségeink is ahhoz, ahogyan az első keresztény közösségek éltek.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Kérjetek, és adnak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak néktek. Sokszor szembe jött már velem ez az ige hely, és tulajdonképpen, amikor belegondoltam, hogy igazából csak kérni kell, és akkor, hogyha a javunkra válik, persze, akkor Isten megadja, csak hogy az ember nehezen kér. Volt egy olyan szituáció, tavaly évvégén szigorlatra készültem, és 10x tételem volt, elég hosszan, 6-7 oldalak, vagy akár 10 oldal is. És akkor úgy szépen tanulgattam, de már nagyon belefáradtam, és arra gondoltam, hogy igazából, hogyha kérem, akkor Isten meg is mutathatja, hogy melyik tételt fogom húzni. És akkor erre kértem a jó Istent, nyitottam rá Bibliát, meg átimádkoztam előtte, és első alkalommal egy római 3-as számot pillantottam meg először, és akkor ott még egy cím volt, azelőtt állt a római 3-as, szóval arra a 3-asra esett a tekintetem. Másnap is imádkoztam, meg akkor nyitottam Bibliát, akkor meg egy arab 3-asra esett először a tekintetem, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, most ezt én be is képzelhetem, de nagyon örülnék neki, hogyha tényleg a 3-as tételt húznám, akkor ezt kicsit jobban elkezdtem átnézni, de azért tanultam a többit is, mert mi van, ha másikat húzok, és akkor állok ott, hogy hát, nem ezt beszéltük meg. Aztán elmentem vizsgázni, és kihúztam a 3-as tételt. És álltam ott, hogy mi történik, hogy ilyen létezik, zseniális volt. Egyébként nem sikerült olyan jól, de maga ez a tudat, ami történt bennem, az nagyszerű volt, szóval, hogy merjünk kérni.
1: Kolozsi Kamilla egyetemista gondolatait hallották.

Kedves hallgatók, szeretettel köszöntlek ismételten a mai alkalommal a katekézis műsorunkban. A mai alkalomban az előzőek folytatásaként az ember létivel foglalkozunk, a te léteddel, az én létemmel, amelynek a mai leglényegesebb üzenete az, hogy létem nem a véletlennek köszönhető. Izajás profétánál olvassuk a 44. fejezet 2. versben: én vagyok a te teremtőd, már születésed előtt gondom volt rád. Vagy Albert Einstein mondja: Isten nem szerencsejátékos. Tehát az életem nem a véletlennek köszönhető, vagy annak a következménye. Nem valami tévedés folytán születtünk mi erre a világra. Életünk nem a természet szerencsés összjátéka révén jött létre. Ha esetleg a szüleink nem is tervezték volna a gyermekvállalást, Isten nagyon is tervezte. Cseppet sem lepte meg, hogy megszülettünk, sőt, kifejezetten számított rá. Isten gondolataiban jóval korábban megfogantunk, mint édesanyánk méhében. Az ő ötlete volt az egész. Nem a sorsnak, a véletlennek, vagy a szerencsének köszönhető, hogy élünk és légzünk ebben a pillanatban. Azért lehetséges, mert Isten meg akarta teremteni az életünket, meg akart teremteni téged. A Biblia így ír: az Úr mindezt véghez viszi, értem. A Zsoltárokban olvashatjuk ezt, a 138-asban. Tehát testünk minden apró részletét vallhatjuk, és bizonyosság lehet az életünkben, hogy maga Isten tervezte meg. Megválasztotta a népcsoportunkat, bőrünk színét, hajunkat és az összes többi vonásunkat. Egyedileg tervezett meg bennünket, pontosan olyanná, amilyenné neki tetszett. Ő döntötte el, milyen természetes adottságaink legyenek, és milyen legyen a személyiségünk. A Biblia azt mondja: ismersz kívülről és belülről, ismered testem minden csontját. Pontosan tudod, hogyan készültem, hogyan álltam össze ízről ízre valamivé a semmiségből. Ugyancsak a Zsoltárokban van lejegyezve, a 139-esben. Mivel tehát Isten konkrét okkal teremtett meg bennünket, azt is eldöntötte, mikor szülessünk és milyen hosszú legyen az életünk. Előre kiszámolta életünk napjait, pontosan meghatározva életünk és halálunk időpontját is. Ahogy fogalmaz a 139-es Zsoltár 16. verse: alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Isten azt is meghatározta, hol szülessünk meg, és hol éljünk az ő szándéka szerint. Tehát a népcsoportunk, a nemzeti hovatartozásunk sem az esetlegeseken alakult. Isten egyetlen részletet sem bízott a véletlenre, hanem mindent tervének megfelelően alakított ki. A Szentírás azt mondja: az egész nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta, elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Az Apostolok cselekedetében, a 17. fejezetben olvashatjuk. Így hát életünkben mondhatjuk, valhatjuk bizonyossággal: semmi nem véletlen, mindennek célja és oka van. És bámulatos, hogy Isten még azt is eltervezte, hogy hogyan szülessünk meg. Születésünk körülményeitől vagy szüleink személyétől függetlenül neki mindenképpen tervei voltak teremtésünkkel. E szempontból lényegtelen, hogy a szüleink jók, rosszak vagy közömbösek voltak-e, Isten tudta, hogy ez a két személy van birtokában annak a konkrét génállománynak, amelyre egyedi személyünk létrehozásához szüksége van. Bennük volt meg a DNS, amit fel tudott használni, hogy megalkothasson minket.

Törvénytelen szülők vannak, de törvénytelen gyermekek nincsenek. Sok gyermek szülei szándékán kívül, de Isten nem szándékán kívül születik. Isten még az emberi tévedést, sőt a bűnt is számításba vette. Tehát Isten soha semmit nem tesz véletlenül, és soha nem követ el hibát. Minden alkotása mögött meghúzódik egy szándék. Minden növényt, minden állatot ő tervezett meg, és minden emberrel terve van, így veled is. Ez a terv, ez a szándék pedig nem más, mint a szeretet. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtés előtt, hogy szentek és vedhetetlenek legyünk előtte szeretetben, fogalmaz ez Efezusi levél első fejezete. Isten gondolataiban már a világ megteremtés előtt ott voltunk, sőt, éppen emiatt teremtette meg a világot. Úgy tervezte meg bolygónkat, hogy a környezet számunkra megfelelő legyen. Mi állunk szeretetek középpontjában, mi vagyunk legbecsesebb teremtményei. A Szentírás erről a Jakab levélben így fogalmaz az első fejezetben, Isten elhatározta, hogy életet ad nekünk az igazság igéje által, hogy mi legyünk a legfontosabb teremtményei. Ennyire szeret és értékesnek tart. Isten soha nem találomra cselekszik, mindent aprólékosan eltervezett. Minél többet tudnak meg a fizikusok, biológusok és egyéb tudósok a világegyetemről, annál nyilvánvalóbb, hogy milyen pontosan az emberi élethez igazodik, mennyire testre szabottan megfelel az emberi élethez szükséges követelményeknek. Michael Denton, az új-zélandi Otago Egyetem molekuláris genetikai kutatócsoportnak a tagja megállapítja. A biológiai tudományok révén felhalmozott összes bizonyíték azt a központi állítást támasztja alá, hogy a kozmosz egy gondosan megtervezett, egységes egész, amely alapvető okaként és céljaként hordozza az emberiséget, olyan egész, amelyben a valóság minden összetevője éppen ebben a lényegi tényben nyer értelmet és magyarázatot. Több ezer évvel ezelőtt, korábban már a Biblia is megfogalmazta ezt. Ezt mondja az Úr, aki a földet formálta, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Izajás 45. Vajon miért döntött így Isten? Miért volt érdemes annyi energiát belefektetnie a világegyetem megteremtésébe? Azért, mert ő a szeretet Istene. Felfogni szinte lehetetlen ezt a fajta szeretetet, viszont semmi sem megbízhatóbb ennél a szeretetnél. Mi lehetünk ennek a szeretetnek a tárgyai, hiszen pontosan ebből a célból teremtettünk, és erre az igazságra kell építenünk az életünket. A Biblia állítása szerint az 1 János levélben Isten a szeretet. Isten szeretet. Nem azt mondja, hogy van benne szeretet, hanem ő maga a szeretet. Ez a jellemének a lényege. A Szent Háromság közösségében tökéletes szeretet uralkodik, és ebből tudhatjuk, hogy nem azért hozott létre bennünket, mert szüksége lett volna ránk, nem arról volt szó, hogy magányos lett volna, egyszerűen éreztetni akarta velünk szeretetét. Azt mondja erről, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordoznak, én mentelek meg. Izajás 46.

Ha nem lenne Isten, mindannyian a véletlen szüleményei lennénk. A világegyetem véletlenszerű, kiszámíthatatlan játékának következményei. Ezért érdemes foglalkozni azzal, hogy az életünk igazán Istenben nyer újra értelmet, nélküle jelentéktelenek volnánk. Nélküle nem lenne jó és rossz, és nem remélhetnénk hosszabb távú jövőt, mint amennyit a Földön eltöltött néhány kurta év jelent. Ám van Isten, akinek oka volt arra, hogy megteremtsen bennünket, és így életünknek is mélységes értelmet adott. Ezt azonban csak akkor fedezhetjük föl, ha Istent tesszük meg életünk kiinduló pontjának. A Római Levél 12.3 üzenetét így is meg lehetne fogalmazni: önmagunk megértésének egyetlen pontos módja az, ha megismerjük, hogy kicsoda Isten, és mit tesz értünk. Russell Crafer verse összefoglalja mindezt. Okkal vagy, aki vagy, gondos terv része vagy. Egy kincs, egy külön alkotás, egyedi teremtmény, semmi más. Okkal vagy, amilyen vagy, kezében hibátlan anyag, keze véghez vitte tervét, ő látta az anyami mélyét. Két szülő, kiket ő szánt neked, szereted vagy nem szereted, ők is egyedi terve részei, rajtuk a mester készjegyei. Tudja, fájdalmat súlya nagy, ő sír veled, mikor rád szakad, de szíved alakul terhe alatt, s az isteni jellem felé halad. Okkal vagy, aki vagy, mestered alkotása vagy, szeretett, kedves teremtménye, hisz ő sem emberi elme szüleménye.

Az elkövetkező pillanatokban, napokban arra hívlak meg, hogy gyakran gondolkodj el azon, létem nem a véletlennek köszönhető. Akár meg is tanulhatjuk az Izajás 44.2-s verset. Az Úr a te alkotód, aki megformált az anyamében. Az Úr a te alkotód, aki megformált az anyamében. Gondoljuk tehát át, Isten egyedi alkotása vagyok, jellemem, családi hátterem, külsőm mely vonásait esik nehezemre elfogadni.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: kollégiája Rimini kikötőjében. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: 14. Leó pápa betegekhez, fogyatékkal élőkhöz és szegényekhez. Itt otthon vagytok. 14. Leó pápa augusztus 22-én Riminiben tett látogatása során a Székes Egyházban találkozott beteg, fogyatékkal élő és szegény emberekkel. Rövid köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy Jézus mindig befogadta és a középpontba állította a szenvedő és rászoruló embereket, visszaadva számukra az emberi méltóságuknak megfelelő életet. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy ne csupán befogadói, hanem aktív résztvevői legyenek az egyház életének. Leó pápa mindenekelőtt köszönetet mondott Rimini püspökének és a helyi karitásznak a találkozó megszervezéséért, majd közvetlenül a jelenlévőkhöz fordult. Ez a Rimini székesegyház, és itt ti otthon vagytok.
2: Questa la cattedrale di Rimini. E qui voi siete a casa.
1: 14. Leó felidézte Jézus magatartását, aki, amikor beteg, fogyatékkal élő vagy szegény emberekkel találkozott, befogadta és a középpontba állította őket, hogy meggyógyítsa és visszaadja számukra a méltóságuknak megfelelő életet. Így mutatta meg mindenkinek Isten szeretetének, végtelen irgalmasságának jeleit, hangsúlyozta a pápa. Hozzátette, akiket Jézus meggyógyított és felemelt, gyakran követőivé váltak, és beléptek tanítványainak közösségébe. A Szent Atya rámutatott, hogy a keresztény embernek ugyanezt az utat kell járnia. Engednie kell, hogy Krisztus meggyógyítsa, megbocsásson neki és megtérítse, majd pedig együtt kell haladni a másokkal az egyházban. Az egyház ugyanis az a közösség, amelyet Krisztus azért hozott létre, hogy mindenkihez elvigye a bűn és a halál fölött aratott győzelmének örömhírét.

0: 24. Leópápa a Rimini Meetingen. A jövő ígéret, nem fenyegetés. 14. Leópápa augusztus 22-én Riminiben találkozott, a 47. alkalommal megrendezett találkozó a népek közötti barátságért résztvevőivel. Beszédében a népek közötti barátság és a béke építésének fontosságáról, az irgalmasság erejéről és a keresztények felelősségéről szólt. Különösen is a nagy számban jelenlévő fiatalokhoz fordult, végül pedig a Communione e Liberazione mozgalmat az egyház egységének megőrzésére és a kölcsönös meghallgatásra buzdította. Leo pápa beszéde elején hangsúlyozta, hogy a jelenlegi történelmi helyzetben még világosabban felismerhető az a profétai üzenet, amelyet csak nem fél évszázada a találkozó nevében fogalmaztak meg.
1: Meeting per l'amicizia fra i popoli.
0: Meeting, azaz találkozó, a népek közötti barátságért. Ferenc pápa Fratelli Tutti, azaz minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára utalva, 14. Leo megállapította, hogy a társadalmi barátság a testvériség nyilvános és konkrét arca. A békét ma is azok az emberek őrzik és terjesztik, akik szeretnek találkozni egymással, és nem félnek attól, hogy szembesítsék egymással gondolataikat, fogalmazott. Amikor felismerjük egymásban Isten gyermekeinek méltóságát, képessé válunk meghallgatni egymást és barátokká válni, személyekként és népekként egyaránt. A határok, a meghatározások és az intézmények előtt mindig ott vannak az emberek.
1: Ci sono sempre le persone.
0: Szögezte le Leo pápa. Az idei Rimini Meeting mottója Dante isteni színjátékának utolsó sorából származik. A szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot. 14. Leo rámutatott. Ez a szeretet nem tűnt el, és nem veszített erejéből. Még ha csendesen működik is, szemben azokkal a hangos erőkkel, amelyek megrázzák világunkat. Igen, a szeretet mozgat, hangsúlyozta, majd hozzátette. A valóság megfullad számításainkban, és fellélegzik Isten ingyenességében. Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa tanítását felidézve, a Szent Atya az isteni irgalmasságot állította szembe korunk hatalmi logikájával. Krisztus követése,

0: hangsúlyozta, egy világos felismerésből indul ki. A rosszat nem lehet rosszal legyőzni. A katolikus kultúrának ezért a fegyverkezésre ösztönző hamis realizmussal az irgalmasság realizmusát kell szembeállítania, amely szerint még ellenfeleink is testvérek, akiknek a szemébe kell néznünk, és akikkel az igazságban kell találkoznunk. A pápa konkrét feladatokat is megfogalmazott. Szabadítsuk meg az együttélést a gyanakvástól, a kultúrát az erőszakosságtól, az oktatást az ideológiától, a munkát a profit bálványimádásától, a technológiát és a pénzügyeket a halál üzleteitől. Fel kell tárni azokat az igazságtalan hatalmi viszonyokat is, amelyek a szegénység, az egyenlőtlenség, a háborúk és a környezeti katasztrófák hátterében állnak. Ehhez olyan bátor úttörökre van szükség, akik saját életük megváltoztatásával teszik hitelessé a mindenkitől megkívánt megtérést. Beszédének egyik leghangsúlyosabb részében 14. Leó közvetlenül a mítingen jelenlévő fiatalokhoz fordult. Kedves fiatalok! Sokan vagytok itt, közületek sokan önkéntesként. Annak jelei vagytok, hogy a jövő ígéret és nem fenyegetés.
1: Siete segno che il futuro è una promessa, non una minaccia.
0: Arra buzdította őket, hogy merjenek kockázatot vállalni. A szeretet mozgat, sürget, felébreszt a dermedtségből. Új hivatásokat ébreszt és arra hív, hogy kockáztassunk. Vállaljátok a kihívást. Leó pápa arra kérte a fiatalokat, hogy nyíljanak meg egy valódi katolicitás előtt, és lépjenek túl minden túlságosan szűk hovatartozáson. A mozgalom, a csoportok és a közösségek ne váljanak zárt világokká, hanem legyenek ugródeszkák, amelyek segítségével belemerülhetnek a teljes valóságba. Induljanak el más kultúrájú és származású testvéreik, különösen a legszegényebbek felé. 14. Leó hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációját csak szabadságban lehet építeni. A szeretetben soha nincs kényszer, indoktrináció, soha nincs csábítás, megtévesztés vagy toborzás. Szeretet csak szabadságban, élő párbeszédben és önmagunk nagylelkű odaajándékozásában létezik. A Szent Atya szerint ma sokakat meglep a fiatalok Krisztushoz való ragaszkodása és az egyházhoz tartozása. Nem elsősorban a számok a fontosak, még ha figyelemre méltó is az a több ezer fiatal, aki a leginkább szekularizáltnak tartott társadalmakban kéri a keresztséget. A szabadságról van szó. Az igazsággal csak szabadságban lehet találkozni, mutatott rá, majd elődei tanítását idézte. Az egyház nem folytat prozelitizmust, inkább vonzás által növekszik. Beszéde végén 14. Leó a Comunione e Liberazione mozgalom tagjaihoz fordult. Kedves barátaim, szeressétek mindig az egyházat.
1: Amate sempre la chiesa.
0: Szeressétek és őrizzétek annak a közösségnek az egységét, amelyen keresztül Krisztus elért benneteket és magához vonz. A jelenlegi korszakváltás és a világot sújtó válságok közepette arra hívta őket, hogy fedezzék fel újra a meghallgatás értékét. Isten igéjének, egymásnak és azoknak az embereknek a meghallgatását is, akik keresik az igazságot, még ha nem is tartoznak az egyházhoz. A szinodalitás nem egy folyamat neve, hanem annak a népnek a természete, amely a barátságban és a másikkal való találkozásban felismeri, hogy egyedül Istenhez tartozik, hangsúlyozta 14. Leó. Arra buzdított, hogy tegyék kézzelfoghatóvá és hitelessé. Minden karizma a közösség javát szolgálja, minden gazdagság megsokszorozódik, ha megosztják, és minden félelem legyőzhető. Leó pápa végül a Szentlélek segítségét kérte a szeretett közösség építéséhez, majd Dante szavaival zárta beszédét. Vezessen továbbra is bennünket az a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot.
1: Che muove il sole e le altre stelle.
2: Leó pápa homíliája Riminiben. Az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent. A Rimini meetingen tett szombati látogatás utolsó programjaként Leó pápa város kikötőjében este 6:30-kor szentmisét mutatott be, mintegy 25 000 hívő előtt, akiknek zöme a találkozó fiatalja volt. Leó pápa nagy örömmel celebrált a Szentmisét Rimini egyházáért egy intenzív nap csúcspontján, amelynek során ellátogatott San Marino Köztársaságba és a népek barátságának találkozójára. Most, hogy belépünk az Úr napjába, itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a misztériumot, amely értelmet ad mindennek, és amely minden lelkipásztori tevékenységünk csúcspontja és forrása, kezdte homíliáját a Szentatya. A vasárnapi evangéliumban Jézus megkérdezi tanítványaitól, kinek tartotok ti engem? Péter mindannyiuk nevében így válaszol, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Két évezred után, folytatta a pápa, arra kaptunk hivatást, hogy megújítsuk ugyanezt a hitvallást. Azért vagyunk itt, mert hisszük, hogy Jézus a Messiás, az Atya örökfia, aki felkentek és elküldtek a világba, hogy szolgáljon és életit adja váltságul sokakért. Igen, kedveseim, szólt a pápa, Péter szavaival felismerjük az igazságot, amely örömmel és reménnyel tölt el minket, és megtaláljuk az életre vezető utat. Isten útját, aki az emberiség szolgálatába áll, a mesterét, aki lehajol, hogy megmossa a tanítványai lábát, a pásztorét, aki feláldozza magát nyájáért. És ebben a fényben tekintünk Jézus gesztusára, amikor átadja Péternek a kulcsokat, mert az egyházban a tekintély minden szinten szolgálatot jelent.
1: Perché nella chiesa ad ogni livello l'autorità è servizio.
2: Állapította meg a Szentatya. A pápa, a püspökök, a papok és a diákonusok az elsők, akik így éljenek, és Isten egész népének csatlakoznia kell hozzájuk, mindegyikük a maga sajátos hivatása szerint. Az egyházban ugyanis a kötés és oldás küldetése, miközben egyrészt azok szerepére vonatkozik, akik az Úr nevében hivatottak a tekintély gyakorlására, másrészt olyan stílust és feladatot ír le, amely minden megkeresztelt embert érint. Átölelni, újra egyesíteni, befogadni, megszabadítani, megbocsátani és felszabadítani mindazokat, akik a bűn és annak következményeinek fogjai. Igaz és bölcs sáfárai lenni mindazon javaknak, amelyeket Isten ránk bizott, hogy mindannyian együtt, szeretetben, mindenki javára munkálkodhassunk. Az első olvasmányban Izaiás próféta Sebnáról szólt, egy tisztviselőről, akire Ezekiás király nagyszabású vallási erkölcsi társadalmi megújulási tervét bízta Jeruzsálemben és Júda királyságában. A becsvágy és a kapzsiság miatt azonban ez a hatalmas ember visszaélt a ráruházott hatalommal, vagyont gyűjtött magának, barátainak és rokonainak és másokon uralkodott. Ezért elbocsátották és küldetését Eljakimra bízták, aki egy becsületes, a befolyásolástól mentes ember volt, akinek igaz lelkűsége olyan szilárd volt, mint a falba vert szög, a próféta szavai szerint. Az üzenet világos. Minden, amíg vagyunk és amíg van, Isten ajándéka, amelyet ránk bíztak, hogy az ő kezében az igazságosság üdvösségének eszközei lehessünk egymásért, kezdve azokon a helyeken és embereken, akikkel nap mint nap élünk és dolgozunk, hogy nagy és nyitott szívvel elérhessük az egész világot. A második olvasmányban Szent Pál Isten terveiről beszél és azt mondja, hogy azok kifürkészhetetlenek. Nem is annyira érvelésének bonyolultsága miatt, hanem szeretetének lefegyverző mérhetetlensége miatt, amely felülmúlja minden képességünket és elvárásunkat, mert tőle, mondja az apostol, és általa, és érette van minden. Isten egyszerű, mert tiszta szeretet, és arra hív minket is, hogy olyan szívvel szeressük, mint az övé. Útjainkat az ő útjaihoz, és gondolatainkat az ő gondolataihoz igazítsuk. Az őszinteség, a nagylelkűség és a jóindulat ezen értékei köztudottan kedvesek Románia népének, szólt a pápa, akik őszinték, vidámak, szorgalmasak és segítőkészek. Ezt bizonyítja a számos szent és boldog példája, akik itt születtek.
1: Ne sono testimoni, i numerosi esempi di santi e beati.
2: Így gyakorolták a szeretetet, és megélték az evangéliumot, néha a vértanúságig menően. Ezt bizonyítja a folyamatos elkötelezettség a különböző egyházi csoportokban, prébániákban, családokban, a katolikus akcióban, különféle mozgalmakban és egyesületekben, valamint a keresztény nevelésben és a karitatív munkában. Bizonyára e gazdagság, valamint az adriai partvidék és a hátország természeti és művészeti szépsége miatt érkezik ide minden évben annyi ember nyaralni Olaszország és a világ minden tájáról, szólt elismeréssel Leó pápa a népszerű és közkedvelt tartományról. Ezzel kapcsolatban a Szent Atya arra buzította a romániai híveket, hogy folytassák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy ez a régió ne csak a pihenés és a szórakozás révén legyen befogadó, hanem a lelkülete által is.
1: Anche per lo spirito.
2: Szent II. János Pál pápa, aki sok évvel ezelőtt itt járt, erről a hivatásra beszélve hangsúlyozta, hogy a pihenés nem azt jelenti, hogy elszakadunk önmagunktól, inkább azt jelenti, hogy találkozunk önmagunkkal, és megbékélünk önmagunk legbensőbb lényével. Tanította az 1982. augusztus 29-én itt bemutatott Szentmisén. A világ, amelyben élünk, számos kikapcsolódási formát kínál, amelyek közül néhány azonban inkább szétszóródáshoz és romláshoz vezet, mintsem az igazi önmagunkhoz való visszatéréshez, és ürességet hagy a szívben. Vannak, akik menekülésnek nevezik ezeket, mintha a hétköznapi élet egy börtön lenne, amelyből ki lehet szabadulni. De mi tudjuk, hogy a legigazibb hely a pihenésre, az Istennel való találkozásra, és az igazán egymással való találkozásra nem kívül a káoszban van, hanem önmagunkban, lelkünk legmélyén. Keresztény közösségként ezért különösen arra vagyunk hivatottak, hogy ápoljuk ezt a tapasztalatot, és adjuk tovább azt a nyitottság és a vendégszeretet által, mind személyesen, mind intézményesen, egyházaink gondoskodása és összeszedettsége által, a segítőkészségünk és a szeretet felajánlásának készsége révén. Ez vonatkozik mindazokra, akik egy évnyi munka után megérdemelt pihenésre vágynak, mind azokra, akik testileg és lelkileg sebzetten menedéket, élelmet és segítséget keresnek hazájuktól távol. Püspökötök az egyházmegyéhez írt levelében ezt írta: az ima, az egység, a meghallgatás, a bátorság, az egyszerűség, a hála, a szépség olyan magatartást kíván jelezni, amely mindig jelen van az élet minden területén.
1: In ogni frammento della vita.
2: Kedves fivéreim és nővéreim, miközben ismét ezt a fontos meghívást intézem mindnyájatokhoz, elmélkedéstek és elkötelezettségtek számára, ismét köszönöm a fogadtatást, a hittel és örömmel teli részvételeteket, és a boldogságos Szűz Mária Szent Gaudentius püspök és védőszentjeitek közbenjárására bízlak benneteket, zárta a Rimini kikötőjében tartó záró szentmise homiliáját 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, az Erdély Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm Önöket, és fogadom az Önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Kedves hallgatók, az örvendetes rózsafüzért fogjuk elimádkozni 17:30-tól, majd ezt követően 6 órától szentmisét közvetítünk, az imát és a szentmisét felajánljuk hálából. Minden kegyelemért, amit a jó Istentől kapunk, hiszen sokszor csak úgy azt gondoljuk, hogy ez magától értetődik, és ez nekünk kijár. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg, ha önzőségünkben, gyengeségünkben el is felejtünk hálát adni, hiszen nélküled semmik vagyunk. Kérünk, hogy a te kegyelmed tartson meg továbbra is bennünket, és maradjunk meg hálában, hálás szívvel. De ma is imádkozunk a betegekért, azokért, akik nehéz helyzetben vannak, azokért, akik megpróbáltatásokban és zűrzavarban élnek. A te kegyelmed, Uram, minden nehézséget törjön meg, mindazok életében, akik a rádió nagy családjához tartoznak. Azokért, akik önkénteskednek, akiknek szívügyük a rádió és támogatnak bennünket. De ne feledkezz meg azokról sem, Uram, akik nem nézik jó szívvel vagy jó szemmel azt, amit mi teszünk. A kedves hallgatók hívhatnak és írhatnak nekünk a szokott módon, az elérhetőségeket elismétlem azok számára, akik talán most hallgatnak bennünket először. 0259 420 555 vagy 0359 420 555, bármelyik számon hívhatnak. A 0758 420 555-ös számra írhatnak nekünk, vagy a www.mariaradio.ro címre, szintén elküldhetik e-mailben is az üzenetüket. Kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogy ne feledjék majd a háttérben kikapcsolni a rádió vagy tévé készüléket. Amíg telefonálót sikerül kapcsolnom, addig egy ima kérést, ima szándékot olvasok be. Minden imát és szentmisét felajánlunk a Cekend tetőn történt balesetet szenvedőkért, és kérjük a csíksomlyói Szűzanya kis közbenjárását mielőbbi gyógyulásukért. Együtt imádkozunk, és közben itt a hallgató, illetve itt volt, mert megszakadt, bátorítom, hogy próbálkozzon újra.

0: sikerült a kedves telefonálót élő adásba kapcsolni, akkor üzeneteket osztok meg, de látom, mégis itt van. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsérdessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntességét, hallgatóért, Nagyváradra, Lőrinc családért, Tintér családért, Székelyhídra, Cserüt családért, Szalacsra, Jagos családért, Pintér családért, és a világ békéért, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a kedves hallgató hívását, együtt fogunk imádkozni.

És amíg újra sikerül a kedves telefonálókat kapcsolni, addig ima kéréseket osztok meg, a rózsafüzért felajánlom testvérem gyógyulásáért és a férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgatóért a Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt.

Halló, itt a Mária Rádió. Na, sajnos nem sikerül. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinken, és a családomért is imádkozom. Rózsafüzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeimért, unokáimért, egészségért, hálából mindenért köszönöm. A rózsafüzért szeretném felajánlani a családom élő és az elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen! A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészséget, békességet kérek az egész családnak, valamint anyagi gondjaink javulásáért is imádkozom. Isten fizesse!

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Anikó vagyok Brassóból. Én is az imáimat felszeretném ajánlani. A Sándor testvéremnek a családjait, főleg a testvéremét hálát adok, hogy ma telefonált, és jól van, körúton van. És édesanyám, édesapámnak a lelke üdvét, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, és magikét. A Jóisten és a szűzanyja adjon magiknak erőt, egészséget tündíte. Köszönöm szépen, hogy bejutottam, mert nekem a Mára Rádió egy kincs, hogy mondtam, fénysugár. Én nekem is van tévém, de nem tudom, de nekem a Mára Rádió az én lelki örömem, lelki boldogságom. Reggeltől estig csak hallgatom misét, mindenfélét, és erősen szépen köszönöm, hogy felvett és bejutottam. És imádkozunk főleg a testvérem és Sándor testvérem, mert körülöttem van nehéz. Majd mikor telefonált, azt mondta, hogy imádkozz értem, mert
0: együtt fogunk imádkozni. Köszönjük szépen, kedves Anikó, a hívását. A Jóisten vigyázzon minden úton levőre, hiszen nagyon sokan nem csak önmagukra kell vigyázzanak, hanem másokra is. Ezt a rózsafüzért felajánlom Tibodi Imre lelke üdvéért, akinek ma van halálának évfordulója. Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. Felajánlom a Szent Rózsafűzért, és minden imát a családomért, gyógyulásomért, minden beteg emberért köszönöm szépen. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
2: Halló.
0: Igen, élőadásban van.
2: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a bemondókért, a Mária Rádió összes dolgozókért, és a bemondott imákért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, a látásomért, és az egész halottaimért, a család békességért és a tétonokámért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában is.

Így ír egy hallgató: felajánlom az egész heti imákat fiamért, jó barátokért, jó tanulásért, családom minden tagjáért, testi-lelki egészségért, édesapám és a halottaink lelke üdvéért, és hálából mindenért.

0: Önökkel együtt imádkozom a rózsafűzért, és felajánlom hálából a kapott kegyelmekért. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, a szeretetért, békességért, türelemért, gonosz távozásáért, és nem utolsó sorban bűneink bocsánatáért, hidegségről írták. Van egy üzenet, sajnos nem tudom elolvasni. Annyit látok, hogy önökkel imádkozom. Köszönjük, hogy velünk imádkozik, de ennél több sajnos nem jelenik meg. Rózsafűzért felajánlom a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned. Hálából ajánlom ezt a rózsafűzért a mai napért, a kegyelmekért. Felajánlom azért is, hogy a Szentlélek kiáradjon. Felajánlom a családomért, magamért, a betegségemért, önökért, állandó hallgató írta. Minden imát és szentmisét felajánlok a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére, Böske lelke üdvükért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról egy szomszédjuk, egy volt szomszédjuk imádkozik érte, illetve értük. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, de csatasek a Jézus.
0: Mindörökké amen, köszöntöm szeretettel.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, és ezt a rózsafüzet felajánlom testi lelki gyógyulásomért, a bűneim bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, az úton levőkért és békéért. Dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Köszönjük szépen a hívását, együtt fogunk önért is imádkozni. A mai nap összes imáját, a rózsafűzérét felajánlom minden nap kért kéréseimért, a drága kicsi unokám egészségéért, három nagyon fontos szándékért, bízom benned, drága csíksomlyói csodatevő Szűz Mária. Hát kérjük a Szűzanya közbeni járását minden nehézségben, megpróbáltatott helyzetben levőért. Ezt az imát felajánlom egy fiatal házas párért és egy fiatalért, a munkahelyéért.

Kedves hallgatók, mivel nincs több üzenet, és hallgatót sem látok, hogy valaki csengetne, én hívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, az örvendetes rózsafüzért fogjuk imádkozni itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban, a Szent József férfi rózsafüzér tagokkal együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe menetelet, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsaszűzét titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra,
1: harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását, figyeld meg jól, mert minden keresztény örömgyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen szavaid szerint. Amikor áldozol, belép Jézus a testedbe, a lelkedbe. Belép, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az, Amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok. Történjék velem, ahogy ő akarja. Amen.
2: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva mélyedben hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, oly hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek örömet körülöleli, elborítja egész lényét. A találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséreté formája fölcsendül a magnifikát. Amikor Jézust hordozott szívedben, élő tabernákulumá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván a méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kezébe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp emberi palántában benne lakik az istenség egész teljesége. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként, némán csodálkozol, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod ő, megtelik a szíved ő vele, Isten egy ember szívbe. Csodálkozol hát, ha örvendezve az ő békéjében indulsz haza. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelke erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd törjárja át. Tudja, bizonysága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy az út a Golgotára vezet. Ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. de Isten örömmel fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

0: támadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belép Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám. Amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed. Tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd fel Isten neked szóló üzenetét. És a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtalálták.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, de különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
0: Könyörögjünk, szentséges
2: Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amely

0: tudomásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: A Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mint

dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretett drága testvérek, a ma esti szentmisét Freund Katalin lelküdvösségéért ajánlom föl. Szent Bertalan apostolra, más szóval Nátanáelre emlékezik a mai napon a világegyház, az ő ünnepét üli. A hagyományok szerint Indiában és Örményországban hirdeti az evangéliumot, ő is vértanú halált hal. Nagyon érdekes, talán a mai nap margójára azt lehetne megjegyezni vörös vonalként, hogy azok, akik valamilyen módon eltávolodtak a Jóistentől, a templomuktól, otthon plébániájuktól, közösségüktől, elfújta őket a világnak a szele, azokért könyörögni a mai estén. Azokért is fohászkodni, akikben kicsit megkopott a szeretet. Akik sodródtak a világgal. Akikben sokszor átvette a Jóistennek a szerepét, a helyét, a világ. Nátanael, vagyis Szent Bertalan, azoknak a képviselője, akik szeretnének még jobban ragaszkodni az élő Istenhez, az örök élethez, a mennyországhoz. Nézzünk mi is a szívünkbe, mihez ragaszkodik mostanság az elménk, a lelkünk, a gondolataink, mi az, ami leköt, mi az, ami foglalkoztat, mi az, ami magával ragad mostanság, egy ügy, egy baj, egy öröm, egy szenvedés, vagy egy betegség, mi az, ami állandóan kizökkent bennünket. Bánjuk meg mulasztásainkat és vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségével. Amen.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, erősítsd bennünk,

Szent Lecke a Jelenések könyvéből. János apostol így beszél látomásában a megdicsőült egyházról. Szólt hozzám az angyal, és azt mondta, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány jegyesét. A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drága kő, mint a kristály tiszta jáspis. A városnak széles, magas fala volt. Rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. A kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai 12 törzsének a neve. Keleten 3 kapu volt, északon 3 kapu, délen 3 kapu, és nyugaton 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, rajtuk a bárány 12 apostolának 12 neve. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátanaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátanael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátanael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Nátanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátanael elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az emberfia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek, tisztelt Mária Rádió hallgatók! Nekünk nem magányos Istenünk van, ezt már a Szent Háromság is tanítja. Isten nem szereti a magányt. Az embert is társas lénynek teremtette. A magány, azt látjuk mai korunkban, a legborzalmasabb betegség. Rosszabb, mint a testi betegség, mert rengeteg embernek az életét megrövidíti. Pont ezért az Úr Jézus Krisztus társakat választ. Meghív. Talán téged is. Talán rengeteg embert meghív. De jelen esetben 12 apostolt hív meg, majd 72 tanítványt, apostolokat, társakat választ. Társakat keres az Isten. És ez az ő végtelen szeretetének a jele, mert nem önző. Aki meg tud osztani másokkal időt, türelmet, együttlétet, otthont, családot, önmagából tud ajándékba adni, az a szeretetének a jelét mutatja ki a világba. És átadja az Úr Jézus Krisztus a tanítványoknak az oldás, a kötés hatalmát, átadja az ég és föld hatalmát. És ugye, ahogy Jézus meghív embereket övéi közzé, elindul egy úton, Galileában, és találkozik Fülöppel. Fülöpöt megszólítja: gyere, jöjj, kövess engem. Fülöpben valami olyan változás indul el, amely addig nem volt az ő szívében. Aztán Fülöp is találkozik egyik barátjával, társával, Nátanaellel, és tovább megyen. Fülöp valahova indult. Vajon hova indult Fülöp? Üzletbe, munkába? Sietett valahova bevásárolni? Eladni valamilyen portékát? Ügyes-bolyos dolgokat intézni? Jézus ekkor vág az életébe bele, és azt mondja: jöjj és kövess engem. Mi lehetett olyan fontos? Vagy mi nem volt annyira fontos, mint Jézusnak a szava? Mert Fülöp erre hallgat. És aztán elmondja barátjának, ugye Bertalannak, Nátanaelnek, akit ugyancsak hív, és azt mondja: gyere és nézd meg, hogy milyen ez a mester, ki ő. Fülöp ugye barátjával megossza azt, amit megérintette őt. Amikor téged valami megérint egy szentmisében, egy szentségimádáson, egy szentgyónáson, vagy csak úgy a napod folyamán, Úgy érzed, hogy most az Isten közel van hozzád, vagy valami sikerült, valami pozitívum, valami öröm ér, vagy azt látod, hogy valaki meggyógyult, valami értékeset, valami örömszerűt hallasz rádióban, médiában, újságban, a szomszédoktól, munkahelyeden. Tudsz-e örülni? És tudod-e az örömöt megosztani másokkal, továbbadni? Meghívni őt ide hozzánk. Hol lakik a mi mesterünk? Gyertek és nézzétek meg! Milyen jó lenne, ha mások is megnéznék azt, hogy hol lakik a mester, hogy milyen a mi templomunk, hogy néz ki a mi egyházunk, hogy néz ki a mi kis közösségünk, milyenek a vasárnapi szentmiséink, milyenek a szentségimádásaink. Gyere és nézd meg! Ugye Nátanael úgy találkozik Jézussal, hogy Nátanael azt gondolja, hogy Jézus nem ismeri őt. Jézus ismeri, már messziről. Megjegyzi, hogy nincs ebben az emberben kétszínűség. Milyen szép jellemzést mond Jézus róla. Lám egy igaz izraelita, nincsen benne semmi álnokság. Ez az ember, ez a Bertalan, ez a Nátanael nem sikerre törekedett az életében. Nem volt benne számítás. Az én napomban, a mai napon volt-e valami kis számítgatás? Vagy az elmúlt héten? Vagy az elmúlt időszakomban volt olyan, hogy kalkulálni, variálni akartam, na ez, hogyha így lesz, akkor úgy lesz, feltételeket szabtam, akár családon belül, ha te így, akkor én úgy. Van-e bennem számítgatás az Istennel szemben? Szent pillanat az, amikor a kegyelem győzött. Amikor Bertalan, Nátanael felkiáltott, felismert az Istent az életében. Felismered-e, hogy az Úr jelen van, és melletted van? Legyél akár ágyhoz kötve, legyél akár egészséges, legyél akár fiatal vagy idős. Felismered-e azt a kegyelmet, hogy ma újra kaptál egy esélyt? Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek, őszintén adjunk választ önmagunkban. Igyekszünk-e Jézust megismerni? És ha megismertük Jézusnak a hívását, akkor nem mentegetőzünk, vagy csűrés, csavarás nélkül követjük őt. És egy nagyon mély kérdés, elmondható-e rólam, hogy nem vagyok számító ember, kalkuláló, hogy nincs bennem kétszínűség, hogy nincs bennem álnokság? Vajon Jézus mit mondana rólam? Tegnap a vasárnapi szentbeszédben beszéltünk arról, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus. Fordítva is áll a dolog, ki vagyok én Jézusnak? Vajon ő mit gondol rólam? Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyei főpásztorunkat, hogy Szent Bertalan és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
2: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Jenő főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogja a szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallass meg minket.
2: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon.
1: Kérünk téged, hallass meg minket.
2: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most és majdan mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
0: Hallgasd meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, megadod nekünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szent Bertalan apostol ünnepét megülve Istenünk arra kérünk, hogy elnyerhessük segítséget.

Áldunk téged, tehát mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve, kérünk most téged szent lelked kiárasztásával, szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fia testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük most ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson a vacsora alatt, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva, megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. És hittel halljuk föltámadásodat,
1: amíg el nem
0: jössz. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, fogadj el minket fiaddal, és ezen a dicsőséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben, 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, Szent Bertalannal és minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Hadd, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békéd teljessége ragyog. Fogadd be, Urunk, örök országodba Katalin testvérünket is, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy,
0: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket
0: add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Megtiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a veletek.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség közöttünk mindenkor.
0: Béke veletek.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékén vagy hanem csak egy szóval mondom, és megküldöm az én.

Szeretett jó hívek, ma Istennel zárjuk, úgymond, a napot, holnap pedig vele fogjuk kezdeni 7 órától a reggeli szentmisében. Tegyünk e szerint, indítsuk és zárjuk is mindig a napunkat a jó Istennel. A szentek, az apostolok nem véletlenül áldozták életüket,

0: Juttatok el az örök haza boldog örökségébe, azoknak közben járására, akiknek tanítása az igaz hitet erősíti bennetek.
1: Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjünk és éljünk békében. Urunk Istenünk, Te határtalan, gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között is.

Szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép estét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmárnémeti Szentlélek plébániáját.

Hát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmár németi Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyóvölgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmár németi a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elad, íge. Szatmár németit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmár németi kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmár németit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket, Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A Szatmár németi székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építészeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról is felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel, Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgálja Mártonáron Erdély nagypüspöke, és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a 4 főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában 3 harang lakózik.
Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences Világrend működnek. A Szatmárnémeti Szentlélek plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe, a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, Szatmárnémetitől nyugatra a Szamos balpartján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a Kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmárnémeti Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. A Sepsiszentgyörgyi stúdióban jelentkezek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel üdvözlöm is a mai tanúságtevőnket. Isten hozott, kedves Lori, örülök, hogy felvállaltad ezt a beszélgetést.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat.
1: Kedves Lori, az első kérdésem az szokott lenni, hogy visszaemlékszel-e úgy az életedbe, mikor volt olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő, Isten valóság?
2: Hát én elsősorban zenei szolgálattal keresem a kenyeremet, és sok helyen megfordultam. Persze éltem egy kemény világi életet.
1: Hát a zenésztől az.
2: Amit megkóstoltam, a világi életet. És voltak jelek, tapasztaltam jeleket meg, de mégse vettem számba erősen azokat.
1: Bocsáss meg, visszaemlékszel az első áldozásodra?
2: Igen, persze.
1: Mi? Volt-e valami onnan megmaradt?
2: Hát igen, nagymama amúgy nevelt, mint kisgyereket, hogy ha rossz vagyok a templomba, akkor Jézuska sír. És akkor ez belém
1: nem
2: rögződött.
1: Nem megvál, hanem sír.
2: Sír.
1: Jó, te.
2: És akkor ez belém rögződött, dicsőség az Úrnak, mert ugye nem volt nálam zakatolás. Tehát a nagyama vitt a templomba, öröki kellett menjünk, vasárnap mentem. Mindennapokon is persze, ő úgy nevelt engemet.
1: Igen,
2: de nem volt rosszalkodás, meg hogy sikoltozzak, meg hogy sírjak, vagy valami rosszat csináljak nagymamám mellett, hanem nem tudom, elhiszed, de ez így van, úgy ültem mellette majdnem mindeszeg. És akkor történt egy olyan, amikor oda kerültem az első áldozásra, hogy a társamot, az egyik társamot, pont így elmondtam neki, hogy nagyon már valamikor úgy tanított, hogy ha rossz vagy, akkor Jézuska sír. És egyszer lehetséges, akkor ezt a misét bírd ki mellettem, te is, úgyhogy mutassuk meg másoknak, hogy...
1: Nem
2: és megtörtént ez, tehát én csodáltam azt, hogy ő mellettem pont ő is úgy ült, mindezek. És van egy olyan fényképem is, aztán egyszer, hogy kerül, akkor megmutatom neked, amikor levonjuk fényképezmestére. Többiek ott rosszaskodtak, ott hangolottak minden, de amiket nem voltunk. És ez vezetett arra, hogy Jakabos Barni barátom által, most plébános biztos, nem hogy nem belé kerültem a minisztrálásba, és akkor még közelebb kerültem egy kicsit a Jóistenhez, és ő belévitt a minisztrálkodásba, belévitt a temetésekbe, és emlékszem, hogy az első temetés az olyan volt, hogy a katonát temettünk, tehát az borzasztó volt, hogy az édesanyja majdnem kiszedte a koporsóból, mert hogy elveszíted a fiadot. Na de nem ijedtem meg. Valahogy az Úr ott volt, és akkor még nem volt bennem ez a közelebb ismerkedés, hogy az Úr vágya azt, hogy a saját szavaiddal szólj hozzá, hanem imádkoztam, de nem is volt ez a téma, hogy de nem is imádkoztam, hogy a gyermek voltam még akkor, hogy menjünk a temetésre, hanem én mentem, és lesz, ami lesz, Barnival, de valahogy úgy volt, hogy nem történt semmi, én kibírtam az egészet.
1: Visszaemlékszem nagymamádra, aki nagyon mozgó volt, és...
2: Igen.
1: Nagyon sokat segített.
2: Az Árdában őt fel.
1: Igen.
2: A Pácán, Róna széken. Bocsánat.
1: Igen. Az oltár díszítésekben mindig a...
2: Igen, virágokat támogattunk. Igen, és akkor ez bennünk megmaradt, hogy ő támogatta virágokkal, én pedig támogatom azzal a talentummal, amit kaptam az Úrtól, a zenei szolgálattal, amíg élek.
1: Igen, a bérmálkozásra visszaemlékszel-e?
2: Igen. Igen, visszaemlékszek a bérmálkozásra, de valahogy az első áldozást egy kicsit...
1: Igen, mert mama nem
2: valahogy,
1: volt
2: veled. Nem. Élt akkor a bírmálkozásra
1: de is. Nem volt veled.
2: Bírmálkozásra, amire visszaemlékszem, az volt, ami téma volt, hogy azt a sok kérdést azt hittem, hogy én azt nem fogom tudni megtanulni. Amit feladtak, hogy ezt a sok... Most nem tudom, mind működik de abban az időben, vagy 3-4 A4-es lapot békeret vágni, de szóz a tabla. Mert nem tudtad, hogy melyik kérdés fogja kérdezni, mikor kérdőre vesznek. És akkor én ebben úgy voltam, hogy hát én nagy nehezen megtanultam a szózata alatt, most már lehet, hogy valamennyit elfelejtettem belőle, mert matekból gyenge voltam örök az iskolába. Na de ezt a leckét, amit adta, és ezt bévágjam, én ezt a négy oldalas A4-es lapot emiszem. Na de addig magoltuk nagymamámmal, hogy bévágtuk. És amikor jöttem ide vizsgázni, ugye, mert kellett először vizsgázni, akkor dicsőség az Úrnak, hogy átmentem. Úgyhogy megmutat. Olyan kérdést kaptam, hogy egyből tudtam a feleleteket.
1: Igen. Hogyan alakult a továbbiakban a vallásos életed? Ugye, mert amikor az ember ugye a fiatal korban megérinti a világ szelleme, és ugye
2: igen.
1: úgy kezdi hát, befolyásolni, akkor az egy kicsit változás az ember.
2: Bémálkozásom után ugye még tovább folytattam az iskolai tanulmányaimat, persze jött a 8. osztály, akkor tervembe volt, de rengeteget minisztráltam az őszinteség. Hát én örökké itt voltam a papokkal. Én nappal is, este is volt egy pár jó barátom, pap, tisztelendő úrak. Én örökké velik voltam egy végben. Ugye itt volt egy nagyon jó ifjúsági csoport, Ferenc István plebános úr idejében, akkor kezdődött. Ide békerültem, és akkor ugye őt elhelyezték, és akkor jött Lokodi Attilas. Na de örökké itt voltunk. Igen, de én akkor már kevésbé jártam. Én akkor voltam inkább, amikor Attila volt, Lokodi Attila.
1: Értem.
2: Felvételiztem, tervemben volt, hogy na... kész, hát mivel rengeteget miniszterek látom, hogy működik itt a papoknál, hogy van a templom, minden, hát én is ott kerüljek az oltárnál, azt meg kell csináljam. Én valahogy kétszer kaptam lehetőséget, emlékszem a gyerekkórusba, pap Ibika néni idejében, Jézus szerepét énekelni. Na de ez akkor, akkor nem vettem olyan, csak úgy volt, hát oké, jó, most ez a hangunknak ez felett meg, akkor csinálnak kész, de milyen jó, hogy a Jézus szerepét kész. De most egészen másképp gondolom azt a tartalmat, mert az a helyzet, hogy ott már azokban a feladatokban már érintéseket kaptam. Na visszatérve készültem, ugye felvételizzek a kantoriskolába, hát nem vettek fel. Eltelt egy év, visszamaradtam, beiratkoztam egy iskolába, de úgy csináltam, hogy maradjak ki belőle, és még egyszer megpróbáljam. Felvételizzek még egyszer. Akkor se sikerült. Mivel nem voltam. Nem voltam valami jó matekból, az őszinteség. Az algebrában nem voltam az, úgyhogy. És kértek akkor nem csak egyház történelmet kértek, hanem kértek más.
1: Igen,
2: általános. És ezt akkor nem sikerült, hazajöttem. Elvégeztem egy inas iskolát, beálltam mobilába dolgozni, de amellett belé vágtam a zenei kereskedelmi ipar, vendéglátóiparba. Leszere nekiálltam, csináltam, persze nem hagytam el az Isten, tehát jártam templomba, ami kellett, a nagyomám által, ami hátra volt hagyva, az meg örökké teljesült, de én nem csak azért mentem, én el kellett menjek, mert tudtam, hogy az Isten szeret engemet, és ad lehetőséget, csak akkor ennyivel legalább viszonozzam meg, hogy én vasárnap a házat megszentelem. Ezt akkor valahogy így vettem. Tehát nem éreztem még akkor azt a isteni szeretet, egy isteni közelségét, amit most megtapasztaltam, és most érzek nap, mint nap perceken, másodperceken keresztül. Úgyhogy persze a zenei ipar algán keresztül, hát az nem azt jelenti, csak hogy belévágtam a vendéglátóiparba, mert abból megkóstol az ember sok olyan dolgot, ami nem Istentől van. És ez legfőképpen nekem az első téma, a cigi volt, cigiztem is, el nem vettem számba, hát a cigit azt már a sulis időben, de akkor nem vittem számba, akkor csak egy-két szállat, olyan tarságot elhúztam, vagy hétvégén elmentünk szórakozó helyekre, na ott kész, aztán a katonaságnál ott már még jobban belenyomult. Voltak ilyen olyan kiagyások, hogy letettem, csokoládékot ettem, minden hát az eltárt, egy pár hónapig utána visszaestem, csak nyomtam. Persze megkóstoltam a legnehezebb dolgot, az italt, ami a leghuncutabb dolog a világban.
1: Boldogítás.
2: Az embert nagyon mély tudja csapni. Ezt sokan nem veszik számba, testvéreim, de ezt mondom is saját szavamból. Ő nagyon mély tud csapni. Ezt nagyon belé vitt engemet, kezdetben nem épp annyira, de aztán átteltek évek, belé nyomtam keményen, volt barátnőm kapcsolat, elszakadtunk is, más dolgok miatt, nem az ital miatt, és akkor volt egy olyan időpont, hogy Attilával, az egyik zenész kollégával, a Maratival összetalálkoztam, én mondott erről találkozóról beszél, de adjatok nekem békemet, én próbálkoztam felvitelizni, nem vettek fel papnak minden, én eljárok a templomba, kész, oké, de nem témázatok nekem, adjatok, így vettem az egészet. Persze az Úr örökké ott volt velem, ő sugott nekem dolgokat, de én nem akartam ezt tenni. Addig, amíg addig botlottam, hogy volt egy olyan elképzelésem tényleg, hogy ment, mert kibékültünk barátnőmmel, megint összevesztünk, kész, nem volt ez valami túlságos élet, s voltak olyan sugallatok, hogy menjek ki az állomásra, s várja meg a vonatot, s aztán lesz, ami lesz, de hall az úrnak, hogy nem az állomásra mentem s a vonatra, hanem elmentem az esti misére, vas, egy vasárnap esti misére, s Attila pont ott volt, igen.
1: Bocsáss meg, de ez egy elég érdekes helyzet, amikor az embernek ezek a sugallatok bejönnek, hogy jobb lenne az életnek véget vetni, jobb lenne nem küzdeni tovább, jobb lenne, nincs értelme. Hogy alakult ki ez a gondolkodásmód benned, vagy hogy formáldott meg?
2: Hát ezt sugta, hogy látod, nem is semmire se az élete.
1: Jó, mert azért a barátnőd is elhagyott.
2: De hogyha beléhagytam volna ebbe, tehát belémerültem volna ezekbe a gondolatokba, már nem merültem én azért annyira belé, hogy most már tényleg beléadom, csak kaptam ezeket a sugallatokat.
1: Igen, ezeknek a sugallatoknak szokott lenni egy gyökere.
2: Tudom, ez beléhúz, ha nem vigyáztam volna.
1: Arra visszaemlékszel, hogy hol formáldott ki, hogy meguntad az életet, tehát mi volt az első olyan magatartás vagy kijelentés, amiben úgy az élet ellen?
2: Hát nem tudom, abba tali lehetett a fáj körülbelül. Na most így nem jövő nekem.
1: Tehát úgy érzed, hogy ilyen itas állapotban
2: igen.
1: És akkor ezek ugye reagálnak
2: igen,
1: rá.
2: Igen, volt.
1: Visszakérdeznék még, visszaemlékszem rád eléggé jól, amikor Rómában voltunk, és te voltál a Mr.
2: Q. Mr. Q, igen.
1: Igen, akkor úgy milyen állapotban voltál, és milyen kapcsolatban?
2: Hát örvendtem, hogy eljutottam oda, pedig nem számítottam, nem is álmodtam, hogy én Rómába. Nem, hát kellett arra egy kemény fájmosást kapjak Isten nyugasztalja Bálintól, Puskás Bálint úrtól, mert nem hittem azért, hogy gyorsan intézem el az útlevelemet, mert nem is foglalkozok. Mondták, hogy intézek útlevelet, de én nem, mondom, hát az humbugdumát. Én, hogy elmenjek Rómába, onnan is pénzem sincsen, nekem sekem, hogy ingyen nekem, azt nem mondja meg senki sem. Tehát ennyi volt a hitem, nem hittem én azt ott. De elkerültem minden, hát egy élménynek vettem akkor az egészet. Tehát nem egy úgy vettem. Nem, csak nem a főnökséget, nem volt főnök, melyik a felelősség volt. Igen. Azt te is láttad, hogy kellett vigyázni az emberek, nem voltak jelen, mert akik készültek ki a csoportból, hogy elmenjenek, ne jöjjenek vissza. Kész. Na de inkább felelősség volt, mert reggel korábban is kellett kelljek, sem mindenki ott kellett legyek a busznál, úgyhogy nem Hawaii volt, de egy élmény volt az, hogy olyan helyeken tudtam járni, hogy a katagombákba, tehát ezt a mostani észre tudom ezt felfogni. Akkor nem. Akkor nem is úgy vettem, akkor arra vágytam, mivel itt akkor indult a zeneipor, nem volt zeneüzlet. Tehát én erre vágytam, hogy ott valahogy életemben bejutassak egy zeneüzletbe, és meglássak egy dobgépe, szintetizátort, mert az itt nem volt még abban az időben. Tehát itt mind ilyen dob nélküli hangszerek voltak, Vermonak, Vermona erősítők, ezekkel intett kevés volt, nem volt akkor még lehetőség. Most már hál' Istennek van elég hangszerüzlet.
1: Tehát kihasználtad akkor, a lehetőséget ezen a téren.
2: Arra vágytam. Tehát nem, én örvendtem annak, hogy megláttam a pápát minden távolról, de most ezt más, mostan észlet, másképpen tudom felfogni az egészet, akkor nem. Tehát sajnos, hogy nem.
1: A felelősséged elnyomta a lényeget.
2: Hát, mit csináljázzon? Visszatérve, elmentem arra vasárnap esti misére, ott volt Attila, és megkérdeztem tőle, ez az Atti hamar Attilától, hogy na akkor...
1: Hogy hoztad a döntés? Mert azért nagyon lényeges dolgok ezek, hogy tehát készülök meg...
2: Kíváncsiságból jöttem el. Legyen, ami lesz. Egyszer eljövök.
1: Egy meg egy picit. De készülök meghalni, vonat elé dobjam magamat, hát, és, de mégis a szentmisén kötök ki.
2: Hát
1: itt az a helyzet,
2: hogy
1: valamit,
2: nem véglegesen döntöttem én állasztat, hogy ki meg az állomást, csak egy olyan sugallat volt, egy elképzelés, de azért mégse tettem meg, nem volt már én annyi, merészség.
1: Tehát nem kellett küzdködjél, ugye?
2: Nem volt az a merészség bennem, hogy én kimenjek oda s várom a vonatot. Az csak egy ilyen álmám volt a gondolatban. Nem, éppen azért nem csúsztam.
1: Igen? Jó, akkor
2: hát lehívott. És akkor lesz, ami lesz, mondom. Hát megkérdeztem tőle, hogy mikor van az a találkozó. Jaj, azt mondja, hála, uram, azt mondja, hogy ezt a szót hallom tőled. 2 éve imádkoztam, azt mondja, hogy valahogy ezt meghalljam tőled, hogy gyere el. És mondta, hogy szerdán, na jó, akkor eljöttem szerdán, oda a leghal csapatba, hogy jöttem, mert ez volt a tervemben, hogy én oda hátul leülök. De nem haltuk, elüttem, hanem a második prospadba kerültem legelőre, és pont ott ismerősöm. A Malté szeretett szolgálattól vele voltunk, jól emlékszem, igen, az a randoklatra a Rómába.
1: Igen.
2: És már ő avval kezdte, hogy na szia, Isten hozott, de neked nem itt a helyet. Hát mondom, most egyszer eljöttem, mondom, meleküdjetek el. Nem. Neked ott a helyet, ott melik. Nem, mondom, milyen, nem a zenészek, de nem, mondom, én nem is ismerem ezeket a számokat, nem tudom, mi folyik, hogy működik, mondom ezt, sokat kell tanuljak, mondom ezt, nem hiszem én, hogy én oda ki tudok menni. Persze ezt az ördög is simította, hogy ez igazad van, te csak maradj ott, de nem kellett, na előre se leülőd, hátul jó helyen lettél volna. Na mindegy, megvartam azt a találkozót, ami nagyon megérintett, de nem is gondoltam, hogy tehát az elmékedés mindent, tehát nagyon... Ez maga az az érintés, nem tudom, de az, mint a valami rian szalt volna, már nagyon, nagyon megérintett. És akkor találkozó után... Igen, nem jöttem haza, hanem elmentem Attila, és megmutatott az apostola cselekedeteiből egy videófilmet, és akkor valahogy egy olyan félelem jött rian, majd nem mertem hazajönni. Hát nem mertem lemenni a gyalog a Pekóig, hogy onnét kártyás telefonok voltak, hogy hívjak-e taxit, hogy tudjak hazamenni. Attilát meg kellett kérnem, hogy gyere oda, hogy Pekóig le. Máskor tiszta gyalog, hát én éjjel 3 órakor a Csikenyedbe udvaroltam, s jöttem haza. Nem is egyszer. Akkor nem mertem, nem, bocsánat. Akkor nem mertem odaig le, egy olyan félelem ült belém, majd megnéztem azt az apostolok cselekedeteit.
1: Ez a félelem kötve van valahogy az az életforma, az, amit éltél, és az, amit ott láttál, amire hivatva vagy, vagy nem tudod, hogy honnan került?
2: Nem tudom, hogy honnan került, de akkor úgy rám szalt. Igen. Na hát, nem mondjuk, nem maradt ez véglegesen, aztán, hogy rám szalt, ugye el is szalt. ugye visszakerültem az ima találkozóra, hát egy pár hét után, tehát már a második találkozón már kérdeztem, hogy gyerekektől, hogy van-e ezeknek a számoknak valami akkordok, ez az meg lehet, de Attila ma adott nekem azt hiszem CD-lemez, valami ilyesmit, Csiszél a cégtől a számokat, hogy hallgassam, és voltak akkordok, mindenet kezdtem neki állni, és kezdtem megtanulni a számokat. És azt hiszem a harmadik találkozó után ma befogtam az orgonát a anyammal, és jöttem dicsőíteni.
1: Igen.
2: Ami dicsőítettem, tettem, s vettem a dolgokat, le volt írva. És főbe bément, általában a dicsőség az Úrnak, én megkaptam azt a talentumot a jó Istentől, hogy a hallásommal azért nincsen gond, hogyha inkább fél hallás
1: inkább
2: után, a hallásommal, tehát hallás után zenélek inkább, Kottát nem nagyon ismerek. Pedig végeztem zeneiskolát is minden, de én inkább nem halláson valami. jobban meg tudom csinálni. Valahogy úgy érzem, lehet, hogy a Kottából is, persze a Kottából abban sokkal tisztábban szólnak az énekek. Visszatérve, ami a lényeges dolog, az, hogy én nagy, attól eltekintve, hogy én dicsőítettem itt az Urat, és dicsőítést vállaltam fel, tehát megérintettem nagyon az Ura által, de én az italt azt nem hagytam abba.
1: Csak egy pillanat, tehát ahogy megérintettél, úgy rendszeresen kezdtél járni?
2: Igen.
1: És a harmadik alkalomkor már ott voltál a zenés.
2: Igen, úgy emlékszem, igen.
1: Milyen volt az első találkozó, az első hát szolgálatod mondjuk így?
2: Ahol nem volt téma, azt megcsináltam, hanem volt
1: ezt olyan... megcsináltad, de utána hogy érezted volt magad, vagy mi volt az? Vagy?
2: Hát más, de boldognak éreztem magam, hogy tudtam zenélni Istennek, de valahogy még akkor se vettem fel ezt a közelséget, nem... Az volt, hogy na, ide is bejuttam, tudtam csinálni, be jó, kész, oké, de ezt nem hagyom abba, tehát itt valami vonzott, tehát valami megfogott itt, ami, ezt nem, hogy nem hagyom abba, ezt nem szabad abba hagynom, valami egy ilyesmi volt benne.
1: Igen, érdekesek ezek a fázisok, ahogy az ember a Isten közösséget tapasztalja meg. Sok ilyen árnyalaton keresztül, akár a zenén keresztül, és meg sok sajnos ott van a helyzet, ott, hogy sokan megállnak azzal, hogy jaj, én most kórustag lettem, én most már imacsoportba kerültem, én most már zenérek, én most, mint tudom én, gitározok, vagy billentyűzek, vagy bármi, és ott a gond, hogy itt úgy megállnak az emberek, és nem jutnak el a lényegig, hanem megelégednek azzal, hogy hogy akár azzal, hogy én rendesen templomba járok, jaj, én minden évben meg Somjóra, Bucsura. Tehát egy-egy ilyen vallásos tett, ami úgy megelégedetté tesz, és nem érez késztetés, vagy nem lássa a szükségletét annak, amiért mindezt teszi, amiért templomba jár, amiért zarándoklatra jár, amiért zenél, amiért kórusba jár, vagy ehhez hasonlók. És én sajnálom sokszor, hogy ugye az emberek így ennyivel meg vannak elégedve, hogy visszaemlékszem egy kedves hölgyre, aki elég problémás volt, és sokat járt orvosokhoz, és kért a segítségemet, mondtam, hogy azt mondjam, egy problémája van magának, hitetlen. Nagyon felharagott rám, hogy én tudom, hogy ő jár kórusba, mennyi mindent az egyháznál. Mondtam, jó, de hitetlen. De hogy lehet ilyen mondani, nem is ismeri, nagyon felázott. Na aztán a végén bebizonyosodott tényleg a hitetlenség, hogy megállt annál, hogy ő templomba díszítő, kórusba jár, ő két felekezetnél is szolgál, két templomnál is, és nem jut el a lényegig, amiért mindezt tesszük. Úgy látom, hogy nálad is úgy alakult a dolog, hogy...
2: Így van.
1: Hogy meg voltál elégedve azzal, hogy zenélt, sikerült, összejött.
2: Ez így van, hogy te mondod, mert akkor ebben voltam
1: fogok én. Járni,
2: hogy na most ezt is csinálom, igen, na most ezt is csinálom, és ez is benne van. Tehát úgy vettem, hogy na, ez benne van, úgy, hogy te mondtad, ez most benne van így a paktiban.
1: Egy szolgálat, igen. Ugye ez a vallásosságokban, igen. Ugye egy...
2: Igen, de hát...
1: Időközben a baráti körből, hogy te jártál ide, ugye mert ezzel mondott, hogy zenéltél.
2: Kacagtak.
1: Ezt akartam megkérdezni.
2: Eleinte még nem tudtam azt, hogy nem örökződött be bennem azt, hogy miattam, legyetek boldogok, hogyha miattam szidalnak és kacagnak az emberek, már jutalmatok nem lesz, amelyek
1: osztagában.
2: Igen, jutalmatok nem lesz, amelyek osztagában. És nem vettem ezt én akkor úgy témába, akkor inkább úgy érzettem, hogy most zavart, mi van, igen, hogy fú, inkább nem menjek fel, és inkább nem szórakozok fel,
1: és inkább... Tettek megjegyzéseket rá?
2: Igen, igen. Na de hát...
1: Megszentültél?
2: Igen, és aztán utána...
1: Milyen megjegyzéseket
2: utána nem vettek? Hát ott jöttem, mondott, hogy megszentült is, beálltál szektalbas, de ennél csufabbat is sajnos, hogy ennél csufabbat is mondtak, áld meg uram őköt, mert... A zenétem a vendéglőben, ott is a saját főnököm is, most már ő szegény nem él, de ő is nyomott rám dolgokat. Tehát, ami nem minő volt, úgyhogy...
1: Jó, erre még
2: tehát nem csak erre, a közösségre, és mindenre. Tehát,
1: igen, erre még vissza fogunk térni, mert vannak fontos dolgok, amit az ember úgy nem lát be, hogyha nincs átlátása, tehát hogyha nem a lélektől van megvilágosítva, hanem világi módon gondolkodik, ugye. Mert mindez, hogy szolgálok egy-egy házkeretén belül, bármilyen szolgálatot végzek, abban még benne van a világi része, hogy én csináltam, én vagyok, megy nekem, bírom, tudom, meg ehhez hasonlok. Viszont később jutnak el arra a helyre, ahol... Lori, nekem meg egy sereg kérdésem lett volna hozzád. Sajnos a beszélgetési időnk lejárt, de arra kérlek, hogy folytassuk a jövő héten, hogyha van időd erre.
2: Tiszta szívesen.
1: Most befejezésként... Imádkozzunk közösen azokért az emberekért, akik ugye megálltak a vallásosság szintjén, akik belevágtak ma, és meg is vannak magukkal elégedve, hogy Isten úgy, hogy téged is majd a jövőjéten erről fogunk beszélni, megvilágosított, hogy nem kell megállni a lépcsőn, fel kell menni, és a közöbben is be kell lépni ahhoz, hogy tényleg az Isten közelségben tudjál élni. Atyán Istenünk, hozzád kiáltunk testvéremmel, kérve kérünk mindazokért, Uram, akik valahol megálltak, és meg vannak elégedve a vallásos magatartásukkal, de a világ szelleme még mindig ott van az ő szívükbe, az ő elméjükbe. Még olykor csak formaság és külsőség az egész. Nincs a lélek jelen az életükbe. Kérünk Jézus nevén, törd meg ezt az megelégedettséget. Oldasz fel a szíveket és az elméket, Uram, hogy megtapasztalják, hogy te élő Isten vagy, és vágyozz, hogy betörzs szereteteddel az ő életüket, és teljesíted a te életedben való életre. Jöjj Szentnek, és segíts mindezeket ennek megélésére, kivitelezésére, hogy legyen részük egy igazán személyes Isten kapcsolatban, egy örömtől Isten gyermek életre. Jézus nevében. Amen.
2: Amen.
1: Kedves Lőrén, köszönöm a ide szánt időtet, és a Jóisten áldjon meg, hogy mindaz, amivel megajándékozott téged, azt tovább tud gyarapítani az ő dicsőségére.
2: Dicsőtessék Jézus Krisztus.
1: Mindenki, ámen. Önök Bajcsi Tibort hallgatták, Sepsi Szent Györgyi stúdióban jelentkeztem. Dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják, műsor ismertető következik. Kedves hallgatók, akik az est folyamán a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Néhány perc múlva veszi kezdetét az esti mese, leginkább a gyerekeket várjuk a készülékek elé, majd ezt követően a zsolozsmából elimádkozzuk az esti dicséretet, majd egy rövid gondolatot hallhatnak 8 óra előtt néhány perccel, Minden napunk ajándék Istentől címmel. Én nem feledkezem meg rólad, Ferenc Emese műsorát hallják ismétlésben. 8 órától, majd 9 órától kiáltás ima nemzetért hívjuk önöket, hogy imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért. Folytatva az imát, a béke rózsafüzérét, majd a hivatásokért imádkozunk. 9 óra és 25 perctől üzenetek a Bibliából Nagy József nyugalmazott plébános délvidéki plébános műsorát hallják, majd az adás után a zsolozsmából a befejező imaórát végezzük, ezt követően pedig Szilágyi Lászlón számít az önök figyelmükre a Hallgassuk az Örömhírt műsorával. Perctől Hit, Kultúra, Tudomány, a 29. adásunknak az ismétlése lesz hallható, 23:40 pedig a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása kezdődik. Kedves hallgatók, holnap augusztus 25-én reggel 7 órától lesz Szent Mise Szatmárnémetiből, a Szentlélek templomból, délután 6 órától pedig Csíkszeredából, a Szent Ágoston templomból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, hogy velünk és értünk imádkoznak minden munkatársam, és önkéntesünk nevében kívánok egy békés, csendes estét. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel! Kedves gyerekek, ma este Szurcsiról, a füllentős méhecskéről fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel! Nagy volt az engés bongás a mékas körül. A raj minden apró tagja azon szorgoskodott, hogy virágport és nektár gyűjtsön a közeli mezőkön. Csodás, illatos június volt. A vidék tele volt színesen pompázó virágokkal, pipacsal, májvával, zsájával. Szurcsi, a kis méhecske azonban, hiába ragyogott a nap, szívesen aludt volna még puha, meleg ágyában takaróját szorongatva. Szurcsi, ébresztő, hasadra süt a nap, mondta az anyukája. De az apróság úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Kicsim, gyere, várnak a virágok és a gyűjtögetés, na meg a kis kosarad. Olyan szép időnk van.
1: De én nem akarok szép időben sem felkelni, mondta Szurcsi. Én még aludni akarok.
0: Anyukája mosolyogva nézett rá.
1: Szóval akkor ma hétalvósat játszunk?
2: Azt én is szeretem ám,
1: de nyár van, és ez a nektárgyűjtés ideje, mondta. Viszont mit szólsz ehhez? Gyorsan végzünk, aztán délután majd elmegyünk a szomszédos réti játszótére.
0: Anyukája javaslata meggyőzte a kisméhet annyira, hogy kidugja apró lábait a takaró alól, felkapja kosarát és elinduljon a közeli levendula mező felé. Ott aztán összefutott a barátjával, Fulcsival.
1: Te Fulcsi, nekem ma annyira, de annyira nincs kedvem virágpor gyűjteni, mondta neki a repkedés közepette.
2: Ez a mai egy olyan nap, tudod, amikor inkább más csinálnék.
1: Ne is mondd, mondta Fulcsi. Én is pontosan ezt érzem ma, és én is más csinálnék.
2: És mit? Kérdezte Szurcsi. Tudod, ott van az a tó az erdő mellett.
1: Tudom.
2: Egy annyira klassz játszótér épült a partján. Képzeld, van rajta levélcsúszda, meg nagyobb kövekből képítve ilyen repülő labirintus, és még van gombaház is, amiben el lehet bújni. Nézzük meg!
1: Javasolta Fulcsi.
0: Szurcsi zavartan nézett rá.
2: Mi? De hogy? Virágport kell gyűjteni, nem tudunk most játszani.
1: Ugyan már?
2: Menjünk, senki sem fog keresni minket,
0: biztatta Fulcsi.
2: Szurcsi azonban rettenetesen aggódott. Engem hiányolnának?
1: Akkor szólj az anyukának, hogy engedjen el, javasolta Fulcsi.
2: Biztosan nem fog, mondta a méhecske. Szeretné, ha előbb begyűjtenik a napi adagot virágporból és nektárból.
1: És ha kitalálunk valamit, füllentsünk,
2: javasolta Fulcsi. Mondjuk azt, hogy allergiásak vagyunk a virágporra.
1: Hogy mik?
2: Allergiásak, csak tüszögdünk és köhögdünk el, csak úgy tenni, mintha a virágtól lenne, és akkor nem kell gyűjteni belőle.
0: Szurcsinak nem igazán tetszett ez az ötlet. Soha nem hazudott az anyukájának, és rosszul is érezte magát, hogy egyáltalán fontolóra vette. De annyira szeretett volna Fulcsival játszani a téren, hogy más megoldást nem látott. Ahogy visszatért a kasba, a begyűjtött nektárral és virágporral találkozott az anyukájával. Egyből rá is zendített, amire Fulcsi tanította.
2: Csak úgy prüszkölt, köhécselt.
1: Mi a baj, kicsi, mi lehet téged?
2: Kérdezte a mamája.
1: Allegrillás vagyok a virágporra, jelentette be Szurcsi határozottan. Hogy micsoda? Mondta fel a szemöldökét az anyukája. Allegóriás, vágta ki magát a méhecske.
2: Bár már elbizonytalanodott, hogy a megfelelő szót használta.
1: Szóval ilyen virágsokkot kaptam, túl sokat szimatoltam belőle. Itt a potrohom is nagyon viszket, mutatta az anyukájának.
2: Szóval allergiás vagy, jegyezte meg a méhmama.
1: És mióta?
2: Hát szerintem most óta, azt hiszem, szégyelte el magát Szurcsi, és egyből oda lett a nagy magabiztossága.
1: Lehet, hogy egy kicsit abba kellene hagynom a gyűjtés, hát ha javul a helyzet.
2: Bizonyám, erre nincs más orvosság, mondta mamája.
0: Szurcsi a kis lábaival a földet kezdte rugdosni, és alig mert felnézni, hogy hozzátette.
2: Talán az erdő mellett a tónál ott nincs annyi virág, ott lehet, hogy hamarabb elmúlik.
1: Gondolod? Kérdezte az anyukája.
2: Úgy hallottam, Fulcsi is allergiás lett hirtelen, épp úgy, ahogy te.
1: Szurcsi nagyon elszégyelte magát. Pironkodva nézett a mamájára, aztán hirtelen kibukott belőle. Jaj, anya, annyira sajnálom. Tudod, van az a szuper hely ott a tó mellett, azzal a sok játékkal is, olyan kíváncsiak voltunk rá. Szeretünk volna kipróbálni, de mindig csak ez a gyűjtögetés annyira unalmas. És olyan jó lett volna játszani egy kicsit. Kérlek, ne haragudj rám. A mamája komolyan nézett rá. Megértem, hogy szerettetek volna pihenni. Nagyon fárasztó tud lenni ez a munka még nekünk, felnőtteknek is. Mindenki vágyik a kikapcsolódásra, de az, hogy hazudtál, nagyon szomorú. Sosem szoktál ilyet csinálni. Te egy becsületes, őszinte kis méhecske vagy. Miért nem szóltál? Éltem, hogy nem engedsz el, és lemaradok az élményről. Nagyon szerettem volna kipróbálni a játszóteret, ezért füllentettem. Nem tudom, mit gondoltam, de nem csinálok többet ilyet. Megígérem. Ennek örülök, mondta az anyukája, és nem is haragszom. Az is nagyon jó, hogy felvállaltad, amit csináltál. Ez fontos dolog, ölelte meg a kicsit. Nekünk méheknek sok feladatunk van, de a délután mindig a játéké. Igaz? Szurcsi határozottan pólintott. Az anyukája folytatta. Még két repülésnyi nektárt vinnem kell, de mit szólnál, ha utána apával és a húgoddal megnéznénk azt a csoda helyet? Fulcsi is jöhet, hogyha a szülei megengedik. A kis méhecske nagy örömmel bólintott erre a kiváló ötletre, és alig várta, hogy végre odaírjenek. Az egész délutánt ott töltötték a családdal, na meg Fulcsival, és nagyszerűen érezték magukat. Szurcsi megfogadta, hogy többé nem füllent senkinek, mert nagyon rosszul érezte magát tőle. Elhatározta, hogy mindig mindenről őszintén beszél a családjával, és így is tett. Büszke, boldog méhecske cseperedett belőle. Így volt, mese volt, fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom.
3: Kedves gyerekek, a Szurcsi a füllentős méhecske című mesét Farkas Szilvia óvó néni mondta el nektek.
4: Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Most és mindörökké. Amen, alleluja.
1: Újongva zengjen dalt az ég, vígan feleljen rá a föld, szent ünnepünk apostolok dicsőségéről énekel.
0: Igaz bírák a nagyvilág, világosító fényei, a szív ma hozzátok kiált, halljátok esteklő szavát.
1: Képes bezárni az eget, s kitárni újra szavatok, sok bűnünktől, mely fogva tart, kérünk, hogy feloldozzatok.
0: Mindenki javát és baját elrendezi parancsotok, beteg lelkünknek gyógyulást, erőt, erényt ti hozzatok.
1: Hogy majd Krisztus, ha mint bíró a világ végén visszatér, osszuk meg mi is veletek az örök élet örömét.
0: Dicsérje Istent háladal, mert üdvünk jó hírét szava, ki bennetek hirdette meg, s bennünket égbe felvezet. Amen.
1: Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
0: És keservemben így szóltam, hazug minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak? A sok jóért, amit ő nekem juttatott.
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
0: Bilincseimet széjjel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom az egész népének színe előtt.
0: Az Úr házának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban.
0: Úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok lennék. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
1: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újongva énekelt.
0: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
1: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk.
0: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
1: Akik könnyek közt vetnek, majd újongva aratnak.
0: Könnyezve mentek, mentek ők is, vitték az újvetés magvait.
1: De örömújongás közt jönnek, jönnek vissza, és összegyűjtik kébéiket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok lennék.
1: Nem nevezlek többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk, akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
0: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk ratta jóságos tetszése szerint, akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nem nevezlek többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak, mert a

0: amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek.
1: Krisztus némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk a hitben és az Isten fia megismerésében az egységre, és meglett emberi nem leszünk, elérve a krisztusi teljességet.
2: Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.
1: Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr dicsőségét.
0: Hirdessétek a nemzetek között az Úr dicsőségét.
2: A világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele, 12 trónon, és ítélkezni fogtok Izrael 12 törzse fölött. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
2: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, ti is ott ültök majd vele, 12 trónon, és ítélkezni fogtok Izrael 12 törzse fölött.
1: Testvéreim, mi, akik az apostolok szikla alapján állunk, kérjük szent népért a mindenható Atya Istent, és mondjuk:
2: emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Atyánk, te úgy akartad, hogy fiad a feltámadás után először az apostoloknak jelenjék meg, így minket is az ő tanúivá az egész világon.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted a világba fiadat, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek. Engedd, hogy mi is hirdessük az evangéliumot minden teremtménynek.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted fiadat, hogy elvesse az isteni ige magvait, add, hogy akik az ige hirdetésben fáradoznak, egykor örömmel arassák le a termést.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te elküldted fiadat, hogy vére árán kiengesztelje veled a világot, add, hogy mindannyian együttműködjünk vele a kiengesztelődés művében.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Te fiadat jobbodra ültetted a mennyben, bocsáss be a megholtakat a boldogság honába.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Most mondjuk együtt az imádságot, melyet Krisztus Urunk tanított nekünk.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk Istenünk, erősíts bennünk azt a hitet, amellyel Szent Bertalan apostol mind halálig ragaszkodott fiadhoz. Közbenjárására add, hogy egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai estén, és hát talán ilyen nem megszokott címet látnak akár a műsorrácsban, hisz ma egy különleges elmélkedéssel készültem, én nem feledkezem meg rólad, ez a szentírási rész a mai elmélkedés központját képezi. Azért is, mert július végén, ugyebár a Nagyszülők és Idősek Világnapján Mária Radnán tartottam egy elmélkedést, és többen kérték azok közül is, akik ott voltak, és azok közül is, akik nem vehettek részt rajta, hogy valahogyan, valamilyen módon ez az elmélkedés a rádióban is legyen hallható. Ezért arra gondoltam, hogy most így a Reflektorfényben Istennel című műsor helyett jöjjön ez az elmélkedés, hát ha a kedves hallgatóknak is segíthet, adhat valamit. Azt ugyebár meg kell említenem, hogy a szentírási részt 14. Leó pápa választotta a Nagyszülők és Idősek Világnapjára, és természetesen ennek a mentén is lett, alakult, körvonalazódott ennek az elmélkedésnek a szövege. Fogadják és hallgassák nagy-nagy szeretettel. Az egyik idős bácsi, akit rendszeresen látogatok, a minap azt mondta nekem. Tudja, gyermekem, nem az fáj a legjobban, hogy beteg vagyok, vagy nehezen mozgok, hanem hogy néha egész nap senki sem ejti ki a nevemet. Gyermekem, jöjjön máskor is. Tudja, nem azért, mert olyan sok mondani valóm van, hanem mert jó érzés, hogy valaki még emlékszik rám. Akkor döbbentem rá, hogy az öregség egyik legnagyobb fájdalma nem is a betegség vagy szenvedés, hanem az, hogy az ember attól fél, lassan elfelejtik. Hazafelé sokáig ezen gondolkodtam, mert azt hiszem, ez nem csak az idősek mondata. Valahol mindannyiunk szívében ott él a vágy, jó lenne tudni, hogy valaki emlékszik ránk. Hogy valaki számon tart bennünket, hogy valaki hazavár, hogy van valaki, aki nem feledkezik meg rólunk. Van egy sajátos tapasztalata az emberi életnek, amelyről ritkán beszélünk, mert nehéz szavakat találni rá. Az ember ugyanis nem csupán attól szenved, ami történik vele, hanem attól is, ahogyan a története lassanként kicsúszik mások emlékezetéből. Minden veszteség mögött tudhózódik egy még mélyebb rétű félelem. Mi történik akkor, ha egyszer már senki sem emlékszik rám? Ha azok a történetek, amelyek egykor meghatározták az életemet, többé senkinek sem jelentenek semmit. Ha a nevem egyre ritkábban hangzik el, a helyem az asztalnál üres marad, a telefonom pedig egyre ritkábban csörrem meg. Talán ez az öregség egyik legdrámaibb és legmélyebb próbatétele. Nem a test törékenysége, nem is a betegségek sokasága, hanem az a lassú tapasztalat, hogy az ember fokozatosan kívül kerül azon a világon, amelyet egykor maga is épített. A gyermekek felnőnek, az unokák saját életet kezdenek, a munkahely már másoké, a döntéseket mások hozzák meg. Az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy a világ nélküle is halad tovább. Pedig egész életünk során éppen az ellenkezőjére vágytunk. Arra, hogy nyomot hagyjunk, hogy legyen értelme annak, amit tettünk, hogy valami fennmaradjon belőlünk azokban, akik utánunk jönnek. Ez a vágy nem hiúság. Nem önzés. Az emberi természet egyik legmélyebb vonása. Mert az ember emlékező lény. Nem pusztán azért különbözik a többi teremtménytől, mert gondolkodik vagy beszél, hanem azért is, mert története van. Az identitásunk nem a jelen pillanatából épül fel, hanem abból a sok ezer emlékből, kapcsolatból, örömből, veszteségből és találkozásból, amelyek lassanként személyiséggé formálnak bennünket. Éppen ezért a feledés nem csupán pszichológiai tapasztalat, egzisztenciális tapasztalat is. Amikor valaki úgy érzi, hogy megfeledkeztek róla, akkor nem egyszerűen magányosnak érzi magát, hanem mintha saját létezésének értelme kérdőjeleződne meg. Mintha azt kérdezni, ha már senki sem tart számon, akkor valóban számít-e még az életem? Éppen ezért érintett meg mélyen 14. Leó pápa idei Nagyszülők és Idősek Világnapjára írt üzenetének központi gondolata. Nem egy újabb buzdítással fordul hozzánk, nem erkölcsi kötelességeinket sorolja, nem azzal kezdi, hogy ne feledkezzetek meg az idősekről, bármennyire is fontos lenne ez a felszólítás. Mindenekelőtt Isten szavát állítja elénk, mely minden emberi felhívást megelőz és megalapoz.
Én nem feledkezem meg rólad. Figyeljük meg ennek a mondatnak a megrendítő erejét. Nem ígéret a szenvedés megszűnésére. Nem biztosíték arra, hogy életünk utolsó évei mentesek lesznek a magánytól vagy a betegségtől. Sokkal mélyebbre hatol. Azt mondja, még akkor is, amikor úgy érzed, hogy az emberek emlékezete megkopik, van egy emlékezet, amely nem halványul el. Van egy tekintet, mely nem fordul el. Van egy szeretet, mely nem a hasznosságod, az erőd vagy a teljesítményed alapján mértéked. Korunk egyik legnagyobb kísértése ugyanis az, hogy az ember értékét a teljesítményével azonosítja. Amíg dolgozik, szükség van rá. Amíg termel, fontos. Amíg önálló, megbecsülik. Ám amikor ereje fogyatkozik, könnyen úgy érzi, mintha saját méltósága is megkopna. Ez a gondolkodás azonban nem csupán embertelen, mélységesen keresztényellenes is. Mert az evangélium kezdettől fogva azt hirdeti, hogy az ember értéke nem abból fakad, amit tesz, hanem hogy kinek a szeretetében létezik. Az öregség ezért különös kegyelmi idő is lehet, mert lassanként lehullanak mindazok a szerepek, amelyek mögé egész életünkben elbújtunk. A foglalkozásunk, a társadalmi tekintélyünk, a fizikai erőnk, a sikereink. És egyszer csak ott marad az ember önmaga, Isten előtt. Az a kérdés, amelyet fiatalon oly könnyen eltakart a munka és a rohanás, ilyenkor újra megszólal. Ki vagyok én valójában, ha már semmit sem kell bizonyítanom? Talán építkezdődik a hit legmélyebb válasza. A Szentírás nyelvén az emlékezés sohasem pusztán egy múltbeli esemény felidézése. Mi, emberek, emlékezünk valamire, ami már nincs. Az emlékeink többnyire a hiányból táplálkoznak. Arra gondolunk vissza, amit elveszítettünk, akitől elszakított bennünket az idő. Ezért az emberi emlékezésben mindig van valami melankólia. A múlt szebbnek tűnik, mint amilyen volt, nem azért, mert valóban az volt, hanem mert már nem érhetjük el. Isten emlékezete azonban nem ilyen. Az Ószövetség egyik legmegrendítőbb sajátossága, hogy amikor azt olvassuk, Isten megemlékezett, ott valójában mindig valami új kezdődik. Mintha a bibliai szerzők azt akarnák mondani, Isten emlékezete nem a múltba fordulás, hanem a jövő megnyitása. Amikor Isten megemlékezik Noéról, apadni kezd a víz. Amikor megemlékezik Ráherről, megszületik József. Amikor megemlékezik Izraelről, elindul a szabadulás. Isten emlékezete teremtő emlékezet. Nem őrzi a múltat, hanem életet fakaszt belőle. Ez azért fontos, mert a mai ember számára az öregség gyakran a múltba való bezártság szinonimája. Mintha az élet legjobb része mögöttünk volna, és előttünk már csak az emlékek maradnának. Keresztény hit azonban egész másképpen tekint az időre. A múlt nem börtön, a jelen nem puszta várakozás, a jövő pedig nem fenyegetés. Az ember története Isten kezében van, aki úgy emlékszik ránk, hogy közben mindig új jövőt készít számunkra. Ez az, ami radikálisan megkülönbözteti a keresztény reményt minden emberi optimizmustól. Az optimizmus abból indul ki, hogy talán még jobbra fordulnak a dolgok. A remény viszont abból él, hogy Isten hűséges marad akkor is, amikor a körülmények ennek ellentmondanak. A remény nem a valóság tagadása, hanem a valóság mélyebb értelmének felismerése. Talán ezért olyan különös Izaiás próféta képe, amelyet a pápa is üzenetének középpontjába állít. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az anya, és ha ő megfeledkezne is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ez a mondat nem egyszerű vigasztalás, szinte megbotránkoztató állítás, mert van-e a földön biztosabb kötelék az anya és gyermeke között? Izaiás még ezt is képes relativizálni, hogy kimondhassa, Isten hűsége minden emberi szeretetet felülmúl, mert az emberi szeretet véges. Isten szeretete viszont nem ismeri sem az idő, sem a feledés törvényét. Itt érkezünk el az öregség egyik legmélyebb titkához. Az idős ember lassanként megtapasztalja, hogy minden földi kapaszkodó törékeny. A testereje fogy, társak száma egyre kevesebb, az emlékezet is olykor megkopik. De éppen ebben a fogyatkozásban válik láthatóvá valami, amit fiatalon alig veszünk észre. Hogy életünk végső alapja sohasem a saját erőnk volt, hanem Isten hűsége. Az emberi életét gyakran egy évként képzeljük el. Gyermekkor a hajnal, a fiatalság a délelőtt, a felnőttkor a delelő nap, az öregség pedig az alkony. Ez a kép szép, de félrevezető, mert azt sugallja, hogy az élet értéke fokozatosan csökken, ahogy a fény is halványul az esti órákban.
Mintha az öregség szükségszerűen a fogyatkozás ideje volna. Kevesebb erő, kevesebb lehetőség, kevesebb jövő. A keresztény ember azonban nem a napjárásából érti meg önmagát, hanem Krisztus húsvétjából. A mi életünk nem egy körforgás, hanem zarándoklat. Nem a fény kihúnyása felé haladunk, hanem egy olyan világosság felé, amelyről János apostol azt mondja, ott éjszaka sem lesz többé. Ezért az öregséget sem pusztán biológiai folyamatként szemléljük. A hit szemében az öregség lelki esemény. Nem egyszerűen az idő múlása, hanem annak a megtanulása és elfogadása, hogy az ember végső biztonsága nem önmagában van. Fiatalon természetesnek vesszük, hogy mi tartjuk kézben az életünket. Tervezünk, építünk, döntéseket hozunk. Azt hisszük, a jövő a mi kezünkben van. Az idő azonban lebontja ezt az illúziót. Nem kegyetlenségből, hanem azért, hogy szabaddá tegyen. Mert az ember addig nem tudja egészen Istenre bízni magát, amíg azt hiszi, hogy önmaga elegendő. Ezért olyan beszédesek a Szentírás idős alakjai. Nagyságuk nem a korukból fakadt, hanem abból, hogy életük alkonyán már nem önmagukat akarták megtartani. Megtanulták Istenre bízni azt, amit emberi erővel már nem lehetett. Gondoljunk Simeonra. Lukács evangéliuma alig néhány mondatot szentel neki, mégis az egyik legmélyebb alakja az új szövetségnek. Nem tudjuk, mivel foglalkozott, milyen családja volt, milyen sikereket vagy kudarcot élt át. Egyet dolgot tudunk róla. Várt. Egész életében várt. A mai ember szemében ez alig ha számít teljesítménynek. Korunk a gyors eredményeket becsüli, a mérhető sikereket, a látható hasznot. Simeon élete ezzel szemben szinte eseménytelennek tűnik. Mégis éppen ő az, aki elsőként ismeri fel a gyermek Jézusban a világ üdvözítőjét. Ez nem véletlen. A várakozás ugyanis nem tétlenség. A keresztény ember számára a várakozás a remény egyik legérettebb formája. Várni csak azt tud, aki hiszi, hogy a valóság nem merül ki abban, amit a szeme lát. Simeon egész élete erről tanúskodik. Az öregsége nem a remény elvesztése volt, hanem annak megtisztulása. Mellette ott áll Anna próféta asszony. 84 éves. Az evangélista nem azt mondja róla, hogy sokat utazott, nagy dolgokat vitt véghez, vagy fontos tisztségeket töltött be. Azt mondja, nem hagyta el a templomot, bőjtel és imádsággal szolgálta Istent. Első hallásra ez jelentéktelennek tűnhet, pedig talán ez az egyik legnagyobb szolgálat, amelyet ember végezhet. Ma sokszor azt kérdezzük, mit tesz az egyház? Ritkábban kérdezzük meg, ki imádkozik érte? Pedig minden közösség életének vannak látható, láthatatlan tartózlopai. Olyan emberek, akikről ritkán írnak, akik nem állnak reflektorfényben, de akik csendes hűségükkel hordozzák mások életét. Meggyőződésem, hogy az egyház történetét nem csupán a nagy prédikátorok és szentek írták, hanem azok az idős asszonyok és férfiak is, akik évtizedeken át ugyanazzal a bizalommal mondták el reggelente a rózsafüzért, akkor is, amikor senki sem látta őket. Az idősek szolgálatát ezért nem szabad a hasznosság mércéjével mérni. A modern társadalom gyakran csak azt tekinti értékesnek, ami termel, ami növeli a gazdaságot, ami látványos eredményeket hoz. Az evangélium más nyelvet beszél. Isten országában a hűség mindig fontosabb a hatékonyságnál. Ezt nekem maguk az idősek tanították meg. Az ember úgy indul el egy idős otthonba vagy egy beteghez, hogy azt gondolja, ő visz valamit. Egy kis időt, egy kis vigaszt, néhány jó szót. Aztán sokszor úgy jön el, hogy ő kapott többet. Nem nagy tanácsokat, nem rendkívüli történeteket, inkább valami nehezen megfogalmazható békét. Azt a bizonyosságot, hogy az ember méltósága nem fogy el az évekkel együtt. Emlékszem egy idős úrra, akit hónapokon át látogattam. Egyre kevesebbet beszélt. A beszélgetéseink lassan abból álltak, hogy néhány percig ültünk egymás mellett. Eleinte zavart ez a csend. Úgy éreztem, valamit mondanom kellene. Később megértettem, hogy épp ez a csend volt a találkozás lényege. Nem minden kapcsolatnak a szavak adják a mélységét. Van olyan szeretet, amely egyszerűen jelen van. Isten szeretete is ilyen. Nem mindig magyarázza meg a szenvedést, nem mindig oldja meg a problémáinkat, de nem hagy magunkra bennük. Az öregség erre a jelenlétre tanít. Arra, hogy az ember végső küldetése nem a folytonos cselekvés, hanem a lét. Egyszerűen jelen lenni. Jelen lenni Isten előtt, és jelen lenni azok számára, akik még keresik az élet értelmét. Úgy hiszem, ez az a pont, ahol a nemzedékek találkozhatnak.
Mert a fiataloknak szükségük van az idősek emlékezetére, az időseknek pedig szükségük van a fiatalok jövőjére. A kettő egymás nélkül hiányos. Az emlékezet remény nélkül nosztalgiává válik. A remény emlékezet nélkül gyökértelenné. Ezért, amikor az egyház a nagyszülőket és az időseket ünnepli, valójában önmagát ünnepli. Azt ismeri fel, hogy a hit nemzedékről nemzedékre öröklődik. Nem könyvek által, hanem arcokon keresztül, imádkozó kezeken keresztül, elmondott történeteken keresztül, egy nagymama esti keresztvetésén, egy nagypapa hallgatag becsületén keresztül. Remélem, egyszer majd mi is ráébredünk arra, hogy életünk legfontosabb öröksége nem az lesz, amit magunk után hagyunk, hanem az, amit mások szívébe írtunk.

Kedves testvéreim, van még egy kérdés, amelyet nem kerülhetünk meg. Mit árul el egy társadalomról az, ahogyan az időseihez viszonyul? A válasz talán egyszerűbb, mint hinnénk. Egy közösség mindig abból ismerhető fel, hogyan bánik az emlékezetével. Mert ahol megszakad az emlékezés, ott előbb-utóbb az identitás is meggyengül. Ezért az idősekre sem csupán egy korosztályként érdemes tekintenünk. Ők egy nép, egy család, egy közösség élő emlékezete. Bennük őrződnek azok a történetek, amelyeket már nem találunk meg a könyvek lapjain. Arcok, nevek, sorsok, gesztusok, imádságok. Mindaz, ami egyetlen levéltárban sem fér el, mégis összetart bennünket. Ők emlékeznek arra, honnan indultunk, milyen áldozatok árán jutottunk idáig. Kik voltak azok, akik előttünk jártak az úton. Amíg meghallgatjuk őket, addig a múlt nem lezárt fejezet marad, hanem eleven valóság, amely alakítja a jelent és irányt mutat a jövőnek. És van még valami, ami ennél is mélyebb. Az idősek nem csak az emberi emlékezet őrzői, hanem a hit emlékezetének hordozói is. Ők azok, akik életük hosszú éveiben újra és újra megtapasztalták Isten hűségét. Emlékeznek arra, hogyan tartotta meg őket a nehéz időkben, hogyan nyitott utat ott, ahol emberileg már nem látszott kiút. Ezért a tanúságtételük nem csupán elbeszélt történet, hanem megélt evangélium. Talán ezért olyan fontos, hogy ne csak gondoskodjunk róluk, hanem hallgassuk is meg őket. Mert amikor egy idős ember mesél, nem csupán a múltat idézi fel, a jövőnek ad gyökeret. A Biblia gyakran ismétli ezt a felszólítást, emlékezd. Nem azért, mert Isten fél attól, hogy feledékenyek vagyunk, hanem mert a feledés mindig identitásvesztéshez vezet. Izrael népe akkor távolodott el Istentől, amikor elfelejtette, honnan indult. Az ember is akkor téved el, amikor már nem tudja, kihez tartozik. Korunk egyik legnagyobb drámája éppen ez. Soha ennyi információ nem állt rendelkezésünkre, és talán soha ilyen gyenge nem volt a valódi emlékezetünk. Mindent rögzítünk, mégis egyre kevesebbre emlékszünk. Fényképeket őrzünk, de történeteket veszítünk el. Adatokat gyűjtünk, de bölcsességet egyre ritkábban öröklünk tovább. Ezért az idősek jelenléte ma nem csupán szociális kérdés, kulturális és lelki kérdés is. Mert ahol az időseknek nincs helyük, ott előbb-utóbb a múltnak sem lesz helye. Ahol pedig nincs múlt, ott a jövő is bizonytalanná válik. Temesvár különösen is érti ezt. Ez a város nem egyetlen nemzedék munkájából született. Magyarok, románok, németek, szerbek és más népek együtt formálták. Voltak időszakok, amikor a hitet csendben kellett megélni. Voltak évek, amikor az emberek nem beszélhettek szabadon, mégis továbbadták gyermekeiknek azt, amit fontosnak tartottak. Ha ma így együtt lehetünk, az nem csupán a mi érdemünk. Azok hűségének gyümölcse is, akik előttünk jártak. Lassan a végéhez érünk ennek az elmélkedésnek. Mielőtt azonban elcsendesednénk, szeretném, ha még egyszer visszatérnénk ahhoz a mondathoz, amely végigkísért bennünket. Én nem feledkezem meg rólad. Talán most már másként halljuk ezt a mondatot, mint az elején. Kezdetben talán vigasztalásnak tűnt, most már inkább úgy érzem, hogy ez a keresztény ember egyik legmélyebb bizonyossága. Mert az ember valóban sok mindent elveszíthet. Elveszítheti egészségét, munkáját, erejét. Elveszítheti azokat is, akiket szeretett. Egy idő után még az emlékezete is megfakulhat. Eljön az a pillanat, amikor már nem jutnak eszébe nevek, arcok, események. És ez fájdalmas. Nem csak annak, aki átéli, hanem azoknak is, akik mellette állnak. De van valami, amit még az idő sem képes elvenni. Azt, hogy Isten emlékszik ránk. A keresztény hit egyik legszebb üzenete éppen ez. Az ember akkor sem vészel, amikor saját emlékezete már cserben hagyja. Mert a létünk végső alapja nem az, hogy mi emlékszünk Istenre, hanem hogy Isten emlékezik ránk. Ez a különbség emberi remény és keresztény remény között. Mi attól félünk, hogy egyszer nyom nélkül eltűnünk, hogy mindaz, amit átéltünk, szerettünk, felépítettünk, lassan beleolvad az idő nagy hallgatásába. Ez a félelem ott rejtőzik minden ember szívében, nem csak az idősekében, hanem a fiatalukéban is. Mindannyian vágyunk arra, hogy életünknek maradandó értelme legyen. Az evangélium erre a vágyra nem elmélettel válaszol, hanem egy személlyel, Krisztussal. Ő az, aki a kereszten kimondja, egyetlen ember sincs annyira jelentéktelen, hogy ne volna érdemes érte odaadni az életet. Ha Isten fia meghalt értünk, akkor életünk értéke nem attól függ, hogy hány ember ismeri a nevünket, hanem hogy ő ismeri.
Szent Ágoston egy helyen azt írja, hogy az ember nyugtalan marad, míg meg nem nyugszik Istenben. Talán időskorban értjük meg igazán ezt a mondatot, mert egész életünkben azt kerestük, ami maradandó, a szeretetben, munkában, családban, sikerben. Ezek mind értékesek, de egyik sem örök, csak Isten hűsége az. Ezért az öregség lehet a beteljesedés ideje is. Annak az ideje, amikor az ember már nem önmagát akarja megtartani, hanem hagyja, hogy Isten tartsa meg őt.

Kedves idősek és nagyszülők! Ma, amikor értetek adunk hálát, valójában nem egy életkor előtt hajtunk fejet. Sokkal inkább a hűség előtt. Az előtt a hűség előtt, amely családokat tartott össze, amely imádságban hordozott gyermekeket és unokákat, mely túlélte a történelem viharait, és már sokszor csendben észrevétlenül őrizte meg a hitet. Köszönjük ezt a hűséget. Köszönjük az elmondott és az el nem mondott történeteket. Köszönjük a könnyekkel teli imádságokat, amelyekről talán senki sem tudott, csak Isten. Köszönjük, hogy megtanítottatok bennünket arra, hogy az élet legfontosabb dolgai nem sikerben, pénzben mérhetőek, hanem a hit, remény és szeretet hármas kötelékében. Köszönjük, hogy akkor is reméltek, amikor mások már feladták. Köszönjük az áldozataitokat, amelyekből otthonok, családok és közösségek épültek fel. Köszönjük a türelmet, amellyel újra és újra kezdtétek, és a kitartást, amellyel hordoztátok a rátok bízottakat. Köszönjük, hogy akkor is hittetek, amikor csak a rózsafüzér maradt a kezetekben. Köszönjük a kezeket, amelyek annyit dolgoztak értünk, és talán ma már fáradtabbak, lassabbak, de még mindig áldást hordoznak. Köszönjük a tekinteteket, amely mögött ott van egy egész élet tapasztalata, öröme és fájdalma. Köszönjük a kimondott szavakat és a csendeket is, mert mindkettőben ott rejlik valami abból a bölcsességből, amelyet csak az évek tanítanak meg. Köszönjük a megbocsátásokat, amelyeket talán soha nem említettetek, mégis újra és újra lehetővé tették a szeretetet. Köszönjük azokat a napokat, amikor másokért mondtatok le saját kényelmetekről. Köszönjük azokat a reggeleket, amikor új reménnyel kezdtetek, és azokat az estéket, amikor fáradtan is hálát adtatok azért, ami megadatott. Köszönjük a hiteteket, amely nem mindig hangos szavakban mutatkozott meg, hanem egy egyszerű keresztvetésben, egy elmondott imában, egy templompadban töltött csendes percben. Köszönjük, hogy megtanítotok bennünket várni, kitartani és hűségesnek maradni egy olyan világban, amely sokszor mindent azonnal akar. Köszönjük, hogy nap mint nap emlékeztettek arra, az ember értékét nem az adja, hogy mennyit tud teljesíteni, hanem hogy mennyire tud szeretni. Köszönjük, hogy jelenlétetekkel tanúságot tesztek arról, hogy minden életnek van méltósága, minden történetnek van értelme, és minden ember számít Isten szemében. És végül köszönjük, hogy amikor már azt gondolnánk, kevesebbet tudtok adni, valójában a legfontosabbat adjátok. Önmagatotokat, az életetek bölcsességét és a szeretetetek örökségét. Végezetül szeretném, ha ezt az egyetlen mondatot vinnénk magunkkal. Amikor majd csendesebb napok következnek, amikor a magány nehezebbnek tűnik, amikor úgy érezzük, hogy kevesebben keresnek bennünket, vagy amikor mi magunk találkozunk egy idős emberrel, aki talán csak arra vágyik, hogy valaki meghallgassa, jusson eszünkbe ez az Isten ígéret. Én nem feledkezem meg rólad. Ez a mondat nem csak az időseknek szól, ez mindannyiunknak szól. Mert életünk végső biztonsága nem az emberi emlékezetben van, az törékeny. Az idővel megkopik, néha akaratlanul is felejt. A mi reményünk abban az Istenben van, aki kezdettől fogva ismer bennünket, néven szólít, és akinek szeretetében egyetlen emberi élet sem vészel. Hiszem, hogy egyszer majd, amikor földi útunk végére érünk, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit birtokoltunk, mennyit értünk el, vagy hányan emlékeztek ránk, hanem hogy felismerjük azt a tekintetet, amely egész életünkön át kísér bennünket. A tekintetet, amely soha nem fordul el. A tekintetet, amely mindig ezt mondta, én nem feledkezem meg rólad. Irgalmas és hűséges Istenünk, köszönjük neked, hogy életünk egyetlen napja sem vészel előtted. Te ismered utunk minden állomását, örömeinket és fájdalmainkat, kimondott szavainkat és elrejtett könnyeinket. Te nem feledkezel meg rólunk akkor sem, amikor az emberek figyelme elcsendesedik körülöttünk. Hálát adunk neked az idősekért, akik életükkel előttünk jártak. Köszönjük mindazt, amit adtak nekünk, a szeretetet, türelmet, munkájuk gyümölcsét, hitüket és az imáikat. Köszönjük azokat az áldozatokat is, amelyeket talán senki sem látott, csak te. Urunk, taníts bennünket arra, hogy olyan szívvel nézzünk egymásra, ahogyan te nézel ránk. Adj nekünk időt azok számára, akik várják, hogy valaki meghallgassa őket. Adj figyelmes fület a történetekhez, amelyek talán már sokszor elhangzottak, mégis mindig egy drága élet darabjait hordozzák. Őrizd meg bennünket attól, hogy megfeledkezzünk azokról, akik lassabban járnak, akik csendesebben élnek, akiknek kevesebb a hangjuk ebben a világban. Segíts, hogy jelenlétünkkel, szeretetünkkel és egyszerű odafigyelésünkkel továbbadjuk azt a szeretetet, amellyel te minden embert körülveszel.
És amikor majd elérkeznek életünk csendesebb évei, amikor kevesebb lesz körülöttünk a zaj, emlékeztes bennünket ígéretedre, hogy nevünk a te szívedbe van írva, és szeretetedből senki sem szakíthat el minket. Add, hogy életünk végén ne a mulandó dolgokhoz kapaszkodjunk, hanem abba a biztos reménybe, hogy te végig velünk voltál, és soha nem engedtél el bennünket. Mert te vagy az Isten, aki ismer minket, aki keres, aki velünk marad minden időben. Amen.

emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium János evangéliumából az első fejezet 45 és 51-es vers soraiból szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, ez pedig így szól. Abban az időben Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a proféták, Jézust, József fiát Názáretből. Natanael erre megjegyezte: jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Natanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Natanael ezt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílteket, s hogy az Isten angyalai föl, és leszállnak az emberfia fölött. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy nagyon szép és érdekes történet, mely gyönyörűen beszél arról, hogyan talál rá az ember Jézusra, és hogyan tanul meg hinni benne akkor is, amikor még nem ért meg mindent. Fülöp találkozik Jézussal, és valami egészen különös történik vele. Nem tudja magában tartani az örömét. Elmegy Natanaelhez: megtaláltuk, akiről a proféták szóltak. Natanael azonban kételkedik: jöhet-e valami jó Názáretből? Milyen emberi ez a kérdés, hányszor mi is így gondolkodunk. Valami nem úgy néz ki, ahogyan elképzeltük, ezért már előre elutasítjuk. Ebből nem lehet semmi, ő biztosan nem tud nekem segíteni. Isten hogyan tudna éppen ebből a helyzetből valamit kihozni? De Fülöp nem vitatkozik, nem akarja meggyőzni, csak ennyit mond: jöjj és lásd. Talán ez az egyik legszebb evangelizáló mondat. Nem azt mondja, hogy én mindent megmagyarázok neked majd, na figyelj csak ide, hanem na gyere, találkozz vele. Tehát a kereszténység végső soron nem egy elmélet, nem pusztán szabályok összessége, és nem is csupán vallási hagyomány. A kereszténység találkozás egy személlyel, Jézus Krisztussal. És milyen érdekes, Jézus nem sértődik meg Natanael kételkedésén, amikor meglátja őt, hanem azt mondja, hogy ez egy igazi izraelita, akiben nincsen hamisság. Natanael megdöbben, amikor Jézus megkérdezi, illetve elmondja, hogy te ki vagy, és megkérdezi Natanael: hát te honnan ismersz engem? És Jézus még mélyebbre vezet ezáltal bennünket, mert azt mondja, hogy mielőtt Fülöp hitt, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál? Tehát milyen gyönyörű üzenet ez nekünk is. Mielőtt mi kerestük volna Istent, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna a nevét, ő már ismerte a nevünket. Mielőtt mi elindultunk volna felé, ő már elindult felénk. Tehát Jézus látott bennünket. A fügefa alatt lát a könnyek között, a csendben, a csalódásban, a félelemben, a kérdéseinkkel együtt. És mikor Natanael rájön arra, hogy tényleg Jézus ismeri őt, akkor azt mondja ő is, hogy igen, te vagy az Isten fia. Jöjj és lásd, gyere el a templomba, gyere el a szentmisére, ülj le egy csendes imában, nyisd ki az evangéliumot, és mondd el Jézusnak őszintén, ami a szívedben van. És talán egyszer te is megtapasztalod, Jézus már akkor ismert engem, amikor én még alig ismertem őt. Amen.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal! Add meg nekünk a hit kegyelmét! Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók! A nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió és

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelki pásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egy házadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

0: Üzenetek a Bibliából. Monsignor Nagy József atya előadásai.
1: A mai napon két látszólag egyszerű, és mégis az utóbbi másfél-két évszázadban agyon terhelt fogalomról és tartalomról próbálunk beszélni, a teremtés és az evolúció. Az elsőt agyon terhelték azzal, hogy védeni kell Isten létezését, meg az, hogy Isten működik, nem az evolúció. A másikat még avval terhelték agyon, hogy nincs Isten, minden a természet fejlődésében van. Próbáljuk ezt a két tartalmat helyre tenni. Azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon tud segíteni nekünk, hogy nyugodt lélekkel nézzük a dolgokat, és hogy haszontalan vitákat se magunkkal, se mással ne folytassunk. Először is a teremtés. A teremtés vallásos fogalma, Isten a teremtő. Sok-sok mindent kellene most mondani, de majd mondom. Azért nagyon érvényes máma, hogy rákérdeznek. A teremtésnek igazából nem a világ keletkezésével van összefüggése, vagy legalábbis nem csak a világ keletkezésével. A teremtés az alapvetően azt jelenti, hogy Isten akarata tartja fönn a semmiből ezt, amit mi látunk, meg élünk, meg minket is. Most az akaratával teremt. Nem az a kérdés csupán, hogy valamikor megteremtette, és mind a labdát elrúgta, és most mi gurulunk. Nem. A teremtő Isten most van itt, most akarja, hogy én legyek. Nem csak, hogy lettem valamikor, születtem, hanem most. Neki köszönhető az, hogy van a mai napom. A teremtés tehát Isten minden hatóságáról és minden tudásáról szól. Teremtés azt jelenti, hogy mi egyikünk sem hordozza, ez most nehéz szó, de majd rákérdeznek, a létezésének okát önmagába. De sem én, sem ez az asztal, sem ez az egész világűr nem szükségszerűen létezik. Ez, hogy erre azt mondták aztán, hogy ez öröktől van és kész. De ez semmi. Tehát nem én akartam, hogy legyek, nem én adtam magamnak, hogy ma fölébredjek. Tehát ha kicsit elgondolkodunk, annyira érezzük, hogy az egész életünk, az egész létünk valaki mástól függ. Az egy jócsó dolog, hogy már a szüleim se tudták, hogy fiút vagy lányt, na mindegy. Vagyok, mert Isten akarja, hogy legyek. Nem voltam mindig, nem leszek így itt minden. A teremtéssel tehát először is azt kell megérteni, hogy itt van az Isten, a mindenható, most akarja, hogy legyek, most akarja, hogy ez az egész világűr legyen. És itt rengeteg kérdésünk van, de abban most nem menjünk bele, mert az másfelé visz el minket, hogy akkor mi van rossz, meg mi van szenvedés, meg halál, minden, az mind. Ha lesz róla kérdés, akkor valamikor rátérhetünk. Tehát először is ezt kell tudomásul venni. Még kitérek majd ma arra, hogy a Biblia első fejezetei, azaz 1.26.31, meg a Teremtés 2.7, meg a 2.20.25, még máma kitérünk arra, de ottan az egy más kérdés. A másik kérdés, amiről szólni szeretnék ma, az az evolúció. Darwin nevéhez kötik ezt, de ez egy nagyon terhelt, nagyon ideologizált tartalom és fogalom. Darwin nem volt vallástalan, istentelen, és Darwin nem is arról beszélt, hogy hogy keletkezett az élet. Az ő könyvének a címe és a tartalma is, hogy a fajok eredete. Tehát ő megfigyelt valamit a Galapagos-szigeten, és azt próbálta kiterjeszteni, hogy honnan van ez a sokfajta élet a Földön. Darwinnak nagyon sok rezervája volt, és kikötése és bizonytalansága ezzel kapcsolatban. Semmiképpen ő ezt nem a vallás, vagy Isten, vagy az egyház ellen. Az egy sokkal későbbi dolog. Az valahol a Pavlov-féle életelmélettel és Lenin atyánkkal indult el, amikor a vallás ellen ezt ragadták meg, és akkor Isten helyébe jött a természet, ami mindenható, mindent a természet, minden létrehozott, tehát nem mondták, hogy Isten, mert akkor ugyanabba estek volna bele, de isteni tulajdonságokkal ruházták föl mindent a természethoz létre, és az anyag, stb. Tehát az a fogalom, amivel mi küzdünk, az tulajdonképpen egy mondjuk így ki, egy materialista világnézet és egy kommunista társadalmi elképzelésnek a terméke. Pavlov beszélt először arról, hogy a meleg tengerekben ugye a fehérje molekulák úgy keveredtek, stb., hogy létrejött az élet. Én azt hiszem, hogy kár időt fecsérelni erre, hogy ma senki nem hisz abba. Nézem az idősebbeket, az én természetrajz könyvemen még alsóban, a hátlapján ott volt az a fa, amelyiknek a gyökerében a zöld ostoros volt, a tetejében még az értelmes ember. Na hát ebbe senki, ezt már még az ateisták se állítják, úgyhogy ez holmi. Így ebbe senki nem hisz, hogy ez így biztos, hogy nem működik. Tehát, hogy mi mindannyian egy élő sejtből fejlődtünk így ki. Igazából Darwinnak nagy kikötései voltak a fajok eredetével is. Az egyik, Darwin idejében a régészet gyerekcipőbe járt, de már működött. És ő azt mondta, ha a régészet fejlődik, és nem találnak sok tízezer, százezer átmeneti állatnak a csontvázát, akkor az ő elmélete nem érvényes. Hát nem találtak. Most erről is vitatkozhatunk. Kettővel nagyon küzdöttek. Az egyik az az ősmadár, az az Archaeopteryx, az a karmok vannak még rajta, még ilyen csőre minden. Hát azt kiderít, hogy az amazoni őserdékben két fajta ilyen is él. Napjainkban is. A másik volt az a, hát én magyar nevűnek, hal, amelyiknek izmos uszonyai vannak. Hát ezt rajzolták, hogy megy ki a vízből, és akkor két éltű lesz, meg minden. Kiderült, hogy ma is él az indiai óceán mély vizeibe. Esze ágába sincs kigyűlni a vízből. Na mindegy, nem csúfolom ezt a tudományt, nem csúfolom, de értik-e, hogy találtak valamit, abból rögtön egy ilyen nagy elméletet, meg mindent alkottak. Nem igazából vannak átmeneti állatokról fosszilis maradványok, kihalt állatokról, tehát akik másmilyenek voltak, meg ilyen kezdve, stb., de kihalt állatokról, nem létezőkről, és egyáltalán nem lehet azt, hiszem senki, én dilettáns vagyok csak, de senki tudós nem állítja, hogy ezekből a hatalmas ős hüllőkből valami is kifejlődött, kihaltak különböző okoknál fogva. Na most, a másik, amit ő mondott, hogy ha ki lehet mutatni, hogy vannak olyan biológiai egységek, amik csak egyszerre jöhettek létre, akkor érvényes az ő elmélete. Próbáljuk letisztázni, mit látott a Galapagos szigeten? Hát ilyet mindenütt látunk. Mit látott? Egy pinkfélét figyelt meg, ami a tengerpart közelében nagyon erős csőrrel, ugyanaz a faj csőrrel rendelkezik, kemény magvak vannak, az töregeti. A sziget belsejében ugyanaz a fajta pinty, egy vékony csőrű, mert ott puhább fűmagok vannak. Na most ebből következtetett, hogy ugye, emlél, hogy kifejlődött. De mondjuk akkor ez a genetika nem volt ismerős, hogy ezekben a pintyékben eleve van egy ilyen szúródás a genetikájukban, hogy mindenütt születnek olyan pintyék, amelyeknek vastagabb csőre van, vagy vékonyabb, természetes, amelyiknek nagyon vékony csőre volt, az nehezen létesült tengerpart közelében, tehát mindig a vastagabb csőre, ott a vékonyabb. Olvastam egyszer, egy londonira hivatkozott, hogy mások létrejötték, hogy van a platánfának, nem tudom, nálunk van-e, ott van, egy valamilyen élősködője, egy lipe, hát nyilván érnyő minden, ami fehér. De bizonyos egyedek feketék, tehát mindig van egy ilyen szúródás, hogy feketék. És egyszerre csak ezek átmentek a feketébe. Mi történt? Hát a smog. A platánfának a haj nem lett ilyen világos, hanem a smog bebarnította, feketítette. Előbb a ragadozók mind a feketéket szedték össze, az messzirű látszott a világos platánfa haján. Ahogy megváltozott a helyzet, a fehéreket kapkodták össze, a feketék maradtak, de benne nincs semmi fejlődés. Semmi. Ez csak egyszerű egy természetes menet. Mutatták nekem, ismerős valakinek galambász valaki, azt a különböző galambfajtákat mutató képet, ahol minden volt az a különböző, nem mondjam most kicsit galambásztan valamikor, és mondták, hogy lám, itt van, mennyi fajt hozott elő az ember ebből, tisztázzuk már le. Én akkor ott mondtam, hogy ezen a képen nincs egy tyúk se, egy pulyka se, meg egy újféle madár se. Ezek nagyon különböznek, de ez mind galamb. Itt semmilyen új faj nem jött létre. És azt is mondtam, tessék megfigyelni. Városi galambokban nincs pávás galamb, nincs ilyen angol golyfos galamb, magos reptű, póstár, stb. Pedig azokat is elszaladják, ám a tenyésztők. De két-három generáción túl mind ilyen szürke lesz, és ilyen egyszerű szíhósabb a városi galamb, mint visszamegy abba. Még egyet mondok, amit nagyon félre verhetik az embereket. Van az a faj az ősmajomtú, a homo sapiensig a különböző fajok. Most ezt így mindegy fényképet mutat, ime az ember fejlődése. De aki ezt így mutatja, az nem becsületes, így mondom, nem becsületes. Nekem megvan a könyvem, amelyikben ez van, ahonnan gondolom, hogy kivették. A szöveg nincs alatta. A tudós az nem egy ilyen komoly könyv, ilyen tudományt terjesztő ki. Azt írta alá, hogy ez mutathatja az ember fejlődésének az útját, fokozatait, de a végén van egy mindent leromboló mondat, becsületes a tudós, de azt írta oda, hogy ezek a fajok nem egymásból származnak. Értik a hazugságot, ha ezt a képet ez a szöveg nélkül adják? Egyértelműen nem egymásból származnak. egyértelműen. Tehát ez mit mutat? Csimpánzra annyit mutatok, hogy mennyi közös van a csimpánznak a génjeibe, még az emberibe. Lehet, hogy közösség, de ez a közösség oda nem tud előgyűlni. No, mindegy. Az evolúció valószínűleg, hogy bizonyos mértékben létezik.

lehet hím vagy nőstény jellegű, de nem hivarkép, ez azért nem szaporítható. Valamikor madártenyésztésbe veszem, majdnem beleztem rá, hogy te vagy pap, vagy madarász, még adorjában. Hát a Stiglincet még a kanári gyönyörűen lehet keresztezni. Egy érdekes madárka jön létre, kicsit Stiglinc tarka, egy kicsit kanári színű. Ha hím jellegű, akkor érdekesen énekeli a kanárit is, Stiglincet is, de ez az összvér, ez nem szaporítható, mindegy, hogy nőstény vagy hím jellegű, így se stimmel a kromozóma. Tehát új faj nem jön létre, nem tudom, értik-e. És ezen az úton nem lehet igazából előre menni. Most már világos, ami Darwin idejében nem volt világos. Nem vagyok ám szakértő, de próbálják megérteni. Nem az anatómiai vagy morfológiai alaki változatok hatnak a genetikára, hanem fordítva. Ezért mondják a mostani természettudósokból sokan, hogy ez az élő világ az intelligens tervező nélkül nem elképzelhető, mert a nagyon bonyolult géneket kell átalakítani, hogy azok másmilyen fajt hozzanak létre. Csak az intelligens tervező. Mi itt a különbség? Próbáljuk már megérteni. Visszatérek a teremtésre, nem az evolúció ellen beszélek, én nagy természetbarát vagyok, de a következő. Ugye a különböző alakzatok jönnek létre, ahogy az eső, a fagy, az erózió, stb. Mossa a sziklákat, minden. Hát azok olyanok, hogy mondhat, ez lehet, hogy kutya, lehet, hogy ló, amit beleképzelek. De ha nekem azt mondja valaki, mindenki ismeri azt a hegyoldalt, ahol egy ilyen egyesek azt mondják, keszelős, más év azt mondom, hogy nagyon ügyes, kőfaragó, a négy híres amerikai elnöknek az arcát faragta ki. Na, hogy megértessem azt, hogy mi az, hogy az intelligens tervező. Szóval, ha valaki engem meg akar győzni arról, hogy azt a hegyoldalt ott, az eső, meg a fagy, meg az erózió, meg mi hozta létre, akkor azt mondom, hogy nekünk nem igen van, mindig beszélnénk, mi nem egy nyelven beszélünk, nem tudom, értik-e, hogy biztos. Hát pontosan hasonlít azokra egy pontosan intelligens ember készítette, tehát ez nem egy ilyen hullámverés kész. Vagy a húsvéti szigetek partján vannak azok, senki se hova nem tudja elhelyezni emberformák. Az se a hullámverés hozta létre, egyértelmű, hogy intelligens ember. Tehát az evolúció nem az Isten ellen beszél. Ha van, akkor nagyon követeli az intelligens tervezőt. Tehát ez nem, nekünk nem ellenség az evolúció. Akkor az intelligens tervező adott pillanatokban beavatkozott. Próbálták azt, hogy majd volt az elmélet, hogy a világűri sugárzás a génekre hatott. Hát eddig a laboratóriumokban a nagyon tervszerűen kidolgozott sugárzással eddig még csak rombolást lehetett elérni a génekbe. Tehát elérték, hogy más valami született, de mutattak egy képet, hogy a tehénnek itt a hátán is nyújt egy láb, meg nem tudom milyen, szóval semmi intelligens életképes dolgot ezzel a sugárzással, csak rombolni lehetett. Én nagyon rácsodálkoztam, amit Darwin még szintén nem tudhatott, hogy egy-egy ilyen kromozómában könyvtárnyi adat van, és aktív adat, ami a benne lévőt meg is valósítja, tehát az én testemet, meg mindegyikünkét. Tehát itt azt mondom, ha sikerült azt adnom, hogy a teremtés meg az evolúció az nem ellensége egymásnak, csak tudatosan állították így szembe. Tehát amennyiben van evolúció, az hihetetlenül kéri az értelmes Istent, az intelligens tervező kivitelező. Az életről beszéltünk, ugyanígy beszélhetünk a világűrű hihetetlen

célszerű, és nem lehet a véletlennel megmagyarázni. A véletlent adták még, hogy a magától a véletlen. Erre nem akarok nagyon rámenni, de rákérdeznek. A véletlen azt jelenti, hogyha Shakespeare-nek azt a neves rövid mondatát, hogy lenni vagy nem lenni, ha ennek a betűit beletesszük egy köcsökbe, és jó, összerázzuk, és öntjük az asztalra. A véletlen azt jelenti, hogy hopp, egyszer kijött ez a mondata, hogy kiöntöttük, soha nem jön ki. Ezt évekig lehet így kiönti, soha nem. Ha kijön, akkor valaki kirakta, értelmes ember. Tehát egy intelligens valaki, így soha nem jön ki, hogy csak beledobáltuk, hogy kiöntöttük. Pedig ez egy nagyon egy, csak a sorrend a kérdés. Nem jön ki. Most visszatérnék a Biblia elejére, a teremtés leírására. Többször említettem, nem tudom, hogy eljutott-e, hogy a Bibliát azt nem lehet úgy olvasni, mint egy írónak az elbeszélését vagy regényét. Elsősorban a Bibliát nagyon sok ember írta, nagyon különböző korokban, 1300 évig magát az írást, de mondjuk a szájhagyomány az még évszázadokkal, évezredékkel megelőzi. A kinyilatkoztatást észben rögzítették, és szájhagyományban adták tovább, csak Mózes kezdte leírni. Tehát a Biblia nem is egy időben, és nem is egy ember tollából, és nem is egy kultúra, vagy népesség keretében keletkezett. Nagyon különböző írásokból, és nem is egy nyelv használattal, tehát aki a Bibliát az eredeti nyelvein olvassa, az nagyon meg tudja különböztetni a nyelvjárásból, ugye az régebbi, az újabb, az ekkori, az amakkori, ezt csinálják Laterán Bazilikánál évszázadok óta a legnagyobb tudósok, nyelvszakértők kutatják ezt így a Bibliát. Most még visszatérek. Tehát, és a Biblia nagyon különböző irodalmi formákat foglal magába. Ez mit jelent? Ha most az irodalomból idézek, az nagyon világos lesz, de tessék ezt a Bibliába is beleolvasni. Tiszát szoktam említeni, én tiszai ember vagyok, ott nyújtam fő. Ha azt akarom megtudni, mondtam már, ez biztos csak, hogy érthetőbb legyek, hogy hol ered, merre folyik, milyen mellékfolyói vannak, akkor egy földrajzkönyvet kell a kezembe venni, és elolvasni. Ha egy ilyen élményszerűséget akarok a Tiszáról, hát akkor egy ilyen kirándulásról, vagy csónakútról, hajóútról kell egy leírást írni, mit éltek, mit láttak, hogy élték meg, stb. Ez egy élmény, erről nem sokat tudok meg földrajzilag a Tiszáról. Ha egy valami kellemes, dallamos élményt akarok, akkor Petőfinek a Tisza versét kell elolvasni, nyári napnak alkonyulatánál, megállék a kanyargós Tiszánál. Ez mind a három, lehet, hogy több is van, mind a három teljesen más, mind a három nagyon értékes, de egy teljesen más információt ad. A Bibliának nagyon különböző ilyen irodalmi formái vannak. Én most maradok csak ennél a kezdetnél, ez is egy teljesen más fal van köztük. Az első fejezet az nem, a Biblia eleve nem keletkezési sorrendben van, tematikusan van összegyűjtve. Az első fejezet az egy nagyon fiatal dolog, az a hat nap teremtés, hetedik megpihent az Úr,
az ugye az 500-as időszámításunk előtt, mínusz 500-as években íródott, amikor 75 év után hazajöttek a babiloni fogságból. 75 év után. Babiloni fogságban, teljes szétszórtságban voltak, szétrúgták mindenfelé. Igazából nem volt Biblia sem, meg nem is gyülekeztek, nem nagyon voltak zsinagógáik. Templomok eleve nem volt, azt leromboltak mindent. És az 75 év után jó szerével olyanok jöttek vissza, akik ott születtek. Ez a szétszóltságban 75 év, az 75 év, ugye? Helyre kellett állítani a Biblia szerinti életet, mert ezek már ezt nem tudták. Teremtőisten tekintélyével papi kezekből vagy írásotólból származik, hat kategóriára osztották a világot, és az hat munkanap, és a hetedik nap megszentelte Isten, megpihent. Nyilván Isten nem fáradt el, mert nincs teste, meg nem fáradékony, de kellett, hogy a hetedik napot Istennek kell feláldozni, megszentelni a pihenése. Ezt kellett helyreállítani. Sok üzenet van még benne, de a 6 plusz 1-et biztos, hogy ez határozza meg. És nem keletkezési sorrend, ha figyelmesen olvassa valaki. Nem. Különböző kategóriák. A sötétség, világosság a Földön. Még nap nincs. De van sötétség, világosság, tehát a napokat felosztotta. Színpad, szárazföld, tenger, égboltozat. És akkor benépesítéssel halak, madarak, növények, és akkor még csak a negyedik napon nem mondta, hogy a nap meg a hold, mert azt istenítették a babiloniak. Világé nem írja ott, hogy a nap meg a hold, a nagy világító, meg a kis világító, nappal meg éjszaka. Minden esetre ez nagyon erősen kimondja azt, hogy minden, ahogy itt van, mert Isten mondta, hogy legyen, akarta, hogy legyen, ez azt jelenti, és van. És ez a refrén, hogy Isten mindenki út teremtett. Nem akkor jött rá, hogy jó, mikor megalkotta, hanem Isten látta, hogy ez jó, este meringál, ez meg ez a nap. Tehát, és akkor itt aztán szárazföldi állatok és az ember. És ez azt mondja ki, miért kell 6 munkanap hetediknek szentelni. Mert mindent értünk teremtett, azt mondja, hogy az embert, egyedül az embert saját képére, hasonlatosságára, a férfit, a nőt, még a szaporodjatok gyermeket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten is többes számba beszél önmagáról, de a 26. sorban, mert nekünk teremtette, mert nekünk adta ajándékba. Azért kell Istennek hálát adni, és Istennek föláldozni egy napot. Ezt szabad így mondani, tehát a bárányt azt elégették, a bort kiöntötték, meg a tehet is, napot meg hogy áldozták fel, úgyhogy nem csináltak semmi nekik hasznot hajtó. És a családot kellett megszentelni, az Isten képet. Nem szabad volt messzire menni, se nem volt sportolás szombatnapon, a családnak kellett szentelni, együtt kellett lenni a családnak. Ez volt. Tehát itt nem kell a világ keletkezését semmilyen értelembe keresni, ez a 26-tól 31-ig semmilyen értelembe. Ennek ez volt az értelme. És itt nem beszél arra, hogy milyen sorrendben, meg hogy minden. Nekünk teremtett azért, hogy mi a teremtő Isten oldalára kerültünk, mert hajtsátok uralmatok alá a földet, stb. Ne lekedjetek minden, hogy ti vagytok az urai, de azért ezt én tőlem kaptátok, nekem szentelve. Ez egy ilyen nagyon tematikus vers, ami az ószövetségi papi írásokból keletkezik, akik ott van az a
fölolvasták a Bibliát, sírtak, mert nem ismerték, rájöttek az Isten könyve, minden abban a keretben tartozik, hogy helyreállítsák a 6 munkanap 7. Istennek szentelt napot. Nem érdemes az evolúció vitatkozni. A második fejezet eleje még ide tartozik. Ez, aki felosztotta, nyilván zöttyent a kocsia, mert kocsiba utazott, mikor osztotta, akkor hamarabb írta a második fejezet, az a 7. nap, az ehhez tartozik. De tovább azt Mózes írta le, ősi szájhagyomány. A szájhagyomány az mindig ilyen mondákba fejeződik ki, mindennek valami szimbóluma, jelentősége van, nem mesékbe, de könnyen megjegyezhető keretbe, hogy azt apáról fiúra lehessen adni. Ezen érezni azt, hogy Mózes írta le, mert a szájhagyomány az mindig ugye, alakul, mindig, és ezen jócskán érezni az egyiptomi 450 évet, ameddig a zsidók ott voltak Egyiptomban, jócskán érezni. Na, itt álljunk meg Arnál. Azt mondja az emberről, hogy megalkotta Isten az embert a föld porából, sárból, agyagból, így is fordítják, és orrába lehelte az élet leheletét. Ez se az evolúció ellen szól, a föld az ő számukra, minden volt, ami anyag, ami fogható. 4 elemet tudtak, föld, víz, tűz, levegő. Ez az óvilág, és minden így oszlották fel a világot. Tehát testet alkotott, testet. Kedves testvérek, most ne üzzetik ki a világból, de ennek a szövegnek teljesen mindegy, hogy így mondta, hopp, már emelkedjen ki egy emberke, vagy pedig évszázezredek alatt fejlődött ki az evolúció mondjuk által az ember teste, és az ember intelligenciája. Amit az orrába lehet, az más, az intelligenciája. Amit az orrába lehet, az az Isten lehelete, az egyéniség. Isten az valaki, és az embert is valakinek alkotta. Orrába lehet valamit saját magából. Csimpánzok tényleg viszonylag intelligensek, nem betanítva, hanem rá tudnak jönni, hogy egy automata addig nem éppen ilyen tudományos gondolkodása, de hogy lehet kicsalni belőle azt az élelmet. De nincs öntudata. Erre rájön, de ne akarja kölkicsi megtanítani erre. Nem akar se tudomány, se társadalmat, se művész, semmit nem akar. De erre rá tud jönni. Megfigyelték, hogy kicsit megmutatják neki, örömmel játszik a futószallag, mert senki csavarni, jön a másik csavarni. Azt mondja az égkönyvben, de azt gondolják a kedves olvasók, hogy aztán a futószallag mellett a csimpánzok fognak dolgozni, nagyon tévednek, mert csak addig csinálják, még kedvükkor játszani, ha vakarózni van kedvük, mert az futószallag. Nincs tudata, hogy nem akar semmit elérni. Nem tudom, értik-e? Ez az ember. Van öntudata. Én tudom, hogy vagyok. Én tudom, hogy ember vagyok. Tudom, hogy az életemmel valahova megyek. Az ember azért társadalmat, tudományt, művészetet, sportot tudott létrehozni, őstől fogva. Nem az a kérdés, delfinek is viszonylag intelligensek. Némi intelligencia még mondjuk a kutyáknál is megfigyelhető. Túl az ösztönkörön az minden állatnak még van. Az itt simán taníthatók valamire. Nem mutattak még mondjuk olyan
cirkuszi mutatványt, ahol a teknős békákat tanították még valamentől, mire nem fogékony, nem, nincs benne ilyen. De ez még nem az egyéniség. Mi belőlünk azt oltotta, hogy mi valakik vagyunk, ezt mondjam, valamit a saját egyéniségéből belénk oltott. És mi azt állítjuk, hogy ezt az egyéniséget az mindenkibe a fogantatáskor adja, hogy az intelligenciáját, a vérmérsékletét, a testi alkotást, sajnos ilyen genetikai betegség, stb. Örökölhet szüleitől, az egyénisége az az övé, azt Isten adta. Hát, pedagógusok tudhatják, hitoktatók is, én megfigyeltem, elég sok ilyen egypetélyű ikerhittanosom volt. Hát én nehezen különböztetek meg, ha akartak vele játszani, akkor akár melyikük fölállhatott, ha szólította vele. De ha megszólalt, elkezdett beszélni minden, akkor már különbség volt. Az egyéniségük nem hasonlít úgy, ahogy arcra, meg egyébre. Az egyéniségük azt nem, az kettő. Azt Isten adta. Ezt nem adja az evolúciót. Nem tudom érezőkem. Teljesen mindegy, hogy fejlődött. A Neander völgyi volt a legközelebb az emberhez, de nem igazából lehet kimutatni, hogy volt egyénisége, ki is veszhet. Azon az úton nem jut el az egyéniség, az, hogy valaki vagyok, és az én valaki Istennel szembe vagyok. Tehát én vagyok az, ki Istennel szembe tudok állni. Nem ellenkezni, csak én el tudok mélyedni egy elmélkedésben, és megérni. Most írtam hírvívőben valamit, hogy mélyen látó ember még látni valamit, amit szemmel nem lehet. Ez az én egyéniségem. És ez az, amit egyen Isten ajándéka. Én már beszéltem arról, hogy biztos, hogy nem az én intelligenciából jött elő az egy egyetlen egy szent misén, hogy pap legyek, de az áthatott a jellememet is, meg az életemet is. Más ember, más gyerek lettem attól kezdve. És én magamon elcsodálkoztam. De máskor is megértem ilyet. Ez az egyéniség. Ez így nem megy másképp. Tehát ez az, ami több. Ezért ezt okvetlenül mi védjük mindennel szemben, hogy a fogantatásban. Ezt is ismét mondom, csak megemlítem most. Ha nem akkor, akkor erre nincs válasz. Mikor lesz az ember? Mit ő? Két hét múlva? Hónap múlva? Év múlva? Vagy mikor? Mit ő? Ha nem a fogantatásában. Jó. Van még egy ott, a asszony teremtése. Na hát ezre oldal bordázták meg. Az Ádámnak hány oldal bordája volt megresett? Nem, testvérek. Nem. Ezt már Mózes írta. Ez a régi szájhagyomány, de Mózes írta le. És a formája, az üzenete, az már Mózes korabeli. Mózes korában az asszony apjának, gyámjának vagy a férjének tulajdona volt. Nem rabszolga nője, de tulajdona volt az övé. 10 parancsolat. Van egy parancsolat, hogy ne paráználkodj, annak ugye nemiséget kell szabályoznia, bár a mai elképzelésünk nagyon eltírattak. Na mindegy. De van még egy, a fele barátod feleségét megkívánt, mert az az övé. Tehát van, ugye, egy, hogy ne lopj, tehát ne vedd el azt, ami másik. Másik, hogy nem azt mondja, hogy ne hazudj. Ezt csak mi fordítottuk így egyszerűre. Fele barátod ellen hamis tanúságot ne szólj. Ne vedd el a fele barátod becsületét, az az övé.
felebarátott feleségét megkívánt, az is tulajdona, meg se egyébét, semmit, ami van, jószágát, semmit ne kívánt el. Négy tulajdon. És Isten ez a leírás szerint nagyon bele akarta vinni abba a társadalomba a férfi és a nő egyforma emberségét, egyforma méltóságát. Tehát mit élt meg előbb Ádám a leírás szerint? Minden állatnak nevet adott, ez azt jelenti azért a Héberben, a Bibliában, hogy meghatározza, hogy mire jó. Minden állatnak mi azt mondanánk, hogy definíciót adott rá. Tehát a név azt jelenti, hogy ez mire jó, mit ér. De nem talált magához méltó társat. És akkor mondja, mikor fölébred, aha, ez csont az én csontomból, hús az én húsomból. Ez olyan ember, mint én. És azt a nagy csapást mondja ki magához, és írja le, ami akkor sehogy se történhetett meg, hogy ezért hagyja el a férfi apját és anyját, feleségét, és akkor a kettő egy ember lesz. Hát ilyen nem volt. Hogy valaki nősülhetett, csak akkorra voltak sátraig jószágai, elbírta tartani, és akkor kártérítést fizetett az apusának, mert munkáért vitt a házát, tessék Bibliával elolvasni, hogy nősített. Hát én, mert munkáért vitt a házából a sajátjába, és ha nagy volt a gazdaság, akkor még elbírta tartani, akkor még egyiket, tehát több nehézség létezett, tehát azok mind az ő tulajdona voltak. A Biblia leírja, hogy minden sorra nagy problémák, veszegedések voltak, de volt. Tehát nem tudom, értjük-e, itt nem arról van szó, hogy honnan került elő az első asszony. Ott az elején írja, az nem az előtte való, de ott írja, hogy férfinek nőnek teremtette a meg. Itt arról van szó, hogy a férfi és a nő egyformán ember. Egyforma emberi méltósága van. Ez arról szólott. Nem az első asszony keletkezéséről. A következőt mondom még. Nem érdemes ezt a kettőt szembeállítani magunkban legalább, hogy teremtés vagy evolúció. Ez nem ellentét egymással. Mind a kettőhöz kell Isten. A másik dolog, hogy mi emberek vagyunk a csúcs, amit Isten létrehozott, teremtett, fönntart. És az emberrel kapcsolatban egy nagyon fontos, amit egyáltalán nem lehet megfigyelni a többi élő lénynél, hogy az összember bármilyen nagy alakzati, bőrszíni, morfológiai, nem tudom milyen különbségek vannak egy közép-afrikai őserdei pigmeus kis törpe, meg egy eszkimó között, meg egy kínai vagy japán, meg egy amerikai indián, meg stb. Között az összemberiség. Ez egy biológiai csoda, szigorúan egy faj. Tehát bármelyiknek, bárkivel rendes, ivaros utódja lehet. Ez betegség leszámítva, de az nem faj. Nem tudom értik-e. Tehát embert szülni képes utódja lesz bárkinek, bárkivel. Ez annyira keveredtünk már, hogy ennek ehhez semmilyen kétség nem fér. Hát aztán úgy ezek az alakzataink összekeverednek, hogy ilyen fél négár, meg fél indiá, meg nél. Lesz az más téma, de az mind-mind egyetlen egymás élő lénynél ez nincs. A többiek nem lehet, úgy ahogy mondtam, nem lehet keverni. Ez nagyon-nagyon-nagyon fölveti azt a kérdést, hogy az összemberiség egy gyökérből, ezt nem a pap mondja, hanem a tudós, aki egy gyökérből származik, hogy
Egy párból azt nehéz elvenni, hogy mindez az elbeszélés formája, de nem túl nagy populációból lett az emberiség. Mert akkor ezt nem lehetne megmagyarázni. Tehát mindannyian ugyanazokat a géneket visszük és adjuk tovább. Óriási mutációs lehetőségekkel, tehát itt nem csak a történelem során alakult ki ilyen különböző forma, meg az adott körülményekhez alakuló minden. Hát, néha azt mondom, hogy valakik le se tagadhatnák, hogy testvérek, de ismerek olyanokat, akik tudom, hogy édes testvérek nagyon letagadhatnák. Tehát vannak ilyen mutációk, de szigorúan egy biológiai faj az ember. Különböző fajták vagyunk, mint ahogy mondtam a galambokról azt a motyó képet, de az mind galamb, ez meg mind ember. Azt hiszem, hogy ezt senki evolúcionista nem bírja tagadni, ez egy tagadhatatlan tény, mert annyit keveredett már az emberiség, hogy ki kellett oda ugrani, hogy hopp, annak már csak valamilyen özvér utódja van, de nincs ilyen. Mondom, betegségeket leszámítva, de az nem egy új biológiai faj, hanem betegség. Na, jó, én ezt akartam ma mondani, nem tudom, hogy mennyire sikerült. Nem vagyok szakértője, csak nagyon érdekelt a természet, az evolúció, a faj. Sokat olvastam, sokat néztem, videóim vannak erről, amit tudósok mondanak minden. De van egy videóm, de az egyik tudós, aki nem egészen úgy, mint Pavlov molekulák, stb., de aki azt mondta, hogy ez létrejöhetett a meleg tengerekben, a sejtek, stb. Minden, és megkérdezte az egyik diákja, mert ez ugye előadott, hogy ezt, amit a könyvben leírt, ezt el tudja képzelni intelligens tervező nélkül, és egy kis gondolkodáson utána azt mondta, hogy egyáltalán nem. Tehát, hogy ez a folyamat így lehetett, azt leírta, de ő bevallotta, hogy intelligens tervező nélkül nem. Jó, tudós becsületés, ő nem beszél Istenről, az intelligens tervezőről, mi azt mondjuk erre, hogy Isten. Na, nem tudom, hogy mennyire érthető. Ha sikerült felszabadulni, nekünk nem kell az evolúció ellen küzdeni, akkor még inkább kell Isten, a teremtő, ha fejlődött az egész élet, meg minden. Na, köszönöm.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
2: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk vérasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
2: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
2: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
2: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
2: Imádságomat hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
2: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
2: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
2: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
2: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget törvesztemre, de nem számolnak veled.
2: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
2: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
2: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
2: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
4: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
4: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
3: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magaségnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték, küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött és leborult előtte e szavakkal, Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony, igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, Isten minden embert nagyon szeret. Ez ugye nem újdonság, ezt mindenki tudja, de azt hiszem, hogy nem vagyunk képesek felfogni ezt a maga teljességében. Ádám és Éva annak idején az Édenkertben látták Istent, hallották az ő hangját, beszélgettek vele, teljes közösségben voltak vele, és az ő szeretetében éltek. Nem tudták megbecsülni ezt a szeretett közösséget, és a gonosz lélek, ugye, a gyűlölete, gonoszsága valahogy, és a fondorlatossága rávette őket arra, hogy az Istenbe vetett bizalom helyett inkább magukhoz ragadják, ugye, a lehetőséget, hogy inkább ők legyenek a saját maguk istenei, ne Istenben bízzanak, és miután ők elszakadtak Istentől, minden leszármazottjuk, tehát minden ember úgy jön a világra, hogy Istentől el van szakadva. És ezért nem ismerjük az Istent. Nem is ismerhetjük meg, ha csak ő nem jön hozzánk, és nem nyilatkoztatja ki magát nekünk. De Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Igen, Istennek kezdettől fogva az volt a terve, hogy bár mi fordítottunk neki hátat, ő mégis utánunk jön, hogy megkeressen minket. Ő a jó pásztor, aki elmegy az elveszett bárány után, a vállára veszi és visszaviszi a nyájhoz. Ennek érdekében, hogy ezt a megváltó üdvözítő tervét az egész emberiséggel kapcsolatban megvalósítsa, kiválasztotta Ábrahámot és a tőle származó népet, a zsidókat, és nekik kinyilatkoztatta magát. Megkérte őket arra, hogy segítsenek neki, hogy a többi néppel is megismertesse saját magát. A zsidók ugyanis ismerték őt, mert megtapasztalták a szabadítását. Ők ott voltak az egyiptomi fogságban, egy egész hadsereg üldözte őket, amikor távozni akartak Egyiptomból. Ijedtükben Istenhez kiáltottak, ő pedig ketté választotta számukra a vörös tengert, azon száraz lábbal átkeltek, majd visszacsukódott a tenger, és megmenekültek az egyiptomiak rabszolgaságából. Így ez a szabadulás előképe lett annak, amit Jézus tesz velünk. A bűn, a gonosz lélek hatalmából mi is megszabadulhatunk. Persze ahhoz kell, hogy akarjuk ezt a szabadulást. Na most a zsidó nép hát több-kevesebb sikerrel hajtotta végre ezt a küldetést, hogy a többi néppel is megismertessék az egy igaz Istent. De aztán, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte az ő egyszülött fiát közéjük. Voltak, akik felismerték benne azt a messiást, akinek eljöveteléért már évszázadok óta imádkoztak. Voltak pedig olyanok, akik megkeményítették a szívüket, és nem akarták felismerni benne a messiást, akit vártak. És ennek köszönhetően ugye megalakult az egyház, aminek az első tagjai
nagyon nagy többségükben, szinte mindnyájan zsidók voltak a kezdetben. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Isten hátat fordított a zsidóknak, hogy elvetette volna őket, hiszen őket kiválasztotta, és ahogy mondja Szent Pál a rómaiaknak, Isten nem bánja meg a meghívását, a kegyelmi adományait. Igen, azt mondja, hogy nem bánja meg kegyelmi adományait és meghívását. Tehát Isten nem bánta meg, hogy meghívta a zsidókat. De ők úgy döntöttek, legalábbis egy nagy részük, hogy köszönjük szépen, nem kell nekik Jézus. És ezért Isten megnyitotta az ajtót, hogy a választott nép körébe befogadja azokat a pogányságból származó embereket, mint hogy minket is, akik hisznek ő benne, és így a keresztség által, a Jézus Krisztusba vetett hit által mi is az Isten új szövetségi választott népének a tagjai lehessünk. Az Isten új szövetségi választott népe most már nem csak a zsidókból áll, hanem azokból a zsidókból, akik Jézusban hisznek, és azokból a pogányokból, akik szintén Jézusban hisznek. Így testvérek lettünk, zsidók és pogányok. Ezért mondja Szent Pál, hogy már a zsidó nép egyik része elutasította Jézust, de az ő engedetlenségük áldás lett a pogányok számára, mert megnyílt a lehetőség, hogy mi is csatlakozzunk. És aztán máshol a római levélben azt írja Szent Pál, hogy amikor majd a pogányok száma betelik, akkor Isten visszahívja majd a zsidókat is az ő népének a körébe, és amikor a zsidók elfogadják őt messiásnak, ők fogják majd visszahívni. Ugye mi mindnyájan várjuk Jézus második eljövetelét, és mégis ez a titok, hogy mi is hívjuk őt vissza, de a zsidók kell, hogy visszahívják, mert elsősorban az ő messiásuk. Hiszen az ő körükben született, nekik lett megígérve, és a zsidók egy része fel is ismerte benne az elküldött messiást. Ugye az a jelenet emlékezetes számunkra, amikor az olajfák hegyén Jézus így felülről látja a várost, és megsiratja a várost. Jaj, neked Jeruzsálem, és megjövendőli, hogy jönnek a rómaiak, és elpusztítják a várost, azért, mert nem hallgattál a prófétákra, nem hallgattál az Úr szavára, tehát megsiratja a Jeruzsálemet, és azt mondja nekik, a zsidó népnek, hogy nem láttok engem többé, amíg nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidók kell megtérjenek, és a zsidók kell visszavárják és visszahívják Jézust. Ők kell mondják majd, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát Isten nem vetette el végleg a zsidó népet, hanem amikor majd a pogányok száma beteljesedik, tehát minden pogány, aki akarja, befogadja Jézust a szívében Úrnak és Messiásnak, és akkor megtérnek majd a zsidók is, és velük együtt fogjuk Jézust visszahívni, aki majd eljön, és itt akkor megvalósítja a maga teljességében az ő országát. Tehát Istennek kezdettől fogva az volt a terve, hogy először a zsidókat kiválasztja, de aztán minden más nép fiát és leányait is meg akarja menteni, és üdvözíteni akarja. Ehhez kapcsolódik a mai evangélium, amikor Tírus és Szidon vidékére megy Jézus. Ez Izraeltől északra, észak-nyugatra van. Tírus és Szidon két kikötőváros, már pogányok lakta vidék, és ezek nagyon gazdag, kereskedő városok voltak. Ezek bejárták annak idején hajókkal a földközi tenger minden részét, és mindenféle dolgokat hoztak a különböző országokból, és nagyon meggazdagodtak. Úgy tűnik, hogy azért a zsidók közelsége miatt eljutott hozzájuk is Izrael Istenének a híre, és az is, hogy a zsidók várják a megígért messiást. Mert ez a kánoáni asszony, aki ott lakott, Tírus és Szidon vidékén, ez úgy tűnik, hogy ismerte a zsidók Istenét, és hallott az eljövendő messiásról is, mert így kiállt Jézushoz, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Hát tudjuk, hogy Jézusnak az apját nem Dávidnak hívták, ugye József volt a nevelőapja, de az eljövendő messiást, mivel Isten megígérte több próféta által is,
Dávidnak, és később is az ő leszármazottainak, hogy majd az ő családjából születik a Messiás, ezért már előre is ezt a címet használták az eljövendő Messiással kapcsolatban, hogy Dávid fia. Tehát aki Jézust Dávid fiának szólította, mint a jerikói vak is például, vagy ez a tíruszi asszony is, az azt jelenti, hogy hitte Jézusról, hogy ő az a Messiás, akinek az eljövetelét várják. És még ráadásul Uramnak is szólította, ami azt jelenti, hogy alávetette magát neki. Tehát engedelmeskedni akart neki, hitt ő benne. Na most nem reagált. Tehát Jézus úgy tűnik, hogy próbára akarta tenni ennek az asszonynak a hitét. Nem reagált semmit. De ő tovább kiáltozott, az apostolokat már zavarta, hogy ez az asszony jön és kiabálott utánuk, és mondták Jézusnak, hogy küldje el. Ő pedig akkor az asszonynak is hangosan mondta, hogy az asszony is hallja, az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Hát én a zsidókhoz jöttem. És akkor az asszony továbbra is, tehát másodjára is azt mondja, Uram, segíts rajta, megint csak Uramnak szólítja. Ő így válaszolt, nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Na, ez kemény mondás egyébként, és az asszony erre hittel válaszol, nem azt nézi, hogy itt most meg kéne sértődni, hanem azt mondja, Uram, a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. És így akkor elnyeri végül az imája meghallgatását. Hát ettől az asszonytól azt hiszem megtanulhatjuk, hogy mi az ima meghallgatásnak a titka. Három dolgot tanulhatunk meg ettől az asszonytól, hogyha meg akarjuk tudni, hogy hogyan kell valahogy elérni azt, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Három dolog a következő. Az első a hit. Tehát mivel Uramnak és Dávid fiának, tehát a Messiásnak szólítja őt, az azt jelenti, hogy egy pillanatig se kételkedik abban, hogy ő képes megszabadítani a lányát. A lánya ördögtől megszállott volt, olyan ember nem létezett a földön, aki meg tudta volna szabadítani. Tehát azzal, hogy Dávid fiának nevezte, kifejezte azt a hitét, hogy te képes vagy arra, hogy megszabadítsd a lányomat. Tehát a hitet tanulhatjuk meg első lépésben ettől az asszonytól. És bízik Jézus isteni hatalmában, és Uramnak szólítja. A második dolog, amit megtanulhatunk tőle, az a kitartás. Jézus úgy tűnik, hogy próbára teszi, és egy kicsit úgy próbálja kiszedni belőle még erősebben a hitet, teszteli a kitartását, és valahogy még többet akar adni neki, nem csak egyszerűen így meghallgatni az imáját. Ma olyan világot élünk, hogy minden gyorsan akarunk. Én emlékszem, gyerekkoromban sorba álltunk. Mindenért sorba álltunk, kenyérért, tejért, akármiért. Aztán hányszor úgy jártunk, hogy álltunk egy-két óra hosszát, azt mire odaértünk, már elfogyott. Egy csomót álltunk sorba. Most már minden egyből kell. Hát ha az internet nem megy villámgyorsan, akkor már ütögetjük a képernyőt, meg simogatjuk, mi van már, nem egyből. De nincs semmire se türelmünk, már gyors étel van, meg mindent gyorsan akarunk. Egyből ad meg, Uram, de rögtön. És sokszor Istennel is így vagyunk, hogy nekem most kell, már tegnap is késő lett volna, de most rögtön, ha megadod, akkor még elnézem neked. Istentől is már mindent rögtön akarunk. Nem baj végső soron, tehát Isten türelmes hozzánk, az se baj, hogyha megmondjuk neki, hogy mit kell csinálja. A kezdő hívő ember ilyen. Nem azért közeledünk Istenhez, mert szeretjük őt, mert barátkozni akarunk vele, mert meg akarjuk kérdezni tőle, hogy mit szeretnél, Uram, hogy hogyan éljek, milyen döntéseket hozzak, kivel kössem össze az életemet, milyen munkahelyre menjek el, vagy a főbb, nagyobb döntések előtt a tanácsát kérjük. A kezdő keresztény nem így szokott közeledni Istenhez, hogy tőle tanácsot kérjen, hanem inkább csak azért, mert el akar élni valamit, amit ő saját maga nem tud megvalósítani. Sokszor az elején igazából, ha őszinték vagyunk, ki akarjuk használni Istent. Csak arra akarjuk használni, hogy adja meg azt, amit más nem tud megadni nekünk.
De nem őt keressük, és nem őt akarjuk. Azt a valamit, az ima meghallgatását, a csodát akarjuk. És Isten nem haragszik meg ránk, mert szeret minket. Végtelen az ő türelme, hihetetlen. De talán azzal, hogy nem egyből adja meg a kérésünket, azzal vonzani akar közelebb saját magához. Hogy miközben megtanuljuk a kitartó imádságot, egyre jobban elkezdjük felfedezni őt. Az ő szeretetét, az ő jóságát, az ő csillogó ragyogását, az ő dicsőségét, hogy mire eljutunk oda, hogy készen állunk az ima meghallgatás elfogadására, befogadására, addigra már őt is szeressük annyira, hogy az ima meghallgatás után ne fordítsunk neki hátat. Hogy ne mondjuk azt, hogy na, ezt akartam, megvan, most már szerusz.

Nem én kell megmondjam neki, hogy ő mit kell csináljon, hanem egyre inkább bízzak benne, rábízzam magam, eljussak arra teljes önátadásra, ahova eljutott a szűzanya is, íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Valósuljon meg a te terved az én életemben. Ugye tegnap ünnepeltük Nagy Boldogasszonyt, ehhez az önátadásra kell eljusson Jézus minden tanítványa. Egy adott ponton túl már nem mi mondjuk meg az Istennek, hogy mit csináljon, hanem engedjük, hogy az ő terve valósuljon meg a mi életünkben. Ez az igazi megtérés, ez a teljes önátadás. És aki már ebben él, az már nem mondja meg az Istennek, hogy mit csináljon, hanem rábízza a gondját, a baját, a lehetetlennek tűnő kilátástalan helyzetét is az Úr kezébe helyezi, és rábízza, hogy ő oldja meg, ahogy jónak látja, mert aki már így ismeri őt, tudja, hogy mekkora az Isten szeretete és a velünk való együttérzése. A harmadik dolog, amit megtanulhatunk ettől az asszonytól, az alázat. Hát jóformán kutyának nevezi őt. És nem sértődik meg az asszony. Az asszony nem sértődik meg. Tisztában van vele azzal, hogy ő nem zsidó. Hogy Isten a zsidókat választotta ki, velük szövetséget kötött, nekik megadta a törvényt, a parancsolatokat, ott lakott az ő körükben, Jeruzsálemben, az ottani templomban, és elsősorban a zsidó népet akarta először megismertetni saját magával. A jeruzsálemi templomban nem is volt szabad bemenjenek a pogányok, csak volt egy ilyen legkülsőbb udvar, ahova az ő benne hívő pogányok beléphettek, de beljebb már nem mehettek. Tehát tudták az Istenben hívő pogányok, hogy a zsidóknak szabad dolgokat, ők közelebb vannak az Istenhez, nekik csak éppen oda a legkülsőbb udvarba szabad bemenni legjobb esetben. Tehát nem sértődött meg, amikor azt mondta, hogy aki nem zsidó, az jóformán olyan, mint a kutya. Hanem azt mondta, hogy igen, lehet, hogy mi olyanok vagyunk, mint a kutya, de a kutyának is lepottyan néha valami a gazda asztaláról. Tehát nem a megsértődést választotta, hanem a hitét, a kitartó könyörgését vitte az Istenhez, Jézushoz. Na most, tehát mi ez a három dolog, amit megtanulhatunk? A hit, a második a kitartás, és a harmadik az alázat. Mit akar Isten elérni velünk? Hát először is, mint mondtam, a kezdő keresztény először azért jön az Istenhez, mert akar valamit. És ő néha azért teszi próbára a hitünket és a kitartásunkat, hogy közben magához édesgessen, és ennek a folyamatnak a végén már ne valamit akarjunk tőle, hanem őt magát akarjuk. És ehhez, hogy őt magát megismerhessük és befogadhassuk teljesen, ehhez el kell jussunk oda, hogy teljesen átadjuk magunkat neki. Hát ez már nem a kezdő szint, ez már a haladó szint. De innen kezdődik majd az, amikor már az ő munkatársai lehetünk, amikor engedjük, hogy Isten átformáljon minket, magyarul, hogy szenté tegyen, mert ez a célunk, ugye? És azért, hogy az ő munkatársai legyünk. Kell segítsünk az Istennek. Hát Isten segítségre szorul? Igen, segítségre szorul. Valamiért úgy döntött, hogy legalább addig se csinálunk hülyeséget, amíg neki segítünk, addig is vele vagyunk. Meghívott minket, hogy segítsünk neki. És sokszor, aki szülő vagy nagyszülő, ott van a kicsi gyermek, és akkor addig se csinál valami hülyeség, gyere segíts fiam. Aztán lehet, hogy kétszer annyi időbe telik, ha ő is segít, de legalább addig is velünk van, és jó helyen van, és addig is alakul a kapcsolat. Talán szorosabbra fűződik. Lehet, hogy mi is inkább akadályozzuk sokszor őt, de azt akarja, hogy vele legyünk, hogy mellette legyünk, hogy segítsünk neki. És miben kell segítsünk? Hát Isten, mint mondtam, minden embert szeret, és minden embert meg akar érinteni az ő szeretetével, és minden embert meg akar menteni az örök kárhozattól, hogy mindenki az örök üdvösségre eljusson. Minden vasárnap meg akar áldani mindenkit. Például mindenkit, aki ebben a faluban lakik. De itt van-e mindenki? Meg tudja Isten érinteni az ő szeretetével a falu teljes lakosságát? Hát nem nagyon, mert nincsenek itt. Egyesek talán azért nem jöttek el, mert
nem képes

0: Esek rá. Az egészségi állapotuk, az öregség, vagy nem tudom milyen problémájuk miatt nem képesek eljönni. Az ilyenek talán épp a Mária Rádión keresztül hallgatják a Szent Misét. Jó Isten áldja meg őket ott, ahol vannak. Hiszem, hogy közel van hozzájuk. Ott van a beteg ágyuk szélén, ott ül és fogja a kezüket. Isten nagyon együtt érez a szenvedőkkel, és nagyon szereti őket. Közel van hozzájuk. De biztos vannak olyan emberek is, akik, hát minek menjek én templomba. És Isten nem fordít hátat ezeknek, hát ha téged nem érdekel, akkor végeztem veled. Ők azért viselkednek így, mert még nem ismerik őt úgy, ahogy mi ismerjük. Mi már ismerjük eléggé ahhoz, hogy vágyjunk utána, hogy vágyjunk vele találkozni. Ők, a többiek még nem ismerik őt annyira, hogy vágyjanak vele találkozni. És ezért megkér minket arra, hogy szívjunk magunkba itt mindent a templomban, amit ő adni akar nekünk, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, az ő áldásait, és amikor kimegyünk innen ezzel a sok jóval itt feltankolva, akkor elmenjünk, és vigyük el ezt a szeretetet, ezt az áldást, ezt a kegyelmet azoknak, akik még nem ismerik őt. Hogy valamit megérezzenek az ő szeretetéből rajtunk. Hogy lássák, hogy nem úgy mentünk vissza a templomból haza, mint ahogy eljöttünk ide. Hogy több szeretet, több megértés, több jóság, több türelem van bennünk, mint amikor idejöttünk. Mert akkor azt mondják, hogy de valami történt ott a templomban. Valami ragadt rájuk. Ezek nyugodtabbak, szeretettel teljesebbek. Ha valami jót osztanak ott a templomban, legközelebb elmegyek én is, megnézem, mert engem is érdekel, hogy tényleg van valami, hogy tényleg történik valami. Ezt a vágyat fel kell keltsük bennük. Pont azzal, hogy megmutatjuk azt, amit mi kaptunk itt a templomban, egy kicsit megosztjuk velük. Ha ugyanúgy megyünk haza, mint ahogy jöttünk, akkor azt mondják, hogy minek jöjjek, úgyse történik semmi ott. Kell érződjön valami többlet rajtunk, amit megkívánnak ők is. Az a több béke, a több remény, a több öröm, a több szeretet. Igen, így leszünk mi az Isten munkatársai, általunk akarja megérinteni azokat, akik még nem ismerik őt. Hát segítsen a Jóisten mindnyájunkat, hogy az ő üdvözítő terve megvalósuljon, és valóban akkor szívjunk magunkba itt mindent, különösen a szent áldozásban, egyesüljünk vele, aki erre a szent áldozásra nem áll készen, akkor az úgynevezett lelki áldozásban mondja Jézusnak, Uram, jöjj, költözz a szívembe, a szent áldozásra nem vagyok készen, de jöjj a szívembe, a lelkembe, járd át a te szereteteddel, és add, hogy magammal haza tudjalak vinni, és el tudjam vinni a te szeretetedet a családtagjaimnak, a szeretteimnek is. Amen.
1: Mária Rádió és

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

Jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy csatlakozva a férjemhez én is nagy-nagy szeretettel köszöntsem Önöket. Nagyon nagy öröm a számunkra, hogy itt lehetünk. Nagyon kedves a szívünknek Kaposvár. Több szempontból is, hogyha lenne a világnak szellemi térképe, akkor Kaposvár helyén egy nagy, komoly és erős bástya lenne. Miért mondom ezt? Mert sok szó esett már ma este a szellemi küzdelmekről és a szellemi harcról, és nem én vagyok az igazán szakavatott ebben a témában, sokkal inkább Püspök atya, vagy akár Miklós atya. Miért vagyok itt mégis? Miért rendelte úgy a sors vagy a gondviselés, hogy ma itt a belső harcokról kellene, hogy mondjak Önöknek valamit? Én azt gondolom, hogy azért, mert sokszor jó egymással megosztanunk a saját tapasztalatainkat. A saját tapasztalatainkat a külső és a belső harcaink terén, és ha megengedik, akkor én most ezt teszem meg Önökkel. Elmesélem Önöknek, hogy hogyan alakult az én sorsom, az én hivatásterületemen, és később aztán az alapítványban, hogyan éltem meg ezeket a külső és belső harcokat, és mire tanított engem a Jóisten ezekben a harcokban. Hogy hogyan lehet jól harcolni és jól helytállni. Ha a világnak lenne szellemi térképe, akkor ezen a szellemi térképen lennének evangelizációs és de-evangelizációs központok. Európa tekintetében, csak hogy az elmúlt néhány év tapasztalatából idézek Önöknek, evangelizációs központnak tekinthető volt Málta, Írország, Lengyelország és hazánk is, Magyarország. Erős bástyák voltak ezek, hagyományosan katolikus országok. Mi történt az elmúlt két évtizedben, vagy talán még rövidebb időszak alatt is? Ezeket az erős bástyákat, evangelizációs központokat támadások érték. Támadások olyan erőterek részéről, amelyek nem feltétlenül beazonosíthatóak rögtön első ránézésre. Milyen területeken zajlott ez a küzdelem? Málta hagyományosan katolikus országként életvédő ország volt. Málta hagyományosan katolikus országként hitt a házasság szentségében, férfi és nő szentségi kapcsolatában. Málta sok fronton állást foglalt, és az elmúlt időszakokban sok fronton elbukott. Amikor egy-egy ilyen evangelizációs központot szellemi támadás ér, annak több jele is mutatkozik. Akik támadják ezeket a szellemi központokat, azok először nem látható módon elkezdik befolyásolni a közvéleményt. Az emberi szíveket és lelkeket támadják, a gyermekeket támadják, a családokat, az ifjúságot, a fiatalokat és a házasságokat. Ez a támadás jelenleg is zajlik, minden fronton zajlik és minden országban zajlik. Ez az a küzdelem, amiről a férjem mondta, hogy ez már nem csetepati, ez valóban harc. Én most legelősebben ezt a harcot ugyanígy érzem a megfogant magzati életekért zajlik egy küzdelem, élet és halál küzdelme, amelyre a II. János Pál pápa is beszélt. A gyermekeink lelki üdvéért, egészséges testi és lelki fejlődéséért zajlik egy nagyon komoly harc. Családaink épségéért és egészségéért, a házasságokért, a fiataljaink tisztaságáért. Amit nagyon erősen támadnak ezek az erőterek, azok valóban a mi kis közösségeink, az emberi kapcsolódási pontjaink, a kötődéseink. Mivel támad? A szexualitással. Támadja a tisztaságunkat és az elköteleződésünket. Visszatérve tehát az evangelizációs központokra. Máltán elkezdték megdolgozni a közvéleményt egyes NGO-k, hálózatrendszerek nagyon komoly befektetések árán, arról, hogy jó lenne lazítani egy kicsit a nagyon szigorú abortusz törvényeken. Dollármilliárdokat investálnak ugyanis bizonyos pénzügyi központok és az általuk működtetett hálózatok az abortusz liberalizációjába világszerte, az eutanázia gyakorlatának elterjesztésébe, és ugyanezek a pénzügyi körök és az általuk működtetett hálózatok dollármilliárdokat investálnak a teljes körű drogliberalizációjába, a gender mainstreaming terjesztésébe és a nyitott határok politikájának népszerűsítésébe. Csak néhány programpontot mondtam el Önöknek,
Az én életutam során a személyes tapasztalatom arra mutatott, hogy ezek a programpontok, ezek az ügyek és ezek a tevékenységek valahol a mélyben kapcsolódnak. Amikor még újságíróként és televíziós műsorvezetőként néhány évvel ezelőtt elindítottam először a Terc, aztán a Credo című műsoromat, akkor nagyon sok olyan témával foglalkoztam, amelyek borzolták a kedélyeket. Ezek a témák voltak az abortusz többek között, a gender ideológia terjedése, LMBTQ lobby csoportok működése, és sok azok közül, amelyeket az imént felsoroltam önöknek. És amikor ezek mögött, a témák mögött alaposabb kutatást kezdtünk el végezni, és mondjuk kerestük a forrásokat, a finanszírozókat és a háttérerőket, akkor nagyon sok kapcsolódási pontot találtunk, például az abortuszlobbisták és az LMBTQ szervezetek között. A gender mainstreaming terjesztői ezer szállal kapcsolódtak sok esetben akár az illegális migrációt bátorító csoportokkal. Miért? Mert a hátterükben álló finanszírozói körök is egyek voltak. És ne legyen kétségünk afelől, hogy azok az elborzasztó folyamatok, amelynek kapcsán sokszor hallom egyre többször barátaimtól, kollégáimtól, munkatársaimtól, hogy a világ megérett a pusztulásra, hiszen olyan nagymamára romlottság, és amelyek kapcsán egyesek egyre többet foglalkoznak az apokalipszissel, és ezek a folyamatok nem véletlen folyamatok, és nem organikus folyamatok. Ezek szervezett, tervezett és a háttérből finanszírozott folyamatok. És míg az ellenoldal esetében ez a szervezettség, ez jól kitapintható és észlelhető, addig a védekezés oldalán inkább zavarodottságot látok, mint hogyha összezavarodott volna az erkölcsi iránytűnk, mint hogyha sok esetben még a keresztény testvérek sem tudnák, hogy mi a jó és mi a rossz, merre van az előre és merre a hátra. Bizonytalanságot és bátortalanságot látok, és félelmet és reménytelenséget. Sok esetben látok szétforgácsolódottságot is. Nem kapaszkodunk össze, nem szerveződünk hálózatokba, hanem magányos küzdelmet folytatunk. Szóval ez a két erőtér áll egymással szemben, és amiről szeretnék önöknek, nektek itt ma este mesélni, az az, hogy a saját tapasztalataim alapján hogy jöttem rá, hogy hogyan kell vert seregből győztes csapattá válnunk. Miért mondom, hogy vert sereg vagyunk? Mert mi kétségbe esetben látjuk ezeket a támadásokat és ezeket a folyamatokat, aközben megbénít minket a félelem, és miközben harcba készülünk, aközben nagyon rossz állapotban vagyunk. Nincs muníciónk, nincs lelki erőnk, nincs bátorságunk. Nem vagyunk igazán elkötelezettek a harcban, és azt sem tudjuk sokszor, hogy ki az ellenfél, merre megyünk, és ki ellen küzdjünk. Miért? Mert ahogy arra a férjem is utalta, az ellenfél nagyon ügyes az összezavarásban is. Sokszor elterelő hadműveleteket alkalmaz, és sokszor elvonja a figyelmünket a lényegről. Míg valóban nagyon komoly fegyveres konfliktusok zajlanak a világban, és sok komoly kihívás is ér minket, gazdasági válság, járvány, világválság, belső feszültségek, politikai harcok, a közben a valódi támadás, ahogy mondtam, az emberi kapcsolatok, a szeretett kapcsolatok ellen zajlik. Ez az, ami igazán erőtlenné tesz minket. Így forgácsol minket szét valójában az ellenfél. Amikor mi meghirdettük a védett alapítvány megalapítását, akkor úgy fogalmaztunk, hogy mi egy erkölcsi mozgalmat indítunk. És azt mondtuk, hogy az áll filantrópokkal szemben mi egy valódi emberbarát mozgalmat indítunk. És még egy pontot szögeztünk le, hogy magányos küzdelmek helyett mi a hálózatosodást szeretnénk előmozdítani azon emberek körében, akik a normalitás, az élet, a szeretet és sok minden más mellett állnak, amit mi is fontosnak tartunk. Ezek voltak az alaptételek, amelyeket megfogalmaztunk magunknak is. Hadd osszam meg önökkel azokat a tapasztalatokat, amit az alapítvány elindítása után átéltünk. A legnagyobb meglepetésünkre, bár belföldön is nagyon nagy örömmel fogadták az alapítvány létrejöttét, külföldről kaptunk hihetetlenül pozitív, megerősítő üzeneteket. Olyan országokból, amelyekről nem is gondoltuk, hogy egyáltalán eljutott az alapítvány megalapításának a híre oda. Ha
hadd tolmácsoljam most ezeket az üzeneteket önöknek. Az Egyesült Államokból a Family Watch International-nek a vezetője azt üzente önöknek, hogy maradjatok állva, ragyogó fény vagytok a világban. Ezt önöknek üzente ide Magyarországra Sharon Slater, a Family Watch International vezetője. Aztán kaptunk üzenetet Nagy-Britanniából, Andrea Williams-től, aki egy brit keresztény jogvédő szervezetnek a vezetője. Ő azt mondta, hogy ne hagyjátok, hogy veletek is megtörténjen az, ami velünk már megtörtént. Miért mondta ezt Andrea? Azért, mert náluk is volt az Egyesült Királyságban gyermekvédelmi törvény például. A 80-as években Margaret Thatcher kormányzása alatt. Néhány évvel később a következő kurzus hatályon kívül helyezte ezt a gyermekvédelmi törvényt, és újabb néhány év leforgása alatt megjelentek az iskolákban az átfogó szexuális program terjesztői, különféle érzékenyítő tréningek. Újabb néhány év telt el, és ma már ott tartunk, hogy a könyvtárakban történetmesélő órák keretén belül drag queenek tartanak 3-4-5 éves gyermekeknek felolvasó estet. A gyermekvédelmi törvénytől néhány év leforgása alatt eljutottunk ide. Miért fontos ez? Nem pusztán az ideológiai küzdelem miatt, hanem azért, amit szintén Andrea Williams tolmácsolt nekünk, és amire figyelmeztetett minket, hogy milyen hatással van mindez a gyermekek lelkére. Ő azt mondta, hogy miután tömegesen elterjedtek ezek az ideológiák és ezek az érzékenyítő tréningek a brit iskolákban, sőt kötelezővé tették őket az oktatás beemelésébe, egyre több gyermeket vittek pszichológushoz és pszichiáterhez a szülők a következő tünetekkel. Depresszióval, étkezési zavarokkal, testkép zavarral és szuicid, öngyilkossági hajlamokkal. Ezek nagyon súlyos pszichés, mentális tünetek voltak. És olyan tömegesen jelentkeztek, hogy a szakemberek elkezdték kutatni, vajon mi állhat ennek a hátterében, és semmi olyan nagy mértékű fordulat nem mutatkozott, mint az átfogó szexuális nevelés program elterjesztése, a gender mainstreaming megjelenése, az LMBTQ lobby csoportok nyomulása az iskola előkészítőkben és az általános iskolákban. Elbizonytalanították a gyermekeket a szexuális identitásukban, és ez az elbizonytalanítás ilyen súlyos pszichés és lelki tüneteket okozott. És mi volt a következő lépés, amire szintén Andrea Williams figyelmeztetett minket, az, hogy mivel már a pszichológusokat is érzékenyítették az Egyesült Királyságban, ezért azokat a gyerekeket, akiket elvitték hozzájuk, ezek a pszichológusokat azt mondták, hogy úgy fogják megtalálni a lelki békéjüket, úgy fognak újra helyreállni mentálisan, hogyha nemet váltanak. Mert valószínűleg a nemi identitás zavar, a testkép zavar abból fakad, hogy nem azonosak a saját nemükkel. És ez az, amiről bizonyára önök is már sokat hallottak, de ez már csak a végkifejlet, az elborzasztó számok és statisztikák az Egyesült Királyságból. 4400%-kal nőtt meg a nem váltó műtétre jelentkező pubertáskorú lányok száma az Egyesült Királyságban. Ez csak a kislányok száma. 4400%-kal növekedett. Miért a lányok? A lányok azok, akik minden lelki változásra érzékenyebben reagálnak. Korábban például ugyanígy a tinédzser lányok körében voltak nagyon gyakoriak az étkezési zavarok, anorexia és bulémia. Ők voltak azok, akik a legérzékenyebben rezonáltak a környezetük változására. És most ugyanígy az Egyesült Királyságból vannak ezek az adatok, csak ezt tudom most még meghivatkozni, ugyanígy tömegesen a tinédzserkorú lányok körében mutatkozik most a testképzavar, és a nemi identitás zavar. Ez tehát a lényeg, hogy gyermekeink sorsa, a gyermekeink élete, a gyermekeink identitása, a gyermekeink lelki egészsége, boldogsága és békéje. Ez a tét, és ez az, amire Andrea Williams kér minket, ne hagyjátok, hogy ez Magyarországon is bekövetkezzen. És még egy üzenet Németországból Birgit Kellétől, akit talán olvastak önök is, hiszen magyar fordításban is megjelent már több könyve, amelyet a gender mainstreamingről és az LMBTQ lobby csoportok tevékenységéről írt. Ő azt üzeni önöknek, egyébként a lengyel testvéreknek is, hogy nem tudom, hogy meddig tudtok kitartani,
de kérlek benneteket, hogy értünk is, tartsatok ki minél tovább. Miért üzenik nekünk az Egyesült Államokból, az Egyesült Királyságból és Németországból ezek a szakemberek ezt? Mert árgus szemekkel figyelik, hogy mi zajlik Magyarországon, és drukkolnak nekünk, hogy azt a küzdelmet, ami ránk vár, amiben vagyunk, és talán tudomást sem veszünk róla, azt meg tudjuk vívni, és hogy győzni tudjunk. Hiszen sok küzdelemben eddig talpon maradtunk, és nagyon bíznak bennünk, hogy ebben a küzdelemben is talpon fogunk maradni. Ezért nem csak önmagunkért küzdünk, nem csak a gyermekeinkért küzdünk, hanem ő értük is, mert ha mi ezt a küzdelmet jól megvívjuk, akkor ez nekik is bátorítást fog adni arra, hogy van kiút, hogy érdemes ebbe a harcba beszállni. Tudom, hogy ezek nagyon nagy szavaknak tűnnek, de higgyék el, akkor is, hogyha úgy keveredtünk bele, mint Pilátus a krédóba, de nem csak, hogy benne vagyunk ebben a szellemi harcban, hanem nagyon fontos szerepet, nagyon központi szerepet játszik Magyarország ebben a szellemi harcban. És visszatérve az evangelizációs és de-evangelizációs központokhoz. Elindult Máltán egy folyamat, a közvélemény megdolgozása az abortusz törvény liberalizációjára. Elindult ugyanígy egy folyamat az azonos neműek házasságának elfogadtatására. A közvéleményt, amikor úgy érzik azok az NGO-k, akiket dollármilliárdokkal pénzelnek a háttérből, hogy kellően megdolgozták, akkor kiprovokálnak egy népszavazást többnyire. És ebben a népszavazási kampányban is beszállnak a saját civil szervezeteikkel, és lobbiznak az abortusz liberalizációja, és például az azonos neműek házassága mellett. Ugyanez a küzdelem lezajlott Írországban is. És talán emlékeznek még önök azokra a képsorokra, amikor Írországban az abortusz liberalizációjáról szóló népszavazás után fiatal lányok sikoltozva ünnepelték a népszavazás eredményét, megváltoztatták a szigorú írországi abortusz törvényeket. Ezek a lányok azt sem tudták, hogy mit ünnepelnek. Mi zajlott le a háttérben Írországban? Nagyon komoly gazdasági és pénzügyi erők is megmozdultak az NGO-kon kívül. Az NGO-k finanszírozását onnan tudjuk, hogy az Amnesty Internationalnek vissza kellett fizetnie azt a támogatást, amit a nemzetközi szervezet nyújtott az ír tagszervezetének, mert az ír törvények tiltják, hogy egy-egy népszavazás alkalmával külföldi tőke beavatkozzon a közvélemény befolyásolására. Utólag kiderült ez a finanszírozás, vissza is kellett fizetniük a pénzt, de akkor már késő volt, hiszen megdolgozták a közvéleményt, és megtörtént a népszavazás, módosították a törvényt. Kik avatkoztak be még az írországi népszavazásba? A nagy tech cégek, azok a digitális tech cégek, akik egyébként szintén nem passzívak ebben a szellemi küzdelemben, megfenyegették az ír kormányt, miért tették meg ezt? Azért, mert a székhelyük Írországra van bejegyezve. Gondolok itt a Google-ra, Facebook-ra, Amazon-ra és számos más tech cégre, akik állást foglaltak jó néhány alkalommal és jó néhány fronton az LMBTQ ideológia mellett. Szóval ezek a tech cégek megfenyegették az ír kormányt, hogy amennyiben az ebben a népszavazási kampányban nem áll a semleges álláspontról elmozdulva az azonos neműek házasságát támogató álláspontra, akkor kivonják a székhelyüket Írországról. Súlyos központi adóbevételtől esett volna el az ír kormány, így a politikusai kimozdultak a semleges álláspontról, és elkezdtek lobbizni az azonos neműek házassága mellett. Meg is született az eredménye, Írországban módosították az erről szóló törvényt, és ma már törvényesen házasodhatnak az azonos neműek. Nincs tehát szó itt ideológiai vitáról. Nincs szó finom rábeszélésről. Nincs szó lassan zajló küzdelemről. Nagyon kemény, nagyon erőszakos és nagyon offenzív támadásról van szó, amely minden hangszeren játszik, minden fegyvernemet bevet és minden szinten politizál. Mondok önöknek még egy példát. Az úgynevezett átfogó szexuális nevelés program, amely csak azért nem került bevezetésre 2010-ben Magyarországon, mert történt egy kormányváltás. Ez az átfogó szexuális nevelés program, erről keveset tudunk itt, hála jó Istennek Magyarországon, de sajnos nemzetközi szinten sok ország már megtapasztalta ennek is a hatásait. Néhány részletet hadd villancsak fel önöknek ebből.
ez az átfogó szexuális nevelés program az UNESCO és a WHO által jóváhagyott és terjesztett úgynevezett szexuális felvilágosító program, de én csak tömeges megrontásnak nevezem. Ennek a részletei 3 és 4 éves korban beszélnek a gyermekeknek a szexuális örömszerzésről, a maszturbálásról. 9 és 12 éves korú gyermekeknek tanítanak az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatokról. Terjesztik az átfogó szexuális nevelés program keretén belül a gender ideológiát, és népszerűsítik az azonos neműek szexuális kapcsolatát és együttélését. Nagyon sok mindent tanít még ez az átfogó szexuális nevelés program, amit még egyszer mondom, az UNESCO és a WHO is népszerűsít és terjeszt. Az erről szóló döntés évtizedekkel ezelőtt született meg az ENSZ egyik fórumán. Erről a fórumról az arab országok képviselői és az afrikai országok képviselői fölálltak és távoztak. Egyöntetően úgy nyilatkoztak, hogy soha az országaiba ezt a programot bevezetni nem engedik a gyermekeik védelmében. Európai Unió, Amerika tagállamai és a többi ország maradt a tárgyalóasztalnál. Afrikai országok és az arab országok képviselőinek távollétében elfogadták az átfogó szexuális nevelés programot és annak terjesztését. És a tiltakozó országokat más csatornákon megkeresték. Többek között olyan szegény sorsú fekete afrikai országokat, mint Nigéria. És Nigéria vezetőinek azt mondták az ENSZ képviselői, hogy amennyiben nem engedik bevezetni az országok iskoláiban az átfogó szexuális nevelés programot, nem kapnak nemzetközi támogatást az ENSZ-től. Dönteniük kellett tehát a fekete afrikai szegény sorsú országok vezetőinek, hogy vagy éhezik a lakosságuk és elesnek a dollármilliárdos támogatástól, az úgynevezett segélyalapoktól, vagy bevezetik az iskolájukban az átfogó szexuális nevelés programot. Bevezették. Nincs tehát itt szó, még egyszer hangsúlyozom, finom rábeszélésről, durva nyomásgyakorlásról és offenzívából van szó. És még egyszer mondom, a kulcs, és erre fókuszáljanak önök is, a megfogant magzati életek, a gyermekeink szexualitása, az ő egészséges lelki és testi fejlődésük, a családjaink képsége és a házasság. Ezt támadja az ellenfél. Itt zajlik a valódi küzdelem. Így próbál meg szétzilálni minket, a kötődéseinket és a családi kapcsolatainkat támadja. Megkaptuk hát ezeket az üzeneteket, és nem mondok több példát, bár tudnék még nagyon sok nemzetközi példát hozni arra, hogy hogyan támad az ellenfél. Csak hangsúlyozni tudom a kulcsfontosságú szerepünket ebben a küzdelemben, ugyanis még egy olyan bástya vagyunk, amelyik áll. De egy nagyon fontos üzenetet el kell mondanom önöknek, mert ez van a szívemen, és ez az, amit én saját tapasztalatból meg tudok osztani önökkel. Minden, amit eddig mondtam, azt újságíróként, illetve a Védett Társadalom Alapítvány szervezetében való munkálkodásom során tapasztaltam meg, ezeket az információkhoz így jutottam. Minden másról, amiről most fogok beszélni, pedig saját tapasztalatból, arra, hogy hogyan lehet jól küzdeni ebben a harcban. Én is úgy küzdöttem ebben a harcban, mint egy vercsereg. Nagyon nagy magabiztossággal, de valójában belülről nagyon is sérülékeny voltam és sebezhető. És nagyon nagy a felbuzdulás bennünk magyarokban is, hogy ebben a küzdelemben mi részt vegyünk, és ezt a harcot megvívjuk, de valójában nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire rossz állapotban vagyunk, hogy még nem vagyunk harcképesek. Amikor én ezzel szembesültem, mert Isten megengedte, hogy szembesüljek vele, akkor csak azért imádkoztam hozzá, hogy Uram, tégy engem méltó és alkalmas eszközötté a küzdelemre. Méltóvá úgy, hogy lelkileg tisztán tudjam és jó szívvel tudjam ezeket a küzdelmeket megvívni. Ugyanis nagyon fontos, hogy ki ellen küzdünk valójában. Pál apostol ezt már leírta a korintusiakhoz írt levelében, hogy a valódi ellenségünk sokszor nem az, akit látunk. Akit látunk, az csak egy élő pajzs, akit az ellenség maga előtt tol. A
Az LMBTQ szervezetek élő pajsként tolják maguk előtt a homoszexuálisokat, a biszexuálisokat és a transzneműeket, és azt szeretnék az LMBTQ szervezetek kiprovokálni a mi szívünkben is, hogy ezt az élő pajzsot támadjuk, hogy őket gyűlöljük, hogy valójában ellenük folytassunk harcot, és ne a mögöttük álló erőterek ellen. Amilyen tapasztalatot szeretnék átadni most itt önöknek, nektek, az az, hogy soha ne az ellen küzdjünk, aki velünk szemben áll. Ők csak az élő pajzs. Chesterton azt mondta, hogy a jó katona nem az ellen vívja a harcát, aki vele szemben áll, hanem azokért, akik mögötte állnak. Ez egy nagyon fontos megállapítás. Küzdjünk azokért, akik mögöttünk vannak. Küzdjünk a gyermekeinkért és a családjainkért. Én emelném a tétet. Nem csak küzdenünk kell és felvonulnunk ezen a harctéren, hanem úgy, mint az agykirály katonába, össze kell kapaszkodnunk, és ki kell kérnünk az ellenféltől az élő pajzsból tagokat. Ez a mi küzdelmünknek a lényege. Föl kell sorakoznunk, szorosan meg kell fognunk egymás kezét, ami azt jelenti, hogy ki kell engesztelődnünk egymással, ki kell engesztelődnünk a családtagjainkkal, az ellenségeinkkel, szövetségre kell lépnünk. Isten nem szeretné, ha egyedül küzdenénk ebben a küzdelemben. Össze kell kapaszkodnunk, hálózatosodnunk kell a család szintjén és a társadalom szintjén is. Minden lehetséges szövetségessel össze kell fogóckodnunk, mert egyedül ezt a küzdelmet nem fogjuk tudni megvívni. És jó szívvel kell vívnunk ezt a küzdelmet, mert gyűlölettel, haraggal és az ellenfél elleni düvel nem tudjuk ezt a küzdelmet jó megvívni. Az ellenfélért is kell küzdenünk. Érte is zajlik a küzdelem. Tehát agykirály katonát, csak ezt tudom mondani, kapaszkodjunk össze, és kiáltsuk át a túloldalra agykirály katonát. És ha nem ad, akkor szakítunk. Akkor be kell menni az ellenfél sorai közé, és ki kell onnan hoznunk azokat, akiket megtévesztett, akiket elrabolt, akiket elejtett, akiket maga előtt tol élő pajsként. És tovább megyek. Püspök atya gondolatára fűzöm most az enyémet is. Olyan magnan kell lennünk, amelyik meghal. És föl kell tenni magunkban a kérdést, hogy kész vagyok-e áldozattá válni ebben a küzdelemben. Mit jelent ez az áldozat? Itt nem szabad spórolnunk az energiáinkkal. Mert én úgy gondolom, hogy a történelem során sok rendszer támadta már a kötődéseinket. A kommunizmus is ugyanígy támadta a nukleális családmodellt. A marxista eszme egyik nagyon fontos alaptétele volt felszámolni a hagyományos családmodellt. Hadd ne beszéljek a liberalizmusról és a mai divatos progresszív ideológiákról. De úgy érzem, és sokan érzik még ezt így, hogy ez most az utolsó nagy bevetés, az utolsó totális támadás a kötődéseink, a családjaink és a gyermekeink ellen. Ezért nagyon komoly áldozatokra lesz szükség a részünkről, hogy meg tudjuk védeni a mieinket, és ki tudjuk kérni az ellenfél soraiból azokat, akiket élő pajzsként tol maga előtt. Arra kérem önöket, és arra kérlek benneteket, hogy jó szívvel, szeretettel, tiszta lélekkel vívjuk ezt a harcot. Erősödjünk meg, ne legyünk belülről sebezhetőek. Nem tudom, ismeritek-e C.S. Lewis Csűrcsavar levelei című könyvét, én nemrégiben olvastam. C.S. Lewis rendkívül szellemesen, nagyon könnyed és szórakoztató formában, de a gonosz technikáiról és manipulációiról ír ebben. Olvassátok el! Egy idősebb ördög tanítja a fiatalabb tanítványát arra, hogy hogyan kell behálózni az emberek lelkét, hogyan kell eltéríteni őket a jó útról. Ott talál rajtunk fogást a gonosz, ahol a leggyengébbek vagyunk. Az egyik ilyen kis epizódban azt írja le C.S. Lewis, hogy egy Istenről elmélkedő embert a könyvtárban nem isteni gondolatok megkérdőjelezésével próbál meg elcsábítani a gonosz, hanem egész egyszerűen megkordítja a gyomrát. És azt mondja, hogy itt lenne az ideje enni. Én megtapasztaltam, hogy ha
ha kitartó vagyok az imádságban és álhatatos, ha jó lélekkel vívom a küzdelmet, de nem jó szívvel böjtölök, és nem próbálok megszabadulni a kötöttségeimtől, akkor ott fog megtámadni engem, ahol éppen a leggyengébb vagyok. Ez is saját és személyes tapasztalat, hogy úgy tudjuk megerősíteni magunkat, hogyha függetleníteni tudjuk magunkat a rabszolgaságunktól, a megkötözöttségeinktől. Ez Isten nélkül nem fog menni. Ez csak imában megy, csak Isten segítségével megy, de a kegyelem és az erőfeszítés közös kell, hogy legyen. Az erőfeszítés a mi részünkről, a kegyelem a Jóisten részéről. Tegyünk erőfeszítéseket arra, hogy győzzük le a rossz kötöttségeinket. Nagyon sok függőségben vagyunk. Internet függőségben, információ függőségben, politika függőségben. Az étkezés is nagy rabságunk. És mindenféle függőségben vagyunk. Úgy tudjuk megerősíteni magunkat, és úgy tudunk készek lenni ezekre a küzdelmekre, hogy igazán megpróbáljuk függetleníteni magunkat minden olyan területen, ahol úgy érezzük, hogy fogás lehet rajtunk. Ezek a személyes tapasztalataim, és lehet, hogy nem ilyen gondolatokra számítottak tőlem, de úgy éreztem, hogy most ezekről kell ebben a zárt közegben, és ezen ünnepélyes alkalom keretén belül beszélnünk őszintén egymással, hogy hogyan tudunk jó lélekkel és alkalmasan küzdelmet vívni ebben a szellemi harcban. Nyitottak vagyunk a kérdésekre, és köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik ma arra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. A Szent Atya beszéle a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. Gallagher érsek Moszkvában tárgyal. Diplomácia és párbeszéd a békért. Leó pápa úrangyala imája. Fedezzük fel mindig újra Krisztusnak az arcát életünkben. Augusztus 23-án vasárnap délben Leó pápa az úrangyala imádság előtt tartott beszédében a napi evangélium üzenetéről elmélkedett. Az Úr kérdése nyomán, hát te kinek mondotok engem? A Szent Atya annak mindenkorra és mindenkire vonatkozó érvényességét hangsúlyozta. A hitet ugyanis nem egyszer mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát, hogy elmélyítsük üzenetét és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek a hitünkkel.
1: Cari fratelli, sorelle, buona domenica!
0: Kedves testvéreim, áldott vasárnapot köszöntötte a déli vervényfényben fürdő Szent Péter téren összegyűlt híveket. A mai vasárnapi evangélium egy olyan kérdés vet fel előttünk, amely mindnyájunkat kihívás elé állít a hit útján. Kicsoda Jézus valójában számomra?
1: Ki è davvero Gesù per me?
0: Az evangéliumból megértjük, mennyire döntő jellegű ez a kérdés a tanítványi mi volt megtapasztalása szempontjából. Valójában, bár a 12 apostol már osztozott a mester életének és szolgálatának nagy részében, Jézus nem akarta eleve biztosra venni, hogy a tanítványok valóban ismerik őt, és értik Isten országának misztériumát. Miután megkérdezte az emberek véleményét erről, most közvetlenül hozzájuk fordult. Hát ti, kinek tartotok engem?
1: Ma voi. Ki dite che io sia?
0: A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk. Testvérek, ez alapvető kérdés minden idők tanítmányai számára, így nekünk is, folytatta a Szent Atya. A hitet ugyanis nem egyszer s mindenkorra kapjuk, ellenkezőleg mindig újra fel kell fedeznünk Krisztusnak és az ő evangéliumának arcát.
1: Abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo.
0: Hogy elmélyítsük üzenetének megértését, és megújítsuk életünk döntéseit, hogy azok összhangban legyenek azzal, amit vallunk, legyőzve a mindent tudni akarás kísértését, és hogy szokás se tegyük a hitet. A kérdés, amelyet minden nap feltesznek nekünk, ki Jézus számomra, és mit jelent jelenléte az életemben, különösen az imádságban és az evangéliumon való elmélkedéskor merül fel, de akkor is, amikor testvéreink sebével és szükségleteivel találkozunk, vagy azokban a kapcsolatokban és helyzetekben, amelyek leginkább kihívást jelentenek lelkismeretünk számára.
1: Che più interpellano la nostra coscienza.
0: Röviden, saját életünk kontextusában ellenőrizhetjük, hogy számunkra az Úr Jézus csupán egy nagy történelmi alake, aki fontos dolgokat mondott és tett, vagy Isten Krisztusa, aki azért küldetett, hogy elvezesse minket az Atya szeretetébe, és átalakítsa életünket és a világot, amelyben élünk. Kedves barátaim, kérte a Szent Atya, tanuljuk meg, hogy ne zárkózzunk be vallási meggyőződéseinkbe és bizonyosságainkba.
1: Impariamo a non chiuderci nelle nostre convinzioni e sicurezze religiose.
0: Hanem maradjunk nyitottak a Krisztus

0: döntésekre, ahol néha azt gondoljuk, elég úgy haladni, ahogy eddig mindig is tettük.
1: Là dove a volte pensiamo che basti procedere come abbiamo sempre fatto.
0: Ehelyett fontos, hogy gyakran kérdezzük meg magunktól. Ki az Úr az én számomra? Valóban ismerem őt? Mit kér tőlem ma az evangéliuma? Milyen lépéseket és döntéseket kell tennem? Hívjuk el segítségül Szűz Máriát,
1: invokiamo la Vergine Maria,
0: aki szívében Isten akaratát kereste fián keresztül, hogy mindig vezessen minket a hit útján. Zárta Szűzanyá az intézet fohásszal rövid emélkedését Leó pápa.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum.
0: A Szent Atya köszöntése és felhívásai az Úrangyala ima után. Kedves testvéreim, imáimban gyakran gondolok a Kongói Demokratikus Köztársaságra,
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: különösen az ebola járvány terjedése miatt, amely sajnos számos áldozatot követel. Arra buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy cselekedjen oly módon, hogy bevonja a helyi közösségeket is a megelőzés munkájába, hogy sok életet lehessen megmenteni. Közel vagyok a Közép-afrikai Köztársaság népéhez is, akik gyászolják a zambujéi bányaomlás áldozatait. Az Úr fogadja be azokat, akik életüket vesztették, és támogassa azok elkötelezettségét, akik a bányászati helyszínek biztonságának és jogszerűségének garantálásáért felelősek. Holnap lesz a közép-olaszországi földrengés 10. évfordulója, amely Láció, Umbria és Marche tartományok között sújtotta Közép-Olaszországot.
1: Del terremoto che ha colpito il centro Italia.
0: Imádkozom az elhunytakért és családjaikért, valamint az összes érintett közösségért. A hit és a szolidaritás továbbra is támogassa az újjáépítés munkáját. Szeretettel üdvözlök mindenkit, rómaiakat is, a különböző országból érkező zarándokokat. Különösen köszöntöm a lengyelországi Gnyeznyói Székesegyház prímás kórusát, valamint a pápai észak-amerikai kollégium szeminaristáit és előjáróit. Továbbá Bormio és Valfurfa fiataljait. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
1: Auguro a tutti! Una buona domenica!
0: Zárta köszöntéseit a Szent Atya. Leó pápa beszéde a portugál tábori püspökséghez. Hazátok lelki jólétét szolgáljátok. A portugál tábori lelkészség 70 fős küldöttségét fogadta Szent Atya hétfőn délelőtt 11:30-kor a konzisztórium teremben. A kafarnaumi százados szolgáját aggódó lelkületének követésére biztatta őket, és küldetésüket így foglalta össze, hogy megvédjék a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsák polgártársaik biztonságát, és hogy megvédjék őket az igazságtalanságtól. Rómába érkeztetek, és bizonyos értelemben veletek együtt érkezett egységeitek többi tagja is. Köszöntöm a portugál hadsereg, légierő, haditengerészet, nemzeti köztársasági gárda és a közbiztonsági rendőrség minden tagját, keresztényt és nem keresztényt egyaránt. Különös módon emlékezem a feltámadt Krisztus fényében
1: a luz de Cristo resucitado,
0: a hadsereg két fiatal katonájára, akik múlt pénteken életüket vesztették, miközben nagylelkűen, mint jó szamaritánus, szolgálat közben megálltak az úton, hogy segítséget nyújtsanak másoknak, és most őket az Úrra bízom családjaikkal együtt, mondta beszéde kezdetén 14. Leó pápa. A portugál katona és biztonsági erők összes testülete tagjaik és családjaik javát szem előtt tartva hozták létre 60 évvel ezelőtt a tábori helynökséget, amelyet 1981-ben katonai ordináriátusnak, tábori püspökségnek neveztek el, és 25 évvel ezelőtt nevezték ki az első igazi püspökét. Mostani római zarándoklatotok éppen ezeknek az évfordulóknak megünneplésére szolgál, utalta pápa látogatásuk céljára. bárcsak

0: A katonai püspökség felbecsülhetetlen mértékben járulna hozzá az ország lelki jólétéhez és a keresztény értékek megbecsüléséhez, továbbra is teret biztosítva az állami, kormányzati és katonai hatóságok konstruktív együttműködésének. A Krisztusban hívő ember számára ez a római zarándoklat egyedülálló lehetőséget jelent a belső megújulásra, Isten központi szerepének felismerésére az életben, és a hit megismerésére a Szent Péter apostol sírjánál mondott imával.
1: Tumulo d'apostolo São Pedro.
0: Minden nap mindnyájatok nemes és közös küldetése, hogy megvédjétek a haza szuverenitását és a jogállamiságot, biztosítsátok polgártársaitok biztonságát, és megvédjétek őket az igazságtalanságtól. Ezért szeretném megismételni Szent Pál buzdítását. Legyetek erősek az Úrban, így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazságövét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunnak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindenhely fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz cselvetését. Legyetek erősek az Úrban, mint az a százados, aki Kafarnaumban Jézushoz fordult, biztatta portugál vendégeit a Szent Atya. Az a százados ugyanis jól ismerte azokat az értékeket, amelyek szerint a ti életetek is zajlik. Engedelmesség, fegyelem, lemondás, hűség, bajtársiasság, odaadás, felelősségvállalás és bátorság. Ugyanakkor az a katona szükségét érezte Istennek is. Tudta, hogy az ember nem elég önmagának, hanem valami többre vágyik, valami olyasmire, ami meghaladja őt. Mivel volt egy szolgája, aki szörnyen szenvedett, ez arra késztette őt, hogy Jézushoz forduljon, aki arról biztosította, hogy meggyógyítja. De ő így válaszolt: Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba, de csak egy szót szólj, és szolgám meggyógyul. Magam is alárendelt ember vagyok, és katonák szolgálnak alattam. Ha azt mondom az egyiknek, menj el, elmegy, a másiknak, gyere ide, oda jön hozzám, vagy szolgálnak, tedd ezt, megteszi. Ebben a hozzáállásban látható, folytatta a pápa, hogyan értékelte a százados a hierarchiát, és hogyan vezette őt mindennapi életének ez a vonása a názareti Jézussal való kapcsolatának értelmezéséhez, akit aztán Urának és Istenének val meg. Jézust ámulatba ejtették ezek a szavak, és így szólt: Nem találtam Izraelben senkit, akinek ilyen nagy hite lenne. Ez a katona egyfelől tudatában volt saját tekintélyének, másfelől pedig Isten fia előtt megmutatta hitének erejét és alázatának bátorságát. Valójában az ember bármilyen felelősséggel is rendelkezik, mennyi hatalommal bír, bármilyen fethetetlen is, mindig éhezik a végtelenre, és szomjazza az örökké valóságot. Most pedig íme a végtelen és az örökké valóság elérhető közelségben van Jézus Krisztusban. Ez az Úr ajándéka nekünk.
1: São Dom do Senhor.
0: A portugál tábori püspökhöz és a tábori lelkészekkel szólva a pápa azt kérte tőlük: Az egyház rátok bízza a hazátok katonáinak és rendőrségének lelki növekedését. Fogadjátok szeretettel mindannyiukat, hallgassátok meg őket, világosítsátok meg őket Isten igéjének bölcsességével, maradjatok mellettük Krisztus nevében cselekedve, a szentségek kiszolgáltatásával, és kísérjétek mindegyiküket anélkül, hogy megfeledkeznétek családjaikról. Ebből a különleges szolgálatból fakadna a keresztény élet gyakorlása során a személyes növekedés gyümölcsei, és éred újjá az önök által szolgált katonai és biztonsági erők szellemisége. Köszönöm a közelséget, amelyet jó pásztorokként nyújtotok mindazoknak, akik ilyen fontos, különleges és igényes szolgálatot végeznek. Portugália és az azon túliak javára. Az egyház és a haza iránti szeretetetek tanúságtétele olyan, mint egy balzsam, amely vigasztal és reményt ad. Végül pedig mindazoknak, akik itt jelen vagytok, szeretném megköszönni, és a megbecsülésemnek hangot adni a tábori püspökségben végzett munkátok elismeréséért.
1: Che Nossa Signora di Fátima.
0: A fatimai szűzőnök kísérje önöket különböző küldetéseikben, Portugáliában és külföldön egyaránt. Az Úr öröme legyen az erősségetek. Isten áldjon meg benneteket. Búcsúzott el a Szent Atya a portugál tábori püspökség 70 fős küldöttségétől. Paul Richard Gallagher érsek Moszkvában tárgyal, diplomácia és párbeszéd a békért. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára augusztus 24-e és 28-a között látogatást tesz az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus 24-e és 28-a között az orosz fővárosban látogat. Moszkvai missziója során találkozik majd az Orosz Föderáció hatóságaival, a moszkvai pátriárkátus képviselőivel és az oroszországi katolikus közösséggel. Négy napos intenzív párbeszéd és találkozó sorra áll az érsek előtt, amelynek során az utazás szigorúan diplomácia jellegét egyházi dimenzió egészíti ki. Az Orosz Föderáció püspökeivel és katolikus közösségével való találkozásokkal. Továbbá ez a fontos misszió ökumenikus dimenziót is magában foglal, beleértve a moszkvai pátriárkátus képviselőivel való találkozót. Ez a program megerősíti a Szent Cég azon szándékát, hogy folytassa a párbeszédet a globális nemzetközi kapcsolatok egyik legnehezebb időszakában is. Gallagher érsek nem először látogat az orosz fővárosba. Legutóbb 2021. novemberében járt ott. Ennek alkalmával találkozott Mikhail Misustin akkori miniszterelnökkel, Szergej Lavrov külügyminiszterrel és Hilarion Alfaev metropolitával, a moszkvai pátriárkátus külkapcsolatokért felelős osztályának akkori vezetőjével. 2022 óta a pátriárkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályát Antoni Szevjuk metropolita vezeti, aki Hilarion metropolita utóda lett. A diplomáciai találkozók mellett a látogatás lehetőséget kínál Gallagher érseknek, hogy találkozzon a moszkvai katolikus közösséggel. Az állami kapcsolatokért felelős titkár püspökökkel és a helyi közösség képviselőivel fog találkozni, szentmisét celebrál, továbbá találkozik katolikus papokkal és szerzetesekkel. Az oroszországi katolikus egyház számbeli kisebbségben van, és földrajzilag szétszórtan él egy hatalmas területen. Területi illetékességébe tartozik a moszkvai istenszülő érseksége, valamint a Szaratovi Szent Kelemen, és a novoszibirszki színeváltozás, valamint az irkutszki Szent József egyházmegye is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk Önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az Önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a szent élektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztesse minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb

Harmadik szentitok, akit te Szent Szűza világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy Szűz Mária és Szent József megtalálják Jézust a templomban, a keresés, az öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária a rádió egy fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Ez nekem azért fontos, mert célt és küldetést ad a mindennapi életemben, hogy ez a világ elmúlik, és nem ebben a világban kell megtalálni a sikert, a dicsőséget, hanem az eljövendő világra gondolva küzdünk itt a jelen világban a lelkekért, a gonosz lelkek ellen, Istenért, a szűzanyával együtt. Minden nap, minden reggel erőt kell venni magamon, hogy miért kelek ki az ágyból. Emlékszem, ez nekem mindig egy kérdés volt, hogy mi a cél, miért kelek ma föl? Azért, hogy anyagi javakat gyűjtsek. Mi az okom arra, hogy én fölkeljek? És minden nap reggel azzal kelek föl, hogy egy napi felajánló imádságot elmondok, amiben a napom összes cselekedetét, fájdalmát, szenvedését, böjtjét, azt felajánlom Istennek a szűzanya kezén keresztül, hogy ő fordítsa a lelkek javára. És így ez erőt ad nekem a mindennapokban, hogy akkor is kitartsak, amikor semmi sem sikerül, mert ezáltal minden cselekedetem Jézus szenvedésével egyesítve erőt ad a mindennapokhoz.
1: Keserű Balázs építész gondolatait hallották.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

0: szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza százszorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is,

Drága gyermekek, édesanyai szeretettel kérlek benneteket, adjátok nekem összekulcsolt kezeteket, adjátok nekem a Szent Jónásban megtisztult szíveteket, és én fiamhoz foglak vezetni benneteket. Mert gyermekeim, egyedül fiam tudja fényével beragyogni a sötétséget, csak ő tudja szavával elvenni a szenvedést. Ezért ne féljetek velem járni, mert én fiamhoz, az üdvösséghez vezetlek benneteket. Köszönöm nektek! Kedves hallgatók, a 2025. március 18-ai üzenetet hallották, melyet Mirjana látnok kapott az éves jelenés alkalmából.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból Tibor atya köszönti önöket a mai katekézisünkben. Nagyon szép ünnep napunk volt a tegnapi nap folyamán, Szent István királyra emlékeztünk. A holnapi nap folyamán pedig, augusztus 22-én szombaton Szűz Mária királynőre emlékezünk. A mai műsorunkban a Szűz Mária mi királynőnkről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatóknak. Amikor az egyház Szűz Máriát királynőnek nevezi, egy nagyon szép és mély titkot tár elénk. Nem egy földi értelemben vett királynőről beszélünk. Mária nem hatalmat akar gyakorolni fölöttünk. Nem parancsolni akar nekünk, nem maga köré akarja gyűjteni az emberek figyelmét. Mária királysága az anyai szeretet királysága. Ő az a királynő, akinek a kezében nincs fegyver, csak összekulcsolt imádságos kéz. Nincs hatalmi trónja, hanem az emberek szívében van helye. Nem önmagára mutat, hanem mindig Krisztusra. Miért királynő Mária? A válasz elsősorban Jézus személyében található. Az angyal ezt mondta Máriának. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atya Dávid trónját, és uralmának nem lesz vége. Mária pedig ennek a királynak az édesanyja. Ezért, amikor Máriára tekintünk, nem egy önmagában álló királynői méltóságot látunk. Az ő királysága Krisztusból fakad. Azért királynő, mert ő a király édesanyja. 12. Pius pápa 1954-ben külön enciklikát szentelt Mária királynői méltóságának, és ugyanebben az évben egyetemes liturgikus ünnepet is alapított Mária királyságának a tiszteletére. Az egyház tanítása szerint ennek a méltóságnak egyik legmélyebb alapja Mária Isten anyasága. De gondoljunk csak bele, milyen különös ez a királyság. A világ királyai palotákat építenek. Mária egy egyszerű názáreti házban élt. A földi uralkodókat szolgák veszik körül. Mária maga lett szolgáló leány, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. A földi királyok, tudjuk, koronát viselnek. Mária életében azonban a legnagyobb korona a szeretet volt. És amikor eljött a Golgota, Mária nem menekült el. Ott állt a kereszt alatt. Ezért Mária királyságát csak akkor értjük meg igazán, ha megértjük az ő anyai szeretetét. Kedves hallgatók, talán érdemes feltennünk magunknak egy kérdést. Milyen királynő Mária? Nem olyan, mint a világ királynői. Mária királynői hatalma abban van, hogy szeret. Az anya nem azért erős, mert hangosan parancsol, hanem azért, mert akkor is ott marad, amikor mindenki más elmegy. Egy édesanyja sokszor éjszaka is fel kell beteg gyermekéhez. Nem kérdezi, megéri-e, nem számolgatja, hogy hányszor kellett már segítenie. Egyszerűen ott van. Mária ilyen anya. Ezért, amikor az egyház azt mondja, Mária királynőnk, akkor valójában azt is mondja, Mária édesanyánk, légy velünk. Mária királysága kereszt alatt mutatkozik meg. Talán különösnek tűnik, de Mária királynőségét nem elsősorban Betlehemben látjuk, hanem a Golgotán. Ott nincs korona, ott nincs trón, ott nincs ünneplő tömeg, ott van egy kereszt. És a kereszt alatt áll egy édesanyja. Jézus haldoklik, Mária pedig ott marad. Ez Mária egyik legnagyobb titka. Nem hagyja el azt, akit szeret. És milyen nagy szükségünk van erre nekünk is,
mert vannak az életünkben olyan órák, amikor úgy érezzük, hogy minden összeomlik. Amikor elveszítünk valakit, amikor betegség érkezik, amikor egy család széthullik, amikor egy gyermek rossz útra tér, amikor valaki egyedül marad, amikor imádkozunk, de úgy tűnik Isten hallgat. Ilyenkor jó tudni, Mária ott áll a kereszt alatt. Nem mindig veszi le rólunk a keresztet, de megtanít hordozni. Nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeket, de megváltoztathatja a szívünket. És néha éppen erre van a legnagyobb szükségünk. Mária királyságának egyik legszebb vonása, hogy közben jár értünk. Gondoljunk a kánai mennyegzőre. Az embereknek elfogyott a boruk. Mária észrevette, és ez egy nagyon fontos részlet. Mária észreveszi az ember szükségét. Nem mondja, hogy ez nem az én problémám. Oda megy Jézushoz, és egyszerűen ennyit mond, nincs több boruk. És milyen gyönyörű imádság ez, nem hosszú, nem bonyolult, nem követelőző, csak egy mondat, nincs több boruk. Mária ma is ilyen imát mondhat Jézus előtt értünk. Uram, ennek az embernek nincs már ereje. Uram, ennek az édesanyának elfogyott a reménye. Uram, ennek a családnak elfogyott a békéje. Uram, ennek az embernek elfogyott a hite. Uram, ennek a betegnek elfogyott az ereje. Uram, ennek az idős embernek elfogyott a társasága. Uram, ennek a fiatalnak nincs iránya az életben. Mária látja, Mária viszi Jézus elé. 12. Pius tanítása szerint Mária királynői méltósága együtt jár anyai közbenjárásával. Az egyház Máriát olyan anyaként szemléli, aki szeretettel hordozza az emberiség ügyét és közben jár értünk. És Mária Kánaánban nem önmagához irányítja az embereket, ez talán a legfontosabb, azt mondja, legyétek, amit mond. Kinek? Jézusnak. Tehát Mária soha nem áll Krisztus helyére, Mária mindig Krisztushoz vezet. Ezért igazán jó Mária tisztelet az, amely közelet visz Jézushoz. Ha valaki szereti Máriát, de nem akar Krisztushoz közeledni, akkor még nem értette meg Mária titkát. Tehát Mária minden mozdulatával azt mondja, ne engem nézzetek, hanem őt. Ne nálam álljatok meg, hanem menjetek Jézushoz. Tegyetek úgy, ahogy ő mondja. Mária királynői koronájának közepén ezért mindig Krisztus neve ragyog. Kedves Mária Rádió hallgatók, talán sokan azt gondolják, szép dolog Máriát királynőnek nevezni, de mit jelent ez az én hétköznapi életemben? Nagyon sokat. Azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül. Ha Mária mi királynőnk és anyánk, akkor hozzáfordulhatunk. Amikor reggel felébredünk, Mária vezess ma Jézushoz. Amikor nehéz döntés előtt állunk, Mária segíts felismerni Isten akaratát. Amikor félünk, Mária takarj be anyai oltalmaddal. Amikor betegek vagyunk, Mária könyörög értem. Amikor gyermekünkért aggódunk, Mária őrizd meg őt. Amikor meghal valaki, akit szeretünk, Mária állj mellettünk a gyászban. Amikor pedig eljön életünk utolsó órája, Mária ne hagyj egyedül. Ezért imádkozzuk olyan bizalommal, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Kedves hallgatók, feltehetjük a kérdést, miért kell nekünk egy királynő? Mert az ember ma is keres valakit, akiben bízhat. A világ tele van bizonytalansággal, sok minden változik körülöttünk, változnak az emberek, változnak a körülmények, változik a világ, de van valami, ami nem változik. Isten szeretete. És Mária ennek a szeretetnek az anyai arcát mutatja meg nekünk. Ő nem azt ígéri, hogy soha nem lesz kereszt az életünkben, hanem az, hogy nem kell egyedül vinnünk a keresztet. Nem azt ígéri, hogy soha nem fogunk sírni, hanem az, hogy a könnyeinkben sem leszünk egyedül. Nem azt ígéri, hogy minden imánkra pontosan úgy kapunk választ, ahogyan szeretnénk, hanem azt, hogy minden imánkat Jézus elé viszi. Talán ezért olyan szép a rózsafűzér, kedves hallgatók. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, mintha
Mária kezébe kapaszkodnánk. A mi atyánk és az üdvözlégy ismétlődése közben lassan megnyugszik a szív. És egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem is saját problémáink körül forog minden gondolatunk. Jézus életét szemléljük, örömét, szenvedését, halálát, feltámadását, dicsőségét, Mária pedig mellettünk van. Nem elveszi Jézustól a figyelmünket, hanem megtanít vele együtt szemlélni Krisztust. Ezért olyan erős imádság a rózsafűzér. És kedves hallgatók, engedjetek meg egy egyszerű történetét. Egy idős asszony életének nehéz időszakában minden este ugyanazt tette. Elővette a rózsafűzérét, és az ágya mellett imádkozott, és egy napon valaki megkérdezte tőle, miért imádkozod minden este ugyanazt? Az asszony elmosolyodott, mert nem mindig tudom elmondani Istennek, ami a szívemben van. És akkor mit teszel? Odaadom Máriának, és ő mit csinál vele? Az asszony egy pillanatig hallgatott, majd ezt mondta. Azt hiszem, ő tudja, hogyan kell Jézusnak odaadni. Milyen egyszerű és milyen mély gondolat. Talán nekünk is vannak olyan fájdalmaink, amelyeket már nem tudunk szavakba önteni. Ilyenkor elég. Lehet ennyi. Mária, vidd el Jézushoz. Kedves hallgatók, Mária királynőségének egyik legszebb üzenete, hogy a történetünk nem ér véget a kereszt alatt. Mária ott volt a kereszt alatt, de ott volt a feltámadás örömében is. Őt az egyház az égbe felvett anyaként szemléli, és ezért királynői méltósága összekapcsolódik Krisztus dicsőségével. 12. Pius az 1950-ben kihirdetett mennybevétel dogmáját is a királynőség összefüggésében említi. Mária Krisztussal együtt részesedik a mennyei dicsőségben. Ezért, amikor Máriára nézünk, a saját jövőnkre is nézünk. Arra emlékeztet bennünket, lehet, hogy most sírsz, de nem örökké fogsz sírni. Lehet, hogy most keresztet hordozol, de a kereszt után ott van a feltámadás. Lehet, hogy most sötétnek látod az utat, de Istennek van célja veled. Lehet, hogy most nem érted, miért történik valami, de bízhatsz abban, hogy Isten szeretete nagyobb annál, amit te most látsz. A Salve Regina, az üdvözlégy királynő imádsága talán éppen ezért olyan gyönyörű. Üdvözlégy királynő, irgalmasság anyja. Figyeljük meg, királynő, és mégis anya. Ez a kettő együtt Mária titka, nem egy távoli hideg uralkodó, hanem egy olyan királynő, aki lehajol, olyan királynő, aki meghallgat, olyan királynő, aki közben jár, olyan királynő, aki nem fárad bele abba, hogy gyermekeit Jézushoz vezesse. És ezért mondhatjuk teljes szívből, Mária királynőnk, könyörög érettünk. Amikor békére vágyunk, királynőnk, könyörög érettünk. Amikor családunkért aggódunk, könyörög érettünk. Amikor beteget hordozunk a szívünkben, könyörög érettünk, királynőnk. Amikor elvesztettünk valakit, amikor gyermekünkért imádkozunk, amikor gyenge a hitünk, amikor nem látjuk az utat, és amikor életünk egyszer elérkezik a végéhez. Mária, jó anyánk és királynőnk, állj mellettünk és vezess bennünket Jézushoz. Talán csak egyetlen mondatot vigyünk magunkkal. Mária nem elvesz tőlünk semmit, ami Krisztushoz tartozik, hanem elvezet bennünket Krisztushoz. Ő a királynő, aki nem akar uralkodni rajtunk, hanem szeretni akar bennünket. Ő az édesanyja, aki ismeri a gyermekei fájdalmát. Ő az, aki Kánaánban észrevette, hogy elfogyott a bor. Ő az, aki a kereszt alatt nem menekült el. Ő az, aki az egyház anyjaként ma is velünk imádkozik. Ezért, amikor kimondjuk, hogy Szűz Mária királynőnk, valójában azt is mondjuk, Mária vezet haza szívünket Jézushoz. Mária királynőnk és édesanyánk, fogd meg a kezünket, vigyél bennünket Jézushoz. Őrizd családjainkat, erősítsd a gyengéket, vigasztald a szomorúakat, bátorítsd a csükkedőket, könyörögj a betegekért és a haldoklókért. És amikor életünk útjának végére érünk, vezess bennünket fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Kedves hallgatók, egy rövid dal után
folytatjuk tovább a katekézi sorozatunkat, és a mai katekézis témáját a Szűzanya világkirálynője témával. Maradjanak továbbra is velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat, maradt még szűk 7-8 percünk. Folytatnám tovább a katekézisünket, és említettem, hogy Mária király koronája a keresztből születik. Mária számára azonban a legnagyobb korona az a szeretet volt, amellyel végigjárt a fia útját. Mária számára azonban a legnagyobb korona, ahogy mondottam, ahogyan végigjárt a fia útját, mit lehet ez alatt érteni, hogy Betlehemben ott van a jászol mellett, Názáretben ott van a mindennapok csendjében, Kánaánban ott van a mennyegzőn, a Golgotán ott van a kereszt alatt, a feltámadás után ott van az apostolok között, és végül ott van a mennyei dicsőségben. Mária egész élete egyetlen nagy igen Istennek. Ezért királynő. Nem azért, mert magasra emelkedett az emberek fölé, hanem mert a legmélyebben hajolt meg Isten akarata előtt. Ez Mária egyik legnagyobb titka. Aki Isten előtt igazán alázatos, azt Isten felemeli. Mária magnifikátja ezt mondja, nagyot tett velem a hatalmas. Mária nem önmagát dicsőíti, nem azt mondja, nézzétek, milyen nagy vagyok, hanem nagyot tett velem az Isten. Ez az igazi keresztény nagyság. Mária tehát nem Krisztus helyett királynő, és ezt nagyon fontos megértenünk. Mária nem Krisztussal egyenrangú királyné. Az egyház hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen király, az egyetlen üdvözítő. Tehát Mária minden méltóságát Jézustól kapja. 12. Pius pápa át Céli Reginám kezdetű enciklikájában világosan kifejti, hogy Mária királynősége elsősorban Isten anyaságából fakad. Továbbá abból a különleges kapcsolatból, amellyel Isten az üdvösség művében fiához kapcsolta őt. Ezért, amikor Máriát magasztaljuk, tulajdonképpen Isten kegyelmét magasztaljuk benne. Mária olyan, mint a hold. A holdnak nincs saját fénye, a nap fényét tükrözi, és Mária is ilyen. Ha Mária ragyog, azért ragyog, mert Krisztus fénye átragyog rajta. Ezért nem kell félnünk attól, hogyha nagyon szeretjük Máriát, akkor kevesebb szeretetet adunk Jézusnak. Éppen ellenkezőleg, aki igazán szereti Máriát, az előbb-utóbb egyre jobban fogja szeretni Jézust. Mert Mária mindig ezt mondja, tegyetek meg mindent, amit mond. Szűzanya, Mária anyai szívével hordoz bennünket. Nem vagyunk számára számok, nem vagyunk statisztikai adatok, nem vagyunk egy tömeg részei, gyermekei vagyunk. És gondoljunk bele, a világon milliók imádkoznak hozzá, milliók mondják üdvözlégy Mária, és mégis minden emberrel kapcsolatban van, és ez számunkra felfoghatatlan, de Isten szeretete is ilyen. Isten számára nincs túl sok ember, nincs olyan, hogy már túl sokan imádkoznak, nem hallom ezt az egy embert, nem. Isten minden gyermekét ismeri. És Mária is úgy áll előttünk, mint az anya, aki minden gyermekéért közben jár. Kedves Mária Rádió hallgatók, Mária a családok királynője is. Sok családban vannak kimondatlan sebek. Valaki elvesztette hitét, valaki beteg, valaki özvegyen maradt, valaki gyermeke miatt sír, és talán egy édesanyja vagy édesapa már nem tudja, mit tegyen. És ilyenkor mondhatjuk, Mária, te ismered az én családomat, légy a mi családunk királynője. Nem azt kérjük, hogy Mária helyettünk oldjon meg mindent, hanem azt kérjük, hogy vezesse családunkat Jézushoz. Ahol Jézus jelen van, ott van újrakezdés. Ahol Jézus jelen van, ott van bocsánat. Ahol Jézus jelen van, ott van gyógyulás. Ahol Jézus jelen van, ott még a széthullott dolgokból is lehet új élet. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkben, de még egy utolsó gondolat. Mária olyan, mint egy égi útjelző tábla. Azt mondja, ne állj meg itt, van tovább, a cél Krisztus, az otthonod, az atyaháza. És egy mondat, amit vigyünk magunkkal. Mária királynői, királynősége
nem azt jelenti, hogy fölöttünk akar uralkodni, hanem azt, hogy anyai szeretetével Krisztushoz akar vezetni. És amikor ma esetleg letérdez imádkozni, mondd lassan, Mária királynőnk, légy királynője a szívemnek, a családomnak, a gyerekeimnek. Légy királynője azoknak, akik elvesztették a reményt, akik távol kerültek Istentől. Légy királynője az egyháznak, légy királynője a békének. És amikor eljön majd életünk utolsó órája, ne engedd el a kezünket, vigyél bennünket fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen. Libor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Kalazanci Szent József, áldozópap, piarista, rendalapító. Kalazanci Szent József 1556-ban született Észak-Spanyolországban. Már iskolás korában a kis szentnek nevezték. Atya tanítatta és a Valenciai Egyetemre küldte. Itt az egyik unokahúga beleszeretett és addig üldözte, amíg József el nem hagyta Valenciát és át nem ment az Alcalai Egyetemre. 1583-ban szentelték pappá. Püspöke annyira elégedett volt a munkájával, hogy kinevezte általános helynökévé. Úgy tűnt, hogy József pályája zavartalanul ível fölfelé, ő azonban a szíve mélyén érezte, hogy Isten másra hívta, nem az egyház kormányzati pályán való állandó emelkedésre. Ezért 1592-ben lemondott állásáról, atyától örökölt tekintélyes vagyonát eladta, árát szétosztotta a szegények között, majd elköltözött Rómába. Ahol csak tudott, segített a szegényeken és a betegeken. Az 1595-ös évi járvány idején Lelisszi Szent Kamillái, akihez bensőséges barátság fűzte, fáradtságot nem kímélve enyhítették a nyomorúságot. Hamarosan felfigyelt rá, milyen sok gyermek csavarog otthontalanul és magára hagyottan Róma utcáin. Szemmel láthatóan senki nem törődött velük. József ezért belépett egy hitoktató egyesületbe, amelynek tagjai vasárnaponként és ünnepeken katekézist tartottak gyermekeknek és felnőtteknek, de hamarosan be kellett látnia, hogy a gyermekek alapvető problémáját ez nem oldja meg. Az iskolázás akkoriban elég költséges volt. Józsefet pedig egyre inkább az a kérdés foglalkoztatta, hogyan lehetne ezeket a szegény gyermekeket rendszeres, mindennapos iskolázáshoz segíteni. Először a római plébánosokhoz fordult és kérte, engedjék meg, hogy ezek a szegények is járhassanak a plébániai iskolákba. A plébánosok nem zárkóztak el, csak azt kérték, hogy ennek fejében a város emelje meg az iskolák számára nyújtott támogatás összegét. Ezt pedig a városi tanács, a szenátus elutasította. Ekkor József a szerzeteseknél zörgetett tervével. Előbb a jezsuitákat, majd a domonkosokat kereste fel, de mindkét rend azt a választ adta, hogy már túl vannak terhelve meglévő feladataikkal is, egy ilyen újabb vállalkozásban nem tudnak érdemleges segítséget nyújtani. József ekkor belátta, hogy más választás nincs, neki magának kell megpróbálni a megoldást találni. A Szent Dorottya templom plébánosa rendelkezésére bocsátott két termet, és megígérte, hogy maga is segíteni fog a tanításban. További két pappal, tehát négy tanerővel 1597. novemberében megnyílt a szegény gyermekek ingyenes iskolája, a Scuola Pia. További két év alatt a növendékek száma 700-ra nőtt, ezért 1602-ben a termek számát ismét növelniük kellett. Mikor az iskola udvarán harangtornyot állítottak és feltették a harangot, József leesett a létráról és eltörött a lába. A törés rosszul forrt össze, ennek következtében haláláig fájt a lába és sántított. De a testi fájdalom semmi sem volt ahhoz képest, amit lélekben kellett elszenvednie élete második felében. 8. Kelemen pápa rendszeresen fedezte az iskola kiadásainak egy részét, közben pedig annyira terjedt iskolájuk jó híre, hogy módos családok is kezdték oda járatni a fiaikat. Emiatt más iskolák vezetői féltékenyé lettek, irigykedni kezdtek a piaristákra. Az intézetet megrágalmazták a pápánál, aki váratlanul két bíborost küldött ki ellenőrzésre. A vádak alaptalansága hamarosan kiderült, és az eredmény épp az ellenkezője lett, mint szerették volna a rágalmazók. A pápa személyes oltalmáról biztosította az intézetet. Néhány évvel később az eset ugyanúgy megismétlődött 5. Pál pápával, de akkor az eredmény úgy módosult, hogy a pápa megkettőzte az évi támogatás összegét. Nem sokkal később Rómán kívül is egymás után nyíltak a piarista iskolák nem csak Itáliában, hanem Európa más országaiban is. Miként József előre megjövendölte, az intézményt 8 évvel a halála után ismét szerzetes rendrangjára emelték.
Ezt követően egy nő, Olimpia, a pápa egyik rokona, mindenkivel szövetkezett a piaristák ellen, és sikerült is elérnie rokonánál, a pápánál, hogy feloszlassa a rendet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Jézus mondja, ez a világ híd. Menj át rajta, de ne építs magadnak ott házat. Tartja egy apokrif mondás.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

0: kedves ünneplő hívek, ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem, ha legyedül marad, ha azonban elhal sok termést hoz. Hogy nem búzaszemről van szó, hanem az emberről, világossá teszi az Úr, amikor így folytatja, aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Testvérek, legtöbbször három dolgot kell megfontolni, amikor az evangéliumot hallgatjuk. Ki mondja ezt, kiknek mondja, és mit mond? Ki mondja ezt? Jézus, az élő Isten fia. Testvérek, amikor azt olvassuk az evangéliumban Szent Jánosnál, hogy az ige testvérőn és közöttünk lakozik, akkor nyilván el kell itt felejteni az ige főnév melléknév, nem erről van szó. Az ige itt azt jelenti, hogy az üzenet. Tehát amit Isten akar üzenni az embernek, az testé lett. Tehát az első üzenet maga a názáreti Jézus. Az, hogy kicsoda ő. Ez a kereszténységnek a gyöngesége vagy az ereje. Abba a pillanatban, hogy az Úr Jézus én csak egy tanítónak tartom, vagy egy prófétának, vagy egy vallás alapítónak. Nem vagyok keresztény. Maga az üzenet akkor lett nyilvánvaló, amikor harmadnapra föltámadt, de nem úgy, mint Lázár és a többiek nem jött vissza, hanem új dicsőséges teste lett. De most ezt a zsidók nem találják ki. Ez kitalálhatatlan. A Mesiás örökké él, tehát ha Jézus meghalt, akkor nem volt a Mesiás. Tehát valaminek közbe kellett jönni. Súlyos értelmi érveink vannak amellett, hogy kicsoda a názáreti. De persze elfogadni az kegyelem is, mert akkor meg kellene változtatni az életünket. De ez a 11 apostol, több mint 500 testvér 40 napon át kommunikált Jézussal, aki néha engedte látni az ő dicsőséges testét, tehát a testnek lesz egy új formája, ami más kapcsolatban van ezzel a világgal. És akkor történt, hogy egy zsidó, Tamás apostol, azt tette, ami a legnagyobb káromkodás lenne egy zsidó ember életébe, ha nem lenne igaz, leborult Jézus elé, és azt mondta, én Uram, én Istenem. Most ismerték fel, hogy Isten három valaki, Atya, Fiú és Szentlélek. És a Fiú Isten érettünk emberré lett. Testvérek, ez a Jézus az, aki szól. Tehát ki mondja azt, amit itt mond, hogy aki szereti életét, az el fogja veszíteni. Jézus az élő Isten fia. Ezért, kedves testvérek, kiknek mondja? A korabeli zsidóknak? Vagy az ő híveinek? A keresztényeknek? Nem. Ha Jézus valóban az, akinek magát mondotta, akkor minden embernek szól. Akkor minden embernek szól. És ő maga az első üzenet. Ezért a katolikus egyház kezdetben, hát nem is volt könnyű oktatás, nem osztogatta a Bibliát. Mert azt össze-vissza lehet magyarázni. Hanem előbb le kellett tenni a hitvallás, hogy a názáreti Jézus Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény az ő személye, az ő énje, az az örökké való Isten mélységeiben jött. Ahogy mondja, én felülről vagyok, ti alulról valók vagytok. Testvérek, ez a kereszténység, ami ez alatt van, annak vége. Ezért esik most nyugaton össze az egyház, nem baj. Kell, hogy ezt felség. Ha nem tudjuk, hogy kicsoda ő, de ha tudjuk, akkor amit mond, Az első üzenet, ő maga, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát odaadta értünk, tehát emberré lett az Isten, ami szinte elfogadhatatlan szeretet. Ez az üzenet. Ezért szokjátok meg a szemlélődő imádságot. A gyerekeket már rá lehet nevelni, elviszik őket Betlehembe. És a kicsi Jézus, az az Isten fia. És nézem őt, ahogy Názáretben növekedik. Kicsoda az, aki ott futkos és játszik a rokon gyerekekkel, testvérek. Ki az a 12 éves kisgyerek? Már nem olyan, mint nálunk a 12 éves idősebb. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem, és Mária megdöbben. Nem azon, hogy egy vallású gyerek szeret a templomban, hanem mi az, hogy abba, hogy apukának nevezi az Istent. De lement velük, és engedelmesod Názáretbe, és testvérek, nézni azt az életet. Ő maga az a búzaszem, aki bevetette magát a földbe, az azt jelenti, hogy vállal egy vidéki életet, nem a fővárosba. Nem doktorátussal rendelkező szülei vannak, de olyan anyja van, mint Mária. És olyan férfira bízta az Atya Isten, mint József. És ha látnánk a Názáret életet, minden nap ugyanazt eszik. Alig van változatosság. Egy váltás ruha. 30 év. És amikor azt mondja, fiam, szedd össze a szerszámokat, megyünk a szomszéd faluba, ott van munkánk, mert munkanélküliség volt. És ki az, aki megy József után, a 25 éves Jehoshua, Jézus, kicsoda ez? Könnyes szemmel csókolom meg még a lába nyomát is. És amikor elindul hirdetni az evangéliumot. Igen, ezért nem a korabeli zsidóknak szól. Nem csak nekünk szól, amit mond, hanem mindenkinek. És mit mond? Ha a búzaszem földbe nem kerül el, nem hal, nem hoz termést. Igen, a búzaszemben élet van, de csak akkor indul be ez az élet csira, ha a földbe kerül. Ez egy hasonlat. Azért, amikor mi hasonlatot mondunk, az gyöngébb dolog, mint mikor az Isten fia talál egy hasonlatot. Hát így születnek az új nevek. Azt mondjuk, hogy űrhajó. Hát nem is hajó. És nem is siklik a vízen, de hát hasonlít. Lehet vele siklani, nem a vízem levegőben, de akkor űrhajó. Olyan, mint egy hajó. Na most Jézus, amikor azt mondja, hogy az emberi élet, az ember olyan, mint egy búzaszem, akkor nagyon mély dolgokat nyilatkoztat ki az emberről. Mit jelent az, hogy az emberben élet van, mint a búzamagban? Vannak az életnek külső burkai. Ilyen például a biológikumunk. Azt is megszentelte az Úr, mert ő ember lett. Lakodalomba is örült, hogy finom ételeket eltett, és tudott böjtölni is. A biológiai életünk az is szent, de miért? Mert van egy mélyebb réteg, van egy pszichológiai életünk, érzelmek, csodálkozás, félelem, boldogságérzet. Ma ezt nagyon kutatják, és itt sajnos az európai ember megáll. Mindezek mögött, testvérek, ott van valaki a személy. Testvérek, ez biztos. Mutasd meg, hogy hol van benned az én. De az biztos, hogy van. Ez a kereszténység alapja. Egyébként a keresztény krisztológiai, Jézusról szóló ókori vitákban kristályosodott ki, hogy mit jelent személynek lenni. India ma se ismeri. Lassan fejlődik ám az emberiség. Ma az egyház ellensége is beszélnek személyiség, jogokról, stb. Az egyszerűen, ahogy Kant, ez a filozófus mondja, az a krisztológiai vitákban kellett meghatározni, hogy kicsoda ez a názáreti. Az énje, a személye, az a második isteni személy. a természete, emberi természete tulajdonságai vannak, és isteni tulajdonságai. És íme Európa a kereszténységtől kapta azt, amivel most visszaél, hogy személyiség, személyiség jogok, szinte az Istennel szemben. Testvérek, a kereszténység alapja olyan, amiben nem hinni kell, hanem tudni. Ha valaki ezt nem tudja, akkor mire épül az egész kereszténység? Jézus erről beszél. Az állatban is van élet. A növényben is. Az állatban már ott van egyfajta pszichológiai élet. De nincs ott valaki. Nincs. A központi idegrendszer és az agy mögött ott van valaki. Ez a valaki. Ez a legmélyebb élet. Az énnek az élete. Na most testvérek, az Úr Jézus erről beszél. A mai ember sajnos nem ismeri. Sőt, egy olyan torz civilizációban élünk, hogy csak az az élet, hogy egyél, igyál, kábítsd el magadat, paráznál, hogy gyönyörök, stb. Bocsánat. Isten találta ki az ízlelő bimbónkat, és ő szentelte meg a nemiséget, a szentséges dolog. De ebbe él. Ez az élete, mint egy kis állat. Vagy a pszichológiába, hogy őt mit érez. Most boldognak érzem magam, nem. Egyszerűen ez lesz majd neki az életének központja. 2 éven belül megunja a feleségét, illetve előjön az, hogy hát most nem érezzük olyan jó magunkat. Ja, akkor lecserélem. Ez nem élet, ez még mindig állati élet. A személy a valaki, az másik valakivel van kapcsolatban. Ezért Isten 3 személy. Ezt nem találtuk volna ki, de nem lehet másképp. Csak a kereszténységnek van igaza. Mert ha úgy képzeljük el, hogy egy Isten az egy személy, akkor hadd mondjam ki, és mindenütt terjesztem, hogy az az isteni pokol. Egyedül lenni egy örökké valóságba. Tehát amikor Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, én és az Atya egy vagyunk, és küldöm a Szent Lelket meg ő is. Egy isteni természet, egy örökké valóság, egy minden hatóság van, egy végtelen tudás, de 3 valaki birtokolja. Mert hogyha egy személy lenne az Isten, akkor nem lenne személy. Akkor valami lenne, sors. A valami pedig ez alattam van, a szemüveg tartó ez valami. Meg a kutya, macska az valami. A világ mindenség valami. Mind alattam van mélyen. Én valaki vagyok, tudok magamról. Tehát az Úr Jézus erről beszél, hogy az emberi mag, az emberben van mélyen egy személyes élet. Ő ezért jött. És ez a személy, ez nincsen Isten nélkül. Mert amikor megfogantunk anyánk méhében, akkor Isten megteremtette azt a valakit. Az nem az apámból és anyámból van. Az szabad. Ezért szentségesek a fogantatások. Most itt megy a háború. Isten a semmiből előhívja azt a valakit. Tehát ahogy megtörtént a fogantatás, abban a pillanatban azt a pici kis biológikumot Isten azt akarja, azt mondja neki, te! És ott megjelenik az én. Csak azért, mert ő akarja. Ez a teremtés. Ez az emberi búzaszennek a legbensőbb élete. Isten nélkül élni annyi, mint halottnak lenni, dögböttnek lenni. Ez nem vallási kérdés. Honnét való az én énem? Apám és anyám meghalnak. És akik szeretnek, mind meghalnak. De Isten él. Ez az alapvető. Igen ám, de az Isten 3 személy. Tehát a képére teremtett minket, akkor nem csak vele való kapcsolatra teremtett, hanem az, hogy mi is olyan kapcsolatban legyünk egymással, ahogy ő van a Szent Háromságon belül. Ezt hozta nekünk Jézus. Most már akkor tudjuk, hogy mi a magba a hasonlat, az a valaki. ez az emberi életcsíra. És mi az, hogy a földbe hull? A földbe hullás az olyan körülmény, amikor elkezd bomlani az ember, de tulajdonképpen akkor csirázik. Csodálatos. Úgyhogy az a kis mag, az kétségbe is esetne, jaj, de hideg van itt a földben, mi lesz velem? A külső burkok hámlanak le rólam. Én el fogok pusztulni, és egyszer csak megmozdul valami benne, és csirázik a mag. Ez az odaadott élet. A szent és egynegyű házasság. A kemény celibátusba, szüzességbe vállolt agyaság, papság, az örökfogadalmas szerzetesség, az olyan magányos élet a világban, aki mindig csak a szüleit, nagyszüleit gondozta, hogy nem ért rá férhez menni, meg másokért élő ember, és ilyen a keresztény remete. Nem az emberektől futott, hanem az emberekért ment oda imádkozni. Ez a földbe hullás, testvérek. És ettől rémül meg Európa. Pedig, ha nem adom oda az életemet, de úgy, hogy, mint ahogyan az Atyafiú Szentlélek, véglegesen erőt kapok Jézustól, és én is minden emberi kapcsolat, örök kapcsolat, a barátság is, ami fölbomlik, az nem is volt kapcsolat. Az egy hazugság volt. A szeretetben örökké valóság van. Ezért mondja a gyerek, hogy apa meg anya nem halhat meg. Nincs haláltudata. Mert örökké fognak szeretni. És igaza van. A halálban nem a haláltól félünk, hanem ami mögötte van, a szeretet megszakadásától. És Jézus biztosít, hogy nem szakad meg a szeretet. És testvérek, pontosan most az emberiség egy olyan korszakba élt, hogy ettől retteg. Úgy éli meg a házasságot, hogy feladja a legénységet meg a lányságát. Most akkor többi férfi meg a nő, az így nem létezik. Vége. De ha ezt nem teszi meg, hanem váltogatja a nőket meg a férfiakat, akkor olyan lesz, mint az a buzasz, amely nem esett a földbe, vagyis el fog száradni. Belül rohad. Kívül ki vannak kelve, fenve, egy zártojás az egész. Amikor összetörik az élet a halál pillanatában, kijön a büdösség, hogy ez az élete semmit se ért. Amikor viszont összetörik az élete egy szentpapnak, egy nagymamának, egy nagypapának, kiárad a kenet. Istenem, micsoda életet adott nekünk. Ha a burzaszem egymagába marad, el fog száradni. Egy darabig még élvezi azt, hogy maga körül forog. Hogy nem kell neki, hogy a külső burkok úgy kezdenek lebomlani. De a testvérek, ha igazán belement abba az élet, ha igazán beleesett a földbe, és akar benne lenni. Belement egy kapcsolatba az Isten miatt, tehát nem kell félni, hogy baj lesz, mert Jézus biztosított, hogy nekünk örök életet adott, vele vagyunk kapcsolatba, tehát utánozhatjuk, mert a halál előtt mondta ám ezt, amikor a haláláról beszélt önmagáról, hogy a búzaszem a földben nem esik, nem hoz termést. Testvérek, ez egy örvendetes dolog. Melyik házas, melyik fiatal pár ment szomorúan az oltárhoz? Hát azt nem is szabad odaengedni, mert nem is érvényes a házasságuk. Miről mondott le egy fiatal ember, aki igazán szerelmes? Senkiről. Testvérek, az a boldog pillanat, amikor beléphettem a kolostorba. Most van ott nálunk egy fiatal ember, örök fogadalmat tenni készül, a Jeromos testvér, 30 napos lelki gyakorlattal. Azt mondja, sose feleltem azt, amikor fölölthettem a szerzetesi ruhát, mintha az égbe lettünk volna, mert ez a hivatásunk, nekünk ott kell a földbe hullani. És az a lány, aki jön az esküvőre, hát miről mond le, ne ámítsuk magad semmiről. Boldogan hullik be. a földbe. Persze. Aztán majd erről is, meg arról is le kell mondani. Nem szingli élet. Össze kell csiszolódni. Mennyire más világ az a férfi, meg az a nő. De éppen ez a szép, hogy abszolút más. És mégis egymásnak van rendelve. És a rokonságot is összecsiszolják. Mert különböző gondolkodásúak. Milyen csodálatos ez. Közben észes testvérek, beszéltem a húgommal egyszer, hogy milyen szüleink voltak nekünk, testvérek. Mindig értünk, éltek. Hát olyan se volt, hogy nyaralás. Ilyen nincs. Mi nélkülünk. Elmentek egy bucsújárásról, vegytek minket. Ők soha nem ették meg a kacsamáját, mert ezt ugye nem szeretik, azt a gyerek szereti. Mindig, mindenről levoltak, testvérek, de boldogan. Ezek boldog emberek. Érted ezt, testvér? Érted? Mert azért vagy itt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallhatták.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Legutóbb a fáradtság és a pihenés témában időztünk el. Egy paptestvér írja a paptestvérének a tanácsokat. Idős paptestvér a fiatalabb paptestvérnek, hogyan kell figyelni önmagunkra a kiégés, a fáradtság, a leterheltség, a nehézségek, a válságok utáni fejezetben vagyunk a fáradtság és pihenés. Egy anekdótát mondott el Szent II. János Pál pápával kapcsolatban, amikor a pápa egy papnak mondta, hogy ha a pápa nem fáradt, akkor bizony nem végzi el a feladatát, amit egy pápának el kell végeznie. Normális dolog, hogy fáradtak vagyunk, a munkánknak az eredménye, ha nem teszünk semmit is elfáradunk, szoktam mondani az egyik ismerősöm, hogy elég az ember üljön egész nap, és úgyis fáradt lesz. És akkor itt a felismeréseket, a hangsúlyokat szeretném egy kicsit a paptestvérem könyve által, az öröm súlya papnak lenni napjainkban, című könyve által elültetni, vagy elmélyíteni a kedves hívekben is, hogy mi az, amire figyelhetünk. Két dolgot különböztet meg, van nyugalom, és van pihenés. A mindennapokban szokásos lazítás nem egyenlő a vakációs kikapcsolódással. Mindenkinek magának kell megtalálnia a saját ritmusát, módszereit, és a neki megfelelő helyet ehhez. Néhányan például teljesen kipihenik magukat családi körben. Másokat viszont a rokonság inkább lefáraszt, és feszültséget gerjeszt bennük. Engedd meg, hogy két dolgot most újra elmondjak neked. Mindenek előtt kerüld el a fölösleges fáradozásokat, amennyire csak tudod. Tartózkodj minden világias csevelytől, a haszontalan összejövetelektől, és az idő fecsérlésének egyéb formáitól. Nem merném mondani, hogy én sosem vesztegettem az időmet, de azt azért megtanultam, hogy pihenésül ügyén általában könnyebben menekülünk olyan szórakozásokba, amelyek csak még nagyobb fáradtsághoz vezetnek. Mi több, nem csak testi fáradtsághoz, a szellemi vagy érzelmi fáradtság néha kimondottan rosszabb. Ne is beszéljünk aztán a lélek fáradalmairól. Közéig tartoznak a társas vacsorák, amelyek ugyanolyan értelmetlenek, mint szükségtelenek. Az interneten lógás látszat pihenése. Olyan olvasmányok, amelyekből nem tanulunk semmit, de igazából nem is lazítanak el. Mindannyian ismerjük ezeket a veszélyes helyzeteket, amelyek csak legyengítenek a kikapcsolódás ürügyén. Tévézés, vagy különféle kikapcsolódási manőverek, mindaz, ami nem kikapcsol, hanem inkább csak legyengít, lefáraszt bennünket. Lassanként persze mind megtanuljuk, hogy mi az, ami igazán pihentető számunkra. Nagyon tetszett egy paptestvéremnél vendégeskedtem, és egy harmadik paptestvér, egy másik paptestvér jött el hozzá látogatóba, hogy elkérje tőle a filiájának a kulcsát, hogy elmenjen egy olyan plébániára, ahol nincsen emberi mozgás, ahol tud lelki gyakorlatozni, ahol tud imádkozni, elcsendesedni. És ez nem egy luxus plébánia vagy luxus szálloda volt, egy egyszerű kis szoba. Egy igazi puritán visszafogott lehetőség arra, hogy az ember egy-két napot Istennel töltsön. Mai világunkban szükségesek az ilyen kikapcsolódások. Elmenni egy helyre, ahol csak magammal vagyok. Néha még a családból is ki kell szakadni, ilyen szinten, hogy most csak egyedül legyek, hogy most csak egyedül tudjak lenni. Vagy akár feleségestől elmenne a gyerekeket rábízni a nagyszülőkre is, akkor elmegyek, hogy a feleségemmel olyan rég nem tudtam együtt lenni, beszélgetni, lelkileg együtt lenni. És akkor ezekre megtalálni a helyzeteket, alkalmakat. Sokszor viccesen mondom a családoknak, hogy hát vigyük be a papbácsihoz a gyerekeket, és mondjuk meg, hogy 5 órát vigyázzon rá a papbácsiát, maga mondta, hogy vállaljuk a gyerekeket. De bármilyen alkalmat ki kell használni arra, hogy
hogy tudjunk lelkileg visszatöltekezni. Van, aki a családos programban tud visszatölteni, hogy elviszi a gyerekeit egy olyan helyre, ahol gombázhatnak, játszhatnak, egymással lehetnek, nincs telefonjel, örvendezhetnek egymásnak, sikoltanak, labdáznak, valami, ami kikapcsol. És ez ne olyan legyen, ami lefáraszt. Például a televízió, vagy az internet, hogy látszólag pihenünk csak, az agyunkat leterheljük, vagy azt se tudjuk, hogy mit olvastunk, mit láttunk, nem igazán töltöttünk lelkileg. Tehát a pihenés egyben legyen a lelki töltődésnek is a forrása. Kedves testvérek, ne csak lógjunk, ne csak látszat pihenéseket, látszat olvasmányokat, vagy látszólag lazító dolgokat gyakoroljunk, hanem kikapcsolódás ürügyén olyan dolgokat praktizáljunk, gyakoroljunk, amik többé tesznek minket, lassan feltöltenek. Például nálam ilyen a családlátogatás. Egy órát beszélgetünk látszólag semmiségekről. Aztán elköszönök a családtól, hogy ne legyek a terhükre, kikísérünk papbács, és odalent még egy órát az éjszakai hidegbe beszélgetünk. És kacagják, hogy hát így odafent is beszélgethettünk volna. Hogy az a pillanatnak az őrzése, vagy annak a személynek a jelenléte, aki feltölt bennünket, akinek fontosak vagyunk, hogy mennyire fontos. Egyik gyermek mondta, hogy hát mit tudsz te a szomszédbácsival beszélgetni annyit, hogy örökké ott vagy, és azt mondja, nem mindig beszélgetünk. Hát hogy nem beszélgettek? Valamikor csak odaülök az ölébe, ő néz engem, és én nézem őt. Hallgatunk, csendben vagyunk. Örülünk egymásnak. És kedves testvérek, ezek a feltöltő pillanatok. Sokszor így a szentmise alatt is érzem, hogy ránézek egy szeretett személyre, és így töltődök fel. Hogy erőt kapok az ő magatartásából, hogy örvendezik a szentmisén. Mindenki ugyan szomorús, ő pedig vidám. Örvend, hogy ott lehet a jó Istennel, vagy valami szép zenét dúdolgat magába, de hogy valahogy másképp viselkedik, mint a többi híven. Nem mindig ő sem, van, amikor elesett, szomorú, de hogy vannak ilyen pillanatok, amikor feltöltődök. Egy gyermek, amikor szépen viselkedik a templomomba, tudom, hogy mennyire szétszórt, vagy mit tudom, de akkor azon a szentmisén olyan ügyes. És ezek töltenek fel. Mindig megköszönöm, hogyha van ilyen pillanat, hogy a híveim erőt adnak nekem. Folytatom a könyv olvasását, ami a szünidőt illeti, megbizonyosodtam róla, írja Père François Potez atya. Igazából akkor kapcsolódunk ki rendesen, ha ugyanazon a helyen minimum 2 hetet töltünk el. Egy hét kell a lelassuláshoz, a másik pedig a valódi pihenéshez. Olyan sok vakáció van, amelyek egyáltalán nem töltenek fel, mert túl sok mindent akarunk csinálni, kihasználva az alkalmat, hogy meglátogassunk egy csomó barátot, megnézzünk ezt-azt. Tudod, hányszor kell erősödnöm, tartsd be a szabályt. De immár te is rendelkezel annyi tapasztalattal, hogy annak lelkes támogatója légy. Következő levelemben még vissza fogok térni arra, hogyan találjuk meg a szexualitás egyensúlyát a papi nőtlenségben. Most azonban szeretnélek ismét biztosítani téged mély és hűséges barátságomról. Az Úr áldjon és őrizzen mindörökké. Egy következő fejezethez érünk a könyvben, a pap, mint jegyes. Kedves Benoit, írja Père François Potez az ő Benoit pap testvérének. Legutóbbi levelemben férfi és nő harmóniájáról írtam, és említettem, mennyire szükséges, hogy a pap megtalálja örömét, büszkeségét és kiteljesedését saját férfi mi voltában. Aztán még hozzátettem, hogy mindennek Krisztus példájára kell megvalósulnia, aki az igazi vőlegény, az atya képmása és a jó pásztor. Most megpróbálok egy kicsit konkrétabb lenni, miután néhány általános megállapítást teszek a férfiról. A férfit alapvetően meghatározza a férfiassága.
két szempontból is. Egyrészt az ajándékozás és az egyesülés principiumaként, mint vőlegényt. Másrészt pedig a termékenység principiumaként, mint apát. Hogyan éljük meg ezeket a papi nőtlenségben? Ma a két dimenzió közül az elsőről szeretnék neked írni, a papról, mint vőlegényről. És persze az erényről, ami hozzátársul a tisztaságról. Az egyháznak átadva. Azzal, hogy azt mondjuk a férfi principium, nem állítjuk, hogy uralkodónak kell lennie. Még kevésbé főnöknek. A pap, mint idézőjeles nagyfőnök, micsoda borzadály. Principiumnak lenni azt sem jelenti, hogy valaki magasabb rendű. Nincs szó sem az engedelmességről, sem egyenlőtlenségről. Amikor az embereket ABC rendben soroljuk fel, akkor nem feltétlenül az első a legjobb. Ugyanez érvényes a születési idő vagy magasság szerinti sorrendre. A Szent Háromságon belül sincs egyenlőtlenség az isteni személyek között. Én és az Atya egy vagyunk. És mégis az Atya nagyobb nálam, mondja Jézus, mert az Atya a principium. Amikor azt mondjuk, hogy a férfi az ajándékozás és az egyesülés principiuma, azt jelenti, hogy ő a kezdeményező ebben a rendben. A férfi az, aki radikálisan átadja magát. Teljesen felajánlja életét annak, akit szeret, férfiassága pedig az önátadásban nyilvánul meg. Nem a dicsőségért, hanem magáért az ajándékozás gesztusáért. A házastársi kapcsolatban a hitvesnek való önátadásról és a vele való egyesülésről van szó, a pap ugyanakkor az egyháznak adja magát, házastársként egyé válva vele. Ha a férfiasságból táplálkozik az ajándékozás szándéka, a nőiesség az, amely láthatóvá teszi. Amint az ige, az Atya ragyogása, amint Krisztus megmutatja és nyilvánvalóvá teszi az Atya szeretetének végtelen ragyogását, úgy az egyház is kinyilvánítja és tükrözi vőlegényének, Krisztusnak az ajándékát. Krisztus teljesen, idézőjelesen, mindvégig odaadja magát az egész egyháznak, amely Mária alakjában van jelen a kereszt lábánál. Az egyház, mint mennyasszony, hitével válaszol az élet ajándékára, szépségével kinyilvánítja annak kimondhatatlan nagyságát. Nagy titok ez. Én Krisztusra is az egyházra vonatkoztatom, mondja Szent Pál, éppen akkor, amikor a házasságot hozza fő analógiaként. Ahogy az igaz atyáról beszél, úgy az egyház is a vőlegényről tanúskodik. A nőiesség jeleníti meg a férfiasságot. Természetesen, te pontosan tudod a választ, de jó alkalom ez most arra, hogy szóba hozzuk a gyakran sok helyen felmerülő kérdést, miért nincs női papság. Ha a hatalom szemszögéből nézzük, akkor bizony megakadunk. Hát tényleg, a nők miért nem? Nincs semmi oka, nincs értelme, hogy a férfiak számára foglaljuk le a papságot. Ha viszont úgy fogjuk fel, mint szolgálatot, az ajándékozás képességét, annak gesztusát, nos akkor megértjük, hogy éppen ez a férfi hivatása és küldetése. Férfi a férfias férfié. Ezért férfi Krisztus. Mária pedig, idézőjelesen, a nő, aki az egész egyházat képviseli a Kálvárián. A pap, mint főlegény, odaszánja magát az egyháznak, és nem csak áldozatként, azaz nem csak az önátadásban, a buzgalomban vagy az apostoli tevékenységben. Másképpen szólva, a pap nem azzal teljesíti hivatását, ha jól tele van írva az előjegyzési naptára. Mint vőlegény adja oda magát, ami azt jelenti, hogy elsősorban az egyházat szereti. Nem hatalmat gyakorol, hiszen az ajándékozás révén maga is szolgává lesz, hanem az egyház az ige lehessen a szeretet szépségének ragyogása. A pap az egyház szerelmese. Férfiasságot kiteljesedéséhez, hogy papként egészen férfi légy,
erősebb, lángolóbb szeretettel kell szeretned az egyházat, mint ahogy a férfi szereti a feleségét. Szenvedélyes szeretettel. Javaslom, olvasd el gyakran azokat a megható, szívhez szóló részeket a Szentírásból, ahol Isten a vőlegénnyel azonosítja magát, és úgy beszél népéről, mint menyasszonyáról. Rengeteg ilyen helyet tudnék idézni, ez például mindig mélyen megindít. Izajás 62-es fejezet 5-ös vers. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog Frigyre lépni veled felépítőd. És amint a vőlegény örül menyasszonyának, úgy leli örömét benned, Istened. Később még beszélek neked az egyházról, mint anyámról. Ma úgy szeretnék őrá tekinteni, mint menyasszonyra, a jegyesemre. Szeretem az egyházat. Ő az én kedvesem. Még ha törékeny és gyarló, még ha megalázott is, sőt, akkor annál inkább szeretem azt mondani neki, de szép vagy, kedvesem, igen szép vagy. Milyen vonzó vagy, húgom, mátkám, szerelmem. Énekek éneke, 4-es fejezet, 4. fejezet, 1-es és 10-es versek. Ez az elsődleges felelőssége egy papnak, szeretni az egyházat, és azt elmondani neki. Nekem kell őt széppé tennem, egyé lennem vele, nem kritizálnom, szeretnem kell. Ami azonban egyáltalán nem akadályoz meg abban, hogy tisztán lássak, és ítélőképességem helyes legyen. Milyen lenyűgöző, milyen kifürkészhetetlen Krisztus csöndes párbeszéde édesanyjával a Kálvárián. Itt van, ebből ered, ez a kezdete a jobblator megtérésének, ahogy a századosénak is, aztán még oly sokaknak később az egyház történetében. Az ajándékozás kezdeményezőjének lenni ugyanaz, mint az igazság beszédével megtermékenyíteni az egyházat, belépni a hit igazságának szemlélődő megértésébe. Konkrétan azt jelenti, hogy nem ragadunk bele az érzéki és érzelmi dolgokba. Az elmében megszemlélt igazság lenyugtatja a képzeletet, amely szüntelenül készen áll arra, hogy beinduljon és anarchikus módon felizgasson minket. A szemlélődés a képzelet tisztaságának forrása, ami spirálként vezet az erény útján. Minél mélyebben merülök bele az igazi szemlélődésbe, amelybe értelmemet mozgósítom, annál szelidebbé válik képzeletem. És minél jobban megszelidül ebben a tisztaságban a képzelet, annál könnyebbé válik a szemlélődés. Hozzám hasonlóan bizonyára te is megtapasztaltad már ezt. Az egyházat az igazság szavával megtermékenyíteni például azt jelenti, hogy szép, jó és gondosan előkészített prédikációkat adunk neki. De mondok majd még pár szót a homiliával kapcsolatban, amikor a papról, mint pásztorról írok neked. Az egyházat megtermékenyíti még a liturgia magasztossága. Erre visszatérek később. Oly fontos a liturgia igazsága, szépsége. Mivel a dolog így működik, ahogy írtam, az ellenkezőjének is be kell következnie. Papként hagyjuk, hogy termékenyé tegyen minket maga az egyház. Hagyjuk, hogy kifejtse ránk hatását, imája, amit gyakran

mondta ez a nő. Aztán gyorsan mégis engedtem, hogy magával ragadjon az ima, és könnyekig hatódtam. Ott, akkor ténylegesen megtapasztaltam, mit jelent hagyni, hogy termékenyé tegyen az egyház imája. Hasonlóképpen a szentségi élethez. A szentségek nem csak a hívek, hanem a papok javára is vannak. Csak a leggyakoribbakat említve, hogyan éljük meg az eukarisztiát és a kiengesztelődés szentségét. De akár a betegek kenetét is. Nem olyan rég radikális tapasztalatot szerezhettem erről. Azért feszegettem ezt ennyire, és térek vissza rá, mert nagyon fontos, hogy jól érezd magad a bőrödben, jó érzés legyen, hogy férfi vagy. És persze azért, mert mi természetesen nem tudunk kibontakozni a párkapcsolatban, ezért az egyházzal való kapcsolatunkban kell megtalálnunk egész kiteljesedésünket. Ahhoz, hogy mint papok boldogok lehessünk, szükséges, hogy mint férfiak azok legyünk. És fordítva, mindig szörnyű látnom olyan papokat, akik szenvednek, mert etéren kiegyensúlyozatlanok. Egyrészt vannak, akik frusztrációként élik meg a celibátust, és az a kísértésük, hogy ezt kompenzálják. Másrészt néhányan merevvé válnak a celibátusban, és az a veszély fenyegeti őket, hogy száraz, zord, rugalmatlan aglegények lesznek. Ők mind szenvednek, és mások is szenvednek tőlük, mert ennek az egyensúlynak a léte határozza meg aztán a jóságot, a szelídséget, a gyengétséget, az erőt és az egész életet. Az eljegyzett pap tisztasága következő alcímünk. Mielőtt a papi tisztaság témájára térnénk, szükséges, hogy annak köznapi értelemben vett erényét már előtte elsajátítsuk, és amennyire lehetséges, nyugalomra találjunk ezen a téren. A szűzi tisztaságra különben ugyanaz vonatkozik, mint a többi erényre. Gyakorlása a felnőtt érettség alapja, amelyben egyensúlyra kell törekednünk, mielőtt bármi mással foglalkoznánk. Valójában ez a nevelés lényege. A pap, mint vőlegény, számára a tisztaság bizonyára az első minden erény között. A tisztaság a mértékletesség leánya, ami féken tartja a vágyat. Minden területen, testben, képzeletben, nézésben és érintésben. Míg a házastársi tisztaság a természetes vágyakat moderálja, a papi tisztaság a természet felettieket célozza. Mindezt anélkül, hogy elutasítaná az érzékszervekre ható vágyakat. Ha jó a bor, örüljünk neki. És áldjuk a teremtőt, akinek a szőlőt köszönhetjük. De ne ragadjunk le az ember homlokát övező dicsfénynél. Mert úgy vélem, ez nagyon lényeges, a tisztaság a dicsőítésben, nem pedig az önmegtartóztatásban van. Nem szabad összetéveszteni a tisztaságot az önsanyargatással. Ezen túl ne csak vizet igyál, mondaná Szent Pál. Az élvezet mindig jó. Ahogy Arisztotelész állítja, a cselekvés szépsége, idézőjelbe. Annak dísze. A szexualitás területén ez valamiképpen az első szint. Fontos az élvezet. Isten akarata szerint való. Egyszerűen nem lehet itt megtorpanni, mert sohasem ez a végső cél. A papnak nem szabad alapból minden élvezetet elutasítania, azonban nem is állhat meg náluk. Olyan ez, mint az érzékiség és a szexualitás kapcsolata. Ha az érzékiség magába zárul úgy, hogy a szexualitásban nem tölti be Istentől rendelt feladatát, akkor bujaságra vezet. Az élvezetek olyan hajszolásába, amely a szexualitást eltorzítja, pontosan azért, mert már nem valódi céljára irányul. Miben nyilvánulhat meg a pap bujasága? Ugyanolyan jól tudod, mint én. Alapvetően személyi függő, de valamennyire mégis mindannyiunknál ugyanaz. A díszes öltözékek, a prédikáció, a liturgikus ének, a szép könyvek, a pásztorbot és a mitra. De talán még ennél is ravaszabb módon a munkában, az apostolkodásban, az irányításban és a hatalomban. Meg persze természetesen, mint mindenki más esetében, a túlzott

érzelmességben és érzékenységben. Még a szeretett szolgálat is eltorzulhat, ha közben saját remélt jutalmunkra gondolunk, és nem annak a személynek a szeretete adja meg az indítatást, akit segítünk. Még egyszer, nem az élvezet vagy a kellemes dolgok elutasításáról van szó. A kellemes nem feltétlenül rossz. Különben megöljük az étvágyat, elszakítunk egy belső mozgatórugót, és olyan papjaink lesznek, akiknek nincsen semmi vágyuk. Általánosságban igaz, hogy sohasem szabad lábbal tiporni az érzelmeket. Meg kell tanulnunk felajánlani őket, túllépni rajtuk annélkül, hogy szublimálnánk őket, mert ez kísértés lehet. Menjünk messzebbre. A vágyaknak olyan örömökre kell vezetniük, amelyek a pap természetfeletti kapcsolódó cselekedeteiből fakadnak. Áldoztatás, haldoklók kísérése, fiatalok házassági felkészítése, bűnbocsánat. És kedves testvérek, szóval lényegében minden cselekedet, ami a papsághoz tartozik, segít megélnünk a tisztaságot. De vigyázat, attól, hogy természetfeletti az öröm, még nem lesz kevésbé emberi, sőt, nagyon is testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális, jóban való megnyugvásához vezet. Eddig a mai műsorom, kedves testvéreim, a feljegyzett pap tisztaságáról, az igazi, szép szeretetről elmélkedtünk, a pap celibátusságáról, innen fogjuk folytatni következő adásomban. Jó Isten áldása, vedessen mindenkit, áldott napokat, sok igazán megélt tiszta szeretetet, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.

dicsérjétek az Urat. Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.